Csillogást igen, de szépséget nem. Jó kedvet igen, de örömet nem. Szolgákat igen, de hűséget nem. Szabadidőt igen, de békességet nem. Pénzért csak a kérgét kapod meg mindennek, nem a magvát.

Az éjszaka legsötétebb szakaszában a kapitány óvatosan kormányozza a hadihajót a ködlepte vizen. Összehúzott szemmel kémleli a párás sötétséget. Fürkészi a látótávolságon kívül leselkedő veszélyek. A legrosszabb sejtelmei válnak valóra, amikor előttük erős fény villan fel a láthatáron. A katasztrófát elkerülendő, sietve rádióüzenetet küld a közeledő hajónak. Itt Jeremiah Smith kapitány beszél, recseg a hangja a rádión keresztül. Kérem, térjen ki 10 fokot délre. Vége. A kapitány csodálkozására az elmosódott alakzat nem mozdul. Ehelyett a rádión a következő válasz érkezik. Smith kapitány, itt Thomas Johnson közlegény. Kérem, térjen ki 10 fokot északra. Vége. Az üzenet arcátlanságán megdöbbenve a kapitány beleordít a rádióba. Johnson közlegény! Itt Smith kapitány, és megparancsolom, hogy azonnal térjen ki 10 fokot délre. Vége. A fény ezúttal sem mocca. Minden tiszteletem ellenére, Smith kapitány, hallatszik a közlegény hangja. Én parancsolom önnek, hogy azonnal térjen ki 10 fokot északra. Vége. A kapitány felháborodva és frusztráltan, amiatt, hogy ez a pimasz tengerész veszélyezteti legénységének és utasainak életét, ráförmed a rádión keresztül. Johnson közlegény, ezért a tettét hadbíróság elé kerülhet. Utoljára parancsolom az Egyesült Államok kormánya nevében, hogy térjen ki 10 fokot délre. Hadihajó vagyok. A közlegény végső válasza hideg zuhanyként éri. Smith kapitány, még egyszer, én parancsolom teljes tisztelettel, hogy térjen ki 10 fokot északra. Világító torony vagyok.

Isten igazsága olyan, mint a világító torony. Nem fog megváltozni, hogy alkalmazkodjon hozzánk. Nekünk kell megváltoznunk, hogy életünk Istennek tetsző legyen. Jézus is olyan, mint egy világító torony. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő mindig elérhető számunkra. Ő teljes mértékben megbízható. Nekünk, keresztényeknek életünket az ő akaratához kell igazítanunk. Ha ő azt kéri, hogy változtassuk meg életünk irányát,

Fodor Ákos, Sose bánt. A hang. A hangot a csend szüli meg, és észre talán csak úgy veszed, ha már vele száll, vele zeng a szíved. A fényt a szem fura mágusaként úgy zárja keretbe a vak sötét, hogy élesen álljon a kép eléd. Sose bánd azt, hogy ilyen, amilyen ez a földi világ. Csupa rész az egész, bánat vagy nevetés, amíg élsz, de ha len, ha fenn, szívedet követed, hazaérsz. Míg hazaérsz, itt ragyogunk, s vacogunk a csodák közepén, vagy a létperemén, hol a hang meg a fény elenyész. Sosem árt, ami ér, sem a rossz, sem a jó, sose kész. A csendet a hang szüli meg, s észre talán csak úgy veszed, ha hozzásimulsz, s vele tart szíved.

Langer Ilona Szent Pál levele a korintusiakhoz. Szóljak bár a legszebb földi nyelven, vagy csodáljátok

0: Angyali dalom, ha szeretetem nincsen, nem vagyok más, mint zengő érc vagy pengő cimbalom. Legyek bár jós, ködös jövőbe látó, ki felfedi, mit rejtenek a csillagok. Erős hitemmel bár hegyet emeljek, szeretet nélkül semmi sem vagyok. És olvadjak fel a könyörületben, fosszam meg minden kincstől magam, csak más legyen a gazdag és boldog, ha szeretetem nincsen, hasztalan. A szeretet türelmes és mindig nyájas, és nem féltékeny arra, aki nagyobb. A bűnnek hozzá még árnyéka sem ér el, nem nagyra vágyó, felfibbalkodott. A szeretetnek soha sincs haragja, nem gondol rosszat, csak a jót akarja. Soha sem rombol, mindig csak teremt a szeretet, mert 77-szer szent. És soha semmit sem akar magának, hiszen testvére néki az alázat. A szeretet csak szeret, hisz, remél. A vállán mindig ott van a kereszt. És légy bár Júdás vagy Ballator, szívéről hidd el, akkor sem ereszt. És megszűnnek a nyelvek, nemzetek, és minden, ami van, elenyészik. De örökké él a szent szeretet.
1: Aranyosi Ervin, tökéletes vagy jó? Miért szeretnél te tökéletes lenni? Mindenáron mindig másnak megfelelni. Miért hódolsz be, miért kell szerepet játszani? Annál, aki te vagy, különbnek látszani. Nincsen tökéletes lénye a világnak. Hidd el, egy sem olyan, akit annak látnak. Szerintem ne pályázz tökéletességre. Inkább gondolkodj el, és nézz fel az égre. Bárányfelhők szállnak szakadtan, fehéren. Ők tökéletesek? Azt kéne elérnem. Hisz a nap szárítja, elenyészi őket. Vegyem példaképül a fogyó felhőket. De nézd csak a napot. Néha belesápad, tökéletlen felhő adhat neked árnyat, mert urát a napot gyakran eltakarja. Pedig tökéletlen, nincs keze, se karja. Vagy nézd meg a holdat, saját fénye sincsen, és mégis megcsillan az ablak kilincsen. Ő is tökéletlen, hol elfogy, hol megnő, s őt is eltakarja néhány huncut felhő. Vagy nézd a vizeket, lehet folyó, patak, őtán tökéletes. Bár forrásból fakad, teljes erejéből a világnak szalad, nem tud megnyugodni, nyugton sosem marad. Mi útjába kerül, le akarja győzni, nem akar kerülni, túl sokat időzni. Hordalék és szikla mégis útját állja, s bár fénylő körmeit gyakran beleválja, ki kell kerülnie, hogy útjára lejjen. Hogy egy helyben állni ne sokáig kelljen. És vajon a szikla? Ő tán tökéletes? kin a száguldó víz folyton fogást keres. Előbb-utóbb a víz le fogja majd győzni, a szikla sem képes mindig ott időzni. Lehet tökéletes virág, fű, fa, állat? Van-e tökéletes része a világnak? Lehet tökéletes szárazföld vagy tenger? Akad a világon tökéletes ember? Nem hiszem, hogy lenne, mert arra nincs szükség. Balgák egytől egyig, kik tökélyre büszkék. Már az is elég, ha jót akar a lélek. Jó lelkek közöttünk igen sokan élnek. Azok, kik tanulnak egyre jobbá válni, kik a jó ügyekért hajlandók kiállni, akiket a jóság szeretet vezérel, s megdolgozik érte dolgos két kezével. Nem tökéletesek, jóval többek annál. Jó lenne, ha te is inkább jó maradnál.
2: A küzdelem lehet megpróbáltatás, vagy nagyszerű élmény, aszerint, hogy az egyén hogyan viszonyul hozzá. Minden esetre a siker nem csak lehetetlen, hanem elképzelhetetlen is nélküle. Az élet a bölcsőtől a sírig, a küzdelmek állandóan ismétlődő, elkerülhetetlen sorozata. A küzdelmek tanulsággal szolgálnak, s ezek egyre halmozódnak. A küzdelem megedzi az ember lelkét. A legtöbb ember megpróbálja a legkisebb ellenállás ösvényén haladva leélni az életét. Nem ismeri föl, hogy ez a szemlélet, amely a folyók kanyargóságához vezet, ugyanezt eredményezi az ember esetében is. Jellemünk szilárdsága nélkül, amely a küzdelmek során fejlődik ki, igencsak ki lennénk téve a csábításnak, hogy céltalanul, elképzelések és tervek nélkül sodródjunk az árral egész életünkön át. A küzdelem elkerülhetetlen velejárója életünknek. A küzdelem nem sorscsapás, hanem lehetőség, kedvező alkalom. A sikert csak küzdelem árán érhetjük el. Az életben semmi jelentős dolgot nem tudunk végrehajtani anélkül, hogy meg ne küzdenénk érte. Ha erőfeszítés nélkül is lehetne sikereket elérni, akkor mindenki sikeres volna. Az élet küzdelem. A jutalom pedig azé, aki szembenéz a nehézségekkel, és elébe megy a következő kihívásnak.

Hagyd abba. Add fel. Számodra már nincs esély. Ezt hallom sokszor. Itt nyerni nincs remény. Ha elborít a csüggedés, lehorgasztom fejem. Felidézem, amit láttam egy régi versenyen. Az emlék reményt sugall, amint eszembe jut. Újjászületni érzem a régi kisfiút. Sok kis legény, kis férfiak a futóversenyen. Nagy az izgalom, félelem. Még jól emlékezem. A rajtvonalnál álltak ők, mind győzelemben hitt. Holt versenyben lenni tán, vagy lenni második? A pálya szélén ott feszít sok szurkoló apa. Minden fiúnak most kell mindent megmutatnia. Harsan a síp. Indulnak. Szívükben vágy feszül. Mind arra vágy, csak ő legyen a hős egyedül. S kiváltképpen az egy fiú, kit apja elkísért. Az elsők közt futott. Apám oly büszke lesz ezért. Ám lába alá hirtelen egy fűcsomó került. A győzni vágyó fiú megbotlott, s elterült. Egyensúlyért kapkodott. Széttárt a karja. A nézősereg kuncogott, látván, ahogy elbukik. És vele együtt minden remény, míg fekve maradt. Akkor azt kívánta, tünnel tüstént a föld alatt. Apja, aki látta, mi nagy bajban van, tekintetével üzente. Kelj fel! És győz, fia! Felállt hamar, nincs is semmi baj, behozható a táv, ha gyorsabban szalad. Futott a többi után, megint győzni akart. De buzgalmában megcsúszott, ismét elhasalt. Bár fel se keltem volna, kettős a szégyenem. Indulni is hiba volt. Futnom már reménytelen. A nevető arcok között apja áll magányosan. Tekintetével üzente. Kelj fel, és győz, fia! Felugrott, és indult tovább. 10 métert veszített el. Ezt behozom, gondolta, keményen futni kell. 6-8 métert a távból le is dolgozott, de oly nagyon iparkodott, hogy ismét felbukott. Legyőzötten hever, szemeiből könyvpereg. Kár már szaladni, hisz felkelni sem merek. Oda lett minden remény és minden akarat. Elcsükkett, mert a céltól messze elmaradt. Feladom, vesztettem, a szégyen rám ragad. De apja eszébe jut, s rájött, ezt nem szabad. Kelj fel, hallott egy suttogást, hallott a hangtalan. Foglald el a helyed, feladod soha nem szabad. A győzelemnek egy titka van, kelj fel, ha elbuktál, folytasd, fia! A vereséggel ne alkudjál. Új céllal, új erővel ismét feltápászkodott. Győzni vagy veszíteni, feladni nem fogom. Az élmezőny már messze járt, de ő csak futott. Mintha győzhetne, rohan. És mindent beleadott. Bár 3 ízben elbukott, mégis futott tovább. Első nem lesz, de haladt, s a célig meg sem állt.
A győztes már célba ért, büszkén és boldogan. Aki nem szégyenült meg, örülni módja van. És a bukott fiú is beérkezett az utolsó helye. Lesütött szemmel. Ne lássam szégyen. Ám üdvrivalgás tört ki. Nagyobb, mint az előtt. A közönség, mint győztest, úgy ünnepelte őt. Apjának ennyit szól csupán. Jól elszúrtam. Na hát. Nekem te győztél, mondta az, hisz futottál tovább. Most, amikor minden oly sötét, a gond, baj elborít, e fiú emléke nekem még ma is sokat segít. Az élet is csak verseny, melyben sok futó szalad. És a győzelem titka? Kelj fel, és haladj. Hagyd abba, add fel, kántálhatnak hasztalan, mert bennem szól egy másik hang. Kelj fel, és győzni fogsz, fiam.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Máté evangéliumában, és a 7. fejezet 15. versétől a 20. versig terjedően a következőképpen. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcsékről ismerik meg őket, tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáns korról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcsékről ismeritek meg őket.

0: Kedves Úr Jézus, pironkodva kell beismernünk azt, hogy miközben a te leghatározottabb intésed van előttünk ebben a bibliai szakaszban is, mégis nagyon sokszor pont az óvakodást, pont a megvizsgálást és az esetleges elhatárolódást vagy elfordulást szoktuk elmulasztani, és erre nagyon sokszor a te ígédből vesszük a megokolást, mert szeretettel kell viszonyulni, meg megértéssel kell viszonyulni, és türelemmel. És sokszor nem mérjük föl, hogy miközben mi engedékenyek vagyunk egy-egy területen, közben a te tested, a gyülekezet szenved kárt. Segíts, Uram, komolyan venni a te figyelmeztetésedet, és különösen akkor, amikor a te igéd mércéjét kell néznünk, amikor arra kell figyelnünk, hogy vajon megáll-e egy-egy tanítás, vagy egy-egy tanító az Isten igéjének a mércéje előtt. És segíts, Uram, hogy miközben mi beszélgetünk, közben el ne felejtsük, hogy ne vigyen el se a szívünk, se valami hangzatos gondolat, hanem maradjunk meg a te igéd igazságánál. Amen.
1: Nagyon sok örömmel és szeretettel, tisztelettel köszöntelek benneteket, és természetesen azokat is, akik hűségesen hétről hétre velünk vannak a Biblia tanulmányban. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. A mostani tanulmányunk címe a hamis tanítók. Tanító az, aki a Biblia tanításában, vagy a Biblia gondolatvilágában, tanító az, aki az Isten igéjét és üzenetét közvetíti. Viszont furcsa jelzőt találunk elő, hogy előtte, hogy hamis. Általában az ember azt hamisítja, ami értékes. Ugye? Értéktelen dolgot nem hamisítunk. Minél értékesebb valami, annál inkább vigyázni kell a hamisításra. És az új szövetségben jelentkeznek főként ezek a hamis tanítók, akik bár látszólag külsőségében Istenre, Jézusra, a tanításra hivatkoznak, de belülről mégis valami pogány gondolkodást, valami pogány tanítást csepegtetnek beléje. Ezért az őskeresztények már nagyon vigyáztak, hogy mindent csak azt lehetett a tanításban kifejteni, ami Jézusra vagy Jézuson keresztül az apostolok tanításában megtalálható volt. Pál apostol is találkozik, nyilván ez ott és akkor ez egy nagyon komoly kihívás, nyilván ez ma már nem probléma, mert ma már nincsenek hamis tanítók, gondoljuk mi, vagy reméljük mi, sajnos ez ma is épp olyan komoly téma, mint az új szövetség idejében. Hamissá az válik, amikor valaki az Isten tanítása helyett saját elgondolását próbálja ráerőltetni a másikra. Lelki harc, Korintusi második levél, 10. fejezet, és egy viszonylag hosszabb szakaszt fog most Marika fölolvasni, az első 11 verset. Hogy hangzik?
2: Krisztus szelídségével és gyöngédségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szembe ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van. Ha valaki meg van győződve arról, hogy Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Az pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távollétünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is.
1: Köszönöm szépen. Nagyon szép gondolatokkal találkoztunk. Nyilván itt ez egy lelki harc volt, és Pál apostolt vádolják, hogy milyen a testi megjelenése, milyen a beszéde, mármint a görög nyelvben való jártassága. Bár azért azt szoktam mondani a diákjaimnak, hogy jó lenne, ha úgy tudnátok görögül, mint ahogy Pál apostol tudott. De nyilván a klasszikus görögséghez képest ő a koinét beszélte, és a koinét ismerte. Az átlag nyelvet, a hétköznapit. Lelki harc. Anikó.
3: Én, ha megengednéd, visszaugornék a bevezető gondolathoz, mert nagyon a fejemben maradt ez a hamis proféták meg hamis tanítások. Azért, ha őszinték vagyunk, nem csak az új szövetségben az első testvérek között jelent ez meg, hanem már az Ószövetség is tudott azokról a hamis profétákról, például Jeremiás idejében, vagy akár sok-sok történetet lehetne mondani, amikor azt hirdették Isten nevére hivatkozva, amit nem Isten üzent, de hát amit hallani akart a nép. És tetszett a népnek azt, amit hallani akar, és hogy azt hallják, úgymond a profétáktól, az álprofétáktól. Tehát ez a kísértés, én úgy gondolom, hogy amióta Isten szól az emberekhez, üzen, és az ő szavát embereken keresztül tolmácsolja, profétákon, lelkészeken, tanítókon keresztül, mindig megvan az a kísértés, és megvolt, és meg is lesz, napjainkban is megvan, hogy azt mondják ezek az emberek, ezek a elben, Isten nevében szóló valakik, amivel eredményt és sikert érnek el, de nem Isten szavát tolmácsolják. Sajnos a sikerorientáltság napjainkban is nagyon megvan, tehát az a kísértés, hogy divatos és hangzatos üzenetek hangozzanak el Isten nevében, ma is megvan. Egyetlen egy olyan eszköz van a kezünkben, amivel ezt mérni tudjuk, Isten igéje. Tehát ha ahhoz hasonlítjuk, ahhoz mérjük az elhangzottakat, ami az igében benne van, akkor ha az egybevágó Isten korábbi kijelentésével, szavával, akkor nagyon nagy valószínűséggel Isten üzent. Ha nem, akkor azért érdemes egy picit gyanakodni, és alaposan megnézni, és mondjuk megvizsgálni az életét ezeknek a önmaguk által kinevezett tanítóknak. Mert azon gondolkodtam, hogy milyen nevet használjak, hogy a gyümölcsök az életnek a hétköznapi dolgaiban fellelhető gyümölcsök igazolják-e azt, hogy ők Isten eszközei, vagy pedig ez nem támasztja alá az életvitelük ezt.
1: Köszönöm szépen, köszönjük szépen, Marika.
2: Egyik ige azt mondja, hogy legyetek szelidek, mint a galambok, és ravaszak, mint a kígyók, és ehhez nekünk is így kell viszonyulni, mert a nagy küzdelem folyik, Sátán rombolni akar, el akar mindenkit taszítani Krisztustól. De hogy lehet felismerni a hamisat az igaztól? Csak úgy, ha ismerjük a Bibliát, ha összevetjük azzal, amit mások mondanak. Ugye a lelki harc Isten ismeretével szemben okoskodás mondanak, és nekünk ebben meg kell állni, hogy valóban igaz-e, amit mondanak. Kinek az oldalán állunk? Nem szabad lebecsülni Sátára vasságát, és Krisztus erejét kell kérni a harchoz, és bizony az ismeretünket pedig egyre inkább növelni, mert akkor lehetünk biztosak abban, hogy meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól.
1: Köszönjük szépen, László, és utána.
4: Szokratésznek tulajdonítják a kérdezve tanítás módszerének a kitalálását, de igazából ezt a módszert az első hamis tanító alkalmazta, mégpedig az Édenben, Sátán. Mert már a kérdéseiben, amelyek megkérdőjelezték Istennek az állítását, hamis tanítás rejtőzött, mert kérdezve is lehet tanítani. Én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy mi magunk is hamis tanítókká válhatunk, ha olyan nézeteket vallunk, amelyek nincsenek teljesen összhangban a Bibliával. És az ember nagyon szereti a Bibliából kiolvasni azokat az igéket, amelyek a saját nézeteit támasztják alá. Jól lehet, ezek a nézetek esetleg nincsenek szinkronban a Bibliával. Tehát én csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon fontos a Biblia ismeret, de szükséges az alázat is, hogy a saját nézeteinket legyünk hajlandók a Bibliának alárendelni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: A hamis tanítások kérdésében és a hamis tanító kérdésében természetesen már Pál apostol korában megjelent egy irányzat, ez a gnoszticizmus volt, ami később a nikolaitáknak a módszereiben kicsúcsosodott. De tessenek csak arra gondolni, hogy mi történt tulajdonképpen. Jöttek olyanok, akik elkezdtek olyasmiket mondani, ami könnyebb volt. Könnyebb volt a szívnek, a fülnek, a fejnek, a testnek, mert meglovagolta azokat a dolgokat, amire egyébként is hajlik a szív. Tessenek csak arra gondolni, milyen könnyen tesszük Istennek egy-egy nagyon-nagyon fontos tulajdonságát fölébe a mindenhatónak. Az Isten szeretet, de nem a szeretet az Isten. Az Isten kegyelmes, de nem a kegyelem az Isten. Az Isten békességet ad, de nem a békesség az Isten. És amikor egy-egy tanításban elkezdődnek ezek a félrecsúszó hangsúlyok, akkor esetleg elcsúszik maga a szív is egy olyan irányba, amit Isten igéje nem támogat. Miért vagyunk vevők a hamis tanításokra és a hamis tanítókra? Legyünk őszinték. Nem lehet, hogy sokkal többet olvasunk a Bibliáról, mint Bibliát? És egy idő után mindenféle tanításokat nem tudunk mérni, hiszen például hogy csempésződött be a pozitivista gondolkozás gyakorlatilag a mai kereszténységbe? Hát úgy, hogy olyan szépen hangzik, és lehet még néhány kötődést is találni talán a Szentírással. És itt a probléma, hogyha valami hasonlít, az nem ugyanaz. Mint az eperízű szörp, az nem eperből van, de az lehet, hogy egy totális szintetikus valami, sose látott epret, még eperföldet se, de ettől még megisszuk, mert milyen jó eperíze van. Na ez a probléma, aminek keresztény üzenet íze van, az nem biztos, hogy Isten üzenete. És ezt muszáj megvizsgálni, erre parancsunk van a Szentírásban.
1: Nagyon köszönjük. István?
5: A hamis az értelmező szótár szerint azt jelenti, hogy az eredetit utánzó nem valódi. És ez számomra azt is jelenti, hogy nem fekete-fehér a dolog. Tehát a hamisságban van valami igazságszerűség, vagy igazság részlet, és van a hamisság is. És tulajdonképpen ez a mai korunknak a legnagyobb jellemző problémája. Én a tömegkommunikációban dolgoztam, és erre különböző nyelveket fejlesztett ki. Mindig el szoktam mondani, lehet, nem elképzelhető valószínűleg, tehát különféle szakmai zsargonok, szavak vannak ennek a kifejezésre, amiben mindenkivel lehet tölteni, hogy igaz vagy nem igaz. És ezt látnak a Pál esetében is látszik, mert tulajdonképpen itt a forma és a tartalomnak az ellentmondását látom én benne. Ugye beszédükben legnyugodóbbak voltak, tekintélyt parancsoló volt. Ez a formailag, tehát akkor rendben voltak. De viszont a tartalomban volt a megtévesztés és a hamisság, mert másképp prédikáltak Jézusról, és ebből az embereket eltérítették az igazságról. És még egy gondolat, hogy tulajdonképpen a felolvasott ige tartalmaz egy módszertani ajánlást. És ennek három nagyon fontos eleme van. Az egyik ez, hogy bátran kell fellépni, határozottan fel kell fellépni, és ami nagyon-nagyon nehéz, és ez a legnehezebb, ez a harmadik elem, például Krisztus szelídségével. Ez a három tulajdonképpen ezt a módszert javasolja, és hozza például a Jézust és a Pált is a tanulmányunk.
1: Köszönöm szépen. Dicsekedni az Úrban. Korintusi második levél 10. fejezet 13. versétől a 17. verséig. Kulcsár Anikó.
3: Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Nem mérték nélkül, mások fáradozásával dicsekszünk, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével naggyá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túleső területen is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másutt már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.
1: Köszönöm szépen. Tehát ha így ennek a gondolatsornak a summáját össze akarjuk foglalni, akkor azt mondjuk, hogy nagyon óvatosan a dicsekvéssel. Nagyon óvatosan a dicsekvéssel, ha igen, mindig az Urat dicsérjük. Mert jó az Úr. És nem magunkat, a mi erőnket, a belefektetett energiánkat, ne rólunk legyen szó, az Úrról. És az viszi előre a dolgokat. Tibor?
0: Készítettem egyszer egy interjú sorozatot valahol, és ezt most nem fogom megmondani, hogy hol, hogy ne tessenek nyomozni. Egy misszió kezdetéről akartam egy kicsit átfogóbb képet alkotni, máig nem tettem közzé. Nagyon egyszerű oknál fogva, 8-10 emberrel beszéltem, aki mind úgy kezdte, hogy ez a misszió vele kezdődött. Na most én nem vagyok annyira jó matematikából, de azt, hogy 8 első legyen, nem tudom elképzelni. És mindegyik elmondta, hogy tulajdonképpen ez a misszió, ha ő nincs, nem is létezhet. Azon gondolkoztam, hogy vajon és hogyha az Úr nem lenne, akkor létezne? De minden esetre...
1: Talán úgy
0: akkor
1: gondoltak.
0: Igen. Szóval az az igazság, hogy amikor valaki elkezdi más munkáját, itt Pál direkt fölhívja a figyelmét, hogy nem dicsekszik olyasmivel, amit másütt már elvégeztek. És egyébként is, amikor azt próbáljuk előadni, hogy mi milyen nagyok vagyunk az Úr munkájában, akkor ez körülbelül olyan a számomra, mint hogyha a gyalú elkezdi blamálni az asztalost. Nem lesz jó. Nem a gyalú vezeti az asztalos kezében van egy szerszám. És ez alázatra ind bennünket, hogy talán jó lenne tudni, hogy hol a helyünk. Mert ha valamit elvégzett az Isten, és esetleg ebbe benne lehettünk, ez nagyszerű dolog, de tessenek emlékezni az Úr Jézusra? Azt mondja a tanítványainak egy kiélezett helyzetben, ebben a dologban pedig az az igaz, hogy más a vető, és más az arató, ti pedig mások munkájába álltatok bele, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. Ez mintha hiányozna manapság, nem tetszik gondolni?
1: Igen. Tehát az alázatosság hiányzik a dicsekvésünkben. Mert ha a dicsekvésünkben nincs alázat, akkor magunkról beszélünk. Ha a dicsekvésünkben van alázat, akkor az Úrról beszélünk, és akkor már be lehet mutatni azt a riportot. Parancsolj, László!
4: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy normál emberi viszonyok között is általában visszataszító, ha dicsekvéssel találkozunk. Most gondoljunk bele, hogy mennyire visszataszító lehet ez az Istennel szemben, aki ugye mindent lát, és mi akarunk az ő helyébe lépni, az ő munkájával magunkénak tulajdonítani.
1: Köszönöm szépen, István.
5: Itt két dicsekedési formát látunk tulajdonképpen, a habistanítók emberi módon dicsekedtek, tehát ez azt jelenti, hogy maguknak akarták elismerést, tetszést szerezni. Viszont Pál dicsekedésről két nagyon fontos elemet emelnék ki. Egyrészt, hogy nem dicsekedett semmivel, ami meghaladta a küldetésének lényegét. Tehát ő küldetését végezte, és a fókuszba Krisztusát, ő Krisztusra dicsekedett. És a másik, hogy ez is nagyon fontos, és velünk is sokszor előfordul, nem hasonlította Pál senkihez magát. Ez egy nagyon lényeges tulajdonság, mert mindig másokhoz, hogy ez ilyen, ez olyan, ez így csinálja, az úgy csinálja, nem. Fókuszba a küldetése, a Krisztus át.

0: keresztelenséget, sőt, viseljetek el engem is, mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alábbvaló a legfőbb apostoloknál. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem. És ezt mindig minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok attól, hogy terhetekre legyek. Krisztus bennem levő igazságára mondom, hogy ez a dicsekvésem Akhája vidékén sem fog bennem elnémulni. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik minden alkalmat megragadnak a dicsekvésre, hogy ők olyan apostolok, mint mi. Mert az ilyenek állapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz.
1: Köszönöm szépen. Szóval Pál rámutat a hamis tanítókra. Mit tudunk észrevenni ebből a felolvasott szakaszból, hogy mi a hamis tanítónak az ismertető jele? Honnan tudjuk, hogy hamis tanító? Hát először is dicsekszik. Aztán begyűjti az adományokat, terhelkedik, mindig az egójával közelíti meg a másikat, és mindig ő a tévedhetetlen világosság angyala. Vigyázzunk, nehogy valahogy beleessünk a csapdába.
2: És hát tegyünk még hozzá egy dolgot. Hát, hogy szélhámos.
1: Igen.
2: Ezt a mai emberek ritkán szokták érteni, de én nem véletlen tagoltam. Tudnék, amikor tanítani akart egy gazda egy lovat, hogy hogy fogja a szekeret húzni, nem hámba fogta, mint a mondjuk a másik kettőt, hanem a szekér mellett szélhámon futott. Magyarul pont úgy nézett ki messziről, mintha ő is húzná a szekeret, de semmi terhet az ég adta világon nem vitt, de ott kocogott a teherhúzók mellett, és lehet, hogy még egyébként büszke képet is vágott hozzá, aki látott már lovat, tudja, hogy nagyon szokta a saját dicsőséget érezni, és még lehet, hogy jobban is akart futni, mint a többiek. Szóval szélhámos. A misszióban is nagyon sok ilyen van. Semmi terhet nem visz, semmilyen igazi felelőssége nincsen, illetve azt nem fogja fölvállalni, de itt is, ott is, amott is elszórja maga tanításait, megfürdik a dicsőségben, a dicséretben, a testvérek naív szeretetében, bocsánat a szóért, és megy tovább, de a következmény ott marad azoknak, akik a terhet majd hordani fogják.
1: Köszönjük, Anikó!
3: És még szeretném azt hangsúlyozni, hogy viszont nézzük meg Pálnak ezt a listáját, amit saját szolgálatáról leír itt a korintusi testvéreknek. Teljesen reálisan leírja, hogy mit tett, mik az erősségei, hogy például nagyon nagy a tudás,

0: tudása, az ismerete, lehet, hogy nem retorikailag, tehát szónoklástamból nincs olyan magas szinten, mint aki erre van kiképezve, de hogy hogy állt az anyagiakhoz, hogy tevékenykedett, hogy élt, mint ember, tehát ő azért elég határozottan leírja azt, hogy ez vagyok én, és akkor hasonlítsatok össze azokkal, akik viszont máshogy élnek, más tanítanak, és nézzétek meg, hogy melyik a Krisztusi, és döntsétek el.
1: Köszönöm szépen, László.
2: Én csak annyit fűznék a Tibor által elmondottakhoz, hogy az a nagy baj, hogy toleránsan viselkedünk ezekkel a szélhámosok által elhintett tanításokkal szemben. Hogy jól lehet, nagyon határozottan és adott esetben keményen kellene föllépni. Mert nem attól lesz békesség a gyülekezetben, hogyha mindenféle tanítást zokszó nélkül befogadunk. Krisztus ugyan hirdette a békességet, de ha kell, erővette a korbácsot, és kizavarta a kufárokat a templomból. Tehát ha fölismerünk valamiről a hamis tanítást, akkor nem tolerálni kell, hanem határozottan fel kell lépni ellene. És ez a határozott fellépés az, ami nagyon hiányzik ma a gyülekezetekből.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, Marika.
3: Ugye egy evangélium van, tehát a hamis tanítók hiába hirdetnek mást, akkor is csak egy evangélium van. Ugye Máté evangéliumban ott van, hogy az utolsó időben a pusztító utálatosság megjelenik szent helyemen. Tehát nem csak a világban, hanem a gyülekezetben is ott van. Zavart okoz a fejekben, és el akarja fordítani az igazságtól. És ahogy Laci is mondta, eltűrjük a hamisságot, mert hogy szeretjük a testvért, és akkor na jó, majd csak valami történik, és rádöbben, hogy nem a helyes úton jár. És Sátán megtévesztése az utolsó időben, hát el akarja vinni az embereket Krisztustól. És ugye itt van egy idézet is, hogy nem mindenki megy a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát sokan elvesznek, mert azt hiszik, hogy Krisztus szolgálják, pedig a Sátán körébe tartoznak. Tehát minden ezen múlik, kit szolgálsz, és odafigyelsz-e, hogy kit akarsz követni.
1: Köszönjük, Marika. Sziget István.
4: Amit az Anikó is mondott meg, és a Marika is, én egy mondatot úgy foglalnám össze, hogy Pál világosan mondja azt, hogy nem mindenki az Isten eszköze. Ugye itt a Laci azt a tolerálást mondja, és itt a szeretet jegyéből nagyon, nagyon jól tudjuk ezt a tolerálást alkalmazni, hogy szeretjük egymást, de határozottan kellene fellépni, igen vagy nem. Úgyhogy, de Pál világosan mondja azt, hogy figyeljünk arra, vegyük észre azt, hogy nem mindenki az istenesség, akiről Krisztusról prédikál.
1: Köszönöm, Jakó Gyula.
5: Én egy annyit szeretnék hozzátenni az összes elmondandóhoz, hogy oda kell értékeljük, hogy mik lesznek ennek a következményei. Ha elhanyagoljuk mindazt, amit Laci testvérem is mondott, figyelmetlenül, és ne legyen feszültség, akkor annak súlyos következményei is lesznek, akár egyházszakadás is, meg közösségi szakadás. És hát onnan szedje össze valaki dicsekvése majd a népet.
1: Köszönjük szépen, menjünk tovább. Szenvedni az evangéliumért. Na, Pál ezt tudott. Korintusi második levél 11. fejezet 22. versétől a 28. verséig. Varga Gyöngyike.
6: Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok én még inkább. hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam egy héján 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányottam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztaságban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori bőgytölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja.
1: Köszönöm szépen. Pál boldog ember volt? Igen. Tehát a boldogság az nem a külső körülményeknek az idealisztikus állapota. Jó, tudom, ez a legjobb. De a boldogság egy belső, Istennel való elmélyült kapcsolatomnak a következménye. És a külső az bizony fájdalom volt, és azt mondja, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között. Tehát mindig állandó veszedelemben volt, és mégis egy kiegyensúlyozott, Istennek egy különleges edénye volt. Marika?
7: Csak egy mondatot, hogy csak Krisztusért végezte ezt a szolgálatát, és az, hogy ennyit szenvedett, ez csak egy igaz ember tudja megtenni Krisztusért, az evangéliumért.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Hát, ha valaki látott már alagút fúrást, az el tudja képzelni, hogy milyen kemény fej kell ahhoz, ami ott elől forog, hogy kimarja a hegy oldalból a sziklát. Pál apostolnak valami ilyen lelket adott az Úr, nem mindenki bírná ki ennyi szenvedést. Viszont a másik oldalon erre nem ránthatjuk meg a vállunkat, hogy úgy kell neki, miért kezdett ebbe a munkába. Isten hívására ment, és egyáltalában nem biztos, hogy azok a testvérek, akik miatt és akik között ok nélkül került, mert áltestvérek lettek, szenvedésben nem számolnak el az Úr előtt. Ezt ne tessenek elfelejteni. A másik, amit a szívetekre szeretnék tenni, hogy Pál apostol nem a szenvedést szerette, hanem az Urat. Tehát semmi mazoizmus nem volt benne. Csak megértette, hogy azon az úton, amin az Úrral jár, akiről azt mondta, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem, ezért a Krisztusért mindent kárnak és szemétnek ítélt és veszni hagyott. Ebből következett, hogy még a szenvedést is vállalta. Nem így egy kupacban, csak így utólag visszanézve néz ez ki szörnyűnek.
1: Anikó?
0: Tulajdonképpen ezt a gondolatot már félig Tibor elmondta. Én még annyit tennék hozzá, hogy és túl látott a szenvedéseken, látta azt a célt, ahova tart, és ez adott neki erőt, és ez volt egy olyan, mint amikor látja a futó a célt, vagy látja a hajós, hogy hova kell bejutni, vagy egyszerűen ott a horgony, és az tartja. Tehát én is úgy gondolom, hogy Pál apostol ugyanúgy ember volt, mint mi, nem emberfeletti ember volt, és fájt neki a szenvedés, fájt a korbácsütés, de túl tudott ezen nézni, és a célra tudott nézni. A zsidókhoz írt levélben azt olvassunk, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitszerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a kereszthalált. És ez a oda, tehát hol van a fókuszunk, hova nézünk, ha a szenvedésre nem fog menni, kevesebb sem. Ha Jézusra nézünk és a célra, ahova tartunk, akkor győzhetünk.
1: Köszönöm szépen. István?
4: Számomra nagyon meggyőző az, hogy Pál mivel dicsekedett. Ugye 3 pillére van ennek. Az első azt mondja, hogy héber volt, tehát palesztin családból származó. Azt mondja, hogy izraelita volt, tehát az Isten népéhez tartozó. És a harmadik, hogy Ábrahám utódja, tehát az ígéret örököse. Ez az első elem, ami alapot adhat egy dicsekvésre. A második volt az, hogy szolgálattára, tehát fáradozásaira. És a harmadik eleme a szenvedései, hogy amelyet Krisztusért állt ki. Most nagyon érdekes, hogy ebből milyen következtetés, milyen célt, milyen irányba megyünk el. És ez számomra nagyon-nagyon példaértékű, azt mondja, hogy nem azzal dicsekedett, amit Krisztusért megtett, hanem amit Krisztus tett meg érte. Tehát itt egy fókuszváltás van, nem az, hogy én mit tettem meg, hanem Krisztus mit tett érte. Ez egy nagyon-nagyon lényeges nézőpont kérdés az életünkbe.
1: Köszönjük szépen. Marika?
3: Ugye Pál nem dicsekedett sose azzal, hogy hány helyen járt, hány gyülekezetet alapított, nem magának gyűjtött kincseket, nem akart mindenki fölé emelkedni, és első rangú apostollá válni, hanem csak Krisztust akarta szolgálni. És eszembe jutott, hogy a damaszkuszi úton való megtérése után, amikor Anániást küldte az Úr hozzá, akkor Anániásnak azt mondja, hogy majd megmutatom, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. És hát ezt ugye felsoroltuk, hogy mennyi mindent, de minden nehézségből, minden életveszélyből kimentette az Úr.
1: Köszönjük szépen. Megtérni nem akarok. Korintusi második levél, 12. fejezet, 20-21. vers, Jakó Rózsika.
9: Mert félek, hogy amikor megérkezem, nem olyanoknak talállak titeket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigység, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, gőg, pártoskodás lesz közöttetek. Úgyhogy, amikor oda megyek, ismét megaláz engem az én Istenem nálatok, és megsiratok sokakat azok közül, akik korábban vétkeztek, és nem tértek meg abból a tisztátalanságból, paráznaságból és kicsapongásból, amelyet elkövettek.
1: Köszönöm szépen. László?
2: Rövid leszek. Nagyon sokat beszéltünk Pál szenvedéseiről, vagy kétszer föl is lett olvasva, de egyszer se tettük hozzá, hogy azért tudott Pál a sok szenvedés között is kitartó lenni, mert volt egy gondviselője. És mi az isteni gondviselést nagyon sokszor szem elől tévesztjük. Sokkal bátrabbak lehetnénk, ha mi jobban hagyatkoznánk a gondviselő Istenre, és nem az előttünk lévő nehézségeket néznénk.
1: És csak a szenvedést látjuk, és nem a jó Istent, aki erőt ad a szenvedések elhordásához. Marika?
3: Pál a gyülekezeti fegyelmezés szerepére is felhívja a figyelmet, bűnben élők helyreállítására. A gyengeség nem mentség a bűnös életre. Aki győztes életet akar élni, az folyamodhat erőért, tisztaságért Istenhez.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Tessék mondani, melyik a nagyobb szenvedés? Ha az embert rettentően megverik, ami olyan 6-8 nap után kezd enyhülni, vagy hogyha a gyülekezete úgy él az igehirdetőnek, Pálnak, vagy akár egy mai igehirdetőnek, ami hónapokon keresztül nem fog begyógyulni a szívben.
1: Utolsó.
0: Erről szól itt ez az utolsó felolvasott igevers, hogy sokakat megsiratok azok közül, akik nem akartak megtérni.
1: Már elfelejtünk sírni. A sírás, az Úrban való sírás is, az egy külön adomány, erről lehet, hogy egyszer érdemes lenne beszélni. Rózsika, összefoglalás?
9: Dr. Szigeti Jenő, Vallomások a szeretet titkáról, 347. oldal. A bűn Isten igazával szemben az én igazságom. A bűnbánat Isten ajándéka, mert ez az egyetlen kapu, ahol a magam építette csapdából kimenekülhetek. A megbántottak követelőzése nyomán soha nem jön létre bűnbánat. Szükségem van rá, hogy a kegyelmet, az újrakezdés lehetőségét el tudjam fogadni. Nem az van nehéz helyzetben, aki ellen a bűnt elkövettem, hanem én, mert én estem ki Isten szeretet közösségéből. A bűnbánat nélküli bűnbocsánat legalizálna a bűnt, ami akkor is rombol, ha Isten nem ítél. Szükségünk van annak a megvallására, hogy rossz az, amit tettünk. Ha valaki beismeri bűnét, lehet, hogy sajnálkozik is miatta. Nagyon sokan azért, mert a következmények elől menekülnek. Ez még nem bűnbánat. Az sem, ha Isten haragjára gondolunk, mert érezzük, hogy őt sértettük meg. Pedig Isten szán bennünket, hiszen kirabolt minket a bűn. A bűnbánat nem elmenekülés a felelősség elől, hanem oda menekülés Jézushoz, aki mindig kész hordozni minden bűnünket. Igazán csak az az ember bánja a bűnét, aki elveszítette Krisztus szeretetét, és újra visszatalált hozzá.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm az értékes hozzászólásokat, és az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk és várunk, bár most már lassan negyed évünk végére járunk, és az utolsó tanulmányunk, mármint a negyed évben az utolsó tanulmányunk következik jövő héten. Kegyelem, szeretet és közösség. Most pedig fejezzük be együttlétünket egy imával. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket igédből, és köszönjük, hogy olvashattuk a hamis tanítók jellemzését a korintusi levélből. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy mindig a másik a hamis tanító, és mi vagyunk az igazak. De engedd, hogy belülről lássuk önmagunkat, hibáinkat, gyengeségeinket, és ki tudjuk küszöbölni. Csodálatos jellemű volt Pál apostol, ami példaképünk, Jézus utáni példaképünk, aki oly sokat szenvedett, de a szenvedésen túl mégis, Urunk, egy boldog ember volt, mert közel került te hozzád. Áld meg az ilyen irányú gondolatainkat, és add, hogy a szenvedéseken túl is mi is boldog emberek tudjunk lenni benned. Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Tudják, vannak olyan történetek, amelyeket kisgyermekkorunk óta ismerünk azok, akik Bibliát szoktak forgatni, vagy olyan családba nőttek föl, ahol rendszeresen forgatják a Bibliát, de még azok is, akik csak az iskolába találkoztak a Bibliáról szóló történetekkel, hiszen alig van olyan általános iskolás ötödikes, aki amikor a Bibliát előveszik, akkor Dávid és Góliát történetével ne találkozna. És már is szeretném előre bocsátani, hogy amikor ezt a történetet elkezdjük alaposan elemezni majd, akkor tessenek arra gondolni mindenki külön-külön a hallgatóságból is, hogy mindegyikünk szembe akadhat egy-egy Góliáttal, csak nem biztos, hogy pont úgy néz ki, mint a bibliai Góliát, csak egy egyszerűen elképesztően fölénk tornyosuló hatalmas probléma, tekintély, hatalom, ami úgy tűnik, hogy félretehetetlen az útból, úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a mi számunkra teljes mértékben kezelhetetlen helyzet, és egészen biztosan nem fogjuk tudni megoldani, még a végén muszáj lesz behódolni. Ha velem együtt kinyitják Sámuel első könyve 17. fejezetét, akkor mindnyájan megtalálhatjuk a következőket. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek Szókó és Azéká között Efes-Dammimnál. Látszólag ez csak egy földrajzi meghatározás, tessék utána nézni térképen, és hát van egy kis megjegyzés, hogy a filiszteusok összevonták a seregeiket. Hát ugye 5 fejedelemsége van, 5 városállamban tömörülnek, 5 király alatt a filiszteusok. Na de mikor szokták összevonni a seregeiket? Hát amikor döntő ütközetre készülnek, és ki-ki alapra akarják tenni a dolgot. Itt nem arról van szó, hogy egy területet meghódítunk, néhány kilométerrel arrébb toljuk a határt. Ez vagy ők, vagy mi. Ezt üzeni az összevont filiszteus sereg. Tehát Saulnak, aki egész eddigi királysága alatt hadakozott, filiszteusokkal is hadakozott, Isten sokszor megsegítette annak ellenére, hogy az ő Istennel való személyes közössége és állapota rendkívüli mértékben meggyengült vagy megromlott. Azt olvastuk a Bibliában, ugye, hogy elhagyta őt Isten lelke, és a Biblia azt mondja, hogy megszállta őt Istennek egy rossz elleme. De most itt van ez a helyzet. Döntő csatára készülnek a filiszteusok. Úgy gondolják, hogy ezt a történetet lezárják. Mi lesz ebből? Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusokkal szemben. Az innenső hegyen álltak a filiszteusok, a túlsó hegyen pedig az izraeliek. Közöttük völgy volt. Akkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát, aki Gát városából vala volt, magassága 6 könyök és 1 arasz, fején részsisak volt, öltözete pikkelyes páncél, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt, lábán részvért és vállán részdárda volt, lándzsájának a nyele olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája, lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. Hát már alapvetően, amikor a 6 könyök és 1 arasz magassággal kezdünk birkózni, alapvetően szokták azt mondani, hogy ho-ho, ez elképzelhetetlen. Igen ám, csak amikor bevonulni készültek Izrael fiai Kánaán területére, akkor azzal érkeztek vissza a kémek, akiket kiküldött még Mózes annak idején, hogy Anák fiait is láttuk, és olyannak tűntünk a szemükben, mint a sáskák. Anák fiai elképesztő testméretű emberek voltak, és úgy tűnik, hogy Góliát egy ilyen Anák leszármazott lehetett. 6 könyök, 1 könyök az 44 centi. Tehát ez azt jelenti, hogyha csak 6 könyök lenne, akkor 2 méter 64 centi lenne a magassága, de hát jön még hozzá egy arasz, ami 22 centiméter, úgyhogy ez mindjárt 286-ra megy föl. Hát a 180 is egy szép termetű embert jelent ma, a 286 egy kicsit magasabb, ugye ezt mindjárt elfogadjuk. És ennek megfelelő a teljes öltözete. Ugye azt olvassuk, hogy ráadásul pikkelyes páncélt visel, 5000 sekel súlyú ez a páncélzat, 75 kiló volt az, ami fölül védte a mellkasát. Meg hát ugye volt neki egy rész dárdája, aminek nem fanyele volt, hanem részből volt a nyele. Ez abban az időben azt jelentette, hogy eltörhetetlen, nem fog elkopni, és a mi szempontunkból egy dárda nevetséges, de abban az időben egy ilyen dárda a legyőzhetetlenséget üzente az ellenfélnek, pláne azzal, hogy még a fejét rész sisak védi, amit nem lehet csak úgy átvágni, nem lehet csak úgy megsebezni, és még plusz a sípcsontjait is rézborítás védi. Hát úgy gondolom, hogy nem esünk túlzásba, ha azt mondjuk, hogy egy mázsányi védőfelszerelés van ezen a termetes emberen, de hát a méretéből adódóan valószínűleg el is bírta, és zárójelben jegyzem meg, hogy a nálánál több mint 120 centivel kisebb Kinizsi Pál hírhet vitéze volt a magyar népnek, annyira, hogy ugye az közkeletűen fönnmaradt róla, hogy egy csatának a végén egyik töröket egyik hóna alá vette, a másik töröket a másik hóna alá, és mivel nem volt több keze, ezért a foga közé kapta a harmadikat, és azzal lejtett diadalmi táncot. Tehát ezek a rettenetes fizikai erővel rendelkező emberek a történelemben időről időre megjelennek. Csak arra tessék gondolni, amikor egy ilyen ember szembe sétál Izraelle. Jön le a hegyről. És az ember hozzá van szokva optikailag, hogy amikor az ellenség jön, körülbelül mire számít, mire várjon. Na de ez az ember, ez valószínűleg a saját népében is elképesztően fölé nőtt mindenkinek. És akkor Góliát megszólal. Miért vonultatok ki? Miért készültetek harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Választhatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. Az előbb azt mondtam, hogy időről időre a történelemben előjönnek olyan szituációk, amikor úgy néz ki, hogy ki alapra kerül a dolog. Valamikor Izrael-lel szemben egyszer és mindenkorra végső megoldást akarnak. Tessenek csak arra gondolni, hogy volt ilyen Eszter korában Hámán, a mi korunkban, a 20. században egy Adolf Hitler, és úgy tűnik, hogy ugyanilyen elképzelésekkel indult el Góliát is, hogy egyszer és mindenkorra elvegye ennek a népnek az identitását, szabadságát, lehetőleg eltörölje a földszínéről. Na de, mintha a kereszténység megörökölte volna sok szempontból ugyanezt. Félünk. És ez egy természetes reakció. Egy óriás beszél velünk, egy óriási hatalom beszél velünk. Kilátástalan helyzetbe akar taszítani. Azt mondja, hogy mi leszünk az ő szolgái. Fölajánlja ugyan a küzdelmet, de tessék mondani, egy 1 méter 50-60 centi magasságú harcos abban az időben, ennél sokkal magasabbak nem lehettek Izrael fiai, az archeológiai leletek is ezt bizonyítják, egy közel 3 méter magas harcossal szemben mekkora eséllyel indul. És ugye az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És a félelmeink alapvetően reflexként indulnak ilyenkor be. És ebben a különleges helyzetben látogatja meg Isten Isait, aki nem tud róla, hogy Isten látogatja meg, akinek 3 fia ott van a hadakozók között, de Dávid úgy tűnik, hogy még nem érte el azt az érett kort, hogy hadba vonulhasson, ami azt jelenti, hogy nem volt még 20 éves, nem vonulhatott még hadba, és azt mondja Isai a fiának, Dávidnak, hogy menj el, látogass meg a testvéreidet. tudakozódj utánuk, kérdezd meg, hogy jól vannak-e, próbálj utánuk érdeklődni. Nem tudta Isai, hogy hova küldi a fiát, és hogy mi lesz ebből, de tetszik tudni, amikor Isten egy ilyen helyzetben elindít egy megoldást, akkor nagyon sokszor olyan, mint a búvó patak az ő megoldási terve. Nem természetes, hogy egy édesapa szeretné tudni, mi van a hadban levő fiaival? Dehogy nem. Nem természetes, hogy megpróbál követet küldeni, meg még egy kis ajándékot is ott a parancsnokoknak? Dehogy nem. De még egyszer hangsúlyozom, Izrael szabadítását Isten tervezte el, és így küldi oda Dávidot. Mire Dávid érkezik, már odáig eljutottak, hogy Saul már mindenfélét ígér mindenkinek, aki hajlandó csatába szállni majd ezzel a filiszteussal, mert újra és újra, egyik nap a másik után, reggelenként és esténként olvassuk a 16. versben, kiállt 40 napon át, gyalázta Izrael, gyalázta Istent, gúnyolódott rajtuk, és Izrael csatasorba állva hallgatta ezt a szörnyű gyalázatot. És tetszik tudni, 40 nap gyalázkodás az nem rövid idő. Demoralizáló. Ugye tetszenek érteni, hogy ez mit jelent? Ott tartottak Izrael fiai a 40 nap után, hogy amikor csak megszólalt a filiszteus, elfutottak. Pedig hát köztük volt egy völgy. Meggyávulhatunk. A félelmek eluralkodhatnak rajtunk. És amikor Dávid megérkezik, akkor ez az ember épp a monológiánál tart, és Dávid döbbenten hallgatja. Miközben a bátyjaival beszélget Dávid, olvasuk a 23. versből, előállt a filiszteusok csatasorából a Gátból való harcos, a Góliát nevű filiszteus, és most is ugyanúgy beszélt. Dávid pedig meghallotta. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előle, mert nagyon féltek. Ezt mondták az izraeliek, láttátok azt az embert, aki előállt? Azért állt elő, hogy csúfolja Izraelt, ha akadna egy olyan ember, aki megölni. Gazdakon megajándékozná a király, még a lányát is hozzáadná, fölmenteni apjának a házát Izraelben minden szolgálat alól. Akkor azt mondta Dávid a mellette álló embereknek, mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni merre az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki, szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. Amikor a legidősebb bátyja Eliáb hallotta, hogy Dávid az emberekkel beszélget, haragra gerjedt Eliáb, és azt mondta, minek jöttél ide? Kire bíztad azt a néhány juhot a pusztában? Tudom, hogy vakmerő vagy, rosszban töröd a fejed, csatát akarsz te látni, azért jöttél ide? Dávid azt felelte, ugyan mit követtem el, hiszen csak beszélt volt. És elfordult tőle egy másikhoz, és az is ugyanazt mondta, meg a hadinép is ugyanúgy válaszolt neki, mint az előbb. Itt álljunk csak meg egy kicsit. Dávidnak beleragad a szívébe, beleragad a gondolataiba, hogy mi zajlik itt, és azt kérdezi, hogy ki az, aki gyarázni meri az Isten seregét és az élő Istent. Itt nem egy hencegő fickóról van szó, aki hozzászokott, hogy a hőzöngésre hőzöngéssel válaszol. Ennek az embernek a hite mozdult meg. Mármint Dávidnak. Az más kérdés, hogy Eliáb, a bátyja, csak bizonyítja azt, amit annak idején az Úr mondott róla Sámuelnek, hogy ne nézd a személyét, mert én megvetem. Hiába daliás, hiába jó megjelenésű, belül a szíve abszolút távol van az Istentől. Amikor meghallották, mit beszél Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid azt mondta Saulnak, senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgát, megvív ezzel a filiszteussal. De Saul azt mondta Dávidnak, nem mehetsz el, hogy megvív ezzel a filiszteussal, fiatal vagy még, ő pedig harcedzett férfi fiatalkora óta. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem, és megöltem. Leterítette a te szolgád az oroszlánt is, a medvét is, így jár majd ez a körülmetéletlen filiszteus is, mint azok közül bármelyik, mivel csúfolta az élő Isten seregét. Aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog engem menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Vajon a családból hányan tudták ezeket a történetek? Néhány alkalommal ezelőtt, amikor Dávid felkenéséről beszéltünk, talán említettem azt, hogy utána visszarendelte Isten a nyáj mellé ezt az embert. Hogy a nyájon tanulja meg, hogy mit jelent királynak lenni. Mit jelent pásztor szívű királynak lenni, akinek nem mindegy, mi van a népével. És aki nem hagyja csak úgy kardalészába a nyáját, nem engedi, hogy jöjjön egy oroszlán, és jöjjön egy medve, és nem fog utána ünnepelni, hogy legalább a bőrömet mentettem, hát egyel kevesebb, aztán hát még mindig 99 a 100-ból megvan, aztán egy hét múlva már 98, még egy hét múlva 97, és ez egészen jól el lehet számolgatni a nulláig, ha jól csináljuk. Dávid tanult. És azt is megtanulta, hogy nem ő. Tetszett hallani, mit mondott Saulnak? Isten megmentett engem az oroszlán és a medve karmától. Ő harcolt? Igen. Isten győzött? Igen. Most ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni? Nagyon egyszerűen. Csak légy bátor és erős, mondta annak idején Isten Józsuének. Majd én veled leszek. De ez nem azt jelenti, hogy nekem nem kell tenni semmit. Azt, amit Isten rám bízott egy adott helyzetbe, el kell végeznem, a többit majd Isten mellé teszi, amit mellé kell tenni. És Dávid ezt nagyon jól érzékelte. Persze Saul, aki a saját fejéből kinézve egy lantost látott csak, és most döbbente hallotta, hogy egy ilyen különleges harcos áll előtte, azért megpróbálta ráerőltetni a saját szerelését. Hát persze, hogy Dávid nem tudott megmozdulni se Saulnak a királyi páncélzatában, bár megmondom őszintén, néha olyan érzésem van, hogy ma Krisztus népe szívesen veszi magára a világnak a páncélzatát, meg ruháját, meg mindenét, lehetőleg azért, hogy megpróbáljon úgy kinézni, ahogy a világ szeretne látni egy Krisztus katonáját, semmi szükségünk nincs rá. Amikor aztán azt mondta Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből, és Saul így felelt, menj, legyen veled az Úr. Aztán, amikor levette Dávid Saulnak a gönceit, kezébe vette a botját, kiválasztott a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztortáskájába, a tarisznyájába, és paritjával a kezében közeledett a filiszteushoz. A filiszteus elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozója. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirásposgás, jó megjelenésű, és azt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem, és szídni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Hát azért ezt a jelenetet tessék elképzelni. Jön a húsincs Dávid, fiatal, pirosposgás, egy pásztor szerelése, kezében paritja, és én attól tartok, hogy ha valakitől egy Góliát méretű ellenség nem tart, Dávidtól biztos nem. Ráadásul a fegyverhordozójának mi is volt a dolga? Egy hatalmas pajzsal ment előtte. Úgy gondolta Góliát, hogy ő sérthetetlen. És hát már 40 napja nem történik semmi. Csak nem ez a csenevész fiúcska fog vele elbánni, és most ne az Isten igéjének arra utalására tetszenek gondolni, hogy jó megjelenésű, meg harcra termett, ahogy beajánlották Saulnak, hanem Góliát nézőpontjából. Hát nem ér föl a dereka mégse. Mit akar ez? És tetszik tudni, nagyon sokszor az isteni hadviselésnek az egyik módja az, hogy az Isten népe ellen ágálók túlságosan magabiztossá lesznek, mert úgy gondolják, hogy ők legyőzhetetlenek. Izrael későbbi történetében egy Nabukodonozor nevű király 3 ifjút, aki már nem is volt akkor annyira ifjú, rendel magához, mert nem hajlandók meghajlani az aranyszobra előtt, és azt kérdezi tőlük, van-e olyan Isten, aki ki tud szabadítani az én kezemből? És Nabukodonozort meg lehet olyan szempontból érteni, hogy Nabuzáredán, az ő hadseregparancsnoka, néhány hónappal korábban porigrombolta Jeruzsálemet és fölégette a templomot. Ha ők föl tudták égetni az élő Isten egyetlen templomát, úgy gondolta Nabukodonozor, akkor Most már az Istenen is én vagyok az Úr. És erre az a három fiú mit válaszolt? Nem is kéne, hogy erre válaszoljunk, mert van nekünk Istenünk, akit tisztelünk. Ki tud szabadítani a kezedből? Ha nem tenné is, mi akkor sem fogunk leborulni és mást imádni. De Dávidnak a válaszát is érdemes meghallgatni. Dávid így felelt a filiszteusnak: te karddal, lándzsával, dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatainak, Istenének a nevében megyek ellened, akit kicsúfoltál. Próbáljunk meg egy kicsit most világi fejjel gondolkozni, nem szívesen adok ilyen tanácsot, de most kivételesen próbáljuk meg. A filiszteus korának a teljes hadi felszerelését bírja, mint technikailag, mint taktikailag kiképzett harcos. Erre jön vele szembe valaki, akinél szemmel láthatólag nincs fegyverzet, és azt mondja, hogy a te teljes minőségű, csúcsminőségű fegyvereid az élő Isten nevével fognak találkozni, és az ő személyével. Mit mond erre egy hitetlen? Hát az, hogy ez majd elválik. Minden esetre, és tessék csak nézni, Dávid nem hagyja abba. Még ma kezembe ad az Úr. Leváglak, fejedet veszem. A filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt csokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Ki beszél? Egy pásztor? Egy legény? Izrael királya? Egy proféta, akit betöltött az Úr az ő lelkével, és akinek megadta azt a biztonságot, ami nem a vakmerőség biztonsága, hanem Isten jelenlétének a határozott tudata. Amikor a filiszteus neki készült, egyre közeledett Dávidhoz, Dávid kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé, belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a paritjájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Erre szokták azt mondani, hogy ez lehetetlen. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy kipróbálták nem olyan régen egy autótörés teszt mellett azt, hogy mi történik akkor, hogyha 10-es anyacsavarok vannak hátul a kalaptartón, és az autó 60 km-es sebességgel ütközik. Tetszik tudni, mi történt? Azok a 10-es anyacsavarok belefúródtak a bábuknak a fejébe, akik ültek, pedig csak 60 kilométeres sebesség volt az, amit elérhettek. Annál ugye gyorsabb nem lehetett, hiszen azzal állt meg az autó, és a fizika törvényei szerint ezek a csavarok nem tudtak ennél gyorsabban elrepülni. Dávidnak a paritjájából ennél hatványozottan gyorsabban szállt el az a lapos, kerek, pörgőkő, úgyhogy el tudta végezni ezt a csúnya munkát. Természetesen ilyenkor azt mondhatjuk, hogy lám-lám, milyen kegyetlen is a Biblia Istene, hiszen Góliát és utána a filiszteus sereg milyen sok veszteséget szenvedett, és hát itt milyen véres történet vége lesz. De tessék mondani, milyen kegyelmes az Isten, aki hosszan tűrve hallgatta ezt az átkozódást, gúnyolódást, és meg lett volna a lehetőség, hogy valaki megálljon. De nem állt meg. És megtérésre való időt Isten kinek-kinek megáld. De ha elszalasztjuk ezt, akkor egy idő után bekövetkezik az ítélet. És még egy dolog. Ne félj, Izrael, mert az Úr, a mi Istenünk, egyetlen és egyedüli Úr. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat, a Bibliaóra résztvevőit, de azokat a hallgatóinkat is, akik visszajönnek újra és újra, és hallgatják ezt az adást. De ha valaki most először kapcsolódott volna be, őszintén remélem, hogy visszavárhatjuk majd a következő hetekben. Tudják, néha egyszerűbb olyan történetekről beszélgetni, amit kevésbé ismerünk. Mert hogy talán abban sok minden úgy hirtelen elén kerülve indítja el a gondolatainkat, de őszintén remélem, hogy amiről ma beszélgetünk, sok nehéz témát is érintett, remélem, hogy ad az Úr gondolatokat az én kedves munkatársaimnak, és áldására lesz majd a kedves hallgatóknak is. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
3: Ezt a bibliai történetet én egyetlen igeverssel foglalnám össze. Azt mondja az ige, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Góliáttal nem akarok foglalkozni, inkább Dávid személyéről mondok egy-két dolgot. Az erejéről. Kipróbált ember. Hivatkozik rá. Legyőztem a medvét, legyőztem az oroszlánt. Aztán a gyakorlati élete, amit gyakorolt, nem most lőtt először paritjával Dávid. Mennyit gyakorolhatott az élet folyamán, még biztos volt abban, hogy célba fog érni az a kő, amit ő a tarisznyájába tett. Miért mondom ezt? Elhangzotta az ige hirdetésben, hogy mindig voltak erős emberek. Hát hagyd beszélek egy erős emberről. Feleségem szülőfalujában volt egy erős ember. Úgy annyira, hogy a környéken mindenki rettegett tőle. Egyszer egy vándor cirkuszos lement a faluba medvével. Egy betanított medve volt, és azt mondta a cirkuszos, összehívták a falu népét, hogy a kultúrházba, hogy ki mer elmenni ezzel a medvével birkozni. És épp ez az ember ott volt, és jelenkezett. És úgy a padlóhoz vágta a medvét, hogy a medve alig bírt felállni. Hát valahogy így látom Dávidnak az életét, hogy tudta, biztos volt benne, hogy ő győzni fog. Miért? Mert azt az igeverset újra megemlítem, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel.
0: Én viszont Góliát személyével szeretnék foglalkozni egy kicsit, és nem a méreteivel, az erejével, mert mondhatjuk azt, hogy ilyen nincs, de van, hogy valaki ilyen nagy legyen. Ma is vannak extrém magas emberek, általában nem is szoktak túl sokáig élni, de létezik ilyen genetikai állapot, hogy lesz valaki extrém magas. Én sokkal inkább a mondandójához szeretnék fordulni, és különösen azt a mondat ragad benne a szívemben, hogy én most kigúnyolom Izrael hadisorait és Izrael istenét. Tehát nem harcolok Izrael, hanem kigúnyolom, és az istenét is kigúnyolom. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy a történelem során hányan gúnyolták Istent, de hányan. Elmondták, hogy nincs, hogy egy képzelet, hogy ha lenne, akkor már rég ez lenne, vagy rég az lenne. Nem akarok most így konkrét történelmi eseményeket, elég, ha csak már a mi gyerekkorunkra gondolunk vissza, amiben felnőttünk. Hát az iskolába folyamatosan azt hallgattuk, hogy nincs Isten, és ez egy túlhaladott, és ideológiailag mennyire téves, és stb. Stb. És úgy tűnik, hogy az a hatalmas birodalom egyik pontról a másikra felbomlott, és Isten pedig van. Tehát lehet Isten nevét gyalázni, és Istent kigúnyolni, és azokat kigúnyolni, akik az ő követői volt, van, és valószínűleg lesz is, amíg ez a világ van, de ez nem azt jelenti, hogy Istent sarokba lehet szorítani, vagy hogy el lehet pusztítani az ő követőit. Mert az Úr harcol, értünk valóban, és a végső szó az Úré. Lehet, hogy lesznek, és most is vannak olyanok, akik akár mártír halált halnak, azért, mert ők Jézus követői, de ez nem azt jelenti, hogy legyőzték az Urat, hanem csak azt jelenti, hogy a sátán próbálkozik, de a végső győzelem az isteni.
4: Én egy mellékszereplőről, Eliábról szeretnék egy néhány gondolatot mondani, aki hát tulajdonképpen elmarasztalja Dávidot. Volt ebbe minden elmarasztalás is, hogy mit keres ott, harcot akar látni. Volt ebbe egy kis irónia is, egy ilyen gúnyféleség. Ugye miközben Góliát, kiáll nyilvánosan szidalmazni az Isten népét, kiáll nyilvánosan gúnyolni, Eliá pedig, hát minthogyha egy kicsibe átvenne Góliátból ebből, és tovább adja ezt a kisebbnek. És úgy elgondolkoztam, tudva a történetben azt, hogy amikor

0: vallásokból is, amikor Sámuel a testi alkatát nézte, ugye valahogy ez derül ki a feljegyzésekből, és hát azért ez alatt a 40 nap alatt ott voltam Eliáb is. Ő neki nem jutott eszébe semmi? Vagy nem jutottak eszébe megoldások, csak az, hogy hogy kell azt, aki keresi a valódi megoldást, hogy így fogalmazzak, őt egy kicsit megfricskázni, egy kicsit lelkileg gyengíteni, egy kicsit ellehetetleníteni, vagy minden eszközt felhasználni arra, hogy tűnjön innen. Hát ő nem volt ott, ő nem ugyanazt hallotta az elmúlt 40 napban, mint Dávid. Ő neki nem jutott eszébe a parittyás köves dolog, vagy esetleg nem voltak meg neki a képességei. Mindegy, ez már túlnyúlik a történetnek a határain, és inkább a fantáziának a teret. De hát azért elgondolkozik az ember az, mikor találkozik ilyen Eliábokkal, akik hát próbálják meggyengíteni a lelkileg is, vagy esetleg, hogy ő maga ne váljon olyanná, aki más valakit lelkileg próbál meggyengíteni, ellehetetleníteni. Hát Dávid nem is kérdezhetett tőle, hanem hát másoktól kellett érdeklődjön, a saját testvérét meg se kérdezhette, hogy mi történik itt tulajdonképpen. Szóval ez a kis mozzanat, amiről itt nagyon röviden ír az ige, ez is sok kérdést fölvet. Sok mindent a hallgatóra is szeretnék bízni, vagy még ha van gondolatotok, hogy hogyan is állunk egymáshoz, gyülekezetben, testvér a testvérhez.
1: Szokták azt mondani, hogy valaki jókor volt jó helyen, és hogyha ezen elgondolkodunk és megnézzük azt, hogy hogy tud valaki jókor jó helyre kerülni, akkor azért azt látjuk, hogy ez a legtöbb esetben nem egy passzív dolog, hogy hát éppen valaki ott volt, ahol lennie kell, és ebben az esetben is azt látjuk, hogy Dávid, hogyha megnézzük, hogy hogy került oda, annak a tudatában, hogy ő királyá lett kenve, ugye édesapja szól neki, hogy végezzen el egy futárfeladatot. Gyakorlatilag nem azt mondta, hogy menj el és legyél király, vagy menj el és legyél hős, hanem gyere fiam, adok egy munkát, amit el kell végezned, kapsz egy megbízást. És Dávid teljesíti ezt a megbízást mindenféle fenntartás nélkül, nem olvassuk azt, hogy ezzel problémája lett volna, sőt azt olvassuk, hogy fölkelt tehát Dávid korán reggel. Nem húzta, halasztotta, hanem korán nekiállt a munkához, amit el kellett végeznie, és utána minden más ebből lett. Ez a fajta hozzáállás, hogyha nem azt nézzük, hogy amúgy mi kik lehetnénk, vagy hogy az egyéb képességeink minket mire determinálnának, nem azt mondjuk, hogy idézőjelben, hogy büdös nekünk a munka, hanem elvégezzük, ami előttünk van, akkor ezt Isten meg fogja áldani. És nekem is volt olyan a saját életemben, hogy egy szolgálattal kapcsolatban azt mondtam, hogy én ezt kizárólag azért végzem el, jobb hián, mert hogy más nincsen. És volt olyan idősebb előjáró testvér, aki korholt engem, hogy hát Isten szolgálatáról, hogy beszélhetek így. És akkor mondtam neki, hogy de hát ez a valóság, én amúgy ezt nem gondolom, hogy nekem kellene elvégezni, de van itt egy feladat, és más nem végzi el. Akkor elvégzem én, mert meg kell tenni azt a valamit. Dávidnál is azt látom, hogy nem azzal kezdett, hogy akkor egyből neki ment Góliátnak, hanem érdeklődött a testvéreinél, olvassuk ott több más embernél, Izrael királyánál, hogy akkor keresünk valami megoldást, vagy hogy mégis ki az, aki el fogja venni a gyalázatot Izrael népéről. És egyszerűen nem akadt más. És akkor azt mondta, jó, akkor itt vagyok én, elvégzem én, és Isten ezt a fajta hozzáállást, ezt megáldja. Mert nem azért tette ezt Dávid, legalábbis azt gondolom, hogy nem az volt benne, hogy hú, akkor én majd most jól király leszek,

0: meg királlyá kiáltatom ki magam, hanem az, hogy van egy feladat, amit Isten népe érdekében, Isten dicsőségére el kell végezni, és én minden tőlem telhetőt megteszek, hogy elvégezzem. A többi az Isten dolga, Isten fog adni győzelmet, vagy akarata szerint ő fogja megáldani ezt a vállalkozásomat és tevékenységemet.
1: BCS, csak egy mondattal csatlakozva, ugye, hogy kell a kedves atyafiakat úgy fricskázni, hogy érezzék, hogy azon kívül, hogy kicsik, és mindenfajta fele érték nélküliek, még az is, amit csinál, az se ér semmit, hisz eljárva a következőt kérdezi az öcsétől, azt a pár darab juhot ott hagytad kint a sivatagban. A pár darab juhról talán annyit, hogy nagy valószínűséggel ez egy komoly nyáj kellett, hogy legyen, hisz az teljes kolóniát, a szülőknek, a testvéreknek, a hozzátartozóknak, a szolgáknak az etetését ebből a nyájból látták el. Tehát tudunk mi olyanokat szúrni a másiknak, hogy fájjon az mindenütt. A másik gondolatom pedig az, hogy ugye nagyon nem mindegy, hogy ki készít a harcra, és hogy készít a harcra fel. Itt azt láttuk ebben a történetben, hogy amikor bevállalja Dávid a Góliát elleni harcot, akkor az emberi okoskodás úgy indul, hogy Saul rápakolja az összes cuccot, amivel harcolni lehet. És mi is szoktuk ezt csinálni, hogy mi készítjük egymást a harcra, és pakoljuk rá ezerre, adunk még rá, meg a kezébe, meg a fejére, meg a lábára, és sikerül azt elérni, hogy mire harcolni kéne, szerencsétlen harcos mozdulni se tud, nemhogy bármit cselekedni. Úgy gondolom, hogy ennek a történetnek ez is nagy tanulsága, hogy talán sokkal jobb, hogyha hagyjuk a Jóistennek ezeket a dolgokat, hogy adjon inkább csak 5 kavicsot, mint egy csomó dárdát és páncélt. Sokkal előrébb mutató és hasznosabb lesz.
2: Több mint egy éve, ha jól emlékszem, Anikó kiosztott itt közöttünk egy kis fehér táblácskát, amire az volt ráírva, hogy az Úré a szabadítás. Én ezt otthon kitettem. Most így mondom, értéktelen ez a táblácska, de ami rajta van, az nagyon értékes, mert folyamatosan emlékeztet arra, hogy a lelki harcainkban kire számíthatunk. Tudjuk, hogy testi harc is van, mert ezt a táblácskát egy ukrajnai hölgy ajándékozta a Mera csapatának, és itt nálunk főleg lelki harcról van szó, úgyhogy én most erről szeretnék egy pár szót mondani. Dávid, aki pásztorkodott, nem tudta előre, hogy mikor jön a medve, mikor jön az oroszlán, tehát folyamatosan készenlétbe kellett, hogy legyen, és elsősorban a testi erejével győzte le ezeket az ellenségeket. Így a lelki harcban is folyamatos készenlétre szorulunk. Amilyen van, azzal harcolt. Viszont egyedül kellett megharcolni, és most sincs kivétel. Imatársakat lehet gyűjteni magunk mögé, de a harc fő része az a miénk. Ahogy Dávid mondja, hogy én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened. Tudja, hogy ki a megbízója, ki a fővezér. És olyan jó, hogy mi a győztes oldalán állunk. Eszembe jutott egy gondolat, hogy Dávid emlegeti az urat, és van a 10 parancsolatban egy rész, hogy az úrnak a nevét hiába felneved. Dávid hittel mondta ki ezeket a szavakat, míg Góliát a csúfolkodásába ok nélkül mondta ki a szavakat, így Isten ítélete sújtotta őt.
3: Én nyilván nagyon jól ismerem a történetet, de még soha nem jutott eszembe végig gondolni azt, hogy azt tudjuk, hogy Góliátnak mi volt a reakciója, amikor tudatosult benne, hogy kijön vele szembe. De életemben először felmerült bennem a kérdés, hogyha én lennék ott Izrael fiai között. És bocsánat, hogy így mondom, ezt mindenki érteni fogja, és elindul az a gyerek. Akkor mire gondolnék? És én megmondom őszintén, elsőnek hirtelen, ahogy ez így fölmerült bennem, az jutott eszembe, hogy hát magamat ismerve, én elkezdtem volna fölkészülni a rabszolgaságra. Tehát ennél esélytelenebbet elképzelni nem lehet. Aztán próbáltam így gondolkodni magamban, hogy jó, de hát nem csak ez a reakció lehetett. Mi lehetett még? A következő, ami eszembe jutott az, hogy hányan álltak el ott úgy, hogy se kép, se hang, mint akinek így leúzták a rolót már, hogy olyan szinten sokkolódtak, hogy még egy gondolat sincs a fejükbe. De utána az is eszembe jutott, és vajon hányaknak jutott eszébe ott, állva a seregben, elkezdeni imádkozni azért a fiúért. És vajon nekünk így gyülekezeteken belül melyik a reakciónk? A készülünk fel abszolgaságra, a totások, vagy eszünkbe jut elkezdeni imádkozni azért a fiúért?
4: Az igehirdetés alatt elgondolkodtam azon, hogy mennyire fontos, mennyire lehet fontos a hívő ember életében a fegyverzet. Kiderült ebben a történetben, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ki milyen fegyverzettel akar csatába szállni. Dávid esetében is kiderült, hogy ő hiába szerette volna fölvenni Saulnak a fegyverzetét, az nem illett rá, és nem tudta volna elvégezni azt, amit Isten rábízott. És ezért jobbnak látta azt, hogyha ő nem is próbálkozik tovább. Minap beszélgettem az egyik testvéremmel, és valami hasonló kérdések merültek fel a beszélgetésünkben. Beszélgettünk arról, hogy ki milyen fegyverekkel övezi föl magát, hogy bizonyos esetekben esetleg szembe szálljon valamivel, vagy mi a fontos a számára, és mivel foglalkozik mondjuk túlnyomó többségben a napi programjaiban. És azt látom és azt tapasztalom, hogy valóban úgy van, hogy a testvérem is említette, hogy a világ fegyverzetét akarjuk magunkra ölteni, hogy hasonlítsunk hozzá, az csak a veszteségre jó. Tehát én úgy látom, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a fegyverzetünk. Viszont a Biblia segít nekünk, és ugye ott nyilván az apostol felsorolja számunkra, hogy mi az, amire inkább oda kell figyelni, hogy felivezni a derekunkat az igazság szeretettel, vagy fölhúzni a sarut a lábunkra, vagy pedig nagyon fontos a békesség evangéliumának a hirdetése, vagy fölvenni a hitnek a pajzsát, ami nagyon fontos, vagy az üdvösségnek a sisakja, és ugye végül nagyon erőteljesen kiemeli a léleknek a kardját, amely az Isten beszéde. És ez nagyon fontosnak látom, mert az egyik legnagyobb probléma talán a fiatalabb korosztályban pont az, hogy a lélek kardját, az Isten beszédét nagyon-nagyon sokan elhanyagolják, keveset olvassák a Bibliát, és ebből ered az, hogy utána csodálkoznak az emberek, hogy miért vagyok én vesztes. Hogy lehet az, hogy én hívőnek tartom magamat, és mégis sok esetben vesztesként jövök ki a csatából. Én szerintem érdemes átnézni a fegyverzetünket, és fölölteni azt, amit Isten ad nekünk, mert láthattuk a történetből. Dávid azzal ment, amit Istentől kapott, és győzött. Én hiszem azt, hogy ha mi is abban a fegyverzetben fogunk járni, szolgálni, amit Istentől kapunk, akkor győztesek legyünk, és én kívánom is azt, hogy minél többen lehessünk győztesek.
5: Ennek a történetnek a felépítése nagyon hasonlít az akciófilmekhez. Van egy konfliktus, az ellenfélnél olyan vagy olyanok, akik legyőzhetetlenek, hatalmasok, és körülbelül a filmeknek a kétharmada felé szokott eljutni odáig, hogy na, innen biztos, hogy nincs kiút, lehetetlenség, és utána jön mindig a szabadulás. Nagyon hasonlít a két történet. Lehetséges, hogy úgy érezzük az életünket, vagy ha elnézzük a világot, hogy eljutottunk a filmnek a kétharmadáig, de én még nem találkoztam olyan emberrel, aki egy akciófilmet úgy néz, hogy kikapcsolja a kétharmadánál, hogy innen úgy is vége van, ez lesz a vége, vagy innentől úgy nézzük, hogy ha-ha-ha, most végignézem, ahogy elpusztul az egész világ. Eszembe jutott a kérdés, hogy akkor Most mit várunk? Szeretnénk végignézni, hogy elpusztul a világ, vagy bízunk abba, hogy még innen is van szabadulás?
2: A győzelem után Saul érdeklődik, hogy kinek a fia ez az ifjú. És az ugrott be nekem, hogy a kereszt alatt ott van a százados, és ott is egy győzelmet nézhetett végig, bár a szemével egészen mást látott. És megfogalmazza, hogy bizony ez az ember Istennek a fia volt. Kívánom azt én is a hallgatók számára, hogy minden győzelem után ne csak kérjük a segítségét a harcokhoz, hanem adjunk hálát a győzelmeinkért is neki.
6: Péci és Gábor Eliáb személyét már eléggé kivesézte, és egyet is értek velük. Én összesen egy mondatba összefoglalnám azt, amit ő csinált szerintem. Ő a belső frusztráltságát és a belső kudarcait továbbadta. Valahol ki kellett adnia magából ezt a belső feszültséget, és hát Dávidon csattant. Nagyon sokan csinálják ezt ma is. A másik, amit szeretnék mondani, hogy Dávid, amikor Góliát gúnyolja őt is, meg Izrael istenét is, akkor egy olyan pontos jövőképet mond el, ami elképesztő, hogy mi lesz, hogy én levágom a fejedet, utána a filiszteusokkal mi történik, stb. Stb. És elhangzott az igehirdetésben az a kérdés, hogy hát akkor most ki volt Dávid, és miért mondta ezt? És nekem eszembe jutott az az ige, amit akkor olvastunk, amikor Sámuel fölkente Dávidot. Ez az 16. fejezet 13. versében van, hogy és akkor az Úr lelke szállt rá, és vele is maradt. Tehát ezt ő nem magától mondta, hanem az Úr lelke, amelyik rászállt, az beszélt belőle, és az mondta el pontosan, hogy mi fog következni menetrendszerűen, amibe is következett. És még van egy harmadik gondolatom, igazából véve ez egy visszaemlékezés, nagyon megérintett az a gondolat, föl is írtam itt magamnak, hogy és Isten meglátogatja Isait, és aztán elküldi Dávidot, és Isten itt már elkezdi a szabadítást. És úgy elkezdtem gondolkodni, hogy én tudok olyat felidézni a személyes vagy a környezetem életéből, amikor valóban Isten intézi a pillanatot, a találkozást, és eszembe jutott egy nagyon érdekes történet, ami velünk esett meg. Egyik szolgálati helyünkön, a imaházon, tehát a gyülekezeti házon kellett felújításokat eszközölni, és ehhez kellettek önkormányzati engedélyek. Igen ám, de mint kiderült, sok évtizedre visszamenőleg hiányzott egy papír, mégpedig valakinek a halotti bizonyítványa, akinek a háza valamikor azon a telken állt, amin utána fölépült az imaház. Hát elég könnyű kiszámolni, hogy a néni, egy nénit kerestünk volna, hát úszkve 150 és 160 között kellett volna már lennie szegénykémnek, ha él. Nem találtunk egyetlen egy hozzátartozót sem, beleértve azt, hogy nagyon készségesek voltak a temetőszolgák, átnézték a nyilvántartásokat, minden kiderült, minden tudtunk, csak a néni nem volt meg. Mindent, elképzelhető dolgokat fölkutattunk, és az önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy addig nem lehet bizonyos papírokat kiadni, mert hogy jogilag ez a telek a néniné. Hát ez egy patthelyzet volt, teljesen világos, imádkoztunk, nulla megoldási javaslat. Egy nyári kánikulai nap, mentünk vissza a délután az imaházba, én indultam volna a bejárat felé, és akkor észrevettem, hogy mögöttem egy pólós, rövidnadrágos, idősebb úri ember fényképezni akar, és hát én udvariasan megálltam, és mondtam, hogy tessék nyugodtan. És rám nézett, és mondta, hogy nem, nincs semmi, csak átutazóban van Magyarországon, ő Amerikában él, de valamikor nagymamája háza ezen a telken állt, és szeretné lefényképezni, hogy elvigye az unokáknak is megmutatni, hogy na, valamikor az ősök itt éltek. Én lemerevettem, mondom, mondja még egyszer végig, amit mondott. Végig mondta. És akkor, hát addig a férjem is odaért, és mondtam, hogy hát még magát a jóisten küldte ide. Mint kiderült, a néni kitelepült Amerikába, ahol annak rendje módja szerint, amikor eljött az életkorában az az idő, eltávozott az élők sorából. De a családnak megvoltak a papírjai. És a család volt annyira kedves, amikor elmondtuk a problémát, hogy hivatalosan lekérték az amerikai hatóságoktól a papírokat, elküldték nekünk hivatalos közjegyzői, tehát minden formulának megfelelően, amit aztán mi is hivatalos fordítatás, stb., de ez már olyan egyszerű ügynek tűnt azután, amiben voltunk, mert Isten azt a pontot, azt a pillanatot megragadta, amikor semmi emberi segítség nem volt, semmi, tehát tényleg nem volt emberi segítség. A néninek nyoma veszett a mi szemszögünkből, és Isten megadta, hogy meglegyenek a papírok, és megadta a szabadulást, mert ez egy megoldhatatlan Góliát volt a mi szemünkben. Tehát vannak ilyen élethelyzetek, és nem mindig happy end a történet, és ezt nem is azért mondtam el, nekünk is teljesen sötétnek tűnt minden, és egy zsákutcának, hogy nincs tovább, nincs lépés. De van egy mondás, hogy ahol mi egyetlen egy megoldással látunk, lehet, hogy Istennek még van ezer megoldási javaslata. De ehhez kell az, amit Eti is emlegetett, a hit, hogy higgyünk benne, hogy ha Isten készít minket valamire, vagy késztet minket valamire, akkor meg fogja adni a kimenekedés útját is.
7: Mivel ennek a történetnek én is részese voltam, egy kis kiegészítésem van hozzá. Ez az ember egy órát kellett volna, hogy a Ferihegyi repülőtéren töltsön, átszállva egy másik gépre. Leszámítva, hogy a gépe lekéste a csatlakozást. És 5-6 órával később indult az a másik gép, amivel tovább tudott utazni. Ezért ott taxiba ült, kivonult Budapest egy külső kerületébe ezt a fényképet elkészíteni, meg azért, mert Isten úgy rendelte, hogy akkor pont találkozunk, és pont azokban a percekben érkezett és volt ott, amikor mi is megérkeztünk. Bármelyikünk egy néhány perccel arrébb van, ez a találkozás soha nem jön létre. Tessék mondani, hogy kiszervezte. És valóban, Isten a lehetetlen helyzetet valóban lehetségesnek tartotta megoldani az ő végtelen kegyelméből. De a Biblia óra végére értünk, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán találkozunk, ha az Úr akarja, és élünk. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Az idén, szeptember 11-én, péntek este ért véget a zsidónaptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rós Hásana és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következtek a félelmetes fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, ez szeptember 20-án vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát beütöltek, bűneiket bántak és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukot a három zarándok ünnep egyike, egyben a betakarítás öröm ünnepe. Hét napján a hagyomány szerint a szókában laknak és étkeznek, s ha az időjárás lehetővé teszi, ott is alszanak. A sátor egyszerre emlékeztet a pusztai vándorlás ideiglenességére, és arra a bizalomra, amellyel az ember az örökké való gondviselésére bízza magát. A szukott félünnep tegnap, szeptember 25-én, pénteken este kezdődött, és október 2-áig tart. A szombat bejövetele most, tegnap, szeptember 25-én pénteken 18:17 volt, kimenetele ma, 26-án szombaton 19:18. Izrael Meir Lau nevű rabbia, miért ülünk a szókában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van, a betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze. A pálmaág, a lülóv, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága és a fűszfág. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta, én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, és a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Szerbi rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt, Mózes 5. könyve 33:1. A profétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is fölülmúlta a többi profétát. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Az igazi szabadság Krisztusban van.

A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.

Manapság sokan félreértelmezik a szabadság fogalmát. Összetévesztik a szabadossággal. Pedig míg a szabadság nagy érték, addig a szabadosság súlyos hiány. Az igazi szabadság ellentéte. Aki szabadosságra törekszik, azt igazából az a vágy hajtja, hogy ne függjön semmitől és senkitől se. Mértéktelenül élvezni akarja az életet. Nem ismer el maga felett semmilyen tekintélyt. Egyfajta korlátlan szabadságban akar élni, de ehelyett előbb-utóbb rabbá lesz. Olyan élethelyzetekbe sodródik bele, amiből aztán később nem találja a kiutat. Könnyen áldozata lesz valamilyen káros szenvedélynek, és ezáltal tönkreteszi a saját és mások életét is.

Te azonban nem erre vagy meghívva Krisztusban. Ő azért halt meg érted a kereszten, hogy megszerezze neked az igazi szabadságot. Nincs erőd magadat megszabadítani. Jézus azonban közbelépett, és megtette azt, amire te képtelen vagy. Megfizette a bűneid büntetését. Megváltott téged a bűn átkától, a haláltól, az ördög hatalmától, és szabaddá tett az Isten szerinti életre, a szeretetre, a megbocsátásra, a mennyei atyába vetett bizalomra, minden jóra.

Csak akkor tudsz ebben részesülni, ha szabadon, örömmel és szeretettel elkötelezed magadat a Jézustól való teljes függés mellett. Ha életed szorosan összefonódik vele. Ha engeded, hogy a szívedben éljen. Az igazi szabadság ugyanis a Jézus Krisztussal való kapcsolatodban gyökerezik. Nélküle szolgaság jellemzi az emberi létet. Szolgálja leszel a törvénynek, a bűnnek, a testnek, a világot uraló gonosz erőknek, az ördögnek. Ezért Krisztusnak adj elsőbséget az életedben.

Elgondolkodhatsz ma azon, hogy vajon mi tart téged rabságban. Majd kérheted Istent, hogy tegye valósággá az életedben azt a szabadságot, ami Krisztusban már a tied.

a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem. Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől, és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. Hajlamosak vagyunk a bizonyságtételre úgy gondolni, mint ami főképp felnőtteknek való beszéd, ritkábban beszélgetés. Esetleg még a fiataloknak. Erre fel Pál apostol állítja, hogy ő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt bizonyságot tesz. Mai korunk kiemelt figyelmet szán a gyerekeknek. De mintha ez a figyelem a szellemükre nem vonatkozna. Mintha csak fizikailag, pszichésen és mentálisan kellene megkapniuk mindent, amire szükségük van, de lelküknek, szellemüknek elegendő az étkezések előtti imádkozáson túl a hittan és a bibliakör. Pedig nekik is szükségük van a nap természetes menetében is szellemi táplálékra. Ez természetesen nem csak kiemelt időpontokat és programokat érint, hanem a mindennapi beszélgetések kellenek, hogy tanúságok legyenek a gyermekek számára Istenről. Mert ha ő nincs benne mindabban, amit teszünk, amit mondunk, ahogyan tesszük és mondjuk, akkor, ha Jézusról beszélünk nekik, minden gyerek rögtön tudni fogja, hogy ez csak beszéd. És még ha tetszik is nekik, akkor sem fogja megérinteni a lelküket. Elsősorban tehát nem a gyermeket, hanem saját magunkat kell komolyan vennünk ahhoz, hogy eljussunk arra az életre, amelyben a hétköznapi beszédünk is bizonyságtétel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Billy L. Spors írta Oklahomából az Egyesült Államokból. Céllal megalkotva. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Jeremiás próféta könyvének első fejezetének 5. verse. Voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok megfelelni Isten életemre vonatkozó tervének. Nyilvánvaló volt számomra mások elvárásainak a nyomasztó érzése, és néha elutasítottnak éreztem magam, mert nem mindig tudtam megfelelni ezeknek az elvárásoknak. De rájöttem, hogy nem vagyok egyedül bizonytalanságaimmal. Jeremiás szintén alkalmatlannak érezte magát az elhívásakor. A könyvének első fejezetének 5. versében Isten így szólítja meg őt, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. És mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. És Jeremiásnak mégis kétségei voltak, de Isten így biztatta, ne félj tőlük, mert én veled leszek. Meggyőződésem, hogy Isten nem csak megalkotott, hanem elhív, felkészít és felhatalmaz arra, hogy beteljesítsem az ő tervét. A bennem rejlő adottságokat, tehetséget és vágyakat azért kaptam, hogy megoszthassam Isten szeretetét és igazságát másokkal. A kétségeskedés pillanataiban bízhatok benne, hogy Isten, aki a kezdetektől velem van, sohasem hagy magamra. Isten mindannyiunkat céllel teremtett, és felruház szavakkal, bölcsességgel és erővel küldetésének a teljesítéséhez. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy célunk és elhívásunk lehet. Kérünk a kétségek és a félelmek idején, emlékeztess minket, hogy sohasem vagyunk egyedül. Amen. Napi gondolat, kétségeim ellenére bízhatok Isten vezetésében. Imádkozzunk és bízzunk Isten személyre szabott elhívásában.
2: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 2007. szeptember 26-án vettünk búcsút az erdélyi magyar költő, szerkesztő, publicista Létai Lajostól. Halkszavú lirikusként indult az erdélyi Helikon a keleti újság hasábjain. Költészetének jellemző jegye a szülőföldi, aranyrákosi emlékekben gyökerező családias idill, a nosztalgikus, impressionista képalkotás. Maradandó értékűek gyermekversei is.

Létai Lajos, csak ház, csak udvar. Csak ház, csak udvar, semmi más ma holnap a szülői ház. Csak tárgy, leltári tétel, csak ennyi s ennyi négyszögöl, kerítés, pince, kő kövön, csak kert. Sok ribizlivel. Csak ennyi. Hogy volt ez nekem ős erdőm, tündér rejtekem, nem fogyó kincses bányám? Az volt pedig part, kikötő, boldog sziget, remegtető, vad évek óceánján. Mennyi mindennel rakta meg pántos ládámat, szívemet, mennyi fűszerrel, sóval. Jövök, de nincs mit elvigyek. Jövök, de a kiskert hideg, csak a gyep nő kövéren. Csak ház, csak udvar, semmi más ma holnap a szülői ház. Alig több, mint az ára. Eladni, megvenni lehet. Ki lelke volt, oly messze ment, emlékem se találja. Bekopár is lesz a világ, ha nem többek, csak fák a fák, csak lomb a lomb, nem fészek. Ülök a régi küszöbön, de majd, hogy meg nem köszönöm, hogy pihentet, marasztal. Hallgatom.

0: Isten éneke.
1: A jellem tökéletesítése. A magasságos egek szentjei átveszik az országot, és bírni fogják azt örökké és örökkön örökké. Dániel próféta könyve 7:18. Gondolatok az ígéről. Isten azokat viszi be a mennybe, akik Jézus Krisztus kegyelme által megszentelődtek, és Krisztust mutatják be. Ha megváltónk szeretete él a lelkünkben, akkor tapasztalni fogjuk, hogy el vagyunk rejtve Krisztussal Istenben. Isten énekléssel örvendez azoknak, akik imával, figyelmesen és szeretettel végzik Krisztus munkáját, amikor Isten az ő szeretett fiának jellemét látja kialakulni népében, gyönyörködik gyermekeiben. Isten és a mennyei angyalok énekelve örvendeznek, ilyen embereket látva. Isten szántó földje vagytok. Korintuszi első levél 3:9. Amiképpen valaki örömet talál kertje művelésében, úgy talál Isten is gyönyörűséget hívő fiaiban és leányaiban. Egy kert állandó munkát igényel. A gazt el kell távolítani, új növényeket kell ültetni, a gyorsan növő ágakat le kell nyesni. Így munkálkodik az Úr is kertjéért, gondozva növényeit. Nem leli gyönyörűségét olyan fejlődésben, mely nem nyilvánítja ki a krisztusi jellem kegyelmi ajándékait. Jézus vére az embereket Isten drága tulajdonává tette.

0: Ne add fel!
1: Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. 84. Zsoltár 6. és 7. vers. Amikor az élet nehéz szakaszába érkezünk, és lázadás támad a szívünkben, gyakran feltesszük a kérdést. Miért engedi meg Isten ezt a szenvedést? Fontos megérteni, hogy a földi élet nem csak örömökből áll, de éppen ez a hely adja meg a lehetőséget, hogy a szomorúságot örömmé alakítsuk át. Isten nem azért engedi a próbákat, mert örömét leli a szenvedésünkben, hanem mert ezek a nehézségek formálnak minket, és rámutatnak a jellemhibáinkra, amiket javítani kell. Lehet, hogy most épp betegséggel küzdesz, vagy olyan problémával állsz szemben, amire nem találsz megoldást. Ilyenkor könnyű elszomorodni, elszigetelődni, és úgy érezni, hogy teher vagy mások számára. De gondolkoztál-e azon, hogy Isten éppen ezeken a nehézségeken keresztül akarja megmutatni, hogy távolodsz-e tőle, vagy közelebb kerülsz-e hozzá? Ő látni akarja, hogy győzelmet aratsz-e kísértések felett, vagy hagyod, hogy a gonosz uralkodjon rajtad. A próbatételek során világossá válik, hogy valóban függünk-e tőle, vagy saját erőnkre támaszkodunk. Isten azt szeretné, hogy a gyermekeiként örvendező boldog lelkületet ápoljunk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Péter első levele 2. fejezet 9. vers. Mindig tartsd szem előtt, hogy Isten a legjobb barát. Ne add fel a harcot. Ne felejtsd el, kihez tartozol, és mi a rendeltetésed ezen a földön. Gondolj arra, milyen lesz az életed az új földön, ahol már nem lesz többi fájdalom, szomorúság és szenvedés. Add át a szívedet Istennek, és kérd, hogy segítsen neked túljutni a nehézségeken. Értékes vagy az ő szemében. A félelem és az aggodalom egyetlen rossz dolgot sem hozhat helyre, viszont sokat árthat. Az öröm és a reménység ellenben világosságot áraszt mások útjára, és életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4. fejezet 22. vers. Az öröm és a remény tehát nem csak nekünk ad erőt, hanem másoknak is utat mutat a sötétségben. A hívő élet lényege, hogy a nehézségek közepette is kitartsunk, és bizakodó lélekkel álljunk a kihívások elé. Engedd, hogy a remény vezessen utadon, és légy meggyőződve arról, hogy Isten minden helyzetben melletted áll. A hálaadás egy rendkívül fontos eszköz a nehézségek leküzdésében. Próbáld meg elengedni a félelmeidet és gondjaidat, és helyettük fordulj hálával Istenhez. Szakíts időt arra, hogy elgondolkodj az elmúlt héten történt 5 csodás dologról, amiért hálás lehetsz.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 26-án így szól Isten igéje. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás könyve 9. fejezet 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Agrárvidéken élőként mindig egy picit másként nézünk mindenre, mint a fősodor. Tán jobban tudunk örülni a kis dolgoknak, talán jobban megbecsüljük azt, amit kaptunk, mert azt gondoljuk, a kicsiért is nagyon hálásnak kell lennünk. Szeptember vége van, a betakarítások, az egész éves legeltetések utáni hálaadás, a behajtás időszaka. Rengeteget dolgoztunk, most egy kicsit megállunk, hogy igazán örülhessünk, hogy hálát adhassunk mindenért, ami eddig történt velünk. Hálát adhassunk például az állatállomány növekedéséért, a termésért. Kis dolgok ezek, de mégis meghatározók. Talán jobban ragaszkodunk a körülöttünk álló világhoz, hiszen abból élünk. Máté evangéliumában azt is olvashatjuk az előző versben, hogy aki kitart, az üdvözül. Milyen jó lenne ehhez tartani magunkat. Kitartani Isten igényének hirdetésében is, a hozzávaló ragaszkodásban is. Lassan vége az ünneptelen fél évnek, érkezik majd a reformáció ünnepe és az advent. Lesz-e erő és öröm az ünnepléshez, a készüléshez? A reformáció népeként tudunk-e igazán hálát adni, tudunk-e megújulni? Van-e mindennapi megtérés az életünkben? Zakariás ma kinyilatkoztat, érthetővé teszi mára is a Teremtő Isten hatalmát. Máté pedig ma azt helyezi a szívünkre, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás az egyetlen üdvös lehetőség az életünkben ma is. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, fogadd hálánkat az új nap új kegyelméért, mindenért, amit kaptunk tőled az elmúlt nyári időszak során. Köszönjük, hogy te ellátsz minket minden földi jóval is. Uram, kérlek, szólíts meg a mai napon a te igéddel, hogy az életem tiszta ige hirdetés lehessen. A szavaim, a másokhoz való fordulásom téged dicsőíthessen. Legyen velem a te kegyelmed és a te áldásod a mai napon is. Amen. Spisák Attila áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek.

Egy nyüzsgő városban, az őszi napsütésben sétált egy alig 6 éves kislány. Fekete, ragyogó szemei kíváncsian kutatták a környéket. Amikor elhaladt egy ékszerüzlet előtt, tekintete megakadt egy csillogó, kék színű drágakövekkel kirakott nyakéken. A kislány megdermett. Mintha a nyakék titkosan a nővére szemének színét viselné. Ahogy belépett az üzletbe, fekete szemei megteltek könnyel, és szívéből jövő szavakkal fordult az eladóhoz. Szeretném megvenni ezt a nyakéket a nővéremnek. Kérem, csomagolja be szépen egy dobozba, és kössön rá egy nagy kék masnit. Ezt mondta, miközben tekintetét nem tudta levenni a drága kövekről. Az ékszerész, látva a kislány komoly elszántságát, felmérte a helyzetet. Ez a nyakék igazi műremek volt, ritka és rendkívül értékes. Kislány, ez a nyakék nagyon drága. Mennyi pénzed van? Kérdezte az ékszerész, kíváncsian várva a választ. A kislány a gyermekekre jellemző őszinte és feltétlen hittel belenyúlt a zsebébe. Elővett néhány elnyűjt papírpénzt, 2 apró, szürke tengeri kagylót és egy hajgumit. A kincseit gondosan a pultra helyezte. Ez elég lesz, ugye? Ez az összes vagyonom, mondta, ajkán mosollyal, mert tudta, hogy a nővére boldogsága mindennél többet ér. Szeretném meglepni a nővéremet. Ezek a kövek pont olyan színűek, mint az ő szemei. 1/2 éve halt meg az édesanyánk, és azóta ő gondoskodik rólam. Alig van ideje a tanulásra és önmagára. Ma van a születésnapja, és szeretnék neki valami nagyon szépet adni, magyarázta a kislány, és szavai tele voltak mély és őszinte szeretettel.

az ékszerész szíve mélyen megindult. Ez a kislány a világ minden kincséért megvásárolta volna a nyakéket, de nem a pénz volt a valódi fizetőeszköz. Nem az arany vagy az ezüst, hanem a szív tiszta és önzetlen ajándéka volt a valódi érték. Az ékszerész hátra ment, elővette egy elegáns fehér dobozt, beletette a nyakéket, és egy kék masnival gondosan átkötötte. Ez az ajándék a te ajándékod, a nővérednek, mondta, és a dobozt átnyújtotta a kislánynak.

Két órával később egy gyönyörű, 18 év körüli fiatal nő lépett be az üzletbe. Kezében egy fehér doboz volt, kék masnival átkötve. Arcán meglepettség és némi nyugtalanság tükröződött. Jó napot! Ne haragudjon! Segítsen nekem! Ezt a nyakéket tényleg ebben az üzletben vették? Kérdezte. Igen, válaszolta az eladó. És mennyibe került? A kis húgomnak nem volt annyi pénze, hogy megvehessen egy ilyen értékes ékszert, mondta a fiatal nő, hangjában a féltés és az aggodalom egyvelege volt. Az ékszerész nyugodtan elmosolyodott, majd válaszolt. Sajnálom, hölgyem, de az ár bizalmas információ. Nem oszthatom meg a vevőimmel. A nő láthatóan ingerülten, de mégis kétségbe esetten folytatta. Tudja, mennyi pénze volt? Néhány apró pénz és egy hajgumi. Az ékszerész a kékszemű nő szemébe nézett, és hangja tele volt tisztelettel. A kis húga kifizette az árat, hölgyem. Sőt, ő fizette a legnagyobb árat. Mindenét odaadta, amilyen csak volt, és ami a legfontosabb, a legértékesebb kincsét, a szívét, amely tele volt feltétlen szeretettel. Az, hogy mindenét odaadta, nagyobb áldozat volt, mint bármelyik drága kő értéke. Ez az ajándék önmagában az önzetlen szeretet megtestesülése.

A fiatal nő szemei könnyel teltek meg, megértve az ékszerész szavainak mély értelmét. A nyakék valódi értéke nem az anyagiakban, hanem a kis húga tiszta szívében és áldozatában rejlett. A szeretet a legnagyobb ár, amit valaki adhat, mert abban a szív önzetlenül teljesen felajánlja önmagát.

semmit ne tegyetek önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal tartsátok egymást magatoknál különbeknek. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 3. és 4. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla halála napja. 81 éve 1945-ben, ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakállú herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a második hegedűverseny, a zenekari koncertó és a harmadik zongoraverseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes táblata. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10 óra 45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közti magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Belkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitó programon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekes könyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyag zene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri Evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Harbóná pedig a király egyik háremőre ezt mondta. Van itt egy fa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl rá. Föl is akasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő állított Mordokájnak. Aztán lecsillapodott a király haragja. Azon a napon Ahasvérus király Eszter királynénak adta Hámánnak a zsidók ellenségének a házát. Mordokáj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokájnak. Eszter pedig Mordokájt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Ezután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok néki, adjon ki egy íratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammadátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Hívatták tehát a királyi írnokokat, és leveleket küldtek. Ahasvérus király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án az írat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával. Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. Ezután Mordokáj eltávozott a királytól, kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval és finom vászonból, meg piros bíborból szőtt palástban. Súsán városa pedig újongva örvendezett. A többi zsidóra is fölvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, ahová a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vígattak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Eszter könyve, 7. fejezet, 9., 8. fejezet, 17.

0: Eljött az igazság órája.
1: Hámán többször is megállhatott volna az útján, Isten kifejezetten ad erre alkalmakat. Például a király álma utáni megszégyenítő napot, vagy amikor felesége és barátai is figyelmeztetik, hogy nem lesz ennek jó vége, alul fog maradni. De ekkor ő már nem lát és nem hall. A dráma csúcsán minden összeomlik. A király, a királyné, még az udvari emberek is világosan ellene vannak. Hirtelen ráomlik saját gazságának termése. Az ítéletben pedig még a legnagyobb dráma kellős közepén sem tudjuk nem észrevenni Isten humorát. Engedi, hogy megácsolja saját akasztófáját, miközben ő maga azt hiszi,

Büntetésének mértéke hajszál pontosan az, amivel ő mért volna. Nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás. A zsidóknak világosság támada, öröm és tisztesség. Kinek a műve mindez? Gondolkozzunk ma el Isten munkájáról a mi életünkben is.

Az igazi erkölcsösség abból áll, hogy saját magunk találjuk meg a számunkra legmegfelelőbb helyes utat, amit ezután elszántan követünk. És ez bizony a mi felelősségünk.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk!

Urunk, Istenünk! Az elmélyülés idejét nyújtod ezen a reggelen is nekünk, hogy megbánjuk, amit vétettünk, hogy a jóhoz közelíthessünk szándékainkban, és cselekedeteinkben is egyaránt. Engedd, hogy hódolattal közeledjünk hozzád. Tisztítsd meg, és fordítsd magadhoz szívünket, mert segítséged nélkül semmit sem tehetünk. Kérlek, lázongó akaratunkat vezesd az általad kijelölt ösvényen, az igazság útján. Ó, add, Uram, hogy kegyelmeddel megnyerjük azt, amit fiad örömhíre ígér. Adj erős szívet, ha terhet kell viselnünk, ha éppen rögös az utunk, békével fogadjuk el, hogy azt is a mi érdekünkben hozod elénk. Légy irgalmas hozzánk, a gondolataink és érzékeink lefelé húznak, és ha a te országod utáni vágyódás kialvóban van bennünk. Kérve kérlek, védj meg minket az alvilág hatalmától, és akadályozd meg a gonosz erőinek pusztítását életünkben a mai napon is.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 26-a. Ez a nap a tiszta hegyek napja. A környezetvédelem fontosságára hívja föl a figyelmet. Nemzeti parkok, zöld társulások szerveznek ilyenkor társadalmi munkát, és gyűjtenek hulladékot, tisztítják a természetet.

0: Az Európai Tanács szeptember 26-át a nyelvek európai napjává nyilvánította. A tagországokban először 2001 őszén rendezték meg, melyen közel 50 ország vett részt, azóta minden évben megemlékeznek a csaknem 200 különböző európai nyelvről.
1: A Nemzetközi Tengerészeti Világszervezet 162 tagállama ünnepeli ilyenkor a Tengerészeti Világnapot. Juhász Gyulát idézzük: a vágyam örököltem, mely messze tengerekre néz.
0: Meghalt Bottyán János, közismert nevén Vakbottyán, kuruc generális, a Rákóczi Szabadságharc hadvezére 1709-ben.
1: 1777-ben e napon Mária Terézia áttelepíti a Nagyszombati Tudományegyetemet a Budai Királyi Várba, és megalapítja az egyetemi könyvtárat.
0: 1847-ben e napon szentelték fel a Sándor palottával szembeni telken épült budai evangélikus templomot. A telket igen nehezen kapták meg, mert amikor a telek tulajdonosok megtudták, hogy ott evangélikus templom épülne, visszaléptek az eladástól. Ez jellemzi a korabeli felekezeti viszonyokat, hiszen ez lett az első protestáns templom Budán. A helyzetet oldotta, hogy az ünnepségen az evangélikus Kossuth Lajos és a katolikus gróf Széchenyi István is jelen volt.
1: 1907-ben született Radványi Géza Kossuth-díjas filmrendező, vágó, forgatókönyvíró, tanár, író, Márai Sándor testvére. Legismertebb filmje a Beszélőköntös, a Valahol Európában és a Nem kell mindig kaviár.
0: Olá Andor orvos, természetgyógyász, dietetikus, a reformkonyha és a méregtelenítés szószólója, fitoterapeuta, néprajzkutató, író-költő és műfordító e nap szülötte volt 1923-ban.
1: 1945-ben ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakálló herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a Második hegedű verseny, a Zenekari koncertó és a Harmadik zongora verseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes távlata.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem illik a bolondhoz a választékos beszéd, de az előkelőhöz sem a hazug beszéd.

A My Fair Lady című nagy filmklasszikusban Elizát, az egyszerű virágárus lányt, felkarolja és befogadja a híres nyelvész professzor Higgins, de csak fogadásból. Pickering ezredessel az amatőr nyelvésszel fogadnak abban, hogy 6 hónap alatt megtanítja a rémes kiejtésű lányt tökéletes angolsággal beszélni, hogy bármilyen úri társaságban megállja majd a helyét. Van a filmben egy kedvenc jelenetem. Elizát, mint unokahúgot mutatják be az Ascoti lóversenyen a sznob társaságnak, aki ugyan kifogástalan kiejtéssel beszél, csak épp arról feledkeztek el, hogy megtanítsák arra, milyen témáról hogyan beszéljen. Így aztán az egyik lovat nagyon közönségesen buzdítja, majd szép kiejtéssel meséli el az úri társaságnak részeges apja történetét.

0: Nyisd ki a szád, és megmondom, ki vagy. Szögezte le nagy nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc. Az, ahogy beszélünk, amilyen kifejezéseket használunk, amilyen hangnemet engedünk meg magunknak másokkal szemben, amennyit beszélünk, amilyen stílust választunk, mind bennünket jellemez. Megmutatja, mi lakik a szívünkben. A beszédünk elárul minket. Egy darabig próbálhatunk mást mutatni, de így is úgy is kibújik a szög a zsákból. Salamon azt mondja, hogy nem illik az esztelenhez a választékos beszéd. Nem is képes rá, csak egy rövid ideig, mert mástól összeszedett kifejezésekből él. Vizsgáld meg a beszédedet, és ha hiányosságot fedezel fel, kérd Istent, hogy tisztítsa meg a szívedet.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Mi vagyunk a világ világossága.
1: A mai ige Máté 5:14. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Gondolatok az igéről. Kötelességünket csak akkor értjük és becsüljük igazán, amikor abban a világosságban szemléljük, ami Krisztus életéből ragyog elő. Ahogy a nap felkel keleten és halad nyugat felé, fénnyel árasztva el a világot, Krisztus igaz követője is így világosság a világnak. Kimegy a világba, mint valami ragyogó, fénylő világosság, hogy azok, akik sötétségben vannak, megvilágosodhassanak és felmelegedhessenek tőle. Krisztus azt mondja követőinek, ti vagytok a világ világossága. Akik nem munkálkodnak reményteljesen, a kételkedés felhője alatt tartják magukat. Az ellenség még nem halt meg, és minél közelebb kerülünk e föld történelmének lezárulásához, annál éberebbek a sátáni eszközök erőfeszítései, hogy a lelkeket a kételkedés felhőjében tartsák, olyannyira, hogy a menny világossága ne juthasson kifejezésre szavakban és tettekben, hogy reménységet, örömet és bátorítást hozzon másoknak. A világ tele van sietséggel és csalódottsággal. A szavak neked szólnak. A ti világosságotok úgy fényjék az emberek előtt, hogy láthassák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az igazság támogatására kimondott szavak azzal a bizonyossággal hangzanak el, ami helyes szándékból és vidám reménységből, tiszta szívből fakadnak, örömet okoznak az angyaloknak. Az Úr azt akarja, hogy lelkileg gondolkodjunk, hogy megláthassuk a terveinek kibontakozását a mi életünkben. Isten munkatársai kell legyünk annak a munkának a végzésében, amit ő végzett volna. Akárhol is vagyunk, a világosságot kell árasszuk. Amikor Krisztus szavai kifejezésre jutnak a hívők szavaiban és tetteiben, világosság árad azokra, akik sötétségben vannak, mert miközben az ajkak Isten dicsőségét hirdetik, a kezek megerősödnek a jó cselekvésére, a pusztulás felé haladók megsegítésére.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj hozzám, és figyelj! Hangolódj rá a hangomra, és fogadd el leggazdagabb áldásaimat. Ejtsen ámulatba, hogy otthonod kényelmében üldögélve a világ mindenség teremtőjével beszélgethetsz. A földön uralkodó királyok hajlamosak arra, hogy megközelíthetetlenné tegyék magukat. Az egyszerű, hétköznapi emberek szinte soha nem nyernek bebocsátást eléjük. Még a méltóságosoknak is át kell verekedniük magukat a bürokrácia akadályain, és végigcsinálni a protokoll előírásait, hogy a királyi fenséggel beszélhessenek. Bár én a világegyetem királya vagyok, teljességgel megközelíthető és elérhető vagyok a számodra. Veled vagyok, akármerre jársz. Semmi nem választhat el a jelenlétemtől. Amikor felkiáltottam a kereszten, hogy elvégeztetett, a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Ez megnyitotta az utat, hogy szemtől szembe találkozhass velem, és többé nincs szükség protokollra vagy papokra. Én a királyok királya, állandó úti társad vagyok.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 50. fejezet, 4. vers. Ézsaiás könyve 55. fejezet, 2. és 3. vers. János evangéliuma 19. fejezet, 30. vers. Máté evangéliuma 17. fejezet, 50. és 51. verse.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 5. rész. Bélsaccar lakomája. Bélsaccar király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst edényeket, amelyeket apja Nebukadnezar hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott, főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkedtek. A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez. Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Akkor eljött a király valamennyi bölcse, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ekkor Bélsaccar király még jobban megrémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Amikor azonban az anyakirálynő meghallotta, mint tanakodnak a király és főemberei, bement a mulatozókhoz, és ott így szólt a királyné. Király, örökké élj! Ne gyötörjenek téged gondolataid, és az arcod se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni lélek van. Apád idejében őt úgy ismerték, mint akinek világos értelme van, és olyan a bölcsessége akár az isteneké. Apád Nebukadnezar király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a jövendőmondók előjárójává tette. Igen, a te apád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás és értelem lakik, és képes arra, hogy megmagyarázza az álmokat, feltárja a titkokat, és megfejtse a rejtett értelmű dolgokat. Most azért hivatni kell Dánielt, majd ő megadja a magyarázatot. Dánielt ekkor a király elé vezették. A király így szól Dánielhez. Te vagy az a Dániel, a zsidó foglyok egyike, akit apám a király hozott ide Júdából? Azt hallottam felőled, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elém a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást, és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhetsz, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint 3. leszel országomban. Dániel így válaszolt a királynak. Ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak. De azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó, király! A felséges Isten királyi uralmat, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott apádnak, Nebukadnezarnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölfuvalkodott, és gőgösen megkeményedett, letaszították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyi értelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg el nem ismerte, hogy az emberek királyságán a felséges Isten uralkodik, és ő azt ülteti trónra, akit akar. De te, Bélsaccar, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad, a menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból, főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és a sorsod, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Az írás, amely oda van írva, így hangzik. Mené, mené tekél, úparszín. A szavak magyarázata pedig ez. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekél azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Bélsatszar parancsára Dánielt bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Bélsatszart, a káldeusok királyát.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 5. rész. Dániel ebben a fejezetben fölidézi a babiloni birodalom utolsó éjszakáját. Ekkor 83 éves lehetett, és túlélte az összes híres babiloni uralkodót. Nabukodonozor családja minden egyes tagja érintkezésbe került az igaz Isten vallásával, beleértve természetesen Nabukodonozort is. Amikor Besazár átvette Babilon trónját, világi módon kívánt uralkodni, mindenféle vallástól mentesen, csak lakomázni akart minden éjszaka. Az egyik ilyen lakomáján minden hivatalnoka jelen volt, és amint iszogattak és a bortól jókedvük lett, elrendelte, hogy hozzák elő a jeruzsálemi templom edényeit, hogy ő és háreme azokból igyanak. Ittas állapotukban elkezdték dicsőíteni az arany, ezüst, réz, vas és fa isteneket. Dániel nem volt ott azon az éjszakán. Hirtelen egy kéz jelent meg, és egy szöveget írt a falra. Belsazár látta ezt, és halálra rémült. A tudósokat hívták, hogy leplezzék le ezt a titkot, de nem sikerült nekik. A királynő szintén tudott Dániel udvarban betöltött szerepéről. Belsazár az ő tanácsa alapján hívatta Dánielt. Bíborpalástot és aranynyakláncot ígért neki, és azt, hogy harmadik lesz, mint uralkodó az országban. Az apja Nabonidus volt az első, Belsazár maga a második, és Dániel a harmadik, ha meg tudja fejteni az írást. Dániel azt mondta, hogy az ajándékait adja másnak. Azokat a szavakat sem kihagyva, amelyek sértőek lehettek volna Belsazár számára, figyelmeztette őt az alázatosság leckéjére. Elmondta neki, hogy épp az ellenkezőjét teszi annak, amit a nagyapja tett. Az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. A felirat így szólt a 25. vers szerint. Mene, mene, tekel, ufárszin. Mene, vagy mánú, egy közismert babiloni szó a számolásra. Az ufárszin, vagy párassú szó szintén egy közismert kifejezés volt, ami azt jelentette, hogy kettéosztani, vagy vágni. A tekel valószínűleg a sékerre utalt, amit az értéke megállapítása érdekében megmértek. Ez az értelmezés azzal volt egyenértékű, mintha babiloni nyelven azt mondtuk volna, hogy a birodalom elbukott. És azon az éjszakán a méd Dárius megközelítette Babilon kapuit, úgy tartják, Márduk papjai szándékosan nyitva hagyták neki a folyókapukat. A perzsa Círus, akitől Nabonidus félt, csapatait Babilontól északra vezette. Így Dárius azon az éjszakán bevette Babilont, és foglyul ejtette Belsazárt. A méd Dárius nevet később kapta, így utal rá a 6. fejezet is, és majdnem teljes 2 évig uralkodott, mielőtt a perzsa Círus hatalomra került volna. Naborodus holdistene nem tudta túlszárnyolni Dániel istenét, és megakadályozni azt, hogy Círus átvegye az uralmat Babilon fölött, ahogy már Ézsaiás a 45. fejezet első verseiben megjövendölte. Drága Istenünk, kérünk, add meg nekünk, hogy merjünk olyanok lenni, mint Dániel, megtartani hitünket, és mindenféle tétovázás nélkül bátran kiállni ügyed mellett.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte. Kiáltsatok földnek mélységei. Újongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa. Mert megváltotta az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Az egész világ mindenséget csodálatra késztette Krisztus megalázkodása az elbukott ember megmentéséért. Ő, aki kegyelmesen fenntartja minden lény életét a világ mindenségben, dicsőségét letéve emberi természetet vesz magára. Olyan titok volt ez, amelyet más világok bűntelen lényei szerettek volna megérteni. Amikor Krisztus emberi formában földünkre jött, mindnyájan figyelemmel kísérték, amint végigjárta, véráztatta útját, a jászoltól a Golgotáig. A menny lakói látták a bántalmazást és a gúnyt, amelyet Jézus elszenvedett, és tudták, hogy Sátán volt a felbújtó. Figyelték, miként válik egyre hevesebbé a világosság és a sötétség közötti küzdelem. Amikor Krisztus haláltusájában a kereszten így kiáltott fel, beteljesedett, győzelmi kiáltás hangzott végig a lakott világokon és a mennyen. A nagy küzdelem, amely oly hosszú ideig tartott földünkön, most eldőlt, és Krisztus volt a győztes. Halála adott választ a kérdésre. Szereti-e az Atya és a Fiú az embert annyira, hogy készek az önmegtagadásra és az áldozathozatalra? Sátán leleplezte valódi jellemét, hazug és gyilkos. Világossá vált, hogyha alkalmat kap, ugyanolyan lelkülettel uralkodott volna mennyei lények fölött is, mint amilyennel az embereken, akik hatalmában voltak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az igaz barát. A legjobb barát néha kegyetlenül őszinte. Néha rávilágít a hibáinkra, sőt, néha ő meri egyedül kimondani, amit hallanod kell. De az is biztos, hogy a legjobb barát az, aki elsőként áll majd ott, hogy fölemeljen a földről, miután hibát hibára halmoztál, és nem fog szólni egy rossz szót sem. Akkor már csak támogat. Leine Laura.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Fektess be a házasságodba. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, életed minden napján. Prédikátor könyve 9. fejezet 9-es vers. Megdöbbentő, hogy milyen sokan vagyunk hajlandóak időt és energiát fektetni a tanulmányainkba, a karrierünkbe és az anyagi biztonságunkban, miközben a házasságunkban nem. Ha nem vagy házas, ma megemlékezhetsz imádságban az általad ismert házaspárokról. A vezető válóokok egyike az unalom. Egy szolgálattevő a következőket írja. A házas felek leveszik egymásról a tekintetüket, viszonyt kezdenek, pornófüggővé válnak, vagy más destruktív magatartást tanúsítanak. Az erős házasság titka, hogy mindig találj módot önmagad fejlesztésére, és oszd meg a társaddal az élményeidet. Olyan egyszerű dolog is lehet ez, mint hogy elolvasol egy könyvet vagy cikket, vagy mesélsz belőle valami érdekeset, vagy elvégzel egy tanfolyamot, és otthon kamatoztatod, amit tanultál. Esetleg beleásatod magad kicsit a házastársad szakterületébe, és érdeklődést mutathatsz a mindennapi munkája iránt, ezzel is erősítve az összetartozásotokat. Ugyanakkor kell, hogy legyen saját élete is mindkét félnek. Ha vannak hobbijaid, érdeklődési köreid és barátaid, érdekesebb és inspirálóbb személyként térhetsz haza. A vacsora mellett aztán beszámolhattok egymásnak mindazokról az izgalmas dolgokról, amelyekben a nap során részetek volt. Törekedj egészséges egyensúlyra. Építsd és alakítsd a magad életét, és közben a közös életetekről se feledkezz meg. Ha jól csinálod a dolgokat, nagyon sokáig melletted lesz, akivel házasságot kötöttél. Ugye te és a párod még jóval azután is erős kapcsolatban akartok maradni egymással, és élvezni szeretnétek a közös életeteket, hogy veszített intenzitásából a testi vonzalom és a szexuális késztetés, a gyerekek pedig felnőttek és külön költöztek. Akkor hát fektess be a házasságodba.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk, mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Megváltottak idegenben. A mai ige: Mózes 4. könyve, 23:9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megved bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különösnek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Holnap még tart a női csendes napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla: Háj János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.

Manapság sokan félreértelmezik a szabadság fogalmát. Összetévesztik a szabadossággal. Pedig míg a szabadság nagy érték, addig a szabadosság súlyos hiány. Az igazi szabadság ellentéte. Aki szabadosságra törekszik, azt igazából az a vágy hajtja, hogy ne függjön semmitől és senkitől se. Mértéktelenül élvezni akarja az életet. Nem ismer el maga felett semmilyen tekintélyt. Egyfajta korlátlan szabadságban akar élni, de ehelyett előbb-utóbb rabbá lesz. Olyan élethelyzetekbe sodródik bele, amiből aztán később nem találja a kiutat. Könnyen áldozata lesz valamilyen káros szenvedélynek, és ezáltal tönkreteszi a saját és mások életét is.

Te azonban nem erre vagy meghívva Krisztusban. Ő azért halt meg érted a kereszten, hogy megszerezze neked az igazi szabadságot. Nincs erőd magadat megszabadítani. Jézus azonban közbelépett, és megtette azt, amire te képtelen vagy. Megfizette a bűneid büntetését. Megváltott téged a bűn átkától, a haláltól, az ördög hatalmától, és szabaddá tett az Isten szerinti életre, a szeretetre, a megbocsátásra, a mennyei atyába vetett bizalomra, minden jóra.

Csak akkor tudsz ebben részesülni, ha szabadon, örömmel és szeretettel elkötelezed magadat a Jézustól való teljes függés mellett. Ha életed szorosan összefonódik vele. Ha engeded, hogy a szívedben éljen. Az igazi szabadság ugyanis a Jézus Krisztussal való kapcsolatodban gyökerezik. Nélküle szolgasság jellemzi az emberi létet. Szolgálja leszel a törvénynek, a bűnnek, a testnek, a világot uraló gonosz erőknek, az ördögnek. Ezért Krisztusnak adj elsőbséget az életedben.

elgondolkodhatsz ma azon, hogy vajon mi tart téged rabságban. Majd kérheted Istent, hogy tegye valósággá az életedben azt a szabadságot, ami Krisztusban már a tied.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 26-a. Apostolok cselekedetei 26. fejezet, 13-tól 23. versig. Dél

de mivel Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. Hajlamosak vagyunk a bizonyságtételre úgy gondolni, mint ami főképp felnőtteknek való beszéd, ritkábban beszélgetés. Esetleg még a fiataloknak. Erre fel Pál apostol állítja, hogy ő gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt bizonyságot tesz. Mai korunk kiemelt figyelmet szán a gyerekeknek. De mintha ez a figyelem a szellemükre nem vonatkozna. Mintha csak fizikailag, pszichésen és mentálisan kellene megkapniuk mindent, amire szükségük van, de lelküknek, szellemüknek elegendő az étkezések előtti imádkozáson túl a hittan és a bibliakör. Pedig nekik is szükségük van a nap természetes menetében is szellemi táplálékra. Ez természetesen nem csak kiemelt időpontokat és programokat érint, hanem a mindennapi beszélgetések kellenek, hogy tanúságok legyenek a gyermekek számára Istenről. Mert ha ő nincs benne mindabban, amit teszünk, amit mondunk, ahogyan tesszük és mondjuk, akkor, ha Jézusról beszélünk nekik, minden gyerek rögtön tudni fogja, hogy ez csak beszéd. És még ha tetszik is nekik, akkor sem fogja megérinteni a lelküket. Elsősorban tehát nem a gyermeket, hanem saját magunkat kell komolyan vennünk ahhoz, hogy eljussunk arra az életre, amelyben a hétköznapi beszédünk is bizonyságtétel. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Billy L. Spurs írta Oklahomából az Egyesült Államokból. Céllal megalkotva. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Jeremiás próféta könyvének első fejezetének 5. verse. Voltak olyan időszakok, amikor úgy éreztem, hogy nem tudok meg

0: megfelelni Isten életemre vonatkozó tervének. Nyilvánvaló volt számomra mások elvárásainak a nyomasztó érzése, és néha elutasítottnak éreztem magam, mert nem mindig tudtam megfelelni ezeknek az elvárásoknak. De rájöttem, hogy nem vagyok egyedül bizonytalanságaimmal. Jeremiás szintén alkalmatlannak érezte magát az elhívásakor. A könyvének első fejezetének 5. versében Isten így szólítja meg őt, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. És Jeremiásnak mégis kétségei voltak, de Isten így biztatta, ne félj tőlük, mert én veled leszek. Meggyőződésem, hogy Isten nem csak megalkotott, hanem elhív, felkészít és felhatalmaz arra, hogy beteljesítsem az ő tervét. A bennem rejlő adottságokat, tehetséget és vágyakat azért kaptam, hogy megoszthassam Isten szeretetét és igazságát másokkal. A kétségeskedés pillanataiban bízhatok benne, hogy Isten, aki a kezdetektől velem van, sohasem hagy magamra. Isten mindannyiunkat céllel teremtett, és felruház szavakkal, bölcsességgel és erővel küldetésének a teljesítéséhez. Teremtő Istenünk, köszönjük, hogy célunk és elhívásunk lehet. Kérünk a kétségek és a félelmek idején, emlékeztess minket, hogy sohasem vagyunk egyedül. Amen. Napi gondolat, kétségeim ellenére bízhatok Isten vezetésében. Imádkozzunk és bízzunk Isten személyre szabott elhívásában.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: 2007. szeptember 26-án vettünk búcsút az erdélyi magyar költő, szerkesztő, publicista Létai Lajostól. Halkszavú lirikusként indult az erdélyi Helikon a keleti újság hasábjain. Költészetének jellemző jegye a szülőföldi, aranyrákosi emlékekben gyökerező családias idill, a nosztalgikus, impressionista képalkotás. Maradandó értékűek gyermekversei is.

Létai Lajos, Csak ház, csak udvar. Csak ház, csak udvar, semmi más ma holnap a szülői ház. Csak tárgy, leltári tétel, csak ennyi s ennyi négyszögöl, kerítés, pince, kő kövön, csak kert, sok ribizlivel. Csak ennyi. Hogy volt ez nekem ős erdőm, tündér rejtekem, nem fogyó kincses bányám? Az volt pedig part, kikötő, boldog sziget, remegtető, vad évek óceánján. Mennyi mindennel rakta meg pántos ládámat, szívemet, mennyi fűszerrel, sóval. Jövök, de nincs mit elvigyek. Jövök, de a kiskert hideg, csak a gyep nő kövéren. Csak ház, csak udvar, semmi más ma holnap a szülői ház, alig több, mint az ára. Eladni, megvenni lehet. Ki lelke volt, oly messze ment, emlékem se találja. Be kopár is lesz a világ, ha nem többek, csak fák a fák, csak lomb a lomb, nem fészek. Ülök a régi küszöbön, de majd, hogy meg nem köszönöm, hogy pihentet, marasztal. Hallgatom.

0: Isten éneke.
1: A jellem tökéletesítése. A magasságos egek szentjei átveszik az országot, és bírni fogják azt örökké és örökkön örökké. Dániel próféta könyve 7:18. Gondolatok az ígéről. Isten azokat viszi be a mennybe, akik Jézus Krisztus kegyelme által megszentelődtek, és Krisztust mutatják be. Ha megváltónk szeretete él a lelkünkben, akkor tapasztalni fogjuk, hogy el vagyunk rejtve Krisztussal Istenben. Isten énekléssel örvendez azoknak, akik imával, figyelmesen és szeretettel végzik Krisztus munkáját, amikor Isten az ő szeretett fiának jellemét látja kialakulni népében, gyönyörködik gyermekeiben. Isten és a mennyei angyalok énekelve örvendeznek, ilyen embereket látva. Isten szántó földje vagytok. Korintuszi első levél 3:9. Amiképpen valaki örömet talál kertje művelésében, úgy talál Isten is gyönyörűséget, hívő fiaiban és leányaiban. Egy kert állandó munkát igényel. A gazt el kell távolítani, új növényeket kell ültetni, a gyorsan növő ágakat le kell nyesni. Így munkálkodik az Úr is kertjéért, gondozva növényeit. Nem leli gyönyörűségét olyan fejlődésben, mely nem nyilvánítja ki a krisztusi jellem kegyelmi ajándékait. Jézus vére az embereket Isten drága tulajdonává tette.

0: Ne add fel!
1: Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. 84. Zsoltár 6. és 7. vers. Amikor az élet nehéz szakaszába érkezünk, és lázadás támad a szívünkben, gyakran feltesszük a kérdést. Miért engedi meg Isten ezt a szenvedést? Fontos megérteni, hogy a földi élet nem csak örömökből áll, de éppen ez a hely adja meg a lehetőséget, hogy a szomorúságot örömmé alakítsuk át. Isten nem azért engedi a próbákat, mert örömét leli a szenvedésünkben, hanem mert ezek a nehézségek formálnak minket és rámutatnak a jellemhibáinkra, amiket javítani kell. Lehet, hogy most épp betegséggel küzdesz, vagy olyan problémával állsz szemben, amire nem találsz megoldást. Ilyenkor könnyű elszomorodni, elszigetelődni, és úgy érezni, hogy teher vagy mások számára. De gondolkoztál-e azon, hogy Isten éppen ezeken a nehézségeken keresztül akarja megmutatni, hogy távolodsz-e tőle, vagy közelebb kerülsz-e hozzá? Ő látni akarja, hogy győzelmet aratsz-e kísértések felett, vagy hagyod, hogy a gonosz uralkodjon rajtad. A próbatételek során világossá válik, hogy valóban függünk-e tőle, vagy saját erőnkre támaszkodunk. Isten azt szeretné, hogy a gyermekeiként örvendező boldog lelkületet ápoljunk, hogy hirdessük annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el bennünket. Péter első levele, 2. fejezet, 9. vers. Mindig tartsd szem előtt, hogy Isten a legjobb barát. Ne add fel a harcot. Ne felejtsd el, kihez tartozol, és mi a rendeltetésed ezen a földön. Gondolj arra, milyen lesz az életed az új földön, ahol már nem lesz többi fájdalom, szomorúság és szenvedés. Add át a szívedet Istennek, és kérd, hogy segítsen neked túljutni a nehézségeken. Értékes vagy az ő szemében. A félelem és az aggodalom egyetlen rossz dolgot sem hozhat helyre, viszont sokat árthat. Az öröm és a reménység ellenben világosságot áraszt mások útjára, és életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek 4. fejezet 22. vers. Az öröm és a remény tehát nem csak nekünk ad erőt, hanem másoknak is utat mutat a sötétségben. A hívő élet lényege, hogy a nehézségek közepette is kitartsunk, és bizakodó lélekkel álljunk a kihívások elé. Engedd, hogy a remény vezessen utadon, és légy meggyőződve arról, hogy Isten minden helyzetben melletted áll. A hálaadás egy rendkívül fontos eszköz a nehézségek leküzdésében. Próbáld meg elengedni a félelmeidet és gondjaidat, és helyettük fordulj hálával Istenhez. Szakíts időt arra, hogy elgondolkodj az elmúlt héten történt 5 csodás dologról, amiért hálás lehetsz.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 26-án így szól Isten igéje. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás könyve 9. fejezet 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Agrárvidéken élőként mindig egy picit másként nézünk mindenre, mint a fősodor. Tán jobban tudunk örülni a kis dolgoknak, talán jobban megbecsüljük azt, amit kaptunk, mert azt gondoljuk, a kicsiért is nagyon hálásnak kell lennünk. Szeptember vége van, a betakarítások, az egész éves legeltetések utáni hálaadás, a behajtás időszaka. Rengeteget dolgoztunk, most egy kicsit megállunk, hogy igazán örülhessünk, hogy hálát adhassunk mindenért, ami eddig történt velünk. Hálát adhassunk például az állatállomány növekedéséért, a termésért. Kis dolgok ezek, de mégis meghatározók. Talán jobban ragaszkodunk a körülöttünk álló világhoz, hiszen abból élünk. Máté evangéliumában azt is olvashatjuk az előző versben, hogy aki kitart, az üdvözül. Milyen jó lenne ehhez tartani magunkat. Kitartani Isten igényének hirdetésében is, a hozzávaló ragaszkodásban is. Lassan vége az ünneptelen fél évnek, érkezik majd a reformáció ünnepe és az advent. Lesz-e erő és öröm az ünnepléshez, a készüléshez? A reformáció népeként tudunk-e igazán hálát adni, tudunk-e megújulni? Van-e mindennapi megtérés az életünkben? Zakariás ma kinyilatkoztat, érthetővé teszi mára is a Teremtő Isten hatalmát. Máté pedig ma azt helyezi a szívünkre, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás az egyetlen üdvös lehetőség az életünkben ma is. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, fogadd hálánkat az új nap új kegyelméért, mindenért, amit kaptunk tőled az elmúlt nyári időszak során. Köszönjük, hogy te ellátsz minket minden földi jóval is. Uram, kérlek, szólíts meg a mai napon a te igéddel, hogy az életem tiszta ige hirdetés lehessen. A szavaim, a másokhoz való fordulásom téged dicsőíthessen. Legyen velem a te kegyelmed és a te áldásod a mai napon is. Amen. Spisák Attila áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek.

Egy nyüzsgő városban, az őszi napsütésben sétált egy alig 6 éves kislány. Fekete, ragyogó szemei kíváncsian kutatták a környéket. Amikor elhaladt egy ékszerüzlet előtt, tekintete megakadt egy csillogó, kék színű drágakövekkel kirakott nyakéken. A kislány megdermett, mintha a nyakék titkosan a nővére szemének színét viselné. Ahogy belépett az üzletbe, fekete szemei megteltek könnyel, és szívéből jövő szavakkal fordult az eladóhoz. Szeretném megvenni ezt a nyakéket a nővéremnek. Kérem, csomagolja be szépen egy dobozba, és kössön rá egy nagy kék masnit. Ezt mondta, miközben tekintetét nem tudta levenni a drága kövekről. Az ékszerész, látva a kislány komoly elszántságát, felmérte a helyzetet. Ez a nyakék igazi műremek volt, ritka és rendkívül értékes. Kislány, ez a nyakék nagyon drága. Mennyi pénzed van? Kérdezte az ékszerész, kíváncsian várva a választ. A kislány a gyermekekre jellemző őszinte és feltétlen hittel belenyúlt a zsebébe. Elővett néhány elnyűjt papírpénzt, 2 apró, szürke tengeri kagylót és egy hajgumit. A kincseit gondosan a pultra helyezte. Ez elég lesz, ugye? Ez az összes vagyonom, mondta, ajkán mosollyal, mert tudta, hogy a nővére boldogsága mindennél többet ér. Szeretném meglepni a nővéremet. Ezek a kövek pont olyan színűek, mint az ő szemei. 2 éve halt meg az édesanyánk, és azóta ő gondoskodik rólam. Alig van ideje a tanulásra és önmagára. Ma van a születésnapja, és szeretnék neki valami nagyon szépet adni, magyarázta a kislány, és szavai tele voltak mély és őszinte szeretettel.

az ékszerész szíve mélyen megindult. Ez a kislány a világ minden kincséért megvásárolta volna a nyakéket, de nem a pénz volt a valódi fizetőeszköz. Nem az arany vagy az ezüst, hanem a szív tiszta és önzetlen ajándéka volt a valódi érték. Az ékszerész hátra ment, elővette egy elegáns fehér dobozt, beletette a nyakéket, és egy kék masnival gondosan átkötötte. Ez az ajándék a te ajándékod, a nővérednek, mondta, és a dobozt átnyújtotta a kislánynak.

Két órával később egy gyönyörű, 18 év körüli fiatal nő lépett be az üzletbe. Kezében egy fehér doboz volt, kék masnival átkötve. Arcán meglepettség és némi nyugtalanság tükröződött. Jó napot! Ne haragudjon! Segítsen nekem! Ezt a nyakéket tényleg ebben az üzletben vették? Kérdezte. Igen, válaszolta az eladó. És mennyibe került? A kis húgomnak nem volt annyi pénze, hogy megvehessen egy ilyen értékes ékszert, mondta a fiatal nő, hangjában a féltés és az aggodalom egyvelege volt. Az ékszerész nyugodtan elmosolyodott, majd válaszolt. Sajnálom, hölgyem, de az ár bizalmas információ. Nem oszthatom meg a vevőimmel. A nő láthatóan ingerülten, de mégis kétségbe esetten folytatta. Tudja, mennyi pénze volt? Néhány apró pénz és egy hajgumi. Az ékszerész a kékszemű nő szemébe nézett, és hangja tele volt tisztelettel. A kis húga kifizette az árat, hölgyem. Sőt, ő fizette a legnagyobb árat. Mindenét odaadta, amilyen csak volt, és ami a legfontosabb, a legértékesebb kincsét, a szívét, amely tele volt feltétlen szeretettel. Az, hogy mindenét odaadta, nagyobb áldozat volt, mint bármelyik drága kő értéke. Ez az ajándék önmagában az önzetlen szeretet megtestesülése.

A fiatal nő szemei könnyel teltek meg, megértve az ékszerész szavainak mély értelmét. A nyakék valódi értéke nem az anyagiakban, hanem a kis húga tiszta szívében és áldozatában rejlett. A szeretet a legnagyobb ár, amit valaki adhat, mert abban a szív önzetlenül teljesen felajánlja önmagát.

semmit ne tegyetek önzésből, vagy hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal tartsátok egymást magatoknál különbeknek. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 3. és 4. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tiszta hegyek napja. Szeptember 26-a a Tiszta hegyek napja. A környezetvédelem fontosságára hívja föl a figyelmet. A kezdeményezés Han Wang-yong dél-koreai hegymászó nevéhez fűződik, aki azon kevés hegymászók egyike, aki sorra meghódította a világ legmagasabb 8000 méter fölötti hegycsúcsait. Útjai során döbbent arra rá, hogy a túrázók, hegymászók, expedíciók rengeteg szemetet hagytak maguk után, ezért elhatározta, hogy a hegyeket újra megmássza azzal a céllal, hogy megtisztítsa azokat. A Tiszta hegyek napja kampányhoz hazánk 2008-ban csatlakozott. Azóta a világ számos országában követik a példát, amelynek nemzetközi védnöke az Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója. Az akció jó alkalom arra, hogy fölhívja az emberek figyelmét a környezettudatos életmódra, hogy megóvják a természet értékeit. Keresztény összefogás a megfogan gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, Imát, Bőtöt és Békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület a Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárot egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Józsué könyve 7. fejezet, 2-tól a 26. versig terjedő szakasz. Józsué néhány férfit küldött Jerikóból Aiba, amely Bét Áven mellett van. Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek, és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek, és kémkedtek Aiban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 000 ember vonuljon föl, azok is megverik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mintegy 3 000, de megfutamodtak Ai emberei elől. Megöltek közülük Ai emberei, mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszagadta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt. A fejükre port hintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az emóriak kezébe adsz bennünket, hogy elpucítsanak? Bár csak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaiak és az ország többi lakói, akkor körül fognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl! Miért estél arcra? Vétkezett Izrael. Áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiírtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mondd: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene: kiírtani való van nálad, Izrael. Nem tudtok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiírtani valót. Jöjjetek ide reggel, törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni minden évvel együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán reggel felkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerá nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta a Zerá nemzetségéből a férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. Amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta föl, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerá dédunokáját jelölte meg. Ekkor azt mondta Józsué Ákánnak: fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép, sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt, és egy 50 sekel súlyú aranyrudat.

0: Seráfiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét. Vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe. Ekkor azt mondta Józsié, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor megszűnt az Úr izzó haragja. Ezért nevezik ezt a helyet Ákor völgyének, mind a mai napig.
1: Rettenetes hallgatni mindezt, ugye? Rettenetes hallgatni azt, hogy egy egész családot kiírtat Isten Izraelből. Hogy történhet ez meg? És amikor a történet végéhez ér az ember, és a maga helyzetére gondol, a maga családjára gondol, és a maga bűneire gondol, akkor az egész lénye felmentésért kiállt. Úgy érezzük, nem, ez lehetetlen, a szerető Isten nem tehet ilyet. Amikor a nehéz esetekre gondolunk a Szentírásban, Ákán esete valószínűleg az egyik legfájdalmasabb és legnehezebb esetként kerül elénk. De álljunk csak meg egy pillanatra. Mit tett ez az ember? Valami olyasmit, amivel nem csupán szembeszegült Isten akaratával, hanem egész Izrael számára veszedelmet, bajt és nyomorúságot hozott. Igen, mondja ilyenkor az embernek a felmentésért kiáltó lelke. Na de miért nem adott neki Isten esélyt? Legalábbis adott neki Isten esélyt nyilvánvalóan? Volt lehetősége megtérni? Ha figyelmetlenül olvasom a történetet, akkor azt mondhatom, hogy nem. De remélem, hogy hallgatóim nem a figyelmetlen olvasók és hallgatók közé tartoznak. Tetszik emlékezni? Mi történt? Az Úr azt felelte Józsuénak, holnap hívd ide a népet, gyertek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelül az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, és így tovább. És Józsué elmondta a népnek, mi várható másnap. Ákánnak volt egy egész éjszakája. Volt egy egész éjszakára arra, hogy meghallgassa azt, amit Isten Józsuén keresztül mondott. Tudta, hogy mi van elásva a sátorba. Ám de egészen nyilvánvaló, hogy Ákán arra gondolt, ki van zárva, hogy csak én tettem volna ilyet. Más is. A többiek is. Mindenki. Vagy nem szoktunk ilyet mondani egy-egy bűn elkövetéskor? Nem csak én tettem, más is tette, mindenki így csinálja, más is így él, és ezzel fölmentjük a saját lelkünket, fölmentjük magunkat is a lelki ismeret vádolása alól, és megpróbáljuk elhitetni magunkkal, és ha kell másokkal is, ez a természetes viselkedés, hogy a bűn a normális. Ákánnak ott volt az egész éjszaka, ám de nem jutott bűnbánatra. Ha piszkálhatta is belülről ez a dolog, elhessegette magától, és azt mondta, nem számít, megúszom, ki lehet kerülni Isten szeme elől. És másnap néhány percenként adott neki Isten megbánási lehetőséget. Hiszen amikor elkezdték a sorsvetést, akkor Júdára esett a sor. Aztán vártak egy kicsit, és újabb sorsvetés következett. Zerára esett a sor, és aztán Zabdi a Zera nemzetségből. Ugye érted, kedves hallgatóm? Minden áldott alkalommal azt mondhatta volna Ákán, hagyjátok abba, ne keressétek tovább, nem kell kutatni, nem kell sorsot vetni, nem kell Isten döntését várni, én miattam történt mindez. Ám de egészen a legvégsőkig kitartott a bűnben. És ez a mi nagy problémánk. Képesek vagyunk a végsőkig kitartani a bűnben. Isten adott lehetőséget Ákánnak, és adott lehetőséget nekem is. Sose felejthetem el azt, hogy bűneim következményei visszahatnak, nem csak rám, hanem az egész családomra, sőt, megfelelő pillanatban akár az egész gyülekezetemre, egész népemre is. Nem mondhatom, nagy bátorságot színlelve, én kitartok a bűnben. Azt mondhatom, hogy bűnbánatra van szükségem. S hogy ma

Sokakat nem ér ilyesmi, mint ami Ákánnal esett, azt egyedül Jézus Krisztusnak köszönhetjük. Annak, hogy a végső időkben Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, ne vesszen el. De aki nem hisz, aki végsőkig ragaszkodik a bűnhöz, Ákán sorsára jut. Csak nem földi értelemben, örökké való értelemben. Isten nem vonta vissza a kárhozatról szóló tanítást és üzenetet. Csak a kimenekedést adta meg nekünk az Úr Jézus Krisztus golgotai keresztje által. Hívlak az Úr Jézushoz. Ne hagyd, hogy a sátán elhitesse veled, meg lehet úszni, nem derül ki, majd valahogy Isten más úton ad felmentést. Egyedül Jézus által van szabadulás. És ezt a szabadulást megnyerheted még ma.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akik az elmúlt hónapokban nyomon követték ezt a sorozatot, tudják, hogy az Ószövetségben a vándorló néppel együtt haladva mi is keresjük azokat az eseteket, amelyeket nehéz egy kicsit kibogozni. Azért, mert vagy emberi, vagy isteni oldalról nézve érthetetlen, vagy a mi fejünk szerint inkább így mondom logikátlan események történtek, vagy csak egyszerűen nagyon megkeményedett, nagyon elnehezült helyzetek alakultak ki. Ám az a tapasztalatunk, Istentől mindig jött megoldás. Bár aki az elmúlt hetet hallgatta, és Ákán esetére visszaemlékszik, bizonyára úgy gondolja, a megoldás néha nagyon radikális volt, ám a bűn büntetése sokszor a népnek jelentett kegyelmet, a népnek hozott szabadulást. Istenről, az Ószövetséget vizsgálva, sokan nagyon furcsa képet alakítanak ki. Odáig elmentek már teológusok. Azt mondják, az Ószövetség Istene egy másik Isten. Az Ószövetség egy haragvó, egy bosszúálló, egy erőszakos Istenről beszél, míg az Új Szövetség egy szerető, egy kegyelmes, egy gondoskodó Isten tár elénk. Hogy ez mennyire nem így van, mai igénk ebben egészen biztosan segítségünkre lesz. A menedékvárosok megalapításáról fogok olvasni, és aki velem halad, Józsué könyvének a 20. fejezetét lapozza fel. Az első verstől olvasom, tessék csak figyelni, mit ír itt a Biblia. Ezután így szólt az Úr Józsuéhoz. Mondd ezt Izrael fiainak. Jelöljetek ki menedékvárosokat, amelyekről Mózes által beszéltem nektek. Hadd meneküljön oda a gyilkos, aki véletlenül és akaratán kívül ölt meg valakit. Legyenek azok menedékhelyeitek, az elől, aki vérbosszút akar állni. Ha valaki egy ilyen városba menekül, álljon meg a városkapu bejáratánál, beszélj el ügyét a város véneinek füle hallatára, azok pedig fogadják be maguk közé a városba, adjanak neki helyet, és lakjék köztük. Ha azután üldözi őt a vérbosszuló, ne szolgáltassák ki neki a gyilkost, mert akaratán kívül ölte meg embertársát, hiszen nem gyűlölte őt azelőtt. Lakjék abban a városban mindaddig, amíg a közösség elé nem áll ítélethozatalra, vagy amíg meg nem hal az a főpap, aki abban az időben lesz szolgálatban. Akkor ismét visszatérhet a gyilkos a maga városába és házába, abba a városba, amelyből elmenekült. Így különítették el Kedest Galileában, Naftali hegyvidékén, Síkemet Efraim hegyvidékén, és Kirját Arbát, azaz Hebront a Júda hegyvidékén. A Jordánon túl Jerikótól keletre kijelölték Becert, Rúben törzséből a pusztában, a fensíkon Rámótot Gileádban Gád törzséből, és Gólánt Básánban Manassé törzséből. Ezek lettek a kijelölt városok Izrael fiai és a köztük tartózkodó jövevények számára, hogy oda menekülhessenek mindenki, aki véletlenül öl meg valakit, és ne halljon meg a vérbosszuló kezétől, amíg a közösség elé nem áll. Isten törvénye minden esetben az igazság és a kegyelem egyensúlyában áll. Ezt azt hiszem nagyon sok teológus is elfelejti, nagy kár. Mit is jelent ez az egyensúly? Azt jelenti, hogy Isten soha nem fog az igazságtalanság oldalára állni. Nekünk, új szövetségi embereknek, akik szívesen hivatkozunk az Úr Jézus Krisztus váltság halálára, feltámadására és a tőle kapott kegyelemre, soha nem szabad elfelejteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy Isten elfelejtette volna, hogy mi az igazság. A kegyelmet nem az igazság helyett, vagy az igazsággal szemben használja Isten. A kegyelem az valami olyasmi, amit úgy kapunk, hogy belátjuk mi is, hogy amit tettünk, annak jogos ítélete a halál, és ezért Isten elé mi is úgy megyünk, mint aki tudja, szüksége van a feloldásra, nem arra, hogy valami kis maszatolás történjen ebben az ügyben, valaki írjon át egy-két sort az ítéletből, egy kicsit csökkentsék az ítéletnek a súlyát, kozmetikázzák valamilyen módon az eseményeket, hanem arra van szükség, hogy kimondjuk
igen, bűn történt, igen, halálos bűn történt, de Istentől mi kegyelmet kérünk, és az Úr Jézus Krisztusért kapunk. Ám számos esetben a mi igazságérzetünk is lázadozik. És ha valamiről nem tehetünk? Bár nagyon sokan vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ne emlegessük ezt a szót, hogy véletlen, de azért az életünk folyamán egyik-másik esetről nem tudunk másképp beszélni, csak véletlenről. Vagy mint olyan eseményről, amiről nem tehet senki. Néha egy ilyen esemény halálos következményekkel járhat. Nagyon jól emlékszem, katonakoromban egyszer játszottunk. Tényleg játszottunk. Fiatal emberek voltunk, tréfálkoztunk egymással, és a tréfálkozásból kis hián óriási baj lett. Történt ugyanis, hogy az egyik tréfálkozás közben a velem meglehetősen pimasz katonatársamat övénél megfogva letettem a földre, és becsúsztattam az ágy alá. És abban a pillanatban, ahogy ez megtörtént, hirtelen éles parancs csattant az ajtóból, minnyáján vigyázba vágtuk magunkat, és belépett egy úriember, akit mi úgy neveztünk, hogy pizsamát visel. Ez azt jelenti, hogy tábornok. Nem tudtunk róla, hogy a laktanyában tábornoki ellenőrzés folyik. És ott mászkált ágyak között egy tábornok, mindegyikünkhöz intézve néhány szót, és közben irultunk, pirultunk magunkban, és alig mertünk levegőt venni, mert hiszen egyik katonatársunk az ágy alatt volt közbe, ő meg megmozdulni sem mert, mi lesz most? Nagyon nehéz lett volna elmagyarázni ezt a szituációt, különösen, mert az ágy alatt egy tisztes lapult, aki magasabb beosztásban is volt, mint én. Ennek a következménye minden bizonnyal minimum laktanya fogság lett volna, hanem valami komolyabb ennél. Játszottunk. Soha nem történt máskor ilyen. Értem ez alatt, se ágy alárakás nem történt máskor, se pedig olyan, hogy egy tábornok lépett volna a szobába. Ám itt a dolgok egybeestek. És meg kell, hogy mondjam, nagy kő esett le a szívemről, amikor a tábornok távozott, de az egész körlet szívéről is, hogy nem derült ki, hogy a tréfálkozásnak milyen következményei lehettek volna. Ez egy buta történet. Lehet, hogy hallgatóim is egyetértenek ezzel, és akik voltak katonák, legyintenek, és azt mondják, ó, hát ennél ők különbet is el tudnának mesélni. Mégis azt lehet mondani, különös egybeesés. És amikor valakinek az életében egy ilyen különös egybeesés azzal végződött, hogy valaki meghalt, ezt a különös egybeesést könnyen át lehetett élni például favágás közben. Eltört a fejszenyél, és elrepült a balta. Mi történt? Valakit megütött úgy, hogy azonnal meghalt az illető? Amikor kisgyermek voltam, a mi falunkban, ahol akkor éltem, híre járt egy rettentő szerencsétlen esetnek. Egy édesapa a kút mellett javított valamit. Kisfia, aki akkor alig múlt 2 éves, még 3 se, oda totyogott, és az édesapának segíteni akart minden áron. Az édesapa szögelt, kalapált, letette a kalapácsot, és a kisfiú fölvette ezt a kalapácsot, és hogy miért nem, megütötte vele az édesapját. Halántékon ütötte. Az édesapa egyetlen szót sem mondott, csak eldőlt, és azonnal meghalt. Egy 2,5 éves kisfiú saját édesapját ütötte agyon. Hogy mennyire nem akarva történt a dolog, azt ugye nem is kell magyaráznom. Az elrepülő balta hány balesetet okozott már? Egy hirtelen elszabadult szerszám, megcsúszott tégla, lezuhant gerendavég. Nem szeretném folytatni, hiszen az idő szalad. És Isten tudta, hogy az ő népének az életében is lesznek majd ilyen balesetek. És Isten tudta, hogy az ő népének életében is lesznek majd balesetek, aminek a következménye viszont egy másik törvény életbeléptetésével jár. Isten törvénye szerint a halott, a megölt ember bosszúért kiállt. Nem lehet csak azt mondani, hogy nem történt semmi. Ám de, vannak olyan helyzetek, amikor nem jogos a bosszú. Várom azoknak a jelentkezését, akik a történelemben jóval jártasabbak, mint én, és tudnak mondani még egy olyan népet, ahol voltak menedékvárosok. Előre szólok, nem lesz könnyű a kérdés. Tudnilik, ez az intézmény
rendkívül speciálisan izraeli. És már is nem mondtam igazat, mert nem speciálisan izraeli, ez speciálisan isteni találmány. Azt üzente vele a népének, hogy komolyan kell venni, hogy valaki, bár látszólag bűnös, mégis ártatlan, meg kell neki adni az esélyt az életre, meg kell adni az esélyt a tisztázásra, meg kell adni az esélyt a szabadulásra, meg kell adni az esélyt, hogy fölmentés születhessen. Kedves hallgatóim, hogy beszélhetnék én erről az Istenről úgy, mint egy kegyetlen Istenről, mint egy bosszúálló és minden körülmények között a saját igazát érvényesíteni akaróról? Isten, ha kegyetlen lenne, a menedékvárosok törvénye soha nem kerülhetett volna be Izrael törvényei közé a parancsok sorába. Ám de bekerült. Ugyanez az Isten volt az, aki később úgy döntött, hogy a valóban bűnösöknek is akar adni egy esélyt. Azoknak, akiknek esélyük sem lenne, akik nem várhatnának irgalmat, mert minden, ami rájuk bizonyítható, bizonyítatott is, és jogosan ítéltetnek halálra. Ahogy Isten a vétleneknek annak idején megadta a menedék városba futás lehetőségét, nekünk megadta a Golgotai kereszthez való futás lehetőségét. Ugyanígy állította Isten oda a világ középpontjába az Úr Jézus Krisztus keresztjét, azért, hogy aki oda menekül, elkerülhesse a végső bosszúállást, az örök kárhozatot. Kedves hallgatóm, hívlak az Úr Jézushoz. Hívlak. Lehet, hogy azt gondolod, az életedben csak amolyan tréfából születtek a bajok. De lehet, hogy azt mondod, Isten kegyelme, Isten irgalma nélkül, halál a részem. Jó hír van. Jézus szabadulást hirdet. Amen.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Tökéletes. Mit nevezünk tökéletesnek? Olyasmit, ami valamilyen normának teljesen megfelel. Kifogástalan és kiváló, mert minden részletében az eredetivel pontosan, tökéletesen egyezik, amit már nem lehet továbbfejleszteni. Tökéletesnek nevezik azt a személyt, aki valamely tevékenységben, mesterségben, művészetben a lehető legnagyobb magasfokú jártasságot, ügyességet ért el, vagy külsőleg is hibáktól és hiányosságoktól mentes. Szerintem nincs is olyan ember, aki ne szeretne maradandót alkotni és tökéletesnek lenni valamilyen vonatkozásban. Sokan mindent megtesznek azért, hogy a külsejük kifogástalan, abszolút tökéletes legyen. Csak az a probléma ezzel, hogy ez nem mindenkinek adatik meg. És ha mégis, az sem tart sokáig. Mert az évek múlásával például a legragyogóbb, gyönyörű arc is elveszíti szépségét, hiszen a korábban feszes bőrön megjelennek a ráncok, a dús hajkorona megritkul, megőszül, a tökéletes alak is már nem a régi. Hiába próbáljuk az öregedés folyamatát lelassítani, mégsem sikerül megállítani. De ha a külsőnk idővel előnytelenné is válik, a belső szépség még megmaradhat és tökéletesedhet. Pál apostol ezt így fogalmazza meg a korintusi gyülekezetnek írott második levelében a 4. fejezetben. Azért nem csüggedünk, sőt, ha a mi külső emberünk, vagyis a testünk megromol is, mivel egyre idősebb és gyengébb, de a belső emberünk napról napra megújul. A Szentírásban többször is találkozunk a tökéletesség fogalmával. Az Ószövetségben egy kifejezés héberül támim, aminek jelentése teljes, befejezett, hibátlan, fedhetetlen, tökéletes, célba ért. Például az áldozati állatnak hibátlannak, tökéletesnek, fogyatkozás nélkülinek kellett lennie, de használták emberekre is ezt a szót. Ismerjük azt az isteni parancsot, amit Ábrahám a hívők atya kapott egykor. Járj én előttem, és légy tökéletes. Tudjuk, hogy a pátriárka élete nem volt mindenben tökéletes, bűntölmentes, és ennek ellenére szoros kapcsolatban állt a mindenhatóval, és a hit hősei között tartjuk számon. Mózes 5. könyvében, a 18. fejezetben olvasható tanács viszont már Izrael egész népének szól. Légy tökéletes, más szóval fedhetetlen az Úr a te Istened előtt. Az Új Szövetségben előforduló görög szó a teleios jelentése az ószövetségi szóhasználathoz hasonló. A Máté evangélium 5. fejezetének 48. versében Jézus Krisztus a következő célt tűzi ki követői elé. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Az Úr Jézus előzőleg Isten végtelen szeretetét és irgalmát tárt a felhallgatói számára. Elmondta, hogy mennyei atyánk felhozza az ő napját, gonoszokra és jókra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Jézus tehát arra kér bennünket, hogy mi is a tökéletességre törekedjünk, és áldásul szolgáljunk környezetünknek. Jakab apostol levelének 3. fejezetében pedig így fogalmaz. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Ez a megállapítás nagyon emlékeztet bennünket a 15. Zsoltár szavaira, ahol Dávid a következőket írja. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyedem, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Az egész Szentírás egyértelműen tanítja, hogy egyedül Isten az, aki tökéletes. Néhány idézet ezzel kapcsolatban. Így hangzik Mózes éneke az 5. könyve 32. fejezetében. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket,
kőszikla cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Sámuel második könyvében a 22. fejezetben Dávid e szavakkal dicsőíti az Urat. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszéde tiszta, pajzsa ő mindeneknek, akik ő benne bíznak. A Zsoltárok könyve 19. fejezetében pedig így fogalmaz. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Jakab apostol is utal arra levele első fejezetében, hogy Istentől csak jó származik. Mindaz, ami hibátlan és fogyatkozás nélküli, tőle jön. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való. A világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Sajnos mi emberek hibákkal teli, és nagyon sok gyarlósággal küzdő lények vagyunk, akik csak törekedhetünk a tökéletesség, a fethetetlenség elérésére. Ehhez Isten áldott igéje nyújt segítséget, amint Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levelében, a harmadik fejezetben találjuk feljegyezve. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ugyancsak Pál tanácsolja a római gyülekezetnek írott levele 12. fejezetében, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Pál apostol is magára nézve kötelezőnek tekintette ezt, ezért írja a Filippi belieknek a harmadik fejezetben. Nem mintha már elértem volna, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszem, hogy megragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek mögöttem vannak elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekifeszülve, cél egyenest futok Isten felülről való elhívásának jutalmáért, amely Krisztus Jézusban van. Az ember szüntelen próbálkozik és küzd, hogy tökéletessé váljon, de egy idő után, amikor rájön, hogy ez nem sikerülhet, feladja és nem foglalkozik vele többet. Vannak, akik a rendszeres csalódások után állandó lelki futballásban élnek. Az ő számukra ez egy eszme, és azt gondolják, efelé mindig törekedni kell, de itt a földön valójában nem érhető el. Vajon így lenne? Isten ültette az ember szívébe a tökéletesség iránti vágyat. Elképzelhetetlen tehát, hogy egyúttal nem mutatná meg elérésének módját, és soha nem kér megvalósíthatatlant. Ha a tökéletesség valami lehetetlen dolog volna, akkor a Biblia írói nem buzdítanának annak elérésére. Elgondolkoztató, hogy az emberi élet más területén is, például ha művészetekre vagy a sportra gondolunk, a legjobbat, a legtökéletesebbet szeretnénk alkotni és elérni. És nagyon sokan vannak olyanok, akiknek sikerül is kitartással a célra koncentrálva, hibátlan, kifogástalan, tökéletes teljesítményt nyújtani. Ellen White szavai bátorítóak és elgondolkoztatóak számunkra. A tökéletesség mértéke egyénenként is változó. Nem mindenki jut el a fejlődésnek ugyanarra a fokára, sem nem végezzük ugyanazt a munkát ugyanolyan eredménnyel. Isten nem várja el, hogy az izsóp akkora legyen, mint a cédrus, sem azt, hogy az olajfa vetekedjék a pálmafa karcsúságával. Azonban mindenkinek törekednie kell olyan magasra nőnie, amennyire tőle telik. Az emberi erőnek és az isteni hatalomnak az együttes hatása révén. Sőt, egy azon személyiségen belül a lelki fejlődés különböző állomásai mind megfelelhetnek a tökéletesség kritériumainak. Mert ahogy egy növény fejlődése minden stádiumában tökéletes,
Ugyanígy a mi életünk is, fejlődésünk minden pillanatában tökéletes lehet. Üdvözítünk mindent megtett a kereszten, hogy célba érhessünk, de ez akkor válik valóra, ha rendületlenül bízunk és hiszünk benne. Törekedjünk és kérjük az ő segítségét, hogy napról napra fejlődhessünk, és sikerrel futhassuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Ha ilyen életet élünk, akkor Isten előtt, Jézus váltsághalálának köszönhetően minden szempontból tökéletesek leszünk.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Fektess be a házasságodba. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, életed minden napján. Prédikátor könyve 9. fejezet 9-es vers. Megdöbbentő, hogy milyen sokan vagyunk hajlandóak időt és energiát fektetni a tanulmányainkba, a karrierünkbe és az anyagi biztonságunkban, miközben a házasságunkban nem. Ha nem vagy házas, ma megemlékezhetsz imádságban az általad ismert házaspárokról. A vezető válóokok egyike az unalom. Egy szolgálattevő a következőket írja. A házas felek leveszik egymásról a tekintetüket, viszonyt kezdenek, pornófüggővé válnak, vagy más destruktív magatartást tanúsítanak. Az erős házasság titka, hogy mindig találj módot önmagad fejlesztésére, és oszd meg a társaddal az élményeidet. Olyan egyszerű dolog is lehet ez, mint hogy elolvasol egy könyvet vagy cikket, vagy mesélsz belőle valami érdekeset, vagy elvégzel egy tanfolyamot, és otthon kamatoztatod, amit tanultál. Esetleg beleásatod magad kicsit a házastársad szakterületébe, és érdeklődést mutathatsz a mindennapi munkája iránt, ezzel is erősítve az összetartozásotokat. Ugyanakkor kell, hogy legyen saját élete is mindkét félnek. Ha vannak hobbijaid, érdeklődési köreid és barátaid, érdekesebb és inspirálóbb személyként térhetsz haza. A vacsora mellett aztán beszámolhattok egymásnak mindazokról az izgalmas dolgokról, amelyekben a nap során részetek volt. Törekedj egészséges egyensúlyra. Építsd és alakítsd a magad életét, és közben a közös életetekről se feledkezz meg. Ha jól csinálod a dolgokat, nagyon sokáig melletted lesz, akivel házasságot kötöttél. Ugye te és a párod még jóval azután is erős kapcsolatban akartok maradni egymással, és élvezni szeretnétek a közös életeteket, hogy veszített intenzitásából a testi vonzalom és a szexuális késztetés, a gyerekek pedig felnőttek és külön költöztek. Akkor hát fektess be a házasságodba.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, van olyan, amikor az embernek a gondolataiba beragad egy igevers, és újra hallja magában, és ismétlődik, és az ember úgy érzi, hogy nem tud a gondolattól szabadulni. Én így jártam Eszter könyvének egyik versszakával, és az elmúlt hetekben több fórumon is előhoztam, több beszélgetésben, még igemagyarázatban is elővettem, és nem tudok tőle szabadulni. Ez a mondat pedig az, amit Márdokeus üzent Eszter királynének, amikor kiderült, hogy Hámánnak sikerült rábeszélni Ahasvéros királyt, hogy adja ki a rendeletet a zsidó nép kipusztítására, illetve hát igazából Hámán Ahasvéros királyi gyűrűjét felhasználva adta ki a rendeletet, nagyjából anélkül, hogy a király tudta volna, hogy mi lesz annak a rendeletnek a pontos szövege, ami elég nagy felelőtlenség. De eljön a pillanat, amikor Márdokeus értésére adja Eszter királynénak, hogy milyen veszélyes a helyzet. Eszter először megpróbálja lerázni magáról. És nem azért, mert felelőtlen, hanem mert ismeri a férje urát, aki egyébként egy hírhetten keménykezű és tulajdonképpen kegyetlen, bővérű ember volt. És nagyon jól tudta Eszter, hogy belépni a király jelenlétébe, a király hívása nélkül, az bármikor azzal a kockázattal jár, hogy a belépőt azonnal kivégzik. És Márdokeus erre az Esztertől küldött üzenetre válaszolja a következőt. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak máshonnan segítséget a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Ez egy nagyon sommás, ugyanakkor életveszélyes üzenet. Mert azt üzeni Eszternek, hogy ne képzeld, hogy az vagy, aki egy nagy birodalom első számú királynője. Ez az első számú már alapvetően rosszul hangzik, de hát ez az igazság, hiszen az a hárem, ami körülvette Eszter királynőt, tele volt a királynak a feleségeivel. De miért Eszter királynő a királynő? És ki engedte, hogy odajusson? Ugye tudják, Eszter könyvében nincs kimondva a mindenható Istennek a neve egyetlen egyszer se, de itt kétszer is szerepel olyan állítás, ami mögött kizárólag őt lehet sejteni. Az egyik, hogy a zsidók kaphatnak módot máshogy is a szabadulásra, azaz kaphatnak máshonnan is segítséget. És ráadásul, amikor ezt Márdokeus elmondja és megüzeni Eszternek, éppen Nisán hónap 14. napjá után vagyunk. Ez a Pászkának az ünnepe. Az, amikor azt ünnepli a világon minden héber származású ember, hogy adott az Úr szabadulást a fáraó kezéből és Egyiptom rabszolgaságából. Tehát mindenki tudja, hogy halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedüli Úr. Hiába vannak méltóságok, hiába vannak rangok, pozíciók, királyságok és uralmak, az élő Isten fölött nincs senki más. Tehát kaphatnak a zsidók szabadulásra módot. De ha te most néma tudsz maradni, akkor te elvesztél. És lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy de hát ritkán vannak ilyen kiélezett helyzetek. Igen. Amikor egy egész nemzet életéről van szó, talán igen. De tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mit mondott. Azt mondta, hogy ha valaki megvall engem az emberek előtt, Én is megvallom őt az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. De aki szégyell engem megvallani az emberek előtt, én is szégyelleni fogom megvallani az én mennyei atyám és az ő angyalai előtt. És tessék mondani, hányszor jelent a számunkra végzetes nehézséget és végletes magyarázkodást, hogy miért nem tudunk beszélni a mi megváltónkról. Hogy miért nem volt pont most, pont ez a helyzet alkalmas arra, hogy csak annyit mondjak, hogy én hiszek Jézus Krisztusban. Mert túl sokan voltak. Mert túl nagy a hatalom mögöttük. Mert túl sok az erő, ami másfelé nyom bennünket. Beszéljünk világosan. Nagyon sokszor csak a megalkuvásunkat magyarázzuk. Eszter, amikor válaszolt, realitást mondott Márdokeusnak. És nyugodtan lehet azt mondani, hogy ami miatt hallgat az ember, amikor veszélyes környezetben kellene megszólalni arról, hogy én hívő vagyok, az egyszerűen életösztön. És tetszik tudni, az a helyzet, hogy a hit képes felülbírálni ezt a fajta életösztönből fakadó reakciót. Miért? Ami megváltunk, amikor a Gecsemáné kertben szenvedett, átélte, amit mi át fogunk élni. Azt olvassuk, és szinte megütköztető, hogy ilyet lehet az Úr Jézusról olvasni, hogy rettegni kezdett. Hogy vért izzadva állt az atya előtt, és imádkozott. És azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És ismeri, hogy bizonyos szorult helyzetben mennyire minden porcikán kasugálna, hallgass! De hogy is folytatta az Úr Jézus? Mindezáltal ne úgy legyen, atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És majd Eszter királynő is valami hasonlót fog reagálni arra, amit Márdokeus üzen. Igen, lehet, hogy emiatt jutottam királynői méltóságra, de a kimenetelét én még a dolognak nem látom. Imádkozzatok értem. Könyörögjön az egész zsidó közösség. 3 napig böjtöljetek. És kiáltsatok az Úrhoz, és én bemegyek a királyhoz. Ha el kell vesz, nem vállalom, elveszek. De ugye tudjuk, hogy nem veszett el. És elindult egy folyamat, ami Izrael népének a szabadulásához vezetett. Miért? Mert Márdokeus engedelmes volt az Istennek. Mert Eszter engedelmes volt az Istennek. Mert azok a héberek, akik nekiálltak, és 3 napon keresztül éjjel-nappal könyörögve, böjtölve, imádkoztak, engedelmesek voltak az Istennek. És sokszor szeretnénk változásokat látni, de megfizetjük-e azt az árat, hogy engedelmesek legyünk az Istennek? Hogy abban a helyzetben, ahol éppen vagyunk, tudjon bennünket Isten mozgósítani, feladatot adni, megbízni. A térdeinktől egészen addig, hogy ha kell, megszólalunk. A Jelenések könyvének van egy nagyon megdöbbentő mondata. Azt mondja, hogy az mennyei Jeruzsálem nem ad majd helyt se a paráznáknak, se a hazugoknak, se a gyilkosoknak, és azt hiszem, hogy ezt mindenki szívből elfogadja és egyetért, de nem mennek be oda a gyávák se. És kik a gyávák? Akik megfutamodnak Krisztus nevének a megvallásától. Ez harc, ez küzdelem, és a megvallás mindig győzelem. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, te tudod, hogy milyenek vagyunk, hogy mennyi magyarázatot tudunk adni bizonyos elhallgatott, el nem mondott tanúságtételeink után, és az az igazság, hogy szükségünk van a te irgalmadra. Bátorságot kérünk. És azt is tapasztaljuk, Uram, hogy a te lelked jelenléte nélkül ez a bátorság, ez szertefoszlik. Kérünk, add a te lelkedet, hogy abban a környezetben, amiben élünk, amikor kell, ki tudjuk mondani, én hiszek Jézus Krisztusban, én követem őt, én az ő elveit, az ő iránymutatását akarom megélni. Amen.
0: Mécses.
3: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Az idén, szeptember 11-én, péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rós Hásana és az ítéletnapja is. A két napos ünnep után következtek a félelmetes fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, ez szeptember 20-án vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát beütöltek, bűneiket bántak, és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukkot a három zarándok ünnep egyike, egyben a betakarítás öröm ünnepe. Hét napján a hagyomány szerint a szókában laknak és étkeznek, s ha az időjárás lehetővé teszi, ott is alszanak. A sátor egyszerre emlékeztet a pusztai vándorlás ideiglenességére, és arra a bizalomra, amellyel az ember az örökkévaló gondviselésére bízza magát. A szukott félünnep tegnap, szeptember 25-én, pénteken este kezdődött, és október 2-áig tart. A szombat bejövetele most, tegnap, szeptember 25-én pénteken 18:17 volt, kimenetele ma, 26-án szombaton 19:18. Izrael Meir Lau nevű rabbia, miért ülünk a szókában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van, a betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze. A pálmaág, a lülóv, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága és a fűszfág. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta: én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, és a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Szerbin rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt, Mózes 5. könyve 33:1. A profétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is fölülmúlta a többi profétát. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy az írva találjuk az Efézusiakhoz írt levélbe, és ott az első fejezet harmadik versétől a nyolcadik versig terjedően a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata és kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.

0: Drága megváltónk, amikor arra gondolunk, hogy ide küldött téged az Atya, akkor a mi értelmünk ezt elfogadni el tudja, de fölfogni nem képes. Csak azt tudjuk mondani, hogy áldott vagy. Azért, mert kiválasztottál minket Krisztus Jézusért. És áldott vagy azért is, mert bizonyságot tehetünk rólad, mint a mi mennyei atyánkról, és elmondhatjuk mindenkinek, hogy mit is jelent az Isten irántunk kiáradó szeretete az Úr Jézusban. Segíts, hogy ez a mai Biblia tanulmány is világos és egyértelmű lehessen mindazoknak, akik hallgatják, de mi magunk sem maradjunk érintetlenek a Te igédtől. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Ezt a negyedévet a korintusi két levél tanulmányozásával töltöttük el, és elérkeztünk az utolsó Biblia tanulmányunk gondolatához, kegyelem, szeretet és közösség. A Szent Háromságot sugallja vissza ez a három szó. A kegyelem, az az Atya Istenre jellemző, a szeretet a Fiú Istenre, és a közösség a Szentlélekre. Természetesen ezt nem lehet úgy venni, hogy a másikban nincs meg, de talán, ahogy mi emberek megismerjük a végtelent, a teremtőt, a messiást, a Szentlelket, akkor talán ezt a három fogalmat,

0: Ilyen korszakban azért a Szent Háromság az Ószövetségben is ott lappang, az Új Szövetségben már teljesen világosan lehet látni, és aztán a Biblia Új Szövetségi vonatkozásában is teljes mértékben meg tudunk győződni erről. Jézus Krisztus kegyelme a vasárnapi gondolatsor, Korintusi második levél, 8. fejezet, 9. verse. Egy rövid Biblia vers. Mit mond számunkra Székely Marika?
1: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
0: Valami olyan dologról van szó, hogy szegény és gazdag, és össze-vissza váltogatja, a szegénységből lesz a gazdagság ismét valamilyen szegénységre mutat rá. Anikó?
2: Én egy más fordításba olvastam ugyanezt az igét, és ha megengednétek, elolvasom, hogy melyik szót fordította itt ez a fordítás máshogy. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét a kegyelem helyett. És szerintem ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, és sokkal mélyebb tartalmat okoz, hiszen kegyelemre annak van szüksége, aki rászorult valami miatt. Mondjuk egy elítélt kegyelmet kaphat, és akkor akár még egy halálbüntetést is elengednek, vagy hát a büntetését mérséklik, elengedik, stb. De az Úr Jézus velünk szembe, és Isten velünk szembe ezt a kegyelmet alkalmazta, hogy mi rászorultunk, jogosan megérdemeltük a büntetést, megérdemelnénk, tehát rászorultak vagyunk Isten kegyelmére, Isten jó téteményére, amit az Úr Jézus gyakorolt velünk, hogy ő helyettünk a mi jogos büntetésünket átvállalta, ide jött erre a földre, ebben a földi testben elszenvedte a nekünk járó büntetést, és így nekünk örök életünk lehet. Tehát Isten kegyelmet gyakorolt, az Úr Jézus a jó téteményét végigvitte, végigment azon az úton, a megváltás útján. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két kifejezés nagyon, nagyon mélyen érzékelteti azt, amit mi kaptunk, vagy kaphatunk, inkább azért így mondom, mert ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen a mi életünkben, nekünk is tennünk kell, mégpedig el kell fogadnunk. Hiába hirdeti ki valaki fölött a kegyelmet, volt rá már precedens a történelemben is, ha nem fogadja el, akkor végrehajtják az ítéletet. És így van ez az Isten és ember vonatkozásában is. Hiába fizette ki Jézus a nekünk járó büntetést, ha ezt nem fogadjuk el, és nem tekintjük a saját számunkra érvényesnek, akkor bizony ugyanúgy a bűneinkben vagyunk, és ugyanúgy a jogos ítélet, az örök kárhozat vár ránk. Tehát
0: kimaradunk a kegyelemből.
2: Kimaradunk a kegyelemből, hiába van felajánlva.
0: Köszönöm szépen. Szigeti István.
3: Amit az Anikó mondott, én magamnak úgy fordítanám le ezt, hogy mert ismeritek a Jézus ajándékát. Uh-huh. És mi az az ajándék? Hát ez az ajándék a kegyelem tulajdonképpen. Ugye ez nagyon fontos, mert megint egy fontos szóra világít rá a számomra, ez pedig a kapcsolat. Tehát visszaállítani a kapcsolatot, ami megromlott. Ez a kegyelemnek a lényege, hogy visszaállítsa ugyanazt a kapcsolatot, ami megromlott.
0: Csak egy érdekesség, hogy a kegyelem, az a káris, a mai modern görög nyelvben pedig ezzel a szóval fejezik ki, hogy köszönöm, echaristo, a modern görög. Tehát van benne ennek a kegyelemnek bibliai vonatkozása, még tovább él a ma ember számára, és van valami olyan, hogy amit meg kell köszönjek, mert a kegyelmet mindig meg kell, hogy köszönjem. Parancsolj, Tibor!
4: Én megmondom őszintén, sokat gondolkozom ezen az igeversen, nekem valahogy ez évekkel ezelőtt nagyon fontos lett. Ez nem azt jelenti, hogy mivel sokat gondolkoztam, most már úgy igazából meg is tudom ragadni olyan mélységben, ahogy kellene, de azért ez az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, ajándéka, jó téteménye, tetszik, ahogy tetszik a fordítások közül. Azért az van odaírva, hogy gazdag léttére megszegényedett azért, hogy mi az ő megszegényedése árán gazdagodjunk meg. Ami azt jelenti, Pál apostol másütt úgy mondja, hogy emberekhez lett hasonlóvá.

0: És abban az állapotban, amikor úgy találtatott, mint ember, még tovább alázta magát, és engedelmes volt halálig a keresztfa haláláig. Nekem Isten három lányt adott, aztán később elkezdtek fiúnakáim születni. De megmondom őszintén, hogy ha valaki azt mondaná, hogy egy városért, egy faluért, egy fél országért, vagy akár egy egész kontinensért, adjam oda az unokámat. Belezsibbad a lelkem a gondolatba, hogy máhogy miért? És Istennek az egyetlen. Tehát azért ez érdemes lenne megpróbálni végig gondolni, hogy mit is csinált Isten? Tehát odaadta. És tudjuk, hogy Krisztusban az ő maga testesült meg. Ez rendben van, de ezt nem lehet félváról venni. Ez nem egy ilyen húha, hát megszegényedett. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit tönkrement, kicsit kevesebb volt neki. Nem. Tehát mint aki mindent az ég adta világon föláldozott. Miért? Én értem. Azt miért érek neki én ennyit? Ezt nem szeretném megkérdezni, hogy ti miért értek ennyit, csak itt magamról szeretnék gondolkozni. Tehát ismerjük, ez az ismeritek, ez innentől kezdve azért kezd egy kicsit olyan megkapargatni való, hogy tényleg ismerjük az Istennek ezt az ajándékát? Vagy legalábbis próbáltunk már fölfogni?
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye Isten kegyelme az egy újrakezdés lehetősége, és azért akar nekünk kegyelmet adni, hogy bűneink miatt ne veszünk el. De a bűn eltörléséhez a mi őszinte bűnbánatunk is kell, és akkor tudja Jézus a kegyelmét ránk árasztani. Kegyelmet nem lehet se megvenni, se kiérdemelni, se kikényszeríteni. Jézustól kapjuk ingyen. És nincs behatárolt mennyisége, hogy úgy mondjam a kegyelemnek, hogy na, elfogyott, és te lemaradtál. És mindenkinek lehetősége van, hogy Isten kegyelmét magához vegye. És amikor valaki kegyelemben részesül, és valami oknál fogva 180 fokos fordulatot tesz, akkor a kegyelem visszavonatik. Tehát a kegyelmet őrizni kell, mint egy kincset.
1: Apa László?
3: Egy kicsit ezt a kegyelmet nehéz nekünk embereknek, nem is kicsit, nagyon nehéz nekünk értelmezni ezt a kegyelmet nekünk embereknek. Én egy nagyon lehet, hogy egy gyenge illusztrációval próbálnám ezt elmondani, hogy ha mi emberek itt a Földön kegyelmet kell gyakoroljunk egymással szembe, ha mondjuk nekem a feleségemmel szembe kell kegyelmesnek lennem, akkor az nem annyira nagyon nehéz. Ha a gyermekemért, ugye itt elhangzott, a Tibor említette az unokáját, a gyermekemmel szembe kell kegyelmet gyakorolni, akkor ugye az ember részrehajló, és persze, hogy hát hogy ne gyakorolnák kegyelmet. Ha barátaimmal szembe kell kegyelmet gyakorolni, testvéreim, akik gyülekezeti tagok, hát akkor még az is megy. Ha már egy idegen, akit már nem ismerek, már távolabbi, akkor már úgy fölteszem a kérdést, hogy hát jó, rendben. És mi van azzal, aki az ellenségem? Mit csinálok azzal az emberrel, aki mondjuk bántja az én gyermekemet? Azzal szemben, ugye nekünk ez már felfoghatatlan. Hiszen ha valaki bántja az én családtag, az én szemem fényét, ugye, unokám, gyermekem, ezzel hogy fogok én kegyelmet gyakorolni azzal szemben? És akkor itt tegyük fel azt a kérdést, hogy az Atya Isten, amikor az ő fiát odaadta értünk, és kegyelmet gyakorolt azokkal szemben, akik bántották az ő egyetlen egyét. Ugye, hogy mennyire mélyen érintő ez a gondolat.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Én nem vagyok jogász, de attól félek, hogy vannak, akik ehhez sokkal jobban értenek itt nálam, de akkor az én értelmezésemet szeretném most elmondani a kegyelemről. A kegyelem, ahogy én látom, nem jogorvoslati eszköz, vagy egy végső fórum. az túl van a jogon, illetve kívül van a jogon. Az nem valami, amit végig tárgyalnak és felülbírálják a kegyelemmel.
1: Nem tud megoldani.
0: Felülbírálják akár egy bíró ítéletét, a kegyelem, annak még csak feltétlenül logikusnak se kell lenni. Az egy döntés arra nézve, hogy mindannak ellenére, ami történt, valakit fölmentenek a végső következmények alól.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Ahhoz, amit a Tibor mondott, csak annyit fűznék, hogy annyiban van szerepe a jognak, hogy a jog mondja meg, hogy ki az a valaki, aki a kegyelmet gyakorolhatja. Egyébként minden úgy van, ahogy elmondtad. A Szentháromságról meg annyit mondanék, hogy a kereszténység monoteista vallás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy átcsúszik a triatizmusba. Mert a triatizmusnak az a lényege, hogy három Istent tisztelünk, a Szent Háromságban viszont mi egy Istent tisztelünk, három személyben. Ez ugyan kissé fölfoghatatlan, de ha megnézzük, hogy végül is a három személy egységét megteremti a cél, az akarat, a megnyilvánulás, mert akár a teremtésről, akár a kegyelemről, akár a szeretetről beszélünk, mind a három isteni személyben megvan, és mégsem ugyanúgy. Tehát a Szentháromságnak a lényege éppen az, hogy egy Isten, az nagyon sokféle formában tudja megjeleníteni. Mi hármat említünk, de ez nem azt jelenti, hogy csak három formája lehet. Ezen kívül még millió más formában is megnyilvánulhat. Hát egyet mondok, a természet. Nem véletlen, hogy sokan a természetet tekintik Istennek, mert a természetben is benne van Isten, jó lehet, nem lehet a természetet Istennel azonosítani.
1: Köszönjük szépen. A következő gondolatsor Isten szeretetéről szól. János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 11. verséig. Mit mond számunkra az ige, Tokics Marika?
5: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Ez a tartozás, ez valószínűleg több embernek úgy megakad a torkán, hogy mitől vagyok én adósa más embereknek. És hogyha megfigyeljük, nagyon sokan szeretnék redukálni ezt a szeretetet, hogy Isten szeret engem, én szeretem Istent, kész. Na de, ha én kölcsön adok valakinek, mondhatom-e azt annak, aki a kölcsönt kapta, hogy ne nekem adja vissza. Van, akinek én ezt szánom, tehát amikor ő ezt gyakorolni akarja, több részletben a következőknek legyen szíves adni. És ha ő azt mondja, hogy ezt nem szeretné tenni, vajon igaza van-e? Hiszen mégis az enyémről rendelkezek. Tehát, amikor Isten azt mondja, hogy szeressük egymást, akkor miről is rendelkezik? Amit ő érdemünk nélkül nekünk adott. Kvázi kölcsön. És visszavárja, teljes joggal várja vissza. Csak nem pusztán az ő személyére várja, hogy adjuk, hanem azt mondja, hogy abból fogom megtudni, hogy mennyire szeretsz engem, hogy adod ezt a szeretetet azoknak, akiknek szántam, tehát például az ellenségeinknek, nem csak a testvéreinknek, meg a barátainknak.
1: Köszönjük szépen. Valami olyat tudunk megfogalmazni, hogy ugye János fogalmazza meg a levélben, és ő a szeretet tanítvány, hogy a szeretetnek az oka az nem bennünk van, hanem a szeretet oka az Istenben van, és ő hatással van, és kiváltja, okozza, előidézi, keresem én is a kifejezéseket, szavakat. Tehát ez nem a miénk, hanem Istené, csak valami olyan, hogy visszareflektáljuk, visszatükrözzük az ő szeretetét.
5: Azt mondta, hogy a teremtett világban is fellelhető Isten, az is egy megjelenési formája, de nem a teremtett világ az Isten. És szerintem a szeretettel kapcsolatban is ezt hangsúlyoznunk kell, mert nagyon sokan összekeverik, hogy a Isten a szeretet, tehát Isten a szeretet forrása, az nem egyenlő azzal, hogy a szeretet az Isten. Mert akkor a szeretetet Isten fölé emelem, és mondjuk én meghatároznám, már alig bírom kimondani is, hogy hát Isten mit tehet és mit nem, mert hát egy szerető, egy szeretet, aki a szeretet maga, vagy nem is tudom, ő az Isten, a szeretet, akkor hát ő nem büntethető, nem akár ítéletet nem hirdethet, stb. Tehát nem, Isten szeretet, Isten, és ez abban nyilvánult meg, hogy ideadta a fiát, tehát egy utat készített, de ezen az egyetlen egy úton lehet bűnbocsánatot kapni, és nem lehet Istent valami skatujába berakni, hogy akkor ő neki így kell viselkedni, mert mi kimondtuk róla.
1: Köszönöm szépen, Apa László.
3: Az Istennek a szeretetét az meg lehet tapasztalni úgy, ahogy már elhangzott itt, hogy többféleképpen. Tehát például a természetből is meg lehet tapasztalni, kimegyek, tapasztalom azt, hogy milyen csodálatos a természet, és azon keresztül ugye érzem azt, hogy Isten mennyire szeret. De nem véletlenül mondja az ige, és nem véletlenül biztat bennünket, hogy semmi nem tudja úgy kifejezni az Isten szeretetét, mint az ember, mint mi emberek. És valójában mi áhítozunk erre a szeretetre. Tehát ha mi találkozunk egymással, elmegyünk valahova, akkor vágyunk arra, hogy az ott lévő testvérek, az emberek, odajövünk, egy kedves mosoly, egy érintés, kinek mi a szeretet nyelve, azt úgy valahogy szeretjük, hogy azt úgy megkapjuk, és ettől olyan jól érezzük magunkat. De van a szeretetnek egy érdekes dolga, amitől az emberek úgy általában tartózkodnak, hogy a szeretetvállalásnak van egy kockázata is. Amikor én vállalom azt, hogy szeretek, hogy megnyílok a másik ember irányába, akkor azt is tudatosítani kell magamba, és vállalnom kell azt, hogy nem biztos, hogy fogok kapni viszonzást ezért. És nekünk nagyon fontos az, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, mert ez az okozhat csalódást, és okozhat, hogy egy olyan dolgot az embernél, hogy akkor már visszalépek, és akkor letörök. Az Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki szeretlek téged, és minden körülmények között szeretlek téged. Akkor is szeretlek, hogyha mások elfordulnak tőled. A Biblia azt mondja, hogy ha az édesanyja az ő gyermekét otthagyja és elfordul tőle. Azt mondja Isten, hogy én téged akkor sem foglak otthagyni, semmilyen körülmények között. És még engedjetek meg egy dolgot hozzátenni, hogy a lecsúszott, tönkrement életű emberek nagyon sok esetben kevés szeretetet kapnak. Az igazán, az alkoholisták, és sorolhatnám a droggal küzdők. Tehát kiszorulnak a társadalom szélére, peremére, és nem kapnak szeretetet, csak nagyon keveset. Pedig ha őszintén akarunk lenni, a legnagyobb szüksége a szeretetre mindig annak az embernek van, aki le van csúszva, aki tönkre van menve. Akit nem simogat meg egy szerető anya, egy feleség, egy gyerek nem keresi meg, annak az embernek óriási hiánya van a szeretetre. Hiszen a Bibliában is ugye azt tanuljuk, hogy a 99 báránykát ugye ott hagyja a mester, ott hagyja a pásztor, és elmegy, és megkeresi azt, aki tönkre van menve, aki szétesett, aki elveszett, és visszahozza. Hogy nagyon fontos az, hogy amikor olyan emberrel találkozunk, aki tönkre van menve, akkor ne sajnáljuk tőle. Ezeknek az embereknek sokszor egy-egy kedves mosoly, egy-egy érintés óriási sokat tud jelenteni.
1: Köszönjük szépen, István.
6: Számomra János nagyon egyértelműen fogalmaz. Azt olvassuk a 8. versre, Isten a szeretet. Vagy én még magamra úgy is fordítom, Isten egyenlő szeretettel. Tehát ez nekem ugyanazt azt is mondja, hogy a szeretet tulajdonképpen az Isten természetének vagy jellemének a kifejeződése. És ami nekem nagyon fontos, ez azt is mutatja, hogy ez nem egy meghatározatlan érzelem vagy egy érzés, hanem maga a Isten lényének a lényege tulajdonképpen.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
7: Mivel került az isteni szeretet, föltettem magamban a kérdést. És hát Isten előre tudja, hogy eljött az időnek teljesége, elküldte az ő fiát. Azt is tudja, hogy mi vár a fiúra. Mindent az ég adta világon, az Isten előtt nincs titok egyáltalán. És annak ellenére a szeretet az működik. És ha a szeretet indítékai nem ehhez való, nem jellemzi ezt az erőfeszítést, akkor a közösségnek is. Tehát a szeretetről úgy is kell beszélni, mint a gyülekezet közösségéről, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusba. A szeretet motiválja mindenbe az ég adta világon, mert ha a szeretetet nem használjuk, akkor összeomlik minden az ég adta világon. A szeretet az a kötőerő, ami megköti, mint a cement a betont. Csak ez lehet, ez lesz a motiváció is a gyülekezetnek. Tehát itt az összességében mondom, hogy ezt is egy picit
1: tegyük
7: komolyan.
1: Köszönjük szépen. Drábik László testvér.
4: Isten szeretete mindig cselekvésben nyilvánul meg. Ez legnyilvánvalóbban a megváltási tervnél derül ki, hiszen már a teremtés előtt gondoskodott az ember megmentéséről, mert ő eleve bekalkulálta, hogy el fog bukni. De én nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ahogy Isten szeretete cselekvésben nyilvánul meg, úgy nekünk is cselekvésben kell a szeretetünket kimutatni, és Jézus Krisztus mondta, az ítélet alapját mi fogja képezni? Hogy egyel, a legkisebbek közül megcselekedtétek-e? Az éhezőnek adtatok-e enni? A ruhátlant felruháztatok-e, foglyokat meglátogattátok-e, nem akarom sorolni. Az életben millió terület van, ahol az ember cselekvéssel kimutathatja szeretetét, anélkül, hogy egy szóval is megemlítené. Mert nem az, aki mondja, uram, uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát.
1: Köszönöm szépen, Marika és Tibor.
8: Isten szeretetének nincs feltétele. Isten mindenkit szeret, a bűnöst is szereti, és ha mi szeretjük az Istent, akkor mi hiszünk, és aként élünk, ahogy ő mondja. De hogy lehet összehasonlítani az isteni szeretetet a mi szeretetünkkel? Mert mi tele vagyunk feltételekkel, hogy ha a másik megteszi, hogyha segít nekem, ha elnézi a dolgaimat, vagy viszonozza, akkor szeretem a másikat. De ahogy Isten szeretete feltétel nélküli, mindenki mehet hozzá, ugyanúgy nekünk is, ahogy Laci is mondta, mindenki felé a szeretettel kéne fordulni.
1: Köszönöm. Tibor?
0: És talán annyit hozzá tudnánk ehhez tenni még, hogy az Isten szeretete az a jelleméből fakadó, a személyiségéből fakadó valami. A legtöbbször azért van problémánk ennek az értelmezésével, mert mi az elvárásaink keresztül nézzük. Például itt mondta, az előbb Laci bácsi fölemlegette ezt, hogy hát mit is kell tennünk, mit mondott az Úr Jézus? Például a könyörületnek a cselekedeteit. Na de ha engem igazán szeret Isten, akkor ezt tőlem nem várhatja. Hát abból fogom megtudni, hogy szeret engem, hogyha ezt nekem simán elengedi. És ebben a pillanatban egy zsákutcába fogunk kerülni. Mert az én szeretetről alkotott képem egy teljesen hamis kép lesz, és nem fogadom el az Isten szeretetét, hanem az elvárásaimnak a tükrében akarom látni az Istent, és hát én szeretném őt valahogy távirányítani.
1: Anikó, és megyünk tovább.
9: Tulajdonképpen ugyanezt a gondolatot szeretném folytatni, mert nekem eszembe jutott a zsidókhoz írt levél 12. fejezete, amiben hosszasan foglalkozik azzal a kérdéssel az író, hogy Isten szeretete a nevelésben, a fenyítésben, a dorgálásban is megnyilvánul, A hatodik versben egész egyszerűen azt olvassuk, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És azt mondja, hogy a fiút, a gyermeket neveli a földi szülő is, nem az idegent, a fattyat. És ugyanígy Isten minket is nevel, és ez is az ő szeretetének a megnyilvánulása. Mert sokszor azért Isten szeretetét szeretnénk valamilyen, nem is tudom milyen, hát olyan nagyon kedves, kicsit szirupos, kicsit nagyszülős, kicsit nem is tudom minek elképzelni. Ő nem, ő azt akarja, hogy tökéletesek legyünk a kellő időre, és felkészítsen minket arra, hogy mint tökéleteseket állítson majd az ő színe elé annak idején.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szeretet istene. Korintusi második levél, 13. fejezet, 11. verse. Varga Gyöngyike.
10: Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség istene veletek lesz.
1: Tehát Isten velünk létének van egy előfeltétele, és ez nem más, mint hogy békességben vagyok a környezetemmel. Vagyis nem a világ hangulatát viszem bele a kapcsolataimba, hanem az Isten hangulatát viszem bele. Tibor, hogy látod?
0: Hát úgy, hogyha ezt a gyülekezet komolyan venné, rengeteg minden változhatna meg. Csak ugye mi azt szeretnénk, hogy hát szeressük egymást, semmi más ne legyen, hunjuk be a szemünket, takarjuk be a fülünket is lehetőleg. Pedig ide az van írva, örüljetek, mármint az Úrnak, akkor fogtok tudni egymásnak is. Például állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Ez nem azt jelenti, hogy egymást kell agyusztálnunk, és mindenki egy akaratra akkor fog jutni, hogy ez az egy akarat az én akaratom, ez tiszta világos. Hanem akkor, hogyha azt látjuk, hogy mindnyájan Krisztushoz alkalmazkodunk, és ez örömünk telik benne, ez önmegtagadással is jár, de egyben egy ösztöke is, hogy hát testvér, nálunk a gyülekezetben ez a normális. És mivel ez a normális, ez a norma, ez a standard. Ehhez igazodunk, nem egyik vagy másik, hanem ez az alap. És itt még jó pár dolog föl van sorolva, ez azért nagyon fontos, mert amikor ez elkezd működni, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy hát elkezdünk belülről fejlődni lelkileg. Egyébként pedig egy nagyon-nagyon olyan adminisztratív erőltetett szaga van a dolognak.
1: Köszönjük szépen. Azt mondja, fogadjátok el az intést. Ez teljes mértékben a mai modern világunkban eltűnt. Eltűnt a gyülekezeteinkből, sajnos még a családi életünkből is eltűnt. Én emlékszem, amikor fiatal voltam, és az édesapám vagy az édesanyám figyelmeztetett, vagy a tanárom figyelmeztetett, az ember megállt, és végig gondolja, most egy más világ van. És a kereszténység mindig akkor volt erős, ha a fegyelmezési eszköze maximálisan volt kihasználva. És a kereszténység ott csúszott el a konstantini fordulat után, amikor mindenki azt csinálta, amit akart. De azért szerencsére a mai világban ez nem így van, és a mai világban fegyelmet akarunk, szeretnénk, és ha fejlődni akarunk, akkor ezt meg is kell valósítsuk. István?
6: Csak egy mondatot, amit mondasz itt. Tibor is, és te is felsoroltad ezt a feltételrendszereket. És itt hát a mai világra visszatérve az is van az igében, még folytatja, hogy jussatok egyetértéssel és éljetek békességgel. És akkor, ezután van egy nagyon-nagyon fontos szó számunkba. Mert azt mondja azért, akkor, ha ez az öt feltétele megvan, akkor a szeretete, békesség Isten veletek lesz. Tehát nagyon fontos ezt a sziget ilyen komplexitást értelmezni. Vannak feltételek, és akkor a szeretet és békesség Istene velünk van.
1: Köszönöm szépen. Tehát elindultunk az atyától, aztán eljutottunk a fiúhoz, most a Szentlélek közösségéhez. Korintusi első levél, második fejezet, és ott a 10-11. vers mit mond számunkra Kulcsár Anikó?
9: Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke.
1: Egy fantasztikus gondolatsor, rabbinisztikus gondolatsor, Tokics Marika.
5: Egy gondolatot szeretnék felolvasni Ellen White-tól a tanulmányunkból. Így szól, fel kell ismernünk, hogy a Szentlélek éppen annyira személy, mint Isten. A Szentléleknek van személyisége, különben nem tehetne bizonyságot a lelkünknek és a lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki Isten rejtett gondolatait.
1: Köszönöm szépen, hogy felolvastad. Ma egyre divatosabb a Szentléleknek a szerepét, vagy hihetetlenül eltúlozni, és mellette a másik két isteni személynek eltörpíteni a feladatát, vagy a Szentlélekre azt mondani, hogy kérem szépen, ez nem személy, hanem emanáció, ez az Istennek a dinamisza, az ereje, a kiáradása, ez nem személy, ez egy természetes isteni erő. Maradjunk a klasszikus, hagyományos Atya, Fiú, Szentlélek személy, és a három személy egy Isten. Ezt nagyon érdekesen oldották meg a görög bölcsek. A görög bölcsek azt mondták, hogy egyetlen fénysugár, de a fénysugárban több szín létezik. Na, ilyen a Szent Háromság, és ez az Isten által létrehozott. A fény az az Isten jellemét tükrözi, és nagyszerű gondolat. László?
4: Én az előző témához mondanék egy mondatot. Ugye az Imre arról beszélt, hogy az Istennel való békesség feltétele, hogy egymással is békében legyünk. De ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadni a békesség címszó alatt, ami ütközik a Szentírással. Mert ilyenkor bizony föl kell vállalni a konfliktust. Meg kell tudni mondani, hogy nekem ez a zsinór mértékem, ehhez igazodom, és a békesség kedvéért sem vagyok hajlandó eltérni tőle, nem vagyok hajlandó egyetérteni veled.
0: Ide még hadd kanyarodjunk vissza az Isten lélekéhez, meg az emberi lélekhez. Azt szokták mondani, hogy a mi lelkiismeretünk az egy szocializációs folyamatnak a következménye, tehát a rengeteg minden tanult információ születésünktől kedve összegződik bennünk, és okoz bennünk problémát, hogyha eltérünk attól, vagy éppen örvendeztet bennünket, hogyha aszerint cselekszünk. Na most nyilván, amikor Isten lelke kapcsolatba lép az ember szívével, akkor olyan dolgokat is elkezd előhozni, amire a mi emberi tanult folyamataink nem fognak reagálni, mert egyszerűen kívülesett a tanulási területen. Tehát most tessék csak arra gondolni, hogy valaki egy olyan közösségben, egy környezetben él, ahol mindenki többnejűségben él, találkozik az Isten lelkének a kinyilatkoztatásával, és egyszer csak elkezdi megérteni, hogy Istennek más volt a terve. Vagy azt mondják a görögökről, krétaiaknál maradjunk, Pál apostol azt találta írni Titusnak, hogy a krétaiak mind hazudozó, gonosz, reszt, hasak. Hát, hogyha ebben szocializálódott valaki, akkor annyira nem természetes, hogy igazat akar mondani, hiszen kicsi gyerekkora óta beleívódott, és majdnem akkor lesz lelkiismeret furdalása, hogyha nem úgy csinál, mint a többiek. De jön Istennek a lelke, és mit fog csinálni? Felülírja ezt, felülbírálja ezt, és az Isten igazságait átülteti a szívben. Én valahogy így értem azt, hogy az Isten lelkének a titkai így jönnek át Isten lelkén, és alakítják át először a szívünket, aztán a családi életünket, és aztán, ha kell, a társadalmat.
1: Köszönöm, Székely Marika, és utána megyünk tovább.
2: Ugye a hit hallásból van, és ezt is a Szentléleknek köszönhetjük. És hányszor szól, figyelmeztet, és nem hallgatunk rá, és utólag jövünk rá, hogy miért nem hallgattam rá. És egyetlen egy bűn van, amit az Úr nem bocsát meg, hogyha a Szent Lelket elutasítjuk. Tehát ha bűnt követünk el, és megvalljuk,
8: azt megbocsátja, de aki a Szentlélek ellenvét, az nem kerül a mennybe.
1: Köszönöm szépen, ez így van. Három személyű egy Isten, Galácia beliekhez írt levél 4. fejezet 4. versétől 6. verséig, Apa László.
3: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkben, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám.
1: Köszönöm szépen. Talán azt tudjuk ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a három személyű egy Isten, ahogy annak idején kezdetkor László testvér említette, nehéz megérteni. Hiszen ez nem a fizika, matematika, vagy akár a teológia természetes törvényei alapján jelentkeznek. A három személyű Istennek vannak teljesen logikusan megérthető, elfogadható részei, és van, amit csak hitáltal fogok tudni megérteni. Egy hozzászólás, igen.
4: Ugye Isten tulajdonságai végtelenek, és minden tulajdonsága is végtelen. Ebből következően semmi értelme nem lenne az Isten megtöbbszörözésének, hiszen ezáltal sem lenne több. Egyszerűen nincs értelme, csak az egy Istennek. Ha azokkal a tulajdonságokkal bír, amiket mi hirdetünk róla, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, stb. Ha ezeket mind elhiszük, akkor nincs értelme a több Istennek.
1: És minden a természetben egy akar lenni, egyé akar lenni. Egy mondat, parancsolj Marika, de egy mondat legyen.
8: Keresztségnél, ugye mit mondjuk, vagy bemerítésnél, Atya, Fiú, Szentlélek nevében mind a háromra szükség van.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad a mostani összefoglalást?
11: Dr. Szigeti Jenő, A nagy ismeretlen a Szentlélek, és ott a 14. oldalról. Egy Istenben hiszünk, akinek három önálló, személyes arca fordul felénk. Az Atya nem apa, hanem olyan, mint az apa. A világegyetem ura, akiről Pál így ír, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Fiú Isten nem született, nem fia valakinek, ő az Isten fia, aki emberé lett, belépett a mi téri idői világunkban, hogy az Atya szeretetét összekapcsolja velünk, hogy így általa mi Isten fiáiva lehessünk újra. A Szentlélek nem csak lélek, hanem olyan, mint a lélek. Isten bennünk megnyilvánuló arca. Így találkozhatunk Istennel a kozmikus, az immanens és a pszichikus térben. Ezért nem tudunk tőle elmenekülni. Isten az egy és a három. Így teljes a gyakorló keresztény hitben, így élhető meg. Ennél nem sokkal több, amit az istenségről, a Bibliából tudunk. A zavart az is fokozza, hogy a mai ember mást ért a személy fogalmán, mint ahogyan az ókorban erről a fogalomról gondolkodtak. Ma személynek nevezzük az önálló értelemmel, érzelemvilággal és önálló akarattal rendelkező egyént, az individuumot. A személy fogalmában a lehatároltság, a másság lett a döntő elem. Ha a személy szót a Szent Háromságon belül így értenénk, akkor nem egy, hanem három Istenben hinnénk. A három személy a Szent Háromságon belül nem azt jelenti, hogy Istenben három önálló, külön személyiség van, önálló értelemmel, érzelmekkel és akarattal, hanem azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek öröktől fogva önállóan, megkülönböztethető módon létezik egységben egymással. A Szent Háromságban nem az Istenség hármasságát, hanem az egységüket nehéz megérteni. Ez a tanítás nem a különállóságra, hanem a kölcsönösségre, a személyek közötti harmóniára teszi a hangsúlyt. Szent Háromság az egy Isten háromféle létezési módja, háromféle neve, létformája. Isten lényében egy, de létformájában három. Egy Isten van, de az az egy Isten háromféleképpen létezik. A racionális gondolkodás számára az egy felfoghatatlan hit titok, hiszen a végtelent, a mindenhatóságot, az örökké valóságot nem tudjuk értelmünk számára elképzelhetővé tenni. Istennel együtt kell járni, meg kell tapasztalni, nem pedig okoskodni róla.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, nagyon értékes volt az összefoglaló, és az egész negyed év, nagyon-nagyon köszönjük mindazoknak, akik velünk voltak hétről hétre, és most mondjuk azt, hogy jövő héten fogjuk folytatni. A prófétaság ajándéka, ez egy új negyedévi biblia tanulmány lesz, mindenkit visszavárunk, Isten áldja önöket, most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, tenéket köszönjük meg Pál apostol életét, és tenéket köszönjük meg, hogy ő Krisztusban és a Szentlélek által az Atya indítatásától fogva megírta a két korintusi levelet. Köszönjük azt, Urunk, hogy ebből annyi sok világosság, fény, annyi sok szeretet, annyi sok megértés árad ebből a két levélből, és add, Urunk, hogy mi is e szerint tudjuk élni minden napjainkat. Jobbá legyünk Jézus szeretete által, elfogadjuk Isten kegyelmét, és a Szentlélekkel közösségben tudjunk lenni. Kegyelmedből, Urunk. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla halála napja. 81 éve 1945-ben, ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakállú herceg várral, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a második hegedűverseny, a zenekari koncertó és a harmadik zongoraverseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes táblata. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10 óra 45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közé magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Belkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a Szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a Szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitó programon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekeskönyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyag zene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák-téri Evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Történt egyszer, hogy az anyamében ikrek fogantak. Teltek a hetek, és a kicsik növekedtek. Ahogy növekedett a tudatuk, úgy nőtt az örömük is.
1: Milyen nagyszerű, hogy fogantattunk, és csodálatos, hogy élünk.
0: Az ikrek elkezdték fölfedezni világukat. Amikor megtalálták a magzatzsinórt, amely összekötötte őket édesanyjukkal, és eljuttatta hozzájuk a táplálékot, énekeltek az örömtől.
2: Milyen nagy édesanyánk szeretete, hogy megosztja velünk a saját életét.
0: Ahogy azonban telt múlt az idő, és a hetekből hónapok lettek, az ikrek észrevették, mennyire megváltoztak.
1: Mit jelentsen ez?
2: Ez azt jelenti, hogy tartózkodásunk ebben a világban a végéhez közeledik.
1: De én egyáltalán nem akarok elmenni innen. Szeretnék mindig itt maradni.
2: Csak hogy nincs más választásunk. Talán van élet a születés után is.
1: Milyen lehet az? Hiszen el fogjuk veszíteni az életet jelentő magzatzsinort, és anélkül hogyan élhetnénk? Azon kívül mások is elhagyták már ezt az anyaméhet, és senki sem tért ide vissza, hogy megmondja nekünk, van-e élet a születés után. Nem a születés a vég.
0: Majd mély bánatba merülve így folytat.
1: Ha a fogantatás a születéssel végződik, mi értelme van az életnek az anyamében? Értelmetlen az egész. Talán még anya sem létezik.
2: De kell, hogy legyen. Különben hogyan kerültünk volna ide? És hogyan maradhattunk volna másképp életben?
1: Láttad-e valaha az édesanyánkat? Talán csak a képzeletünkben létezik. Mi gondoljuk ki magunknak, mert így jobban megérthetjük az életünket.
0: Így teltek az utolsó napok az anyamében, telve kérdések özönével és nagy félelemmel. Végül elérkezett a születés pillanata, amikor az ikrek elhagyták addigi világukat, és kinyílt a szemük. Tele tüdőből fölkiáltottak. Amit láttak, meghaladta legmerészebb elképzeléseiket is.

0: Pecnyik Pál, vannak-e hűséges imádkozók? Vannak-e még itt a földön hűséges imádkozók? Az imádság szent oltára népeikért imádkozók? Mert döbbentő gyorsasággal nő földön a bűn tömeg. Vajon nő-e ilyen gyorsan az imádkozó sereg? Elnyeléssel fenyeget már a bűnök mély tengere, ezért megmentésre szorul a föld minden embere. Jeremiás prófétában szenvedt egész Izrael bűne miatt, úgy sírt, mintha ő követte volna el. Mi készek vagyunk-e sírni népünk bűnei felett? Téldre hullva, imádságban ostromolni az eget? Hűséges imádkozókat keres ma is, jó atyánk, hogy szívünk is átérezze, amit elrebeg a szánk. Álljon példaként előttünk Jeremiás, Dániel, mert hűséges imádságra Isten csodával felel.
1: Ha virág lehetnék, ha virág lehetnék csak egy napra, biztosan nagyon sok dolgom volna. Égő piros lennék, világító sárga, vagy esetleg kék, de semmiképp sem szeretném a szomorút, a feketét. Aznap én nem egy virágot nyitnék, hanem tizet, húszat vagy százat. Mosolyom csupa derű lenne, s alázat, befutnám titokban az egész házat. Megkérném a napot már előző este, hogy a színeket csak virágokra fesse. Illatommal csábítanám a méheket, kikeverni újabb és újabb színeket. És megigéznék majd minden embert, s kinevetném a didergő decembert. Lámpás lennék a sötét éjszakában, vidámság a szomorúság udvarában. Ha virág lehetnék, csak egy napra, a szomorúság is biztos mosolyogna, s az ármány reszketve bújdokolna. Még színesebbé tenném a világot. Ajándékba adnám a legszebb virágot.
2: Ismeretlen költő verse, két szárny. Még alig emelkedő gondolatnak vagyunk mi egy-egy szárnya. Lehullana ez az égre szálló madár, ha a két szárny elválna. Két szárny vagyunk. De fenn a fellegekben nem szállhatunk, csak mind a ketten szívverésnyire pontos egy ütemben. Szállj hát velem egy rezdülésű szárnycsapással, hullongó tollak voltunk egyedül, szárnyak lettünk egymással.

0: Egy nap a jóisten megállt a mennyország legszebb tava mellett. Gyönyörű volt az a tó, kék vize kristálytiszta, felszíne szikrázott, mint a gyémánt, igazi ékessége volt a paradicsomnak. Az angyalok szívesen ültek a partján, és gyönyörködtek benne. Az Úrnak azonban tervei voltak vele. Lenézett a földre, és látta az embereket. Látta mindennapi küzdelmeiket, szerette volna tudni, mit éreznek. Mert látni nem látta rajtuk az öröm és a bánat valódi jeleit, ugyanis az emberek akkor még nem tudtak sírni. Isten ujját a tóra szegezte, és így szólt. Mennyország tava, válj az emberi érzelmek hírnökévé, hadd tudjam, mi is az, ami a földön a halandó emberek szívét megindítja. A tó erre milliónyi gyémántcseppé vált szét, és a földre kerülve az emberek szemében született meg újra könycseppként. Hosszú idő múltán a jóisten újra a tóhoz ment, hogy megtöltse a földről visszakerült csöppecskékkel. Miután a tó megtelt, megkérdezte tőle, mit látott odalent. A csöppecskék azt felelték. Uram, olyan sok minden voltunk odalen. Voltunk elesett gyermek fájdalma, gyermekét elvesztett anyáé, viszontlátástól elérzékenyült kedves és barát öröme, elhagyott asszony bánata, viszonzatlan szerelemé, újszülöttet először meglátó szülő boldogsága, gyermekét házasodni látó szülő keserédes meghatottsága. Ott voltunk minden eseménynél, ami fontos az emberek életében. Megszülettünk a szemükben azért, hogy akiknek szóltunk, értse az üzenetet. Fontos vagy. A jóisten erre a tavat végleg visszaváltoztatta könycseppekké, visszaküldte őket a földre, hogy örök időkön át hírnökei legyenek az igazi emberi érzelmeknek.
1: Hajnal Anna, nem szerethet mindenki. Fontos, hogy megtanuld. Nem szerethet téged mindenki. Lehetsz te a világ legfantasztikusabb szilvája, érett, zamatos, kívánatosan édes, és kínálhatod magad mindenkinek, de ne feledd. Lesznek emberek, akik nem szeretik a szilvát. Meg kell értened, hogy te vagy a világ legfantasztikusabb szilvája, és valaki, akit kedvelsz, nem szereti a szilvát. Megvan rá a lehetőséged, hogy banán legyél. De tudd, ha azt választod, hogy banán leszel, csak középszerű banán leszel. De mindig lehetsz a legjobb szilva. Vedd észre, hogy ha azt választod, hogy középszerű banán leszel, lesznek emberek, akik nem szeretik a banánt. Töltheted életed további részét azzal, hogy igyekszel jobb banán lenni, ami lehetetlen, hisz te szilva vagy, de megpróbálkozhatsz megint a legjobb szilva lenni.

Vannak, akik inkább a szívükre hallgatnak, és nem arra, amit mások diktálnak. Ritkán találkozni ilyen emberekkel, de ők azok, akik emlékeztetnek arra, hogyha elindultál az utadon, ne tántorítsanak el a kétségek és gyötrelmek. Jó abban hinni, hogy nincs, nem tudom, vagy nincs, úgy se sikerül, vagy lehetetlen. Ők emlékeztetnek minket arra, hogy jó elhinni, a lehetetlen nem létezik.

Túrmezei Erzsébet, az erő. Ugye, édesapám, amikor a sziklát véres zivatarban villámok hasítják, s magas szikla volt ma, s kőszírt marad holnap, ha a századok nem tudták porrá tenni. Sziklánál erősebb nincsen talán semmi? Nem, fiam. Ott nem lesz semmi érzést, sem eszmét. Csak makacs a szikla. Az erő nem ez még. Akkor édesapám, az a hősi ember, aki egymaga vív gyilkoló sereggel s küzd, a hősi teste csupa vér, merősebb. Ugye, a világon az a legerősebb. Nem, fiam. Nézd a föld valamennyi hősét, mint csak bátor ember. Ez nem erő még. Hát a zsarnok apám, ki népeket tör le, s előtte mindenki csak térteplő törpe, s amerre halad hervadás a lábnyom, ő a legerősebb a világon. Fiam, bárha a föld mind neki teremne, a zsarnok hatalmas, nincsen erő benne. Kedves kicsi fiam, egy bús őszi reggel kicsin gyermek voltál, sápadt, apró, gyenge. Az édesanyádat temettük el csendben. Szép sápadt arcával, fekete szemével, beteg ágyad mellett lelte minden éjjel. Kétes hajnalórán lázos álmod lest. Fáradt volt szegénynek, gyönge, kicsi teste. Téged sötét árnyak hallgatózva vártak, ám ő elébe állt a rideg halálnak. Virrasztva, ápolva, ringatva, becézett, s halovány arcodra visszatért az élet. Őszi napsugárnál már te ránevettél. Betegséget, könnyet, fájdalmat felettél. S összes sötét felhő könnyét, hogy kisírta, szegény édesanyád leroskadt a sírba. Nem volt erős szikla, nem is termett harcra, hervadó virág volt szelíd, sápadt arca. Meghúnyó napfény, ketté tört nátszál, s mégse volt nagyobb hős az édesanyádnál. Tudod már, fiam, hogy az erős ki lehet? Tudom, édesapám, aki nagyon szeret.

Búcsú beszéd. A józan ész halálára. Nyugodjék békében. Ma egy szeretett barátunk elvesztését siratjuk. Józan ész, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztőiben. Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint dolgozni kell, hogy tető legyen a fejünk felett, és minden nap kell olvasni egy keveset, hogy tudjuk, miért lel aranyat, aki korán kell, és hogy felismerjük olyan mondatok érvényességét, mint az élet nem mindig igazságos, és lehet, hogy én vagyok a hibás. Józanész, egyszerű és hatásos parancsnok. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, és megbízható szülői stratégiák szerint élt, nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál. Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor fura szabályokat kezdtek alkalmazni. Jelentéseket egy 6 éves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát. Kamaszokról, akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, és a fegyelmezetlen diákját megdorgáló tanítónő elbocsájtása csak rontott az állapotán. Józanész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülők csak azért támadtak a tanárokra, mert azok végezték el azt a munkát, amelyben a szülők csődöt mondtak, fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését. Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy beadjanak egy aspirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, de tilos volt tájékoztatni a szülőket, ha egy diák drogozott, egy diák teherbe esett, pláne ha abortuszt akar csináltatni. Józanésznek elment a kedve az élettől, amikor a 10 parancsolat nevetség tárgyává vált. Némely egyház üzletté aljasult, és amikor a bűnözők kezdtek különb elbánásban részesülni, mint áldozataik. Józanész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti meg magát egy tolvajtól a saját házában. Ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel rá, és ha egy rendőr megöl egy bűnözőt, még akkor is, ha ez utóbbinál fegyver volt, azonnal eljárás indul ellene, aránytalan védekezés miatt. Józanész halálát megelőzte szüleié, az igazságé és a bizalomé, a feleségéé, a bölcsességé, a lányaiké, a felelősségé és a törvényességé, és a fiúké, az észszerűségé. De élnek szörnyű mostoha testvérei. Hívják az ügyvédemet, nem én voltam, ne szólj bele, és a társadalom áldozata vagyok. Nem vagyunk sokan a temetésén, mivel nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.

Gyombolai Márton, a szürkék üzenete. Nem nyílt levél ez, napjaink divatja, sok millió szürke emberszív iratja. Ki tollat fogni nem tud, nem akar, de zaklatja a zajló zűrzavar. Aki csak élt, dolgozott és látott, fehér, zöld vagy piros vérbe fordult álmot, barnát és feketét, mit hirdettek érte, s mindre ráfröccsent szürkék piros vére. Szürke az üzenet, amilyen a létük. Velük számoljanak, nem mint eddig értük. Kevés tiszta szóval, ha kemény, ha fáj is, mondják ki már végre szürkék igazát is. Illatos a virág, díszesek a lombok, de alul a gyökér oldja meg a gondot. Ő küld életnedvet virághoz, gyümölcshöz, ágtörő viharban ő tapad a földhöz. Kevés, amit kíván, azt viszont akarja. Az egész fa léte fordulhat meg rajta. Bosszú, vád, gyűlölet hagyattassék másnak. Egynek van ideje, az összefogásnak. Holnapra szükség lesz minden szívre, kézre, holtaknak kegyelet, az élőknek béke, férfitől hűséget, alkotó kezeket, asszonyoktól mosolyt, megértést, gyereket. A földtől kenyeret, az embertől békét, igazmondó szürkék nemzeti egységét. Emberkéz ne legyen soha többé véres. Csak úgy juthatunk el újabb ezer évhez. Az első ezerből tanuljunk meg egyet. Amilyen a család, olyan lesz a nemzet. Ahogy emberségből, szeretetből futja, úgy alakul jövőnk bontakozó útja. Üzeni a gyökér, értse meg a fája. Ennyi az üzenet, szürkék hitvallása.

Egy fiatal asszony autóval ment haza a munkahelyéről. Óvatosan vezetett, mert a kocsi új volt, előző nap vették át az autószalomban. Sokáig gyűjtöttek rá, férjének is sok többlet munkát kellett végeznie, hogy meg tudják vásárolni a kiválasztott modellt. Az egyik zsúfolt kereszteződésben az asszony nem jól számította ki a távolságot, és egy szembejövő kocsi végighúzta autója oldalát. Elsírta magát. Hogyan fogja ezt megmagyarázni a férjének? A másik autó vezetője megértő volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy az adataikat kicseréljék. Az asszony remegő kézzel kereste a papírokat egy nagy irattartóban, amelyből egyszerre csak egy cédula pottyant ki. Határozott, férfias kézírással a következő szavak álltak rajta. Baleset esetén emlékezz, drágám, arra, hogy téged szeretlek, és nem az autót.

0: Leleszi Balázs Károly, kiálts hozzá! Tudod, mit jelent hinni? Szaván fogni az Istent. Kiálts hozzá megkövült reményeid megfeketedett pusztaságából. És ő válaszol. Ezt mondja. Itt vagyok.
1: Paulót egyetlen pillanat sem tér vissza.

Uram, az órám rémületbe ejt. Nem mintha megállna, vagy össze-vissza járna, sőt, inkább mert soha meg nem áll, fajja másodperceket, könyörtelen, konok egyhangúsággal. Nézem a másodperc mutatót, ahogy suhad a számok fölött, előre, mindig csak előre. Halk ketyegéssel számlálja le életem perceit, akárha végtelen futószalagon tűnnének tova. És mind-mind viszi az örök létbe, amit rájuk raktam, jót is, rosszat is. Uram, rettegek életem sok-sok pillanatáért, amit eltékozoltam, amit elrontottam, ami szennyvízként sodródik az örök lét felé, és nem tér vissza semmi sem, hogy újra megéljem, hogy jóvá tegyem. Csak a bánatomat küldhetem utánuk. Csak tőled kérhetem, hogy merítsd el őket szereteted mély tengerében. Tik-tak, tik-tak, kopog az idő, kopog, kopog az óra üvegen. Így figyelmeztetsz, Uram, hogy örök létemet el ne tékozoljam, hogy életem pillanatait meg ne roncsam. Uram, viszik a mutatók a perceket és másodperceket, lassan keringnek körbe-körbe, a napot egyenlő részekre osztják. És mégis, mennyire másképp kellett volna élnem és beosztanom őket, az órákat, a perceket, a másodperceket. Nem csak naponta kell idő nyugalomra, munkára, pihenésre. Mindnyájunk életében időt kell szánni hallgatásra, beszédre, szenvedésre, küzdelemre, adakozásra, kérelemre. Taníts meg, Uram, hogy mikor kell tűrnöm, és mikor adsz időt küzdenem. Taníts meg hallgatni a kellő pillanatban, és szólni a maga idejében. Taníts meg, hogy mikor táruljak ki, és mikor zárkózzam be. Mikor kell adnom, vagy kérnem. Hogy életem minden órája, minden perce, minden másodperce terved szerint helyén legyen. Minden parányi pillanat uszályként jövőt mondtat maga után. Egyetlen pillanatban okozott seb gyakran nem gyógyul éveken át. Egy pillanat öröme gyakran egy egész életre zuhogva önti sugarát. Egy kellő pillanatban kimondott szó, egy időben történő türelmes hallgatás, egy készszorítás, egy ajándék, egy ima változtat az egész életen, ha nem számítás szól belőle, de szeretet. Uram, hogy kellő pillanatban fölismerjem, mi a legjobb, és szeretetből megtegyem. Kérlek, hallgass meg engem.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Megváltottak idegenben. A mai ige: Mózes 4. könyve, 23:9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megved bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különösnek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Holnap még tart a női csendes napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el, ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, közösen énekeljük énekeskönyvünk 311. énekét, oly szent a szeretet, mely minket egyesít.

Mindenható Isten, édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott és szent nevében keressük színedet és orcádat. Megköszönjük végére mérhetetlen jóságodat, szeretetedet, melyel körülvettél bennünket. Urunk, hálások vagyunk azért, hogy Te a hétköznapokban is eligazítottál bennünket, hozzád fordulhattunk, és tőled kérhettünk segítséget. Hálások vagyunk a Szent Szombatért, a Teremtés emlékünnepéért, azért, hogy néped gyermekeit összegyülekezhettek e hajlékba, e házban. Urunk, kérünk téged arra, segíts, hogy küldetésünket is be tudjuk tölteni. Urunk, nagyon sokszor elhatározzuk azt, hogy néked kívánunk szolgálni, és cselekedni kívánunk, és nagyon sokszor csak ígérjük ezt a cselekvést. Segíts, hogy ez a mai naptól kezdve valóság legyen. Kérünk téged arra, hogy ezek értelmében hallgass meg könyörgésünket, légy közöttünk, és légy mindenkor velünk. Ez a mi kérésünk, Urunk. Érdemünk nincsen, hanem a Szent Fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgassál meg kegyelemből. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, vegyed a szívemet. A kívánságom, édes Istenem, hogy a tied legyen az életem. Az életemben minden tett gondolat, te irányíts ösvényt, utakat a lábam előtt, és fogjad a kezem, az elmém, a szívem. Igen. Mert ez a földi út nagybetűs hazugság. Elveszi az élet tőled kapott jussát a szívünket. Az érzésünket megcsalja, becsap. Mindig ígér, mégis adós marad. Útjain szövevény bűnkuszált a boglyok, amikbe de sokszor én is belebotlok. Ezért kívánom, Istenem, hogy a tiéd legyen az életem. Nálad béke van, gyógyulás, irgalom. Úgy fáraszt, hogy ki sem mondhatom a hiába valóság, a hazugság. Vegyed az életem tőled kapott jussát a szívemet. Legyen a tiéd, hogy megtarthassam benne beszédedet.

igehirdetés alapgondolatát, Királyok első könyve, 19. fejezet, 9-től 13. verséig olvasom. És beméne ott egy barlangban, és ott hála. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondanéki. Mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta. Nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert el

0: Ezeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem valabban a szélben, és a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő orcáját palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés?
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. Kisgyerekkorom óta gondolkodom azon, hogy miért van az, hogy minél közelebb érünk Jézus második eljöveteléhez, annál kényelmesebben tudunk aludni. Miért van az, hogy a 10 szűz, amikor már hosszú ideje várakoztak, és tudják biztosan, hogy nem sokára jön a vőlegény, hiszen már hosszú idő eltelt, miért aludnak el mindnyájan? Miért van az, hogy Laodicea lany meleg, hiszen soha a világtörténelemben annyi jel nem mutatta még Jézus visszajövetelét, mint ma. Jézusnak vissza kell jönni, ez egy észszerű dolog ma. Vagy pedig az az észszerű, hogy a világnak a sorsa az az lesz, hogy önmagát megsemmisíti. Az önmagát megsemmisítő világban úgy gondolom senki nem hisz. Viszont tönkrement az ember kapcsolata önmagával, tönkrement a másikkal való kapcsolatunk, társadalmi kérdések ezernyi problémáját megoldani nem tudjuk, és tönkretettük a világunkat is, és így az Istennel való kapcsolatunk is megromlott. De hiszen mi ezt tudjuk, hiszen mi prédikáljuk azt, hogy Jézus visszajön, mi büszkén szoktuk mondani, hogy a teljes igazság birtokába vagyunk, akkor miért van az, hogy alszunk? Talán elfáradtunk? De hát előtte se dolgoztunk olyan nagyon sokat, legalábbis az Úr munkájába. Miért alszunk akkor? Mi ennek az oka? Van az alvásnak egy nagyon érdekes formája, és ez a nagyon érdekes forma talán úgy lehet mondani, a depresszív alvás. A depressziós alvás. Ilyen alvás volt Jónás alvása a hajó fenekén, amikor mindenki azt nézte, hogy hogyan mentheti az életét, Jónás akkor is kényelmesen tudott aludni. Akik alvászavarba küzdenek, annak irigylése méltó ez az alvás. Pedig nem az. Illés élete a mi számunkra példa. Jakab levelében azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt. És elmondja azt, hogy imádkozott, és nem esett 3,5 évig az eső, utána ismét imádkozott, és esett az eső. Most Jakab nem azt akarja mondani, hogy Illés ilyen esőcsináló imádságot tudott, amit elmondott, és akkor nem esett az eső, amikor elmondta még egyszer, akkor meg esett az eső, hanem itt egészen másról van szó. Illés az Isten embere volt, de hozzánk hasonló ember. És mi is azért vagyunk itt, mert szeretnénk Isten embereivé lenni. Szeretnénk azt, hogy Isten használjon bennünket. Szeretnénk azt, hogy Isten a mi életünkön keresztül embereket mentsen meg. Mikor megkeresztelkedtünk, erre tettünk fogadást, és komolyan gondoltuk. És ez újra és újra eszünkbe jut, ezért van az, hogy mi nagyon sokszor szeretnénk, hogyha megújulás, felüdülés jönne a mi életünkben. Szeretnénk azt, hogyha lelkileg jobban állnánk, hogyha közelebb volnánk Jézus Krisztushoz, aki nem sokára jön. Éppen ezért tekintsünk csak át Illésnek ezt a történetét, amiből egy részletet olvastunk csak, Királyok első könyve 19. fejezetéből, de úgy tekintsük át, hogy a mai élet mai problémáira keressünk mai választ Isten igéjéből. Illés rettenthetetlen próféta volt. Nem átallott odaállni Ahab elé, és elmondani az üzenetet, hogy 3 esztendeig nem lesz eső. Illés engedelmes próféta volt, mert nem félt elmenni Kérit patakjához, amiről tudhatta, hogy elsők között fog kiszáradni, hiszen mindenki tudta Izraelben, hogy a Kérit patakja az nem is patak, hanem Kérit patakja az nem más, mint egy vádi, egy ilyen időszaki vízfolyás csak. Engedelmes proféta volt, mert az Úrnak engedett, és nem a sareptai királynál kopogtatott, hogy adjon néki enni,

hanem egy özvegyasszonynál, aki fát szedegetett, hogy az éhhaláltól mentse a fiát és önmagát. Isten embere volt. És az Isten emberének is elfogy nagyon sokszor a hite. A hit az nem egyszerűen egy elméleti dolog. Nem úgy fogyott el Illés hite, hogy azokról a hitigazságokról, amiről meggyőződött, most már nem volt olyan biztos bennük. Nem úgy fogyott el a hite, hogy azt mondta, hogy nincs is Isten, vagy nem is olyan az Isten, mint amilyennek prédikáltam eddig. Nem is tagadta meg a prófétai hivatását, csak elfogyott a hite. És pontosan ez az, amit egy kicsikét mélyebben kellene tanulmányoznunk ahhoz, hogy önmagunkat megértsük. Mi nagyon sokszor elmondjuk, hogy a tanítással kérem szépen mindenben rendben vagyunk. Persze én ezért ezt nem hiszem el, de ezt szoktuk mondani. Hogyha arról van szó, hogy bármelyik hitigazságról vitatkozni kell, akkor bátran odaállunk, kezünkbe a Bibliával, érvelünk, és biztos jól is tesszük. Akkor hát miért fogy el a hitünk? Mit is jelent, hogy nagyon sokszor elfogy a hitünk? Miért van ez? Talán azért, mert késik Jézus? Én úgy gondolom, hogy felesleges arról álmodozni, hogy elkésik-e Jézus, vagy nem. Jézus pontosan időbe fog jönni. A késedelemről meg csak annyit tudunk a Bibliából, hogy hosszan tűr érettünk. Ezért hát egy kicsikét magunkba kell nézni, és mérlegre kell tenni a mi hitünket, hogy miért és hogyan hiszünk, és mit is jelent a hit a gyakorlati életünkben. Nézzük ezt a történetet. Kármel hegye. Illés istene, és ezt kétszer aláhúzom, istene győz. Lényegében a Kármelhegyi csoda, nagyon jól ismeritek, 18. fejezet leírja, az nem azt jelenti, hogy Illés valami nagyszerű dolgot tett. A bálpapok vagdalták magukat, kiáltottak az Istenhez minden, vérbe forgó szemmel mindent megtettek, hogy tűz emészze meg az áldozatot. Illés csak összerakta az oltárt faragatlan kövekből, ahogy ez kellett, körülárkolta az oltárt, rátette az áldozatot, és bőségesen leöntötte vízzel, hogy nehezebben gyulladjon meg, és ő csak fohászkodott. Csendben fohászkodott. És a Kármel hegyén Isten cselekedett. Nagyon érdekes, hogy ez a fejezet hogy kezdődik. Szeretném, hogyha megkeresnétek, és nem elégetnétek meg abban, hogy egy részletet felolvastunk ebből a szakaszból. 19. fejezetet, hogyha egy kicsit megnézitek, akkor itt nagyon sok minden érdekességet találunk, és menjünk lépésről lépésre, levonva ebből a gyakorlati következtetéseket, és hogy is van. Úgy kezdődik, amikor Ahab elmondta Jezábelnek mindazt. Mit? Tovább olvasom. Amit Illés tett, hogy a prófétákat megölte karddal. Itt kezdődik az első probléma. Isten ebben a világban mindig rangrejtve cselekszik. Embereken keresztül, jókon és rosszokon keresztül. Círuszt is, aki egy pogány volt, szolgájának mondja az Isten. Ebben a világban rangrejtve embereken, jókon és rosszakon keresztül, alkalmasokon és alkalmatlanokon keresztül az Isten cselekszik. A problémánk ott kezdődik, és ez egy látási probléma, hogy nem vesszük észre, hogy a dolgok mögött ott áll Isten, és ő az, aki cselekszik. Mi úgy látjuk, ahogyan Ahab is látta. Ahab látta, hogy Illés lényegében semmit nem tesz. Ahab látta, hogy még le is öntötte vízzel az áldozatot, Ahab látta azt, hogy egyszerre csak megnyílt az ég, lecsapott a villám, és meggyulladt az áldozat. Mindenki mondta, Isten cselekedett. És mire Ahab hazaért, erről felejtkezett el. Csak azt tudta, hogy mi történt, de azt, hogy a történetek mögött ott állt az Isten, ezt elfelejtette. Mit csinált Illés? De nem ez az érdekes, hanem az igazi érdekesség az, hogy Illés is elfelejtette, hogy mit csinált az Isten. Mert amikor Ahábtól meghallotta Jezabel, aki Baál tisztelő volt, az atyái vallását tisztelte, hogy a bálpapokkal mi történt,
Hát akkor Jezábel ilyen asszonyi nekibuzdulással, fogadkozással, ez közmondásszerű volt, például megtaláljuk Rut könyvében is egy más előjellel ugyanezt a fogadkozást, ugyanezt a nyelvi motivumot. Azt mondja, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem vele, amit azokkal tett. Elhangzik egy ilyen asszonyi fogadkozás, ki figyel erre oda. És az érdekes az, ahogyan ez illésre hat. Arra az illésre, aki eddig rendíthetetlen volt. Arra az illésre, aki semmitől nem félt. Aki bátran loált Ahab elé, aki bátran vállalta az egész életet. Mert tudta, hogy a dolgok mögött ott áll az Isten. Isten népe életében a probléma mindig ott kezdődik, hogy mi le tudjuk vezetni a dolgokat úgy, hogy ez ezt tette, jól vagy rosszul, az azt tette, jól vagy rosszul, vagy ez történt, és nem tesszük fel a kérdést, hogy hol volt az Isten. Pedig hívőnek lenni tudjátok, mit jelent? Annak az elfogadását, hogy velem történhet jó és rossz, de egy valami nem. Véletlen. Mert minden dolgunk mögött ott áll az Isten. Ez a látásmódbeli hiányosság vezet Laodicea alvásához. Nem látom azt, hogy nem úgy van, hogy Isten valahol ott nagyon messze fent van az égbe, és onnan a fenti égből úgy lelenéz, hogy na mit is csinálnak a hetedik napot ünneplő adventisták, tényleg vannak-e vagy nem. Nem is bízza az angyalokra, hogy valami nagy könyvbe írják, hogy kik a jók, meg kik a rosszak, és ki kap fekete pontot, meg piros pontot, hanem a mi életünk, az benne van az Isten tervébe. Isten rajtunk keresztül cselekszik. De csak akkor tudja ezt a cselekedetét Isten elvégezni, ha mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs véletlen. Ott vagyunk a tenyerén. Ha nem az emberi oldalát látjuk a dolgoknak, hanem az emberitől egészen ellátunk az Istenig. Ezzel hogy állunk? Ezután a történetben egy nagyon érdekes dolog következik. Azt olvassuk tovább, hogy Illés megijedt. A rettenthetetlen Illés. És abban a pillanatban, ami félelmünk teljesen jogos, és teljesen emberi, és teljesen valóságos, hogyha elfelejtkezünk Istenről, akkor van okunk félni. Szembe úszunk az árral. Szembe fúj a szél. És Illés megijedt. És mit csinál ez a megijedt Illés? Ez is nagyon érdekes. Azt mondja, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Bersébába, legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Ez a verset úgy lehetne összefoglalni, hogy Illés diszidált. Diszidált Izraelből, az északi országrészből, a déli országrész legdélibb városába, Beérsebába, és még ott is elment a pusztába egy napi járóföldre. Szín egyedül. Nem csak diszidáló emberek vannak, mi nagyon sokszor hívő emberek is diszidálni akarunk, a világból, a nehézségek elől, onnan, ahová az Isten elhívott minket. A hithiány egyik legbiztosabb jele ez a diszidáló képesség. Elbújunk. Az emberek szeme elől. A társadalom színe elől. Begubózunk, abból nem lehet baj. Vigasztaljuk magunkat, hogy igen, így várjuk Jézus, semmi közünk a világhoz, holott nekünk küldetésünk van a világba. Futunk, hogy az életünket mentsük. És ez legalább annyira logikátlan, mint ahogy Illés futása logikátlan volt. Több mint száz kilométert kellett futni Illésnek, hogy elérjen Beérsebába. Samáriától Beérsebábig majdnem 200 kilométer. Óriási rohanás volt. És azt gondolná az ember, hogy Beérsebába még jól kilihegi magát Illés, és azt mondja, na, ez egy jó futás volt, uram, most már hát elmentem a baj elől. De nem ez következik. Elmegy meghalni a pusztába Illés. Beérsebába van félsivatagos terület, alig-alig van növényzet, nincs mit enni, bebetörnek a vadállatok,
És Illés azt teszi, hogy keres egy összkomfortos rekettye bokrot, az eredeti szöveg ez körülbelül egy rekettye bokor, ez egy nagyon szép bokor, diszkertekben lehet itt is látni, egy szép, csíkos, tölcséres virágja van, elég kevés árnyékot ad, de hát más nem volt, egy ilyen rekettye bokrot keres. És mit csinál Illés? Azt, amit mi is ilyenkor szoktunk tenni, alszik. Eljött meghalni a pusztába. Ez teljesen logikátlan, otthon is meg lehetett volna halni, esetleg még hősi halált is lehetett volna halni. Na de hát az az Illés, aki eddig soha se félt, miért veszti el a szeme elől Istent? És ez a legnagyobb kérdés nagyon sokszor a hív ember életében is. Miért van az, hogy mi nagyon sokszor elveszítjük a szemünk elől Istent? Ha vitatkozni kell, hogy van-e Isten vagy nincs, ezer érvünk van. Ha a tapasztalatokat kell mondani a múltra nézve, azt nem felejtettük el, hogy Illés is el tudta volna mondani Kármelig az összes tapasztalatát. Csak Illés számára a múlt időbe került az Isten. És a hit meggyengülése egy ember életében mindig akkor következik be, amikor az Isten a múlt időbe kerül. Hogy egyszer régen. Valahogy a jelenünkből esik ki az Isten. Hiszünk még a jövőben, hogy jön dicsőséggel Jézus Krisztus, el is képzeljük, hogy hogy lesz. Vitatkozunk még azon is, hogy az Arany utcán tényleg aranyból lesz a kövezet, és kövezete lesz-e, vagy aranyflaszter lesz. Múltkor hallottam ezt, csak azért mondom. Meg az, hogy hogy volt Jézus idejében, arról is szoktunk vitatkozni. De hogy itt van Jézus, és az én életemben nincsen véletlen. Ó, nem. Inkább elmegyünk meghalni, aludni. Ez az a lelki állapot, amit úgy lehet mondani, hogy Laodicea alvásának az állapota. A diszidáló ember, az életből diszidáló ember az élet értelmét veszti el. És most egy nagyon furcsát fogok mondani. Úgy Jézust várni, hogy én elvesztem az élet értelmét, és én csak a jövőben menekülni akarok Jézus országába, és csak visszaemlékszem, hogy régen-régen voltak tapasztalataim, vagy a Biblia régi történetei igazak, így nem lehet várni Jézust. Itt csak egy összkomfortos ilyen rekettyebokrot lehet szerezni, és várni lehet a halált. Íme az Isten prófétája a rekettyebokor alatt. Laodicea alvásának a képe. Valahol embermentesen, küldetésmentesen akarjuk élni az életünket. Hát akkor hogy lehet ebből az álomból felébredni? Nézzük a történetet tovább. Mit tesz Isten? Isten nem hagyja az ő népét magára. Ez a kegyelem. A kegyelem nem az, hogy valami csoda folytán aludni hagyja szegény, elfáradt prófétát, aki érdemeinek legmélyebb elismeréseként még a rekettyebokor alatt is aludhat, talán egy szép virágzó rekettyebokot rendel oda neki Isten, hogy még kényelmesebben aludjon. Nem, nem ez történik. Nagyon sokszor ezt szeretnék. Uram, hagyj békén engem. Nyugdíjas hívő nincs. Én egy angyal. Az Isten küldötte. És nagyon érdekes, hogy mit mond az angyalról az ige. Ez az angyal trombitálhatott volna, nem? Az angyal valami óriási mennydörgés és villámlás között lecsaphatott volna, és ébresztőt kiálthatott volna a prófétának. Nem ezt teszi az angyal. Figyelitek, a Biblia mit mond? Egyszer csak egy angyal érintette meg őt. Az angyal úgy jön, hogy érint. Hozzánk is így jön az angyal. Érint. Úgy gondolom, hogy ti mindjárt tudjátok, hogy mit jelent ez. Ti életetekben is volt, biztos vagyok benne, mindjártok életében. Néha az Úr egy valami cselekedeten keresztül, egy szón keresztül, egy mondaton keresztül, egy simogatáson keresztül. Egyszerre csak úgy megmelegíti a mi szívünket. Úgy lehet mondani, hogy érint. Halkan és szelíden. Ébrezget.
Lényegében a mi életünkben minden szombat akkor éri el a célját, hogyha ezeket az érintéseket megérezzük. Ha ezek az érintések eljutnak mi hozzánk, a mi szívünkig. Ma Isten megkérdezi tőlem, tőled, érezted ezt az érintést. De ezzel az érintéssel együtt jár valami. Azt olvassuk itt, és azt mondta neki, hogy kelj föl, és egyél. Mind a kettő nagyon fontos a lelki életben is. Kelj föl. Vedd észre, hogy nappal van. Vedd észre azt, hogy nem az alvás a megoldás. Nem lehet belealudni a saját magunk sajnálatába. Kelj föl. És még mód van rá, egyél. És erről gondoskodik is az angyal. Ott van a illatos, kövön sütött kenyér, ilyen lepénykenyér volt az ókori ember napi tápláléka, és ott a korsó víz. Egyél. Hányszor érintette a szívünket az ige? Hányszor éreztük úgy, hogy valamit mondott most nekünk az Isten? Hányszor etetett és itatott meg a lélek italával az Isten? És mi mit csinálunk? Talán azt, mint Illés, nem? Illés elvette a kenyeret, megette a kenyeret, talán még azt is kimondta, hogy köszönöm szépen, és utána mit tett? Azt olvassuk, evett, ivott, majd újra lefeküdt. Tovább aludni. Mi Istennek ilyen tovább alvó gyermekei vagyunk. Amikor Péter második levelében az Új Szövetség beszél arról, hogy Krisztus második eljövetelének a reménység az mit jelent, harmadik fejezetben, akkor azt mondja, hogy azért írom ezt néktek, atyám fiai, hogy serkengetés által erősítselek titeket. A serkengetés, vagy magyarosabban, ez szép magyaros ez a serkengetés, de mai szóval kifejezve, ébrezgetést jelent. Az ébrezgetés az egy gyakorító forma, azt jelenti, hogy többször is csinálja ezt velünk az Úr. Mindig a gyerekkorom jut eszembe, édesapám ébresztett bennünket iskolába, mi ilyen rendhagyó gyerekek voltunk, mint minden gyerek. Lefeküdni nem szerettünk, felkelni meg szintén nem szerettünk. Ezért apunak jó, erős hangja volt, akik ismerték, tudják. Bekiabált, fiúk, ébresztő! Mindjárt felébredtünk, mennydörgött az édesapánk, és akkor én még mindig visszaaludtam egy kicsit. És ezt többször meg kellett csinálni. Sokszor eszembe jut ez a kép. Így van velünk Isten is. De olyan közel érezzük magunkat, azt érezzük, hogy felébredtünk, aztán eszünk, iszunk, és egy kicsit még visszabóbiskolunk. Mint Illés. De az az érdekes, hogy Isten nem fárad el. Jön a másik angyal, a másodszor is az angyal. Szintén visszatér, megérintette, ezt mondta, kelj fel és egyél. És még valamit mond. A másodszori érintésnél az angyal még valamit mond. Kelj fel, egyél, mert erőd feletti út áll előtted. Isten utat mutat nekünk. És elmondja azt, hogy Isten erőnk feletti útra akar vinni bennünket. Hívő embernek lenni, hetedik napot ünneplő adventistának lenni, az azt jelenti, hogy erőnk feletti utat adott nekünk az Isten. Ránk bízott embereket, aki már kínlódott egy-egy emberi problémával, mások problémáival, hogy segíteni akart, az tudja azt, hogy az ember első érzése a tehetetlenség érzése. Az ember úgy beleszédül, hogy mennyi dolgunk van ebben a világban. Hát éppen ezért mentünk el aludni, mert ezeket nem akarjuk látni. De fel kell ébrednünk az erőnk feletti útra. Fel kell ébredni arra, hogy Istennek erőnk feletti útja van előttünk, és el kell mennünk egészen ennek az ételnek az erejével, mint Illésnek a Hóreb hegyéig, az Isten hegyéig. Arra a helyre, érdekes a héber szövegben,
határozott névelő van, és ezt jelenti, hogy a helyre, arra bizonyosra, így lehetne talán magyarul kicsit közelebb hozni, ahol Mózessel találkozott az Úr. És egészen el kell menni az Úrig. Isten sokszor azért engedi meg a nehézségeket, a próbákat, a sivatagba szunyáló és a sivatagba pihengető népének, mert ő azt akarja, és azért táplál bennünket, azt akarja, hogy elmenjünk az Isten hegyéig. Mert újra kell vele találkozni. Az ébredés az nem úgy jön létre, hogy jókat prédikálnak a prédikátorok, jó belelkesítenek bennünket, és lelkesedéssel elkezdünk rohangálni össze-vissza, hogy hun az ellenség, hadd harcoljunk, hanem az ébredés az azt jelenti, hogy elmegyünk az Isten hegyéig. Találkoznunk kell vele. És ez történt Illéssel is. És Illés hosszú fáradtságos úton, ez több száz kilométer, eljutni a Hóreb hegyéig, 40 napos út. Megérkezik Illés, és megszólal a hang. Mit csinálsz itt, Illés? Egyszer hallottam egy prédikációt, ebben erről a kérdésről a prédikátor teljesen jogosan azt mondta, hogy ez a Biblia egyik leglogikátlanabb kérdése. Illés erre széttette volna a kezét, Uram, akartam én idejönni, nem akartam idejönni. Hogy kérdezhetsz ilyet, hogy mit csinálok itt? Hát ezt te tudod. Mit csinálsz itt, Illés? A okos válasza Illésnek ez lett volna, Uram, te tudod. De figyeljük meg, hogy mit válaszol Illés. És ez nagyon érdekes, mert ez a mit csinálsz itt, Illés, ez kétszer is megismétlődik, sőt, Illés válasza is kétszer megismétlődik szóra ugyanúgy a szövegben. A tizedikben és a 14. versben. Nézzük csak a 10. verset. Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael férje elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Igazat mondott Illés? Igen. Jót mondott Illés? Nem. Figyeljük meg, hogy miért nem. Miről beszél Illés? Illés beszéde, hogy én és ők. Velem mi történt, és ők milyenek. És ebben az én és ők beszédben mindig ott van a feltételezés. Nézzük, azt mondja. Nagyon buzgolódtam az Úrért, a seregek Istenért. Illés még mindig nem látja, hogy Isten cselekedett. Illés még mindig azt látja, hogy én, Illés, a seregek Istenért mit tettem. Azt nem látja, hogy Isten mit tett érte. Az énje eltakarja az Istent. Bár igaz, amit mond. Tényleg nagyon buzgolkodott az Úrért, a seregek Istenért. És akkor nem azt mondja, hogy Uram, te ebben segítettél, és nem is én buzgolkodtam, hanem te cselekedtél rajtam keresztül, én csak eszköz voltam, te voltál az, aki tettél, nem. Hanem jön az ők. Mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Igaz ez? Általában igen. Lerombolták oltáraidat. Igaz ez? Igaz. Profétáidat pedig fegyverrel megölték, 17. fejezetben olvashatjuk, hogy igaz. És megint önmagára néz. Egyedül én maradtam meg. És az én életemre is rátörnek. Hol van az Isten? Figyelitek, Isten népének az alvása mindig e körül forog. Én és ők. És az Isten nincs. Nincs jelen. Igazat mond a próféta, csak látszik, hogy a próféta szemének van baja. És akkor Isten nem vitatkozik. Nagyon egyszerű dolog történik. Úgy olvassuk tovább. Az Úr azt mondta, na, most gyere ki a barlangból, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És Isten nagyon sokszor gondoskodik arról, hogy minden ilyen barlangból, amiben mi szeretünk bebújni, ahol csak én vagyok, meg ők ott nagyon messze, akik veszélyeztetik az életemet.
ebből kijöjjünk. És úgy, minden emberi védekezés nélkül álljunk meg az Úr színe előtt. És akkor az Úr elvonul. Elvonul Illés előtt. Azt olvassuk, mikor elvonult az Úr, nem is áll szóba Illéssel, csak elvonul az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. Biztos Illés arra gondolt, na ez jó, ez kellene, ilyen Isten kell, visszamegyek, és Ahábnak, és Jezabelnek, majd jön velem az Úr, és akkor helyeket szaggató szélben majd megtudják megint, hogy ki az Isten. De utána ott az elkeserítő, legalábbis Illés számára elkeserítő mondat, de az Úr nem volt a szélben. Azután, a szél után földrengés következett. Ez is nagyszerű lett volna, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de a tűzbe sem volt az Isten. Mi nagyon sokszor szeretnénk, hogyha a Jóisten úgy erősítené meg a hitünket, hogy Uram, bizonyítsd magadat, tégy valami nagy csodát. Olyan jó lenne az, hogyha mi is kinyújtanánk a kezünket, és a vakok látnának, olyan jó lenne, olyan szenzációs lenne, hogyha a lapok rólunk írnának az első oldalon. Isten tud tüzet is, földrengést is, hegyeket szaggató szélt is hozni, csak nincs benne az Isten. Jézus is ilyen volt. Az evangéliumoknak a legérthetetlenebb része az, hogy amikor Jézusnál valahol úgy megerősödik a Jézus körül élő embereknek a hite, akkor Jézus elmegy és ott hagyja őket. Vagy meggyógyít valakit, akkor azt mondja, nem mondd el senkinek. Nagyon sokszor olvassuk ezt. Jézus nem a szenzációk Istene. Mi szeretnénk Istenből valami szenzációt csinálni. Isten nem a szenzációk Istene. És akkor Isten csak mégis jön. Halk, csendes hangban. És ebben a halk, csendes hangban van benne az Isten. Mi, akik ilyen látványos, amerikai stílusú evangelizációkra szocializálódtunk. Nagyon sokszor azt hiszük, hogy az Isten az ott van, ahol valami óriási szenzáció van, és ahol hangosan hirdettetik az Isten neve. Ezért nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy ki kell állni az utcasarokra, és üvöltve olyan hangerősítőkkel kell mondani az evangéliumot, hát ha így megtérnek az emberek, ijedtünk be a nagy hangtól. Meg Isten ma is halk, csendes, szelíd hangon jön, mert az igazi történés nem az utcán, hanem a szívben történik, nem? Neked is a szívedbe történt, nem? Itt szólalt meg valami, és ma sincs ez másképp. És az Isten még egyszer megkérdezi ezt az Illést, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hát ha én Illés helyében lettem volna, nagyon bosszus lettem volna, Uram. Nem elég, hogy nem vagy benne a földrengésbe, a szeget épő szélbe, meg a tűzbe, még most még egyszer engem azzal kérdezel, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hát én nem tudok mást mondani, és elmondja még egyszer Illés ugyanazt. Szó és bötű szerint. Hogy én és ők. És még mindig nem látja Illés azt, hogy hol van az Isten. Hogy az Isten az az örök jelen idő. Van egy nagyszerű professzor, kedves barátom, Johnson testvér, az Andrews Egyetemen most már nyugdíjas professzor, az egyik könyvében ezt írta le. Isten az, aki sohasem megy el. Egy nagyon nagy mondat, nem? Illés ezt nem érti. Azt nem érti, hogy Isten végig ott volt vele. Isten sohasem megy el. És ezért panaszkodik, hogy mit csinálsz itt, Illés, erre a kérdésre. Azt mondja, igen, mert a felette igen haragszom, mert én ezt csináltam, ők meg azt. Hányszor vagyunk így, én azt csináltam, ők pedig azt. És Uram, te is láthatod, hogy mennyire igazságtalanak, és igazságtalanok az emberek velem, rajtam keresztül talán egy kicsit veled is. És Illéssel Isten másodszor sem vitatkozik, hanem megkapja az Istentől a házi feladatot ez az Illés.
Nagyon érdekes ez a házi feladat. Három személyes ügyet kell elintézni. Azt olvassuk itt az igében tovább. Menj, kelj ismét útra pusztán át Damaszkuszba. Hát ez legalább 1500 kilométer. Én nagyon lázongtam volna, uram, miért kellett ide jönnöm? Menj Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazáelt Arám királyává. Pont Arám királyává mondtam volna én, hát ez halálos ellenség az én országomnak. És később pedig erről a hazáról tudjuk, hogy Hazael volt az, aki az északi országrész megsemmisítésében a fő részt vállalta. Mégis az úr azt mondta, látod, én ide is elküldelek. Ha nem nagyon akarsz a te néped között lenni, akiről csak rosszat tudsz mondani. Aztán azt mondja, ezután Jéhút, a nimsi fiát kelt fel Izrael királyává. Aztán meg azt mondja, Elizeust az Ábél, Melólái, Sáfár fiát pedig kent fel profétává magad helyébe. Te se vagy nélkülözhetetlen. Illés ez bizonyára úgy hatott, mint a hideg zuhany. Ezt a feladatot Illés csak akkor tudja ellátni, és Laodicea is csak akkor ébredt fel igazán, hogyha valami történik a szemünkkel. És ez az egész történet ide csúcsosodik ki. Miközben elmondja Isten, hogy ezeken az embereken keresztül, akik épp úgy szolgái lesznek, jók és rosszak, az Isten tervének, mint ahogy Illés is szolgája volt az Isten tervének, Isten mond valamit. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, aki nem csókolta meg azt. És itt van Laodicea ébredésének az igazi titka. Az ébredés az nem a lelkesedésünkkel kezdődik. Az ébredés az a szemünkkel kezdődik. Sokszor szoktam mondani, már tudjátok kívülről, hogy Isten Laodiceának nem lábkenőcsöt adott, hogy gyorsabban rohanjon az evangéliummal, hanem szemgyógyító írt. Nem? De ez a szemgyógyító ér nem arra szolgál, hogy ki mit csinál rosszul. Mert akkor csak az Illési panaszig lehet eljutni, hogy Uram, te tudod, hogy én, és ők. Ez a szemgyógyító ér arra szolgál, hogy látod-e a 7000-eket. Azokat, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt, és nem csókolgatták azt. Istennek népe van ebben a világban. Ez a nép nem egyenlően a 7. napot ünneplő adventista egyházzal. Én hiszem azt, hogy 7. napot ünneplő adventista egyházban is sokan tartoznak az Isten népéhez. De vannak 7000-ek. Ha most Jézus utolsó időkről elmondott beszédére gondolunk, arról, amiről a legutóbbi alkalommal beszéltem, és a hírnökben olvasható is, a hitetés alkalmairól, akkor a feloldás ott is az, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságul minden népnek. És én szeretném aláhúzni, hogy ez az evangélium, nem valami általános evangélium, hanem ez a látásmód, amely keresi azokat az embereket, akik nem tartottak térdet a Baál előtt, és nem csókolgatták azt. Keresi az Isten népét. Azokat az embereket, akiknek a szívében Isten szent lelke dolgozik. És meglátja ezeket. Nekünk látásmódra van szükségünk. Amíg nem erre gondolunk, hanem arra, hogy majd lelkesebben többet, statisztikát így emeljük, a grafikon így emelkedjék. És nem pedig a szemünk gyógyul, Isten szemgyógyító írjától, hogy mi lélektől lélekig, szívtől szívig lássuk azt, hogy hol dolgozik az Isten lelke, hol akar engem használni az Isten, és nem én, és nem ők, hanem Isten rajtunk keresztül, bennünk és általunk, akkor fogunk felébredni igazán. Mert ezért érint ma az Isten, mint Illést a pusztába.
ezért ad kenyeret és vizet, ezért ad erőt az erőnk feletti úthoz, ezért mutatja meg magát sokszor úgy, mint halk, csendes, szelíd hang, ezért kapunk feladatokat, mert látnod kell a 7000-eket. Adja az Úr, hogy így lássunk, az ő szemgyógyító írjával. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megállottunk előtted, hogy te néked köszönjük meg Illés példáját, aki hozzánk hasonló ember volt, ahogy az íge írja. Látni szeretnénk, tanulni tőled. Te nem csak a fizikai vakokat gyógyítottad meg, amikor a földön jártál, hanem a mi vakságunkat is el tudod venni. Köszönjük, hogy ezt megérthettük. Köszönjük azt a lelki erőt, ami nem a miénk, de te adni akarod. Adj nekünk hitet az elfogadáshoz. Áld meg az előtted álló gyülekezetet. Te látod a bajainkat, problémáinkat. Te látod a gyengeségeinket, de te látod azt a munkát is, amit a te szent lelked végez egyen-egyenként a mi szívünkbe. Köszönjük ezt te néked. Adj nekünk békét, áldást, szeretetet. És ott a végtelen kegyelmed úgy vezessen bennünket, hogy mi mindvégig hűségesen te melletted maradjunk. Áld meg a gyengéket, te erősítsd őket, mert te megígérted a pogácsát és a korsóvizet. Add, hogy a te érintésed az ő szívüket is érintsék. Kérünk téged, add, hogy mi bizonyságtevőit tudjunk lenni. Jézusért kérünk, hallgass meg ezt az imánkat. Amen.

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint lelketek, mint testetek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Az idén, szeptember 11-én, péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rós Hásana és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következtek a félelmetes fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, ez szeptember 20-án vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát beütöltek, bűneiket bántak és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukot a három zarándok ünnep egyike, egyben a betakarítás öröm ünnepe. Hét napján a hagyomány szerint a szókában laknak és étkeznek, s ha az időjárás lehetővé teszi, ott is alszanak. A sátor egyszerre emlékeztet a pusztai vándorlás ideiglenességére, és arra a bizalomra, amellyel az ember az örökkévaló gondviselésére bízza magát. A szukot félünnep tegnap, szeptember 25-én, pénteken este kezdődött, és október 2-áig tart. A szombat bejövetele most, tegnap. Szeptember 25-én pénteken 18:17 volt, kimenetele ma 26-án szombaton 19:18. Izrael Meir Lau nevű rabbia, miért ülünk a szókában? A szukot a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van, a betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze. A pálmaág, a lülóv, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága és a fűszfág. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta, én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, és a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Szerbi rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt, Mózes 5. könyve 33:1. A profétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is fölülmúlta a többi profétát. Bartók Béla halála napja. 81 éve 1945-ben, ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakállú herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a második hegedűverseny, a zenekari koncertó és a harmadik zongoraverseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes táblata. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10:45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közé magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Velkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitó programon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekes könyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyag zene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyház kerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit.
1: Kulturális programajánló.
2: Holnap még tart a Női Csendes Napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel Evangélikus Missziói Otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imád, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban, a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárott egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Egyre melegebb, javarészt száraz az idő. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. A jelen számítások szerint a jövő hét elejére napos száraz időkör vonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet. Beköszönhet a vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Handel Dixit Dominus című művét.

Elhangzott Handel Dixit Dominus. Befejezésül részletet hallgathatnak Handel Alkalmi Oratórium című művéből.

a klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Handel Dixit Dominus és az Alkalmi Oratórium című művének részletét hallgathatták. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Tiszta hegyek napja. Szeptember 26-a a Tiszta hegyek napja. A környezetvédelem fontosságára hívja föl a figyelmet. A kezdeményezés Han Wang-yong dél-koreai hegymászó nevéhez fűződik, aki azon kevés hegymászók egyike, aki sorra meghódította a világ legmagasabb, 8000 méter fölötti hegycsúcsait. Útjai során döbbent arra rá, hogy a túrázók, hegymászók, expedíciók rengeteg szemetet hagytak maguk után, ezért elhatározta, hogy a hegyeket újra megmássza azzal a céllal, hogy megtisztítsa azokat. A Tiszta hegyek napja kampányhoz hazánk 2008-ban csatlakozott. Azóta a világ számos országában követik a példát, amelynek nemzetközi védnöke az Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója. Az akció jó alkalom arra, hogy fölhívja az emberek figyelmét a környezettudatos életmódra, hogy megóvják a természet értékeit. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, Imát, Bőtöt és Békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárot egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntünk mindenkit! A mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal beszélgetésben bűnről és kegyelemről esik szó. Mit jelent a bűn és a kegyelem a teológiában, és mit jelent a jog szerint? Létezik megbocsáthatatlan bűn? Van feltétele a kegyelemnek? Ezekről a kérdésekről is beszélgetett Kézdi Beáta, az Evangélikus Információs Szolgálat főszerkesztője meghívott vendégeivel, a Rapp Ferenc ügyésszel és Kovács Viktor evangélikus lelkésszel.
1: Kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban, mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy, vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk.
2: Minden bűn halálos. Tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől.
3: Egy jó keresztény eleve nem követel bűnt, és alapvetés, hogy mindent megbocsát. A Kötőszó Podcast mai adásában bűnről és megbocsátásról beszélgetünk. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész, és Rapp Ferenc ügyész, ügyészségi szóvivő.
4: Köszönöm a meghívást.
3: És rögtön kezdjük is a bűn fogalmával. Mi a bűn jogilag? És mi a bűn teológiailag? Hiszen a Biblia elején már rögtön a bűnről, a bűnbeesésről olvasunk, és nem kerülhetjük ki az eredendő bűnfogalmát, azt, hogy a bűn az jelen van az életünkben.
4: Üdvözlöm a nézőket is. Ügyészként az ember büntető jogász elsődlegesen, más területeken is dolgozik az ügyészség, de elsődlegesen bűncselekményekkel foglalkozik. Nagyon érdekes, hogy a jogban, a büntető jogban nincsen bűnfogalom, bűncselekmény fogalom van. A tárgyaláson egyébként a bíró meg szokta kérdezni a vádlottat, hogy elismeri a büntető jogi felelősségét, ez sokszor úgy hangzik el, hogy elismeri a bűnösségét, és találkoztam már olyan, amikor a vádlott azt mondta, hogy hát nem, én nem vagyok bűnös. Jó, de akkor mondjuk beütötte a másik embernek mondjuk az orrát. Jó, igen, beütöttem. Tehát, hogy ez az emberek lelkében is, személyiségében is ketté válik azért, hogy van egy törvénybeütköző cselekmény, de hogy ez bűnnek minősül-e vagy sem. Bűncselekmény egyébként az a társamra veszélyes cselekmény, ami lehet tevés vagy nem tevés mulasztás, amelyet a büntető törvénykönyv büntetni rendel. Egy kicsit így alakilag van ez körbeírva. Lényegében a társamra veszélyesek azok a cselekmények, amelyek mások jogait sértik, veszélyeztetik, illetve az államgazdasági alkotmányos rendjét sértik vagy veszélyeztetik. Tehát van egy ilyen általános bűncselekmény fogalom, és érdekes, hogy egyébként az, hogy büntethető-e valami vagy sem, ez nagyon sok mindentől függ. Tehát erre majd szeretnék egy kicsit később visszatérni.
2: Nagyon izgalmas, mert ha teológiailag nézzük a bűnfogalmat, akkor ott is nagyon izgalmas kettőségekbe tudunk belefutni. Például abba, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy a bűn, és többször olvasunk a Bibliában olyat, hogy bűnök, többes számban is olvasunk olyat is, hogy a bűn. Amikor azt olvasunk, hogy a bűn, akkor ott nem cselekedetekről van szó. Tehát, hogy a bűn, hogyha teológiailag akarjuk leírni, akkor az elsősorban egy állapotot jelöl, és nem pedig cselekményeket. Ezt én mindig úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a betegség meg a tünetei. Hogy van egy állapot, ami a bűnös állapot, vagy ami a bűn, amiben az ember benne van, és annak vannak tünetei, következményei, és ez az, amiket elkövet. De hogy mi tulajdonképpen maga a bűn, vagy ez a bűnös állapot, az Istentől való távolság. Tehát amikor én távol vagyok az Istentől, minél távolabb kerülök tőle, annál inkább ennek a távolságnak a tünetei megjelennek az életemben. Nyilvánvalóan nincs olyan, hogy az ember ebben az életben teljesen közel legyen az Istenhez, totálisan együtt legyen az Istennel, de hogy azért vannak szintek, és vannak az különböző állapotok között különbségek. Tehát így módon a bűn, ha teológiailag nézzük, akkor az elsősorban állapot és másodsorban cselekedett.
3: Nagyon sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy bűnösök vagyunk, ezt nagyon sokan használják az egyházban, és pont akik eltávolodnak az egyháztól, ők ezt szokták nekünk kritikaként fölrólni, hogy de elmegyek a templomba, és akkor még egyszer az orrom alá dörgölik, hogy én bűnös vagyok, és mennyi bűnt követtem el, és bűnbocsánatra szorulok, tehát hogy a bűn szó annyiszor hangzik el, hogy valahol eszébe se jut a kegyelem, vagy a szeretet, az áldás szavakkal találkozni, vagy egyszerűen nem érzi ezt át a templomban. És mit mondanátok annak, aki emiatt távolodik el, hogy kell ezt a bűnös vagyok kifejezést, vagy ezt az eredendő bűn kifejezést értelmezni, értékelni?
4: Nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogy ez egy állapot a bűn, és lényegében előfeltétele annak, hogy az ember elkövethessen bűnös tevékenységet vagy bűncselekményeket. Egyébként egy picit visszagondolva, a jogban akkor elhangzik maga a bűnös kifejezés, amikor a bíróság megállapítja valakinek a büntető jogi felelősségét, tehát akkor elmondja, hogy ő bűnös az adott bűncselekményben. Tehát ilyen módon hangzik el. De lényegében ahhoz, hogy valaki bűnösnek kimondathassék, ahhoz szükséges bizonyos előfeltételek meglétet, meghatározott életkor, beszámítási képesség, tehát egy ilyen általános feltétel, és utána lehet csak azt vizsgálni, hogy az adott bűncselekményt elkövette. És egy kicsit ilyen párhuzamot érzek, hogy a jogban is, ha valaki elér egy bizonyos életkort, és egyébként meg beszámítható a tudata, akkor lényegében ő képes arra, hogy úgy elkövessen valamit, hogy azért felelősségre vonják. A teológia ezt egy picit előrébb hozza, nem életkorhoz köti, hanem azt mondja, hogy lényegében földre születésünktől kezdve mindannyian képesek vagyunk, bennünk van a bűnre elkövetésére való képesség, el vagyunk szakadva Istentől valamilyen módon.
2: Igen, bár ez egy olyan terület, amit így nem tudunk feltétlenül mindig patika mérlegre tenni, hogy akkor most mennyiben ez csupán képességről van szó, vagy hajlamról van szó, vagy ennél többről van szó. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, ami az egyháztörténet folyamán nagyon-nagyon sokat vitatkoztak. De hogy visszatérve a kérdésedre, tehát hogy miért beszélünk mi ennyit a bűnről az egyházban, ez azért van, mert akkor tudjuk csak komolyan venni a megbocsátást, a szeretetet, és azt, hogy az Isten hogyan fordul felénk, ha tudjuk, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen. Ez olyan, mint hogy ha GPS-szel el akarunk jutni valahova, A-ból B-be, akkor nem csak a B-t kell tudni, hanem az A-t is, tehát hogy éppen ön itt áll. Tehát hogy hol vagyok, és ahhoz, hogy az ember tudja, hogy kell eljutni B-be, azaz az Istenhez közel, vagy abba az állapotban, amikor az Isten szeretetében tudok én létezni, ahhoz azt is tudni kell, hogy hol van az A, hogy éppen hol vagyok most. És akkor tudom berajzolni azt az utat, vagy akkor rajzolódhat föl számomra az az út, ami a kettő között van. Tehát, hogyha nem beszélnénk a bűnről az egyházban, az persze szomorú, hogy mindenkinek ez jön le első körben, de hát...
3: Javítunk rajta, igyekszünk.
2: De hogyha erről nem beszélünk, akkor nem tudjuk megérteni azt, hogy mi az, hogy isteni megbocsátás, mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy az Istennek a feltétel nélküli szeretete, és a többi, és a többi. Tehát a kettő értelmezhetetlen egymás nélkül.
4: Nagyon jó, hogy mondod. Közben az jutott eszembe, hogy ez egy félreértés. Tehát lényegében azt hiszik, hogy ez egy szentségeskedő magatartás, pedig pont, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki bűnös, mindenki egyenlő feltételekkel indul, akkor lényegében az álszentséget építjük le, leépítjük azt, hogy itt most az a fontos, hogy te jó vagy, jót tegyél, ami persze önmagában fontos, de hogy nem ezzel leszel előrébb a versenyben, ha szabad így fogalmazni, mert a lelkedet nem azt fejleszt önmagában, hogy te jó leszel, hanem van egy alaphelyzet, amiben mindenki egyenlő, és onnan kell elindulni, és nem te teszed meg az első lépést, hanem Isten. És szerintem ez egy nagyon felszabadító dolog tud lenni, hogy azt mondja, hogy nem kell ezen annyit görcsölni. Egy lelkész egyszer mondta nekem, amikor arról beszélgettünk, hogy mennyi nehézséggel küzdünk, amik sokszor bűnbe csapnak át, és mondta, hogy azért nem kell ezen előzetesen ennyit görcsölni, mert akkor nem lenne szükségünk például Jézusra, Istenre, hogyha nem lenne bűn. Tehát pont kis túlzásra persze. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy az előfeltevés, és ezt tisztázni kell, és utána tovább kell lépni. Tehát nem szabad benne ragadni ebben a bűndogmatikában nagyon mélyen, hanem tovább kell lépni a megbocsátáshoz, hisz akkor tudunk valamit megbocsátani, ha van mit. Tehát történt valami dolog, ami elrontja az egyensúlyt vagy a viszonyokat.
3: A Bibliában olvasható az az ige is, ugye a bűnhöz kapcsolódóan, hogy megbüntetem az atyák vétkét harmad és negyed ízig. A Kötőszó Podcast korábbi adásában pont az Isten szeretet, Isten félelem kapcsán beszéltünk erről. Ajánljuk a nézőknek, hogy nézzék meg azt az adást is, de hogy mit kezdjünk ezzel a szintén megint megjelenik a bűn fogalma, amit ráadásul nem is én követtem el, hanem jóval korábban el megtörtént, és rám is hatással van.
2: Hát reagálhatunk itt az állapotra, tehát arra a fajta szükségszerűségre, hogy nem akarok túl közhelyes lenni, de hát így van, hogy a bűn bűnt szül. Tehát hogyha Nagyon sokat beszélünk manapság transgenerációs dolgokról, tehát az, hogy hogyan öröklődik egy bizonyos környezetben való lét, és az hogyan lesz hatással, mondjuk ha valaki gyerekkorában egy valamilyen környezetben van, az milyen hatással lesz az ő felnőtt korára,

0: hogy mondjam, matematikai számításról van szó, hogy 3-4 generáción keresztül lesz hatással majd az, amit te elkövetsz, mondjuk így, bár nyilvánvalóan ez is benne van, mint mondtam, lehet ennek egy ilyen olvasata is, hanem itt viszonyszámokról van szó. Tehát, hogy a 3-4 és az 1000-et tegyük már egymás mellé, és akkor itt jön be az, hogy mi mindig a bűnről beszélünk, persze, 3-4, de oda tesszük mellé az 1000-et, és azt mondjuk, hogy de az Istennek a szeretete, kegyelme és megbocsátása, az most nem tudom, hogy ez hányszor annyi, a 3-4, mint az 1000, mindegy, de hogy, tehát, hogy annyiszor több, és annyiszor nagyobb.
1: Na csak nézzek 300-szor.
2: Büntetőjog az nagyon, a modern jogállami büntetőjog az nagyon egyéni, ott mindig egyéni felelősséget kell vizsgálni. A kollektív felelősségnek nagyon súlyos történelmi tapasztalatai vannak, hogy az, amikor bejött a büntetőjogba, régen ugye autoritár rezsimeknél az mindig probléma volt, hogyha lényegében akár több generációt, akár pedig egy adott közösséget büntettek bizonyos jellemzők alapján, tehát ezt vissza kell utasítani, ennek nincsen helye. Mindig adott személynek kell megnézni a büntetőjogi felelősségét, és hogyha elkövet azt a bűncselekményt, akkor a törvény szerint kiszabható büntetési tétel kereten belül kell mozogni. A bűn következménye ez inkább. Tehát, hogyha valaki bűnt követel és mondjuk bántalmazza a gyermekeit fizikailag, lelkileg, annak egy lenyomata lesz a gyerekek lelkében, és ugye nagyobb eséllyel lehet, hogy ők is bántalmazók lesznek, vannak erre kutatások. Ezt szerintem sokkal egyszerűbben meg lehet úgy fogalmazni, hogy okoz egy nagyon komoly diszharmóniát. Ha minket bántanak, akármilyen módon verbálisan, fizikailag, lelkileg, akkor egy diszharmónia keletkezik bennünk, és ezt a diszharmóniát fel kell oldani. És ennek sajnos egy negatív feloldási módja, hogyha én is bűnt követek el. Egy barátomat múltkor megtámadták. Egy boltban eladó volt, és rátámadott egy vendég, vagy egy vevő. És borzasztó erős feszültség van azóta, egy hölgyről van szó, ebben a hölgyben, hogy ő érzi azt, hogy nem tud mit kezdeni a benne lévő diszharmóniával, dühvel, legszívesebben visszaütne, bosszút állna, mert ugye az egy ilyen gyors, prompt, azonnali feloldozást hoz, azt hiszi legalábbis lelkileg. És nagyon nehéz szerintem, főleg ha valaki áldozat, sértett, innen eljutni ahhoz, hogy megbocsásson. Tehát a megbocsátás az szerintem egy, ha szabad így egy picit előre gondolkodni, ez nem is csak kettő, de egy három oldalú viszony. Mindig az elkövető, az áldozat és Isten szerepel benne, és ezeket a viszonyokat nem tudjuk egymástól kiragadva sem vizsgálni, viszont elképzelhető, hogy két fél között létrejön úgy a megbocsátás, hogy a harmadik féllel még nincs rendezve a dolog. Majd később talán tudunk esetleg erről is beszélni.
1: Igen, még mielőtt a megbocsátáson eltérünk, Viktor, te említetted a kegyelmet, és hát ez az a kifejezés, amit a tavaly nagyon devalválódott, de hogy teológiailag mi is a kegyelem, illetve jogilag, ki adhat, kinek adhat, van-e előfeltétele a jogban? Én úgy gondolom, hogy a teológiában nincs előfeltétele, de hogy erről is beszéljünk, hogy mi után következik, mit kell tenni érte, vagy nem kell érte tenni semmit.
2: A kegyelem egy kicsit a büntető jogban, vállalom ezt a kifejezést, rendszeridegen, egy kicsit olyan idegentes, mert a büntető eljárásnak az a normális menete, hogy úgy áll helyre ez a diszharmónia, amit a bűncselekmény elkövetése okozott, hogy felderítik, hogy ki az elkövető bíróság elé kerül, az ügyészség megvádolja, a bíróság eldönti, hogy bűnös-e vagy sem, ha nem bűnös, akkor felmenti a vád alól, ha pedig bűnös, akkor büntetés szab ki, és a büntetésnek is van egy kifutása attól függően, hogy most ez egy egyszerű azonnali büntetés, például fizetnie kell egy pénzbüntetés, de hogyha börtönbe küldi, akkor le kell tölteni a szabadságvesztést, utána még x évig ő büntetett előéletű marad, és megvan az, hogy mikor mentesül. Tehát mondhatjuk azt, hogy a normál kifutása, vagy az államnak nincs ugye lelke, ha szabad így fogalmazni, mert az egy különleges jogi entitás, de az állam úgymond akkor bocsát meg, hogyha valaki az elkövetett cselekményért megkapva a büntetését, azt letölti, és x év múlva mentesül a büntetett előélet alól, tehát a megfelelő joghátrányok alól. Ennek van egy ilyen íve, kifutása. A kegyelem az azért más, mert a kegyelemnél egy rendszeridegen tényező, a bírósági igazságszolgáltatási rendszeren kívülről a köztársasági elnök, ugye Magyarországon, egyébként pedig alapvetően az alkotmányos hagyományok szerint a szuverén uralkodó volt az, aki kegyelmet adhatott. De valaki benyúlt a bírósági rendszerbe, és felülről hozott egy döntést. Ugye van kétféle kegyelem a magyar jogban, van a végrehajtási kegyelem, ez azt jelenti, hogy valaki már kapott egy büntetést, és akkor a büntetésével kapcsolatban annak egészét vagy részét elengedik, vagy valamiféle könnyítést alkalmaz az erre jogosult kegyelmet,

0: kegyelmi döntéshozó, és ami szerintem sokkal izgalmasabb, az eljárási kegyelem, amikor valaki ellen folyik az eljárás, ő terhelt. A terhelt az egy ilyen összefoglaló kategória, amikor a nyomozás folyik, akkor gyanúsítottról beszélünk, ugye ő ellene folyik a nyomozás, utána, ha megvádolja az ügyészség a gyanúsítottat, lesz belőle vádlott, ha elítéli a bíróság jogerősen, akkor lesz belőle elítélt, tehát a gyanúsítottat, a vádlottat, az elítéltet együtt terheltnek hívjuk, mert ugye ő terheli az egész eljárás. És miközben ő terhelt, és még nincs elítélve, akkor is lehet kegyelemnek helye. Ezt ő is kérheti, védőügyvédje kérheti, illetve nagyon ritkán van ennek helye hivatalból. És ilyenkor viszont az eljárás megszűnik. Tehát lényegében nem jutunk el oda, hogy a bíróság eldönthesse, hogy bűnöse vagy sem. És ez izgalmas, hogy a terheltnek ez hozzá kell úgymond járulnia. Tehát ha nem ő kéri a kegyelmet, akkor nyilatkoztatni kell arról, hogy egyáltalán ez a külön eljárás elinduljon-e, és ha ő nem akarja, akkor nem folyik le. Azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, nem vagyok bűnös, nem követtem el, vagy van egy büntethetőséget megszüntető vagy kizáró ok, például elévült már ez a cselekmény, vagy pedig én jogos védelemben voltam, mert éppen a szomszédomat támadta meg egy rabló, akit megvédtem, és igazából úgy ütöttem le a rablót, mondja a vádlott. Tehát ő azt szeretné, hogy valami egy kicsit a kegyelem az megszünteti a büntethetőséget, de nem vizsgálja. Tehát ilyen szinten, majd erről kíváncsiak a véleményre, hogy teológiában ez hogy van, hogy a kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban. Mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk. És az embernek joga van azt mondani, hogy de én szeretném, mert nagyobb a legitimációja, nagyobb az elfogadottsága annak, egy bíróság kimondja, hogy felmenti a vádak alól, nem pedig kegyelem. A kegyelemnél mindig ott van az ember gondolatvilágában, a hétköznapi gondolatvilágban, hogy hát kegyelmet kapott, de bűnös volt, tehát azért kellett kegyelmet kapnia. Szóval ez ilyen szinten egy különleges folyamat. Viszont ha a terhelt nem akarja, hogy lefolyjon ez a külön eljárás, akkor viszont nem, hanem folyik végig a büntetőeljárás a maga folyamában.
1: Ez nagyon izgalmas, mert a teológiában a kegyelem az megelőző. Úgy is szoktuk mondani, hogy megelőző kegyelem, mert hogy a kegyelemnek van feltétele, csak azt a feltételt, azt Isten maga töltötte be tulajdonképpen Jézus Krisztus által, és így felajánlja tulajdonképpen a kegyelmet az embereknek. De hogy nagyon izgalmas, és ez egy kicsit köt így a joghoz, hogy attól, hogy valaki az Istennek a kegyelmében részesül, hogyha hisz Jézus Krisztusban, az ő keresztáldozatában, és a kegyelem az munkálkodik az életében, az nem jelenti azt, hogy a bűnös jellegét elveszíti. Ezért mondja azt Luther, hogy simul justus et peccator, az ember egyszerre igaz és bűnös. Hát ez egyik ha van lutheri kijelentés, ami ilyen súlyos, akkor az ez. Hogy nem veszíti el bűnös jellegét az ember attól még, hogy a kegyelemben részesül, hanem az Isten más szemmel néz rá, és Jézus Krisztusért igaznak tartja. De hát tudjuk jól, hogy ettől az ember nem lesz ment aztán a bűnöktől, tehát utána újra és újra elkövet dolgokat, amelyre újra és újra kegyelmet nyerhet, mert hogy mondtam, a kegyelem tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, hogy a bűn a távolság Istentől, akkor azt lehet mondani, hogy a kegyelem az a közelség az Istenhez, de nem akarom ilyen személytelen állapottá degradálni ezt, hanem tulajdonképpen, hogyha a kegyelemről beszélünk, akkor az Istennek az alapállása az ember felé. Az, hogy kegyelmes. Ez az ő irgalmából fakad. Abból, hogy rátekint az emberre, és látja, hogy hát itt más esély nincsen, és hogy ez őt szeretettel teli cselekvésre indította, Jézus Krisztusban is indítja ma is mindannyiunkért, és ezzel az alapattitűddel fordul az ember felé, így fölkínálva tulajdonképpen saját magát és a vele való közösséget.
2: Még egy kicsit a bűnről. Említetted, hogy az illető valamit elkövetett, de nem gondolt, hát leütötte, de nem gondolta, hogy az bűn. Hogy van-e bűn és bűn között különbség? Gondolom, a jog az súlyoz-e a teológia? És aztán, hogyha ezt a különbséget átbeszéltük, akkor engem érdekelne is az, hogy van-e olyan, hogy megbocsáthatatlan bűn.
0: Történik valami a világban, annak akkor lehet azért büntetőjogi felelősséget megállapítani, annak minden részét be tudom illeszteni valamiféle törvényi elemhez. Mert hogyha nem, hiányzik valami, akkor nincsen bűncselekmény. Tehát például hiányzik a beszámíthatóság, akkor nem lesz büntethető az illető. A súlyozás az inkább a következmények tekintetében szokott lenni, tehát hogy milyen büntetés szabható ki, van amiért, ugye pénzbüntetés lehet kiszabni közérdekű munkát, a legsúlyosabb büntetés a magyar jogban ugye a szabadságvesztés, annak is az életfogytig tartó változata, de ez sem azt jelenti, hogy tényleges életfogytig tart, van olyan, hogy tényleges életfogytiglani büntetés, ami nagyon érdekes, mert egyébként azt nemzetközi jogilag jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez bizonyos nemzetközi egyezményekbe ütközik, hogy valaki a szabadulás reménye nélkül életfogytig börtönbe legyen. Tehát a tényleges életfogytiglanra ítélt, nagyon súlyos bűncselekményeket elkövetőknél is van 40 év után egy kötelező kegyelmi eljárás. Ez egy érdekes rendszer, ami vegyíti a büntetőjárás normál menetét és behozza a kegyelmi eljárás, tehát hogy meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán van-e lehetősége valakinek 40 év után szabadulni. Az ember, amikor kijön a magyar jogi egyetemekről, akkor általában halálbüntetés ellenes, mert megtanulja, hogy mi miatt mik szólnak a halálbüntetés ellen, hogy valójában nincs visszatartó ereje, lényegében az embereknek a vérét csak felforralja, tehát hogyha kivégzések vannak egy országban, akkor lényegében azáltal csak növeli az agresszió szintjét a társadalomnak. Persze rögtön szokták mondani az emberek, nagyon könnyű ítélkezni, nem, hogy na ezért valaki halált érdemel. Tehát, hogy lényegében a szabadság egy borzasztó nagy érték, és ha valaki el van vonva a szabadságától, az igazán büntetés, mert ugye a modern társadalomban megszoktuk, hogy azt csinálhatunk, amit akarunk. Akkor elkezd az ember gyakorló büntetőjogászként dolgozni, akkor előbb-utóbb viszont találkozik olyan bűncselekményeket az ügyekben, amelyeknél be kell vallani, és ezt nálam sokkal tapasztaltabb ügyészek is nyilatkozták már, hogy megfordul a fejébe, hogy olyan borzalmakat látok én, és az ügyész azért közvetlen közelről látja ezeknek az eljárásoknak az iratait, illetve találkozik a tárgyaláson is a vádlottal, hogy itt esetleg arányos lehetne egy halálbüntetés. És ahogy megy előre a pályáján, előbb-utóbb szerintem eljut oda mindenki, hogy egyetlen egy ok van, ami miatt semmiképp nem szabad. Több ok is, de van egy olyan, hogy nincsenek tökéletes rendszerek, ha esetleg majd még beszélünk a rendszerek tökéletességéről. Nem lehet garantálni azt, hogy mindig csak biztosan el legyen ítélve a bűnös. És ha tudjuk, hogy volt sok-sok éve ezelőtt egy borzasztó bankrablás, amikor nagyon sok embert megöltek, lemészároltak, és ott elsőnek két ember ellen vádat emelt az ügyészség, a bizonyítékok afelé mutattak, és utólag kerültek olyan fegyverek elő egyéb bizonyítékok, amik azt mutatták, hogy mások voltak az elkövetők. Ha ott valakit halálra ítélnek, akkor az jóvá tehetetlen, és ez a legfontosabb, és szerintem ez is kapcsolódik a teológiához, hogy a bűnt azt jóvá kell tenni, viszont a büntetés az nem lehet jóvá tehetetlen. Mert ha jóvá tehetetlen büntetés, akkor ha valaki hibázik a legjobb szándékkal is, akkor azt nem lehet orvosolni. Tehát ezért nem szabad életet elvenni az államnak, mert ha itt bármiféle eljárási hiba bekövetkezik, a legjobb szándék mellett is bekövetkezhet, vagy utólag kerül elő egy bizonyíték, vagy például az USA-ban rengeteg halálbüntetést szakítottak félbe, amikor a DNS vizsgálatokat elkezdték végezni, és kiderült, hogy nem az az elkövető, akiről hitték. Tehát, hogy az államnak nincs joga életet elvenni ilyen szinten. Az a dolga, hogy kellően hatékony felderítése és arányos büntetésekkel elérje azt, hogy a társadalom azt érezze, hogy biztonságban van, és megkapják a méltó büntetést az elkövetők. Megbocsáthatatlan bűn tehát jogban ilyen módon nincsen, mert ugye mindennél lehet előbb-utóbb a végrehajtás felül kell vizsgálni, ugye a legsúlyosabb bűncselekményeknél 40 év után, hogy az indokolta mégsem az az életfogytig tartó szabadságvesztés. Főszabályként a jog azt mondja, hogy annyi garanciát kell beépíteni, hogy később is felül lehessen vizsgálni, hogyha valaki büntetés kapott, hogy az jogszerű-e, és ha igen, akkor milyen mértékű.
1: Hogyha teológiailag nézzük, akkor tulajdonképpen minden bűn halálos, tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől. És ugye a cél az lenne, hogy minél közelebb legyünk az Istenhez. De hogy, és itt nagyon fontos, használtál egy kifejezést, ez a jóvátétel, ugye ez, hogyha evangélikus teológiából indulunk ki, akkor tulajdonképpen a bűnök bocsánatának a jóvátétel az nem része, hanem az ember elköveti a bűnt, az ember megvallhatja a bűnt, és aztán fogadhatja az Istennek a kegyelmét. És azért nagyon fontos, ez nem azt jelenti, hogy nem kell jót tenni, vagy ez nem azt jelenti, hogy utána el lehet engedni, aztán hello, hanem hogy ez azt jelenti, hogy mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata, az mindenre elegendő. És hogy ennek az áldozatnak az elfogadása az, amit a kulcs dolog. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tehetek jót azzal, aki ellen bűnt követtem el, vagy az nincs jó hatással a társadalomra, vagy az emberi közösségekre az, hogyha én jót teszek, de én nem tudok ezért fizetni. Tehát az én bűnbocsánatomért, a megbocsátásért én nem tudok fizetni. Ezt az árat, ezt Jézus Krisztus fizette ki tulajdonképpen, most mondom így idézőjelben, vagy nem is annyira idézőjelben, csak félig, de hogy ő fizette ki ezt az árat. Tehát tulajdonképpen a bocsánatnak az alapja az szintén az Istentől érkezik az ember felé.
2: Arról már beszéltünk, hogy ez a megbocsátás, ez több irányú, vagy több tényezős. Jálics Ferenc atya úgy fogalmazott, hogy a megbocsátás az egy folyamat. Ő speciál 14 éven át dolgozott azon, hogy egy rendtársának megbocsásson, aki őt koholt vádak alapján följelentett és börtönbe juttatta, és Jálics Ferenc atya végignézte azt, hogy mellőle szinte minden héten visznek el egy rabtársat és kivégzik. Őt végül nem végezték ki, de hogy mondta, hogy ez nem egy rövid dolog, és nem következhet be egyik pillanatról a másikra. Ennek ugyanúgy megvannak az állomásai, hogy tagadom először, ez nem történhetett velem meg, és aztán haragos vagyok, és akár bosszú vágyam is van, és aztán a bűntudat, és végül következik el maga a megbocsátás, és ráadásul a megbocsátásra azt a kifejezést is használja, hogy ezt el kell dönteni, hogy én meg akarok-e bocsátani. Nagyon sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy én nem tudok, hát én ezt nem fogom tudni megbocsátani. És hogy tudni és akarni, az egy nagyon különböző dolog. Így látjátok-e, hogy megbocsátani tudni, vagy akarni? Szóval ez egy döntés kérdése például. Kezdjük ezzel.
1: Igen. tehát, hogy igen, egy döntés. Tehát én is úgy gondolom, hogy a megbocsátás az egy folyamat. És aminek a végén talán hadd hozzak be ide egy másik fogalmat, az elengedés az, ami talán a vége lehet ennek a folyamatnak, mikor már el tudom engedni magát az egész, most mondjam így, ügyet. El tudom engedni, de hogy ez mindenképpen egy döntéssel kell, hogy induljon. Ugye az az elképzelésünk szokott lenni, hogy akkor bocsátok meg, vagy hát az a megbocsátás, hogy én már nem érzek haragot, vagy semmi nemű negatívat a másikkal szemben. Ha ez így van, az fantasztikus, hogyha már valaki idáig elért, az szuper. De hogy ez nem itt indul szerintem. Jézusnak van a gonosz szolga példázat, ahol egy szolga elképzelhetetlen mennyiségű összeggel tartozik az urának, akit ezt elengednek. Utána jön a szolgatársa, aki pedig egy kicsi összeggel tartozik neki, ő viszont becsukatja börtönbe ez miatt, az adóság miatt. És hogy tulajdonképpen itt Jézus arról beszél, hogyha nekünk a mennyei atya annyi mindent elengedett, és annyi mindent el fog még engedni itt az életünkbe, tekinthetünk Jézus Krisztusnak az áldozatára, amiről az előbb beszéltünk, akkor nekünk is van egy ilyen kötelességünk a másik ember felé, hogy ezt a megbocsátást ezt gyakoroljuk. De hát ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy ha valaki rosszat tesz el, nem mondjuk megver, akkor nem fogom a keblemre ürelni, vagy hogyha abuzál, akkor nem akarok vele közösségben lenni. Ez értelemszerű, és ezt senki nem kívánja a másik embertől szerintem. Hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy én hozok egy döntést, hogy én nem akarok kárt okozni, és nem akarok olyan lenni, mint a másik, aki ellenem valamit elkövetett. És azt mondom, hogy én ki akarok lépni ebből a körből. Hogy ő tett ellenem valami rosszat, én akkor visszaadom, vissza, és akkor ennek sohasem lesz vége. Hanem én azt mondom, hogy én kilépek ebből, ettől én még nem fogom szeretni a másikat a szónak baráti értelmében, vagy bármi más értelmében, hanem meghozok egy döntést, hogy én most meg akarok bocsátani. És hogy ennek a forrása, meg ennek az energiája, az nagyon sokszor nem belőlem táplálkozik, tehát hogy mert én annyira ügyes vagyok, hogy én így meg tudok bocsátani, hanem hogy én is kaptam, és ez az, amit én tovább szeretnék adni. És aztán, hogy elérkezik az a pillanat, és ez egy komoly munka, ennek komoly fázisai vannak, hogy akkor az ember hogy tud érzelmileg is ezután a döntés után menni, vagy ezután a döntés után haladni, és hogyha ez megtörténik érzelmileg is, akkor az csodálatos. Én azt szoktam mondani, hogy az érzelmek az a megbocsátásnak nem az alapja, hanem a koronája. Az, amikor oda elérkezünk, és azt mondjuk, hogy na, igen. És ez, ahogy Jálics atya is mondja, ez évtizedeket is igénybe vehet adott esetben.
2: Nagyon izgalmas, Pál Feri atya még ehhez hozzá szokta azt tenni, hogy a megbocsátás az egy személyes folyamat. Kérem az Úristent, hogyha én mondjuk el vagyok ezzel akadva, de hogy ez bennem zajló folyamat, az én döntésem, és hogy a kibéküléshez kell a másik fél. Mert hogy az is egy nagyon általános dolog, hogy majd akkor megbocsátunk, ha ő előbb térden csúszva, és mindent megtesz, és akkor felsorolom a hosszú listát és elvárás listámat, hogy mikor tudok én majd megbocsátani, mert hát ő volt a bűnelkövető, de hogy a megbocsátás az egyszemélyes, és a kibéküléshez, ennek a kapcsolatnak a helyrehozatalához, vagy továbbfolytatásához kell a másik fél is.
0: Igen. Itt most azért idéztünk sokakat. Nekem eszembe jutott Ordas Lajos, egykori evangélikus püspök, akinek van egy Vádirat című könyve, nem tudom, hogy ki ismeri. És ez is egy kettős megbocsátási folyamatot ír le. Pont a börtönben van valaki, ez jutott eszembe. És lényegében az ellene 56 körül koncepciós eljárás folytató állammal szemben is egy megbocsátáson kezd el gondolkozni a egyébként ártatlanul elítélt vádlott, és önmagával kapcsolatban is elkezd gondolkodni, hogy magának meg tudja bocsátani, illetve hogy el tudja fogadni azt, hogy Isten megbocsát-e neki. Egy másik nagy gondolkodó, C.S. Lewis írja azt, hogy a szeretet az döntés, az egy tudatos döntés, és nem kell ott sem arra várni, hogy az érzelmek megjöjjenek, hanem ha eldöntöttem, hogy valakit szeretnék, akkor elkezdek vele úgy viselkedni, mintha szeretném, mintha meg lennének az érzelmeim, és Isten majd megadja hozzá az érzelmeket. A megbocsátás is szerintem így működik, ahogy te mondtad, hogy kell hozzá egy döntés, és az érzelmi megérkezés az később jön, de az is lehet, hogy tényleg évtizedek telnek el. A jog azért ilyen szinten nem vizsgálja a lelkeket. A jogban ugye azt tudjuk vizsgálni alapvetően, hogy megjelenik a külvilágban. Ennek az őszinteségére csak korlátozott lehetőségek vannak, hogy ezt vizsgáljuk. Természetesen egy bíró, amikor enyhítő körülményként veszi figyelembe a vádlott bűnbánását, amikor beismerő vallomást és azt mondja, hogy tényleg sajnálja azt, amit tett, akkor az ő mérlegelése a bírónak, hogy ezt őszintének találja, vagy sem, milyen mértékben veszi figyelembe. De például akkor is enyhítő körülmény, hogyha a terhelt valami jóvátételt fizet, vagy cselekszik a sértett felé, hogyha nem látjuk a lelkében, hogy ez feltétlen őszinteségből fakad, hanem egy kicsit abból a számításból, hogy ő enyhébb büntetést kapjon, akkor is a viszony olyan szinten elkezd helyreállni, hogy az áldozat, a sértett, az kap valamiféle jóvátételt. Szerintem a megbocsátás, és erre utaltam már, egy három pólusú valami, egy megbocsátási háromszögről beszélhetünk, és szerintem, hogyha valakit sérelemért bántják, akkor nem csak a bántónak, az elkövetőnek kell megbocsátania, hanem most mondok egy erőset, szerintem Istennek is meg kell bocsátania, mert keletkezik benne egy érzés, hogyha őt hagyta Isten, hogy bántsák, vagy az ő szerettét, akkor nagyon sokan, és ezt tapasztalom baráti körben, ismerősi körben, hogy haragszanak Istenre. Én velem is volt, hogy nagyon haragudtam valamiért Istenre. És ezt rendezni kell előtte, és akkor tudok a másik embernek megbocsátani, ha elsőnek Istennel rendezem ezt a viszonyt. És ez sokszor nehezebb, mint a másik ember felé. Illetve az elkövető, vagy bántó, fájdalmat okozó is kapcsolatban van Istennel, és lehet az, hogy ő rendezi Istennel a viszonyát, van egy őszinte bűn vallása, és kap egy kegyelmet, rendezi a lelki békéjét, viszont nem fogadja el az ő bocsánatkérését, a sértett, az áldozat, amire egyébként szerintem nem szabad kötelezni senkit. Tehát ez mindenkinek a saját belső joga. Biztos, hogy lelki megnyugvást hoz, ha valaki meg tud bocsátani, de szerintem emberi eszközökkel, jogi eszközökkel, mert pláne nem szabad erre kötelezni. Ez nagyon fontos, itt az önkéntesség. Majd később szeretnék egy picit beszélni, hogy hol jelenik meg még ilyen módon a jogban a megbocsátás, de ez mindig önkéntes kell, hogy legyen. És ennek a következménye is olyan, amit akkor tudunk értékelni, hogyha ez önként megtörténik.
2: Mondvá, hogyha ő abban a pillanatban, akár a bűneset után, vagy bűncselekmény után nem tud, hanem mondjuk lehet, hogy neki is 2-3 év, akkor ne erőltessük, hogy jó, de lépjél már túl, bocsásd már, meg haladjál, mert mindenkinek megvan az egyéni folyamata.
0: Igen. Uh-huh. Érdekes, nekem, ha már könyvekről volt szó, megengeditek, most nem mondom a könyv címét, egy keresztény körökben egyébként elég jól ismert könyv, egy bizonyos kis könnyű szerkezetes épület a címe, ennyit elárulok talán, és spoiler nélkül ez is a megbocsátásról szól, és nekem ez egy nagy könyvélményem volt, viszont én sokáig nem tudtam vele mit kezdeni, mert nekem kicsit gyors volt benne a megbocsátás. Tehát ott például egy súlyos bűn történik, és az, hogy azt meg lehet-e viszonylag rövid időn belül bocsátani, szerintem ez egy nagyon nagy kérdés.
2: Szerintem kimondhatjuk, hogy a viskó.
0: Úgyhogy,
2: de amennyit meg tudtunk belőle, annak alapján világos. Szeretettel ajánljuk.
0: És szerintem ahhoz, hogy egy lelki folyamat kellően fajsúlyos legyen, ahhoz tényleg időre van szüksége. Persze vannak lelki alkatok, akik nagyon hamar meg tudnak bocsátani, vagy hamar túl tudnak lépni, de az igazán komoly dolgokhoz szerintem igenis sok idő kell.
1: Én egy fogalmat még nagyon szívesen behoznék ide, ez pedig a gyógyulás. Tehát az, hogy és szerintem ez a megbocsátással nagyon együtt van, vagy nagyon együtt kell, hogy mozogjon. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy ami kapcsolatban elromlik, az kapcsolatban gyógyul. Tehát, hogy az embernek önmagában megbocsátani, így egy picit rezonálok erre a háromszögre, amit itt az előbb említettél, hogy az embernek önmagában megbocsátani az nem úgy működik, mert én egy kapcsolódásban, egy rossz kapcsolódásban sérülök, hogyha sértetje vagyok egy bármilyen büntetnek, vagy rossz eseménynek, és ez egy kapcsolódásban tud ugyanúgy meggyógyulni ennek számtalan aspektusával. Én most még csak annyit tennék ide hozzá, hogy éppen ezért van szükségünk nagyon, és ezt köszönöm, hogy ezt is mondtad, hogy az Istennel való kapcsolatban kell ezt elkezdeni, hívő emberként mindenképpen. Tehát, hogy én hogyan is vagyok én az Istennel azok után, ami történt velem. Tehát szerintem ez is az már egy kapcsolódás, amiben már én elkezdhetek gyógyulni, és utána vihetem ezt tovább egészen odáig, hogy azzal, aki elkövetett ellenem valamit, azzal szemben is gyakorlom a megbocsátást, és majd, ha az Isten megadja, akkor érzem is a megbocsátást, és el tudom engedni aztán a végén. És ez azért is nagyon fontos, és itt visszautalok arra, amit mondtam, hogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy kilépjünk ebből az adok-kapok körből, mert annak sosincsen vége, tehát az sosem töri meg a bűnnek ezt az örvényét, mondjuk így, hogy aki bűnt követel, ő is sérül minden esetben. Ezzel most nem szimpátiát akarok mindenféle bűnökre ébreszteni, hanem hogy ő is sérül, és hogy amikor én gyógyulok az Istennel való kapcsolatomban, vagy azzal való kapcsolatomban később, aki engem bármilyen módon bántott, akkor tulajdonképpen ráadásul már azt is teszem, hogy segítem annak is a gyógyulását, aki engem megbántott, hogy aztán ő ne folytassa ezt tovább másokkal, és ezáltal, ha még egyel tovább gondoljuk, akkor védem azokat is, akik potenciálisan áldozatai lehettek volna még annak a másiknak. Tehát, hogy ennek viszont, amíg a bűnnek van egy ilyen nagyon berántó spirálja, addig a megbocsátásnak meg van egy ilyen nagyon jó, ilyen továbbadó terjedése, ami segíthet az embereknek, vagy az egész világnak, nekem, mindannyiunknak gyógyulni.
2: Sokszor a sérelmeinket úgy szeretnénk lezárni, hogy kereken, megnyugtatóan tudtunk egy pontot tenni az ügy végére, de nem mindig adódik ez az életben, vagy alakul így az életünkben, a földi életünkben, és hogy hívőként mit kezdjünk ezzel, hogy van olyan sérelem, amit már nem tudunk lekerekíteni, nem tudjuk azzal az illetővel átbeszélni, akár aki ezt ellenünk elkövette. Mit kezdjen ezzel az ember, amikor van olyan, hogy ez nem fog itt lekerekedni? Azt el kell engedni, vagy egyszerűen, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, föladom az Úristennek, hogy én ezzel itt nem?
0: Hol van a mesdje, az elengedés, Istenre bízás, és a beletörődés, vagy nagyisten belekeseredés között? Mert nagyon sok lelki út lehet, és kívülről mindegyik úgy tűnik, mintha megbékélt volna valaki ezzel a dologgal, de belül nagyon más eredménye van.
1: Nem biztos, hogy mindent el lehet engedni. Az viszont biztos, hogy semmit sem lehet semmissé tenni. És ebben a helyzetben az, hogy ezt feladom az Istennek, hogy ezt a kifejezést használtad, tehát, hogy oda viszem az Isten elé, és azt mondom, hát mindannyian az Isten szín előtt vagyunk mindig, de hogy én kifejezetten oda viszem az Isten elé, hogy én ezzel most nem tudok mit kezdeni. Most ez van, hogy kérlek segíts, vagy csinálj valamit, vagy kérlek add meg, hogy tudjak vele mit kezdeni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos pont. Ami szerintem történhet, azt úgy is szoktuk nevezni, hogy átkeretezés. Tehát, hogy nem tudom semmissé tenni azt, ami velem történt, azt viszont tudom, hogy egy másik keretbe rakom, mint egy képet. Tehát, mint az ember élete egy szoba lenne, amiben vannak képek, amik az életünknek az eseményei, és tudjuk nagyon jól azt, hogy vizuálisan, hogyha egy kép egy másik képkeretbe kerül, mennyire más tud jelenteni, vagy mennyire másképpen tudok ránézni, illetve megteltem, hogy azt a képet nem egy olyan falra rakom föl, amit állandóan jöttömben, mentemben látok, hanem egy olyan félreesőbb helyre, ahol nem feltétlenül van olyan központban. Tehát tulajdonképpen ezt tudom megtenni, hogy teszek rá egy másik keretet, elkezdek ezzel dolgozni, hogy ez most tulajdonképpen miről szól, hol vagyok én ebben, Istenem segíts, oda viszem az Isten el, és teszek rá egy másik keretet, és átteszem egy másik falra. Semmisé nem tudom tenni, de azt viszont meg tudom tenni, hogy nem mindig ez, hogy ne ez határozzon meg engem. Hogy ne ez töltse ki a gondolataimat, hogy ne ez legyen, és az Isten színe elé vinni ez az egyik legjobb, sőt a legjobb módszer erre, hogy én leteszem az Isten elé, és kérem a segítségét abban, hogy egy jó keretet tudjak erre választani, amivel talán nem annyira sötét, talán nem annyira meghatározó, és hogy egy olyan helyet találjak neki az életemben, ahol, hogy ha már itt kell lennie, akkor, de hogy ott legyen, ahol a legkevésbé meghatározó ez az én hétköznapjaimban vagy gondolataimban.
0: Nagyon tetszett ez a művészeti szimbólum a keretekkel. Eszembe jutott, egy barátom mesélt egy olyan távol-keleti szokásról, művészeti vonatkozásról, hogy van egy olyan, amikor sérült tárgyakat a sérülések helyén aranyporral szórnak be például Japánban, és ezzel is kifejezetten ráirántják a figyelmet, hogy az a sérülés, az hozzátartozik, és azt tesz részben azzá, ami vagy nem pedig el kell kenni, és el kell
1: ismásolni. Kintsuginak hívják Japánban.
0: Ó, köszönöm szépen. Kintsugi. És ez nekem nagyon tetszik. Egyébként ilyen átkeretezési lehetőségre ad a jog, a magyar büntetőjog is lehetőséget, például a bírósági eljárásban is, de már előtte is a sértett bármikor nyilatkozhat úgy, nagyon kiterjedt jogai vannak a sértetnek egyébként, és nyilatkozhat arról, hogy ő kívánja-e a terhelt megbüntetését, és ez fontos, mert hogyha nem, ezzel ki tudja fejezni a megbocsátását. És beszéltünk arról, hogy bizonyos esetekben, bár egy cselekmény bűncselekmény, mégsem jár érte büntetés, van egy olyan büntethetőséget megszüntető ok, hogy tevékeny megbánás. És ennek van egy különleges eljárási formája, ez a közvetítői eljárás. Közvetítői eljárás akkor kerülhet sor, ehhez is egy önkéntesség kell, hogyha a terhelt beismer, és hajlandó tevékenyen jóvá tenni a bűncselekmény következményeit. A sértett ezt elfogadja, tehát nem kényszeríthető rá a sértetre, és megegyeznek, ilyenkor felfüggeszti az eljáró hatóság a büntetőeljárást, és egy külön közvetítő előtt, egy mediátor előtt leül a sértett és az elkövető, és beszélnek, megbeszélik, hogy lehetne ezt jóvá tenni. És van, amikor elég egy bocsánatkérés egy kisebb súlyú cselekménynél, legtöbbször persze a mai modern világban csereszabatos anyagi jóvátételt kap a sértett, de olyan is volt, amikor például egy néninek az elkövető az fát vágni segített, vagy egy darabig kísérte őt bevásárolni, és ezáltal fejezte ki a bűnbánatát, és azt, hogy jóvá szeretné tenni azt, ami történt, és erről jut eszembe, amit mondtál, Viktor, hogy tényleg a megbocsátás az egyébként ilyen szinten hasonlít a büntetéshez, mert a büntetésnek is az a célja, hogy se az elkövető, se mások ne kövessenek el, amikor látják ezt a büntetést, hason rájuk úgy, hogy ez ne kövessenek el újabb bűncselekményt, de a megbocsátásnak is tetszett ez a hatásmechanizmusa, hogy azzal gyógyítja az elkövetőt a megbocsátó, és a gyógyult elkövető jó eséllyel nem követel újabb bűncselekményt, illetve tovább gyűrűzik a megbocsátás, és lényegében további bűnöket meg tud előzni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos tud lenni.
2: Bűnről, megbocsátásról és gyógyulásról beszéltünk a Kötőszó Podcast mostani adásában. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész és Rapp Ferenc ügyész voltak. Köszönjük a figyelmet!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom! Az idén, szeptember 11-én, péntek este ért véget a zsidónaptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rós Hásana és az ítéletnapja is. A két napos ünnep után következtek a félelmetes fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, ez szeptember 20-án vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát böjtöltek, bűneiket bántak és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukot a három zarándok ünnep egyike, egyben a betakarítás öröm ünnepe. Hét napján a hagyomány szerint a szókában laknak és étkeznek, s ha az időjárás lehetővé teszi, ott is alszanak. A sátor egyszerre emlékeztet a pusztai vándorlás ideiglenességére, és arra a bizalomra, amellyel az ember az örökkévaló gondviselésére bízza magát. A szukott félünnep tegnap, szeptember 25-én, pénteken este kezdődött, és október 2-áig tart. A szombat bejövetele most, tegnap, szeptember 25-én pénteken 18:17 volt, kimenetele ma, 26-án szombaton 19:18. Izrael Meir Lau nevű rabbia, miért ülünk a szókában? A szukott a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van, a betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze. A pálmaág, a lülóv, az etrog, a citrus vagy gyümölcse, a mirtusz három ága és a fűszfág. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta: én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, és a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Szerbi rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt, Mózes 5. könyve 33:1. A profétai képesség két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is fölülmúlta a többi profétát. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Pompás érzés, hogy ismét együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámhosszán. Köszönet minnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen a műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. No tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven, először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy ugye megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy ti is előre keressétek a válaszokat. Érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Én igen. Na, akkor kezdhetünk is.

Íme a három múlt heti kérdés ismétlése, persze, hogy rövidebben, csak emlékezettően. 589. kérdés. Mit jelent ez a bibliai mondat? Fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. A válasz. Salamon király szíve vágya volt, hogy a fia ne essen az élet csapdáiba, ne tudják a rosszak elcsábítani semmi gonoszságra, és még ő maga se saját magát. Éppen ezért óva inti fiát, a királyfit, hogy véletlenül se legyen senkinek se a cinkosa a gonosz dolgokban, mert azzal mindig pórul jár. Magadra hagynak a bajban, fiam, és minden rossz csak is rád zúdul. De nézzük csak, itt van Roboám, Salamon fia, a fiatal és rátarti király. Ő megfogadta az intést, az ősök bölcsességét? Hát egy pillanatra sem. Fiatal haverjaival együtt egyik rossz döntést hozta a másik után, még több mulatozás, még több pénz, még több élvezet az életből, és mi lett az eredménye? Országa ketté szakadt, és ennek máig ható nagyon szomorú következménye van. Mert nem fogadta meg, hogy fiam, ne járj velük egy úton, ne lépj rá ösvényükre. Ugye azt nem kell magyarázni, hogy az ösvény az utat jelent. Tehát új magyarban így fordítanám ezt a mondatot, fiam, sose járj együtt, sose barátkozz, még a gyerek bűnözőkkel se. Hát akkor meg milyen úton kell járni? Hát azon, amit Jézus mutatott. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha tisztán élsz és becsületesen, úgy, ahogy azt Jézus Urunk kívánja, na és be is mutatta az életében, akkor az az ő útja. És egyedül ez vezet el az igazi élethez, az örök élethez. Hát nem megéri. Kilencvenedik kérdés. A zsidó nép nem akarta Istenét mással megosztani. Volt-e, aki másként gondolkodott? A válasz. A zsidó nép eredetileg azt a feladatot kapta, hogy amikor Istenük az Úr, az egyedüli Istenük, királyuk, hadvezérük, és ők hűséges népei, akkor olyan módon fognak élni, hogy azt a többi bálványimádó nép is megkívánja, és keresni fogják a föld egyetlen urát, a zsidók istenét, a teremtőt, és így majd a gonoszság helyett az isteni öröm és boldogság fogja uralni a földet. De sajnos nem így lett, mert a zsidó nép kívánta meg a többi nép tehetetlen bálványait. Így aztán nem hajtották végre az Úr parancsát, sőt, amikor Isten velük akart üzenni, hát ellenálltak. És amikor más népekkel is jót akart tenni Isten, hát egyenesen föl voltak háborodva. De miért? Például Jónás próféta is, tudjuk. Persze a nép, akihez küldte az Úr, megtért, hála Istennek. Így aztán boldog volt a teremtő, és minden angyal is a mennyben, csak Jónás duzzogott állandóan. Később, Jézus idejében is így volt. A tanítványok már is kénköves, tüzes esőt akartak kérni azokra, akik nem adtak nekik szállást. De aztán Jézus új szívet adott tanítványainak a gonosz helyet, és akkor már mentek mindenfelé a világban hirdetni a megtérés kegyelmét. Aztán Márk Egyiptomban, János apostol Jeruzsálemben, Pál és Péter Rómában, Tamás Indiában hirdették Jézus kegyelmét, és áldozták fel az életüket csak azért,
hogy mindenki megtérhessen és élhessen. Ma is ez a legfontosabb dolgunk ezen a világon, nekünk is. Élni és hirdetni Jézus szeretetét. Ötszázkilencvenegyedik kérdés volt, mondj olyan képes beszédet a Bibliából, amit a korabeliek tisztán értettek, de nekünk tanulni kellett. A válasz. Legyen az első ez. Valakit a jó akarója sas szárnyakon hordoz. A sasok nagyon magas sziklák csúcsain szeretnek élni, és hát ha onnan kiesne egy fióka, mert ugye nem tud repülni, hát annak ott és azonnal annyi. De vajon mit tesznek a sas szülők, hiszen egyszer mégiscsak el kell kezdeni a gyakorlást? Na, ha hiszitek, ha nem, amikor a fiú sasok udvarolnak, akkor együtt repülnek a lányokkal, és a lányok mindig-mindig elejtenek valamit a csőrükből. Aztán meg még egy valamit, és így sorba, ha a fiú ügyesen alárepül, és elkapja azt a valamit, megnyerte hölgye szívét. De miért? Mert a kis sasfiókát egyszerűen kilökik a fészekből, hogy tanuljon repülni. Persze ő kapálózik ide-oda, meg zuhanni kezd. És akkor az egyik szülő már is alárepül, és a tollaival fölfogja. Na, ez így megy hosszú időn át, amíg végül biztonságosan megtanul röpülni, és élelmet szerezni a kicsike, akár röptében is. Nos, Isten is így szeret minket. Védelmező sas szárnyain tart minket a bizonytalanság idején. Látjátok, hogy mekkora érdemes és érdekes is megtanulni a több ezer éve élt emberek bölcsességét, mert akkor egyre jobban értjük a Bibliát, Isten szavát, és nyugodtabb az életünk is. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már erre a hétre. 592. kérdés

és elindult a nekik kijelölt hazafelé a néppel. Mindenben engedelmeskedett Mózesnek, hiszen tudta, hogy az ő szavai az Isten által küldött parancsok, és minden csodát látott, amit az Úr tett velük a néppel. Egy nap egy igen veszélyes népség támadta meg őket a pusztában, az Amálékok. Jaj, de, hát a zsidók rabszolgák voltak, hát soha nem fogtak fegyvert a kezükbe, csak bunkók, meg a saját erejük, meg egy-két mezőgazdasági eszköz volt náluk, de a vész a nyakukon volt. Ekkor Mózes hadvezérnek nevezte ki Józsuét. Ha ezt egy külső mesélő mondaná, így szólna. Hát ezek nincsenek teljesen az eszüknél. Óriásokkal szállnak szembe, meg a fejlett háborús eszközeikkel, és ők meg mit visznek, kapákat, kalapácsokat? De Józsué és a nép nem ebben, hanem Isten erejében bízott, tudod, mint Dávid és Góliát esetében, és bizony győztek. Miközben Mózes, a főpap és egy főember állandóan imádkozott a hegy tetején a népért. De Józsuénak nem szállt a fejébe a dicsőség. Tudta ő pontosan, nem ő győzött, hanem Isten. És erre Józsuénak mindig emlékeznie kellett, hiszen később még sok ilyen dolgot kért tőle az Úr, amiben ő tehetetlen volt, de engedelmessége és hite miatt az Úr győzelemmel ajándékozta meg őt és a népet. Később, amikor Mózesnek föl kellett menni a Teremtőhöz, az Isten hegyére, a 10 parancsolatért, szolgája Józsué hosszú úton elkísérte őt. Látod? A szolgája. És bizony Józsué ifjú korától Mózes, vagyis az Isten szolgája volt. Mózes sátrában lakott, és leste minden szavát, a tettét, hogy tanuljon belőle. Sose ő akarta megmondani a tuttit, azt figyelte, hogy Mózes hogyan engedelmeskedik Isten szavának. Később Mózes egy új nevet adott Hóseának, és így lett ő Józsué, ami Jézust is jelent. Később a 12 új hazába kiküldött kém közül csak ő és Káleb mondta azt, hogy nem számít, mit láttak, amit Isten neki megígért, az a népé lesz, az övék, és kész. Mózes halála után a Teremtő Józsuéra bízta a népet, és ő bevezette őket az új hazába. Hűséggel, engedelmességével, Isten szeretetével képes volt arra, hogy meghódítsák azt a földet, állammá formálódjanak. Józsué olyan volt a zsidó népnek, mint nekünk a honfoglaló Géza fejedelem, Szent István királyunk édesapja, aki új hazát hódított meg a magyar népnek. Legyen előttünk Józsué élete példakép ifjúságától fogva. Hiszen ahogy ifjú korától kezdve engedelmesen hallgatott az Úrra, úgy lett egyre inkább fölkészült és alkalmas a későbbi nagy szolgálatára is. És bizony, nekünk is ez a dolgunk, ifjú korunkban készülni a felnőtt korra, Isten szolgálatára. Harmadik kérdés. Mondj fiatalokat, akik jeles kémek voltak. A válasz. Ó, már említettem, hogy Mózes, Isten parancsára minden törzsből egy-egy tekintélyes embert küldött előre, hogy kémkedjék ki, milyen az a föld, ahová az Úr be akarja őket vezetni.

vezetni. Milyen emberek élnek ott, milyen városok vannak, milyen a mezőgazdaságuk, az ipar, szóval hogyan élnek. És nagy titokban elindult a 12 vezető zsidó ember. Olyat láttak, mint még soha. Erős fallal körülvett városokat, és a lakosok óriások voltak. A termés hatalmas. Egyetlen fürt szőlőt ketten cipeltek a vállukra tett rúdon. Aztán 40 nap kémkedés után ezt mondták Mózesnek. Teljesen be vagyunk ijedve. Ilyen országot mi nem tudunk meghódítani. Fussunk, meneküljünk innen, nehogy még bajunk legyen. Ellenben Józsué és Káleb nem ijedtek meg attól, amit láttak, hanem Isten erejében bíztak. Ha a Teremtő azt mondta, hogy győzni fogunk, nekünk adja ezt a földet, akkor az úgy lesz is kész. Hiszen átvitt minket a Vörös-tengeren, átvitt a Jordán folyón is áldással. Megvívtunk sok néppel az úton, sikerrel, győzelemmel, holott ők sokkal erősebbek voltak nálunk. Isten minden nap velünk volt, felhő formájában és éjjel tűzoszlopban. Enni, inni adott nekünk a pusztában, szeretett minket. Jaj, de a nép mégis a 10 beijedt kémre hallgatott, és nem az Úr tetteire nézett. Már is visszakívánkoztak a rabszolgasos Egyiptomába. Ezért Isten megharagudott rájuk, és komoly ítéletet hozott. Abból a népből, mert ilyen durván hitetlenek voltak, senki sem megy be az új hazába, az ígéret földjére, csak majd az ő fiaik. És így is lett. Ezért vándorolt a nép még 40 évig a pusztában. És ez nagyon tanulságos történet nekünk. Mi hogyan kémleljük a saját életünket? Mond Isten valamit, és azt hisszük, hogy azt mi nem tudjuk megcsinálni, és meghátrálunk? Vagy mond Isten valamit, amit nem a mi erőnkkel, de vele nekünk meg kell csinálni, és akkor hittel indulunk. Sőt, nem csak hittel indulunk, de győzedelmesek is leszünk. Na, melyik út lesz a tiéd, kis barátom? Mert én már döntöttem. Kérdés. Mit gondolsz arról a fiatalról, aki elárulja népét az ellenségnek? A válasz. Hát, hallottam már több ilyen esetről. Van, aki valamilyen előnyért teszi ezt. Azt hiszi, hogy majd elismerik ezért, vagy pénzt, jutalmat, hatalmat kap érte. Van, aki félelemből teszi, inkább átáll az ellenség oldalára, csak ne bántsák. Van, aki gyengeségből teszi, nincs lelki ereje arra, hogy kitartson meggyőződése mellett. De bármilyen okot hozunk is föl, gyalázatos dolog a haza ellen cselekedni. De nézzünk most egy konkrét példát a Bibliából. Ez egy nagyon keszekusza történet, ezért nem is foglalkozunk a körülményekkel, csupán egyetlen egy ember viselkedésével. Gedeon, Izrael bírája, egy személyes vezetője volt népének. Volt két város, amit meg kellett büntetnie, az egyik Szukkon volt. Ebből elfogtak egy fiatalembert, és így olvassuk a Bírák könyvének 8. fejezetében. Amikor visszatért Gedeon a harcból, elfogott Szukkot lakói közül egy ifjút, és kikérdezte. Az pedig fölírta neki Szukkot vezetőit és a véneit, 77 embert név szerint. Vagyis mit csinált? Beárulta a sajátjait, és ezután mindenkit kivégeztek a városban.
Hát nem tudom, hogy milyen lelkiismerettel élt ez a fiatalember tovább, de az biztos, hogy nem volt sok nyugodt éjszakája. Hogy miért tette? Ő tudja igazán, de mi soha ne kövessünk el ilyen vétket. A mi hazánk, mert Isten által ebbe a csodálatos magyar népbe születtünk. A mi hazánk, a mi felelősségünk. Legyünk mindig hűséges gyermeke népünknek, bárhogy is alakul a sorsunk. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. Remélem már ti is látjátok, hogy milyen nagyon sok kérdésre találtunk eddig választ, hiszen a következő héten már a bizony-bizony a 600. kérdésünkre kerül majd sor. De addig is nézzük a mostanit. Az 595, 96 és 97-es kérdések összevonva. Sokan állítják, hogy ami tudományos, nem magyarázható, az nem is igaz, nem létezik, mint például Isten. Mondj három olyan esetet a Bibliából, ami megtörtént Isten csodájaként, de tudományosan megmagyarázni még ma se tudjuk.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton. Délután 2 órakor, na, pár percet talán később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap 12:30, vagyis 12 óra után 12:30, amikor az előző adás ismétlését hallhatjátok. Ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni, így tehát Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok!
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Isten fiai és leányai. Mi vagyunk a világ világossága.
1: A mai ige Máté 5:14. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Gondolatok az igéről. Kötelességünket csak akkor értjük és becsüljük igazán, amikor abban a világosságban szemléljük, ami Krisztus életéből ragyog elő. Ahogy a nap felkel keleten és halad nyugat felé, fénnyel árasztva el a világot, Krisztus igaz követője is így világosság a világnak. Kimegy a világba, mint valami ragyogó, fénylő világosság, hogy azok, akik sötétségben vannak, megvilágosodhassanak és felmelegedhessenek tőle. Krisztus azt mondja követőinek, ti vagytok a világ világossága. Akik nem munkálkodnak reményteljesen, a kételkedés felhője alatt tartják magukat. Az ellenség még nem halt meg, és minél közelebb kerülünk e föld történelmének lezárulásához, annál éberebbek a sátáni eszközök erőfeszítései, hogy a lelkeket a kételkedés felhőjében tartsák, olyannyira, hogy a menny világossága ne juthasson kifejezésre szavakban és tettekben, hogy reménységet, örömet és bátorítást hozzon másoknak. A világ tele van sietséggel és csalódottsággal. A szavak neked szólnak. A ti világosságotok úgy fényjék az emberek előtt, hogy láthassák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az igazság támogatására kimondott szavak azzal a bizonyossággal hangzanak el, ami helyes szándékból és vidám reménységből, tiszta szívből fakadnak, örömet okoznak az angyaloknak. Az Úr azt akarja, hogy lelkileg gondolkodjunk, hogy megláthassuk a terveinek kibontakozását a mi életünkben. Isten munkatársai kell legyünk annak a munkának a végzésében, amit ő végzett volna. Akárhol is vagyunk, a világosságot kell árasszuk. Amikor Krisztus szavai kifejezésre jutnak a hívők szavaiban és tetteiben, világosság árad azokra, akik sötétségben vannak, mert miközben az ajkak Isten dicsőségét hirdetik, a kezek megerősödnek a jó cselekvésére, a pusztulás felé haladók megsegítésére.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak, ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nemerének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éden a zenédben.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Ügyes vagy. Jenny Downham szerint a pozitív gondolkodás megerősíti az immunrendszert. Manapság sokat beszélünk a pozitív gondolkodás előnyeiről. Valóban fontos, hogy gondolataink pozitívak legyenek, hiszen a gondolatainkból lesznek a szavaink, amelyek által az élet vagy a halál illatává lehetünk környezetünk számára. A pozitív szavainkból cselekedetek lesznek, amelyek szokásunká válnak, és ez meghatározza mindennapjainkat. Nem mindegy tehát, hogyan gondolkodunk. Nagyon igaznak érezzük Kurt Tepperwein megállapítását. Pozitívnak lenni nem azt jelenti, hogy mindenbe belenyugszunk. Sokkal inkább, hogy a jó megoldás reményében felkutatjuk az erőforrásainkat, és azt tesszük, ami helyes és megfelelő. Ha egyelőre nem is tudunk változtatni a sorsunkon, a jelen pillanatban pozitív hozzáállást alakíthatunk ki magunkban sorsunk iránt. Aztán kinyílik ez az ajtócska, és hirtelen megállapítjuk, hogy nyitott kapuk vannak ott, ahol korábban falakat sejtettünk. Induljunk el együtt, és fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink. Hogyan tudunk másokat is ehhez segíteni? Hogyan bátorítsuk, erősítsük egymást, ha azt látjuk, hogy negatív érzések, gondolatok kerítik hatalmukba? Az emberi természet lényege az elismerés utáni sóvárgás. Mindenkinek jól esik az őszinte megbecsülés, ami nem sekélyes hizelgés. Mi a különbség az elismerés és a hizelgés között? Igazán egyszerű a válasz. Az elismerés szívből jön, önzetlen és segítő szándékú. A hizelgés olcsó dicséret, olyan, mint a hamis pénz, ami bajba juttat, ha el akarom költeni. Egy mondás szerint jobban kell félni attól a baráttól, aki hizeleg, mint az ellenségtől, aki megtámad. A másik értékeinek őszinte elismerése rendkívül lényeges. Fontos, hogy a szülő ne felejtse el gyermekét megdicsérni, ha jó jegyet hozott haza az iskolából. A gyermekeknek időnként szükségük van a bátorító, segítő megjegyzésekre, szülő vagy tanár részéről egyaránt, mert ez ösztönzőleg hat rá. Mondjuk ki, és ne sajnáljuk tőle az elismerő szavakat. Ügyes vagy, csak így tovább. Ezek a pozitív visszajelzések nem csak a gyermekes számára jelentenek nagyon sokat, hanem mindenkinek. Hogy ez mennyire így van, a következő történet is ezt bizonyítja. Egy üzlet tulajdonos nehéz feladattal találta szembe magát. Az egyik boltjának takarítója olyan rossz munkát végzett, hogy ezt a többi alkalmazott nem hagyta szó nélkül, így fejezték ki nem tetszésüket, hogy szemetet dobáltak a folyosóra, kritizálták. A rendetlenség miatt a bolt forgalma is visszaesett. A tulajdonos több módszert is kipróbált a férfi motiválására, de sikertelenül. Majd egy alkalommal, amikor azt látta, hogy milyen rendesen kitakarította a rábízott helyiségeket, úgy döntött, hogy a többiek előtt fogja megdicsérni. Ezután a férfi munkája napról napra javult, és hamarosan olyan jól dolgozott, hogy munkatársai is megbecsülték. Az őszinte elismerés megtette a hatását, míg a kritika célt tévesztett. Elismerő szavaink mindig legyenek szívélyesek. Ne fukarkodjunk a dicsérettel, erre mindenkinek szüksége van. Ha az eladó az üzletben szokatlanul figyelmes, köszönjük meg. Ha ízlett az étel, dicsérjük meg készítőjét. A velünk kapcsolatba kerülő emberi lények, családtagok, barátok, munkatársak,
felettesek sóvárogják az őszinte megbecsülést. Ne fosszuk meg őket egy csekészségnek tűnő gesztustól, hiszen nekünk is jól esik, ha így bánnak velünk. Jézus ezt más szavakkal így tanácsolja, Máté Evangélium a 7. fejezet 12. versében. Amit akartuk azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.

0: Időutazás.
1: Eredj a hangyához, terest, és figyeld, hogy mit tesz, és légy bölcs. Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Példabeszédek könyve, 6. fejezet, 6-tól 8-ig terjedő versek.

milyen lesz az életed 25 év múlva. Odahaza ülsz a számítógép előtt, és átnézed a család havi költségvetését. Gyerekkorodban minden olyan egyszerűnek tűnt, miközben a szüleid a számlákkal tele asztal mellett ülve kiszámolták a kiadásokat. Kedvesem, nem tudom, mire lesz elég a pénzünk, mondod. Itt van a lakás, meg az autótörlesztő részlete, ráadásul Bence fogszabályzóját is egyben kell kifizetni. Vagy utcára kerülünk, vagy éhen halunk. Mit választasz? A férjeddel 3 órán keresztül töritek a fejeteket, hogy miként növelhetnétek a család bevételeit, és miként csökkenthetnétek a kiadásokat. Mi a történet legnagyobb tanulsága? Talán az, hogy ház helyett egy kölcsönkért sátorban kellene laknotok? Vagy kerékpárral kellene közlekednetek? És le kellene mondanotok a gyerek fogszabályzójáról? Nem. A tanulság az, hogy rajtatok kívül senki sem fogja kifizetni a számlákat.

miért is kellene keményen dolgoznod? Valahányszor úgy érzed, hogy megoldottál egy problémát, mindig adódik egy újabb fennakadás. Megtörténhet, hogy a házi feladataid végzése közben kibúvókat keresel. Például a könyv hátsó lapjáról kimásolod a helyes megfejtést. Igen ám, de akkor a dolgozatíráskor is akadnak majd nehézségeid. Az egyetem vizsgabiztosait nem az fogja érdekelni, hogy nyolcadikban milyen jó voltál matematikából, viszont a dolgozatodból erre könnyen következtethetnek. Amit jelenleg tanulsz, azáltal készülsz fel a középiskolára, ami aztán még komolyabb dolgokra készíthet fel téged. Ha az általános iskolában csak lopod a napot, 3 évvel is lemaradhatsz azoktól, akik úgy döntöttek, hogy nem csak a túlélésért küzdenek.

0: amikor Istentől feladatokat kaptok, próbáljátok meg, hogy lélekből cselekedjetek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Jelenleg még nem kell aggódnod az autóért, a gyerekekért, a fogszabályzókért, a számlákért vagy a lakás kiadásaiért. Viszont már most fel kell készülnöd arra az időre.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla halála napja. 81 éve 1945-ben, ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakállú herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a második hegedűverseny, a zenekari koncertó és a harmadik zongoraverseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes táblata. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10 óra 45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közé magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Belkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitóprogramon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekeskönyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyag zene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyház kerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Amarás István előadása.

A misztikum szerepe az új vallásosságban. Karl Rahner szerint egyházunk spiritualitását tekintve ijesztő mértékben élettelen. A ritualizmus, a legalizmus, az adminisztráció középszerűsége jellemzi. Hiányzik belőle az egzisztenciális fantázia, ezért lelki atyákra, keresztény gurukra lenne szüksége, akik bevezetnek minket a meditációba és a misztikába. A katolikus egyháznak tehát a misztérium és az evangéliumok örömmel megváltott közösségévé és intézményévé kellene válnia.

aszkézis és misztika. Max Weber megkülönbözteti a tipikusan, de nem kizárólagosan keleti, a világot elutasító, valamint a tipikusan, de nem kizárólagosan nyugati, a világba illeszkedő aszkézist. A világot elutasító aszkéta harcban áll a világgal, számára a világon belüli cselekvés kísértés, melyel szemben meg kell őrizni kegyelmi állapotát. A világba beilleszkedő aszkézisben az aszkéta feladata a világ átalakítása az aszketikus ideálok szerint, vagyis etikai racionalizálása. Hivatásának szerves része a társadalmi célok valóra váltásában való észszerű és józan közreműködés. A világon belül cselekedni akaró aszkézis legkövetkezetesebben a kálvinizmus talaján fejlődött ki, csúcs teljesítményei a 17.-18. századi neoprotestáns vallásosság kontextusában születtek. A világot elutasító, vagyis a társadalomból kivonuló aszkétának is megvan a helye és hivatása a világ rendjében, ugyanis a világ rendetlen rendjével szemben őrzi meg kegyelmi állapotát. A világban maradó aszkéta csak azt utasítja el a világból, ami kegyelmi szempontból irreleváns, például a gyönyör és az élvezet világát, igenli a világon belüli fegyelmezett és módszeres életvitel keretében megvalósított racionális cselekvést. Sokan úgy látják, hogy keleten az üdv metodika a tisztán kontemplatív, misztikus végső célban csúcsosodik ki, nyugaton pedig a misztikus vallásosság átcsap aszkétikus erénybe, azaz kelet útja a misztikájé, a nyugaté viszont az aszkézisé. Hogy mindkét fajta aszkézishez sajátos misztika, sajátos kontempláció kapcsolódik. A nyugati aszkéta számára cselekvése jelenti misztikájának igazolását. A nyugati aszkéta számára a keleti kontempláció restség és steril önélvezet, pedig a keleti misztikus korántsem passzív álmodozó, nem önhipnotizáló, hanem energikusan koncentrál az igazságokra, viszont nem eszköze, mint a nyugati aszkéta, hanem gyűjtő edénye Istennek. A kontempláció a nyugati misztikában, például a cisztereknél, a jezsuitáknál nem akadályozta meg, hogy túlsúlyban maradjon a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre és a kegyelem beigazolását szolgáló cselekvés. Még Eckhart mester is Mária fölébe helyezi Mártát, míg a keleti misztikus Mária mellett észre sem veszi, vagy egyértelműen elmarasztalja Mártát. Jézus mindkettőjük érdemeit látja, megdicséri a szorgoskodás helyett meditáló Máriát, de értékeli Márta világon belül maradó aszkézisét is, és ezt azzal is kifejezi, hogy az ő kedvéért támasztja föl Lázárt. Gyümölcseik alapján mindkét út lehet üdvös, és mindkettő lehet az üdvösség szempontjából kerülő út, vagy zsákutca. A világban maradó aszkéta sikeresen megvalósíthatja a transzcendensnek önátadó, célracionális társadalmi cselekvést, de Isten eszközének tartva magát, egy pillanatig sem kételkedve az üdvözülés bizonyosságában, könnyen eshet a gők csapdájába. A világot elutasító aszkézis misztikusa, mint a világhoz kontrasztként viszonyuló alternatíva, közösséget kínálhat a világban, céljukat és megnyugvásukat nem találóknak, de könnyen érezheti magát a démonokat hatalmában tartó mágusnak, vagy a racionális rend gondolatát elvető, a világot tisztító tűzbe borítani kívánó klasszikus forradalmárnak, kiliasztikus forradalmárnak. A keleti és ázsiai vallásosság
kombinációja, inkább, de nem kizárólag a nyugati kereszténységben jelenik meg. Előbb a klasszikus keresztény szerzetességben, majd az új, de nem csak keresztény, vallási jelenségekben. Horányi Özséb a nyugati szerzetes rendeket és a mai lelkiségi mozgalmakat hozza föl példának, a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvésre, de a nyugaton működő keleti vallásokban is találhatunk hasonló jelenségeket. A krisnások körében a keleti misztika művelése mellett legalább ennyire erős és felettébb időigényes elem a teljesítmény elvű aktivizmus, és nem könnyen állapítható meg, mit ad ki ötvözetük. A nyugati világban felbukkanó, a nem teljesen autentikus light buddhizmus misztikája igen gyakran elsősorban a piaci versenyben túlhajszolt és versengő városi ember relaxációjaként szolgál, ám, mint a kemény versenyszellem és teljesítményhajsza fékezése, lépés lehet az igazi misztika felé. Úgy vélem, a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés, miként ezt Horányi is megállapítja, a csendből születik, vagyis értelmezésem szerint az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthet. Az Istenhez jelenében való helyhez és időhöz nem köthető létnek, az örökké valóságnak egy pillanatra való megtapasztalásából, a bizonyosság öröméből és békéjéből, vagyis a misztikából. Az első lépés a személyes, Simone Weil terminusában személytelen, Buberrel szólva én-te viszonylatú, a titokban bennmaradó benső cselekvés, és ebből nőhet ki második lépésként ennek az élménynek másokkal való megosztása, a misztikus élmény közösségének létrehozása, harmadik lépésként pedig megvalósulhat a transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés.

Lépcsőfokok a misztikum csendje felé. Úgy tűnik, hogy erre a csendre még a mai gyakorló kereszténynek sincs elegendő affinitása, lehetősége, esélye, arra viszont mindegyikük képes, hogy mondhatni hétköznapi lépéseket tegyen a csend irányába, ugyanis az ember a tudásszociológus Berger szerint lényegénél fogva másik világokban átlépő, vagyis ilyenfajta átlépésre, transzcendálásra alkalmas lény. Ugyanerről szól a filozófiai antropológus Nyíri Tamás is, amikor a túlparti fényekről, a transzcendenciának a mindennapi életben is felbukkanó jelzéseiről beszél. Berger komikumról szóló könyvének, a komikum mint a transzcendencia jele című záró fejezetében idézem: a humor, mely transzcendálja a mindennapi realitást és időlegesen egy másfajta realitásban helyez bele, a transzcendencia alacsonyabb fokozata. A komikus élmény eredete közel van a numinózitáshoz. A komikus a szakramentális univerzum manifestációja. Amit úgy is le lehet fordítani, hogy már a viccelődő ember is transzcendál egy kicsikét. A transzcendencia helyébe misztikát is írhatunk. Nyíri a humoron kívül a rendigényében, a játékban és a reményben látja meg a túlparti fényeket. Amikor számon kértem rajta egy beszélgetésünk keretében a művészetet is, igazat adott, s megígérte, hogy az átdolgozott kiadásban ötödiknek a művészet is bekerül. Ez az ötféle átlépés a hétköznapi misztikum területére lépcsőfokok lehetnek a misztikum csendje felé. Amikor az anya azzal vigasztalja valamitől megijedt gyermekét, hogy ne sírj, minden rendben van, és ezt ráadásul egy olyan világ,

mindenen tudunk nevetni, hétköznapi misztikusként mindenek fölé emelkedünk. Ugyanezt történik velünk, amikor reménytelen helyzetben reménykedünk. Amikor egy művészi alkot segítségével képesek leszünk a rutin világból kiemelkedve az átlépéssel járó átlátásra és önmegragadásra, vagyis arra, hogy a művészi élmény metaszintjéről lássuk meg, ragadjuk meg a világot és önmagunkat, képesek leszünk Münchhausen báró módjára saját hajunknál fogva kirántani önmagunkat a mindennapiságból. Az átlépésre képes és az átlépések után ihletettebb, energikusabb adásra késztető, kreatívabb, optimistább és derűsebb ember a hétköznapi misztika gyakorlásának köszönhetően legszürkébb és legizzadságosabb minden napjaiban is megőrizheti magában a különböző odaátok és csendek élményét, hatását, auráját.

A pünkösdi kereszténység. A négy arcú globalizáció vallási arculatát Berger nem a New Age-ben, nem a világ és a többi vallás felé nyitni próbálkozó, párbeszédre vállalkozó katolicizmusban, nem is az ökumené irányába tartó kereszténységben, és még csak nem is általában a pünkösdi karizmatikus mozgalomban, hanem az evangéliumi protestantizmus pünkösdi formájában jelöli meg. 1982-re első alkalommal haladta meg a színesbőrű keresztények száma a fehérekét, és ez elsősorban a pünkösdi és karizmatikus mozgalmak és egyházak terjedésének köszönhető. A legfeljebb 80 év óta létező pünkösdi felekezetek ekkorra váltak a legnagyobb protestáns egyházi csoportá, számuk fölülmúlta a baptista, a luteránus, presbiteriánus, az anglikán vagy a kálvinista csoportét. 1999-re pedig létszámukba megelőzték a keleti ortodox egyházakat, és másodiknak zárkoztak föl a maguk 193 millió tagjával a 962 milliós katolikus egyház mögé. Ehhez a 193 millióhoz még hozzá kell számítani 50 millió föld alatti pünkösdi egyházhoz tartozó kínait, 55 milliónyi hagyományos protestáns egyházakhoz és 72 milliónyi katolikus egyházhoz tartozó karizmatikust. Így aztán 1992-re a keresztények egynegyede pünkösdi vagy karizmatikus. Sok országban ők alkotják a keresztények többségét, így a velük találkozó nem keresztények számára ezentúl immár ők testesítik meg a keresztényeket. Elképzelhető, hogy Luther óta a legnagyobb hatású keresztény reformmozgalom zajlik világunkban. Nem magát a hagyományos protestantizmustól egyértelműen a misztikum irányába elmozduló pünkösdi karizmatikus mozgalmat, hanem annak többségi, a történeti egyházakon kívüli evangéliumi protestáns ágát tekinthetjük a globalitás legjellemzőbb vallási arculatának, mert erre jellemzők a misztikus jegyeken kívül a nyelveken beszélés, a megtérésről szóló tanúságtételek, a közösségi öröm elragadtatott extatikus megélése, a munkához való fegyelmezett, beosztó és racionális hozzáállás, a gyökeres változások a férfinő kapcsolatban, a gyermekek iskoláztatásában és felnevelésében, a hagyományos hierarchiához való viszonyban, és általában a nyugati pluralizmus értékeinek hordozásában. Mivel hazánk hagyományos egyházai eléggé későn és eléggé felemás módon találkoztak össze a modernizációval, és nem alakultak ki az imádkozzál és dolgozzál mellett az imádkozzál és vállalkozzál elfogadható mintái, az etéren támadt űrt elsősorban a pünkösdi neoprotestantizmus

most töltötte be. E mozgalom, e világi aszkézisének jegyében az isteni ígéretek hittel történő megvallása alapján mindenki igényelheti Istentől az egészséget és a jólétet. Ő pedig hitük szerint automatikusan megadja és garantálja a bővölködő életet szellemi, fizikai és anyagi téren. Nem könnyű megítélni a pünkösdi irányzat misztikáját, ugyanis a hitmozgalom vezető prédikátoraira erősen hatott Kényon munkássága, aki a pünkösdi mozgalomhoz csatlakozása előtt a New Age előd Christian Science nevű okkultista ezoterikus mozgalomhoz tartozott, valamint a meglehetősen prakticista pozitív gondolkodás is befolyása volt rá. Ezek hatását érezhetik azok, akik a hitgyülekezetében is felfedeznek New Age vonásokat, márpedig a hitgyülekezete kifejezetten ellenségesen viselkedik a New Age-gel szemben. Ez még az okkult és New Age jellegű jelenség kategóriában. Sorolt Harry Potter könyvek kemény elítélésében is megmutatkozik. Kényon és Hegin arra biztatják híveiket, hogy ugyanazzal a szabadsággal használják Jézus nevét, ahogyan csekkönyvüket. A dél-koreai mester, Cho, pedig hozzáteszi, hogy a pozitív megvallás fontos eleme az imában kért dolog, tárgy, személy, fejfeleség, intenzív elképzelése, és elmondja, hogy a Szentlélek így panaszkodott neki, annyira határozatlanok a kérések, hogy nem tudom teljesíteni. E felfogás szerint az igazi hívőnek minden sikerül, a tizedfizető hittel igényelheti az Úrtól befektetése profitját. Az evilági aszkézis mellett a mindennapi misztika akadályait képező jelenségeket regisztrálhatunk. Ilyen a Harry Potter kritikája, a Scorsese film, a Jézus utolsó megkísértése elleni tüntetés, vagy a Mester és Margarita sátáni műnek nyilvánítása. Ugyanakkor a gyógyulás jegyében zajló imakommandó, valamint a drogból és a rendetlen életből való valóban csodálatos kigyógyulások a másfajta gyümölcsökre utalnak. A hitgyülekezet zenészei a legjobb minőségű popzenészek körül tértek meg, magukkal hozták világi zenéjüket, dalaik szövege pedig tanításokat tolmácsolja. Egyebek mellett ennek a zenének is köszönhetően sikeresen hatoltak be a legtöbb hazai egyház számára alig-alig elérhető szubkultúrákba. Konzervatív keresztény értékek sokak számára igen hatásosan keverednek pragmatikus, gyógyulás és meggazdagodás és liberális, szabad vállalkozás világiakkal, a fundamentalista írás magyarázat pedig az oldott, gyakran extatikus hangulattal. Lelkészeik állandóan megerősítik őket, hogy csodálatos emberek vagytok, ne féljetek, fogadjátok el magatokat. Gondoljunk csak a rendben van hétköznapi misztikájára. A felszabadultság és a néha-néha már erőltetettnek tűnő örömködés sajátosan ötvöződik a sátán emlegetésével. Bárhogy is alakuljon a hit gyülekezetének további története, úgy tűnik, hogy a történelmi egyházak egy ideig még nem igen lesznek képesek kielégíteni az ilyenfajta vallási közösség által lefedett igényeket, ezt a sajátos aszkézist és misztikát.

Szubdomináns misztikum. Jó néhány vallását rendszeresen gyakorló keresztény hívő találja meg a vallásban hiányzó dimenziót, élményt, olykor csúcsélményt, stílust, praxist, a horoszkópban, agykontrollon, a szcientológiai egyház dianetikai kurzusán, a transzcendentális meditáció, az ezoterikus tanok egyháza előadásain, különféle guru szeánszain, vagy éppen a doboló sámán gyülekezetben, vagyis zömmel a kvázi vallások és a New Age körébe tartozó vallási csoportokban és szervezetekben. Ezek szinte mindegyike, miként a buddhizmus is, megengedi a kettős tagságot, vagy nem féltékeny a másik, az elsődleges vallásra, vagy pedig kliensi viszonyban van az érdeklődőkkel. A motivumok és az eredmények eléggé eltérőek. A szellemi potenciált növelő gyógyító, vagy a sorsot föltáró vallási és kvázi vallási szolgáltatások zömmel olyan praktikus célokat szolgálnak, melyeket az elsődleges vallás nem tud kielégíteni, vagy nem olyan könnyen, gyorsan és látványosan teszi, mint a kiegészítő vallások. A másik részük olyan csendet képes teremteni, amilyent az elsődleges vallásban nem tapasztaltak híveik. Mivel ez a jelenség még alig egy-két évtizedes hazánkban, nehéz megjósolni, hogy meddig tartható a domináns és szubdomináns vallás békés egymás mellett élése, mikor válik a másodszólam, elsődlegessé. Minden esetre az a tény, hogy az angliai és más európai keresztények negyede-harmada hisz a reinkarnációban, jelez valamit ennek a kettős kötődésnek az eredményéből.

A lelkiségi mozgalmak misztikája. A katolikus lelkiségi mozgalmak a maguk normáival, fogadalmaival, szokásaival mint egy átmenetet képeznek a klasszikus szerzetes rendek és az átlagos vallásokat rendszeresen gyakorló hívek között. Az kézisük szinte kivétel nélkül ebbe a világba illeszkedő, misztikájukat tekintve viszont eléggé széles skálán helyezkednek el. Szinte kivétel nélkül igénylik és biztosítják valamilyen mértékben a minimumát a misztikának. A racionalitás misztikum skálán elhelyezve őket, olyan mozgalmak a leginkább racionálisak, mint a Bokor vagy a Regnum Marianum, míg a Focolare és még inkább a karizmatikus mozgalom a leginkább misztikusak közé sorolható. Természetesen nagyon valószínűnek tartom, hogy a Bokor mozgalom ama akciója, melynek keretében 1990-ben 300 magyarországi keresztény család egy hétvégére vendégül látott 300 a Vatra mozgalomhoz tartozó romániai román családot, nem jöhetett volna létre a misztikum csendjéből is fogant belátás nélkül. A tipikusan célracionális társadalmi cselekvéssel jellemezhető mozgalomnak a hit és fény, valamint a bárka tűnik, melyek az irgalmas szamaritánosság társadalmilag is cselekvő és jelentős válfaját művelik. A magyar katolikus egyházban megtalálható 200-nyi lelkiségi megújulási mozgalom közül kétségkívül a katolikus karizmatikus mozgalom a leghatékonyabb. Az igazán jól működő, vagyis a szentségi szolgáltatáson kívül élő közösséget is felmutató egyházközségek legalább harmadában találhatunk egy-egy karizmatikus mozgalomhoz tartozó papot vagy kisközösséget. E mozgalom erőteljes hatására az is meggyőző bizonyíték, hogy mind a hagyományos szerzetes rendek, mind a többi lelkiségi mozgalom tagjai közül sokan kapcsolatba kerültek a karizmatikus lelkiséggel is. Annak ellenére, hogy szertartásaik önfeled hangulata, a gyógyulásért mondott ima, a felnőtt korban történő lélekkeresztség, a nyelveken beszélés tekintetében erőteljes hasonlóságok is vannak a katolikus és a neoprotestáns pünkösdiek között, eléggé jelentősek az eltérések is, és ez nem is annyira a katolikusok hitét jellemző Mária tiszteletben és a pápa hűségben, mégcsak nem is annyira a magabiztosság és a szenvedély alacsonyabb fokában, hanem a világi életben és a katolikusok részéről tapasztalható, sokkal konzervatívabb részvételben mutatkozik meg. Ebben a tekintetben a protestánsok aszkézise jobban beilleszkedik a világba, a katolikusok misztikája pedig mélyebb.

Régi új szekták. A régi új szekta mindhárom típusa, a forralmár, profétikus millenarista, eljövetelt hirdető, a világból bensőséges közösségbe vonuló, valamint a világból megtérésükkel kiemelkedő híveké, mind az aszkézis, mind a misztika tekintetében eléggé eltörő képet mutat. A gonosz világtól és a gonosz világgal szerintük lepaktáló egyháztól elforduló, azzal harciasan szembeforduló, a közeli eljövetelt hirdető és a jó és rossz végső harcára készülő profétikus adventista szekták, melyek egy része a Jelenések könyvének forgatókönyve alapján éli napjait, a világgal szemben álló aszkézis és a misztika tipikus képviselői, amelyekből hiányzik a transzcendensnek önátadó, a célracionális társadalmi cselekvés. Minél inkább intézményesül egy profétikus szekta, annál inkább enged teret a világba illeszkedő aszkézisnek, mint ezt jól példázzák az adventista egyházak, a Jehova tanúi, vagy még inkább a mormonok, ugyanakkor erősen racionális vallásosságuk nem engedi be a misztikát. A világból egy bensőséges közösségbe, belső boldogságba kivonuló introverzionista szekták, a menoniták, a hutterek, az emisek, a reppitek aszkézise egészen sajátos, hiszen a misztikát, de még a doktrinát is, az összegyűjtött maradékot magába foglaló közösség, mely a boldogság és a megváltás helye, erkölcsi fedhetetlensége helyettesíti. Számukra a boldogság a megszentelt közösségi boldogulás. A megtérők, konverzionisták, szektái, melyek uralkodó vallási dimenziója a papok és intézmények nélküli megváltozás és megváltás, magasan emocionális élménye, a szívélmény, a lélekkeresztség, az állandó megszenteltség igénye, a Szentlélek ajándékai és jelei, kétség kívül eléggé nyitottak a misztikum irányában. Ugyanakkor sokkal inkább beilleszkednek a világba, mint az adventista és kivonuló szekták. A pünkösdi mozgalom szertartásai a híveik számára a csoportterápia funkcióját is betöltik. A nyelveken megszólalás áthidalva a nyelvi nehézségeket legalábbis a templomban egyelővé teszi Karib világból az Egyesült Államokba érkező és az ismeretlen világban új életet kezdő, de az angol nyelvet alig ismerő, a legalsóbb osztályokba tartozó híveket, akik mint idegenek, ezekben a közösségben lelnek otthonra. Abban is segítik ezek a közösségek híveik fölzárkóztató szocializálását, hogy az evangélikál, evangéliumi, protestantizmus értékei jócskán átfedik a fejlődő ipari társadalom fontos értékeit. Igen sajátos az eklektikus szektából lett mormon egyház aszkézise és misztikája. A hitük alapját képező, a Bibliát kiegészítő Pult kinyilatkoztatás szerint az amerikaiak Isten választott népe, Amerika az Isten földje, sajátos módon keveredik az adventizmus, az introverzionizmus, a hit központi helye a család, a haladásba vetett hit, az ősök tiszteletét és magába foglaló misztikum, és a racionalitás, az aktivizmus, a tudomány és a miszticizmus ötvezete, a tevékenységek rendkívül széles skálájával, szórakozással, színházzal, tánccal, sporttal, vállalkozással. Ami a mormonokat illeti, azért érdemelte meg ezt a bekezdést, ez a világegyházzá váló mozgalom, mert a hitgyülekezete után hazánkban ez a leggyorsabban gyarapodó új vallási jelenség.

Szinkretikus új vallási mozgalmak, kultuszok. A 60-as években, főleg Kaliforniában megjelenő kultuszok, melyek szemben álltak mind a fönnálló rendszerrel, mind az ellenkultúrával, többféle tradícióból ötvözöttek. Újdonságuk így eklektikusságokban volt, az összetevők között a leggyakoribb elemek forrása India, vagyis a keleti misztika. Brian Wilson a következő jellemző jegyeket sorolja föl. Exotikus megjelenés, új kulturális életstílus, karizmatikus vezető, másfajta elkötelezettségek, mint a keresztény egyházakban, fiatal képzett, zömmel középosztálybeli tagság, társadalmi nyilvánosság vállalása, nemzetköziség. Aszkézisükre és misztikájukra azonban jellemző, hogy szemben a keleti gyakorlattal azonnali és biztos módszert és eredményt kínálnak, nevezetesen mélyebb istenhitet, családias közösséget, önérzet növekedést, szabadságot, karriert, eredményesebb munkát, javuló egészséget, például szabadulást a drogtól. A szinkretista mozgalmak tipikus, immár az európai-amerikai kultúrában születő és működő példája a Church Universal and Triumphant, mely a teozófiából nőtt ki, ami egyaránt jelentett keleti és nyugati gyökereket, mely Jézus és Buddha igazi egyházának tekinti magát. Isten az élet és a létezés forrása, nagy központi napból érkező individualizált sugarak mindegyike Isten része, minden személy léleknek teremtett, s a teremtés forrásához, az isteni jelenléthez akar visszatérni. Szűz Mária az Isten anya. Az univerzális krisztusi tudat egyensúlyoz az alfa, a lélek, és az omega, az anyag között. Az egyesülés energiája az egyszerre anya és apa Istentől származik. Mindemellett ez a kultusz keresztény szervezetnek tartja magát, pontosabban gnosztikus kereszténynek. Különös becsben tartva Jézus indiai és tibeti tartózkodásából kinövő gnosztikus evangéliumokat. Ez a misztika oly módon válik hétköznapivá, hogy a tagság fellép az abortusz, a nukleáris háború, a terrorizmus és a kommunizmus ellen, támogatja a családi életet, és mintaszerű amerikai polgárok szeretnének lenni, amit az otthonaikra kitűzött amerikai lobogó és a hazafias dalok éneklése is jelez. Tagjaik jelentős része diplomás és vállalkozó. A mozgalomhoz tartozó családok gyerekei jól gondozottak, jó kiállásúak, kiegyensúlyozottak, az átlagosnál komolyabbak, intelligensebbek és olvasottabbak, kevésbé agresszívek, nyitottak a különböző vallások iránt, sokat tudnak a különböző vallásokról, és csak akkor lehetnek szüleik vallásának formális hívei, ha előtte alaposan megismerkednek a többi vallással. A hívek mindennapi életében központi helyet foglal el a transzcendens, ugyanakkor tisztelik a realitásokat és a tudományos megközelítést. Képesek az új helyzetekhez kreatívan alkalmazkodni, szüleik és tanítói kognitív kockázat vállalására biztosítják a gyerekeket, hangoztatva, hogy ők, még a mozgalmat vezető asszony, guru ma is, tanulók, kérdezők, keresők, hogy az igazsághoz sok út vezet, s a hitéletben fontos szerep jut az egyéni élménynek. Nem tagadják a világot, s bár különböznek tőle, kooperálnak vele.

A New Age típusú kvázi vallások és valláspotlékok. A New Age lazán struktúrált hálózatok, új pogányság, okkultizmus, spiritizmus, human potential mozgalom, keleti miszticizmus, sátánizmus, meta hálózata, amelyekben föllelhetünk közös értékeket és nézeteket, eléggé kevés valóban újat. Az alapvető hitek között szerepel a minden egy, vagyis az a nézet, mely szerint minden Isten, még az ember is, de ennek nincs tudatában, ezért kell megvilágosítania spirituális technika segítségével történő önmegváltással, önmegvalósítással, gnózissal. A legtöbb New Age tag, vagy New Age kliens híve a reinkarnáció, a karmatan és az evolúció spiritualizált változatának. A fő vallásos dimenzió a kvázi vallásokban nem a hit, az ismeret, a közösség vagy a rítus, hanem az intuíció és élmény, mely inkább szellemi, mint vallási. Mivel határesete a vallásnak és a szellemi mozgalomnak, hívei könnyebben elfogadják a világi berendezkedés legfőbb igazságait, mint a legtöbb vallás hívei. A New Age aszkézise és misztikája bizonyos értelemben a klasszikus monisztikus hinduizmus nyugati kifejeződése, de élesen eltér a klasszikus keleti aszkézistől és misztikától az élet és a világ igenlésében. Az időbeli realitások, az én, a természet, a nevelés, a politika, a tudomány és a technika jók, tehát nem elutasítani, hanem megváltoztatni akarják a világot. Egyes New Age szakértők transzmateriális világnézetnek nevezik, mely nem úgy materialista, mint a szekularizált humanizmus, és nem úgy nem materialista, mint a hinduizmus. A világérték és cél, a mája, a hamis tudat, az illúzió megszüntethető. A New Age misztikája nem a féle hippi misztika, mert bizonyos rokon vonások, természet, szeretet, okkultizmus, utopisztikus kommunák ellenére lényegesek a különbségek. A New Age nem ifjúsági mozgalom, nem vonul ki a társadalomból, nem anyanyelve a hard rock zene, nem társadalom ellenes, nem forradalmi és anarchista, hiányzik a szabad szex és a drog. A legyél önmagad elve egyáltalán nem zárja ki a felelősséget és a felelősségre vonhatóságot. A New Age egy új világ, felhőtlenül és már-már felelőtlenül optimista víziója egy összetört társadalomban, a világ jövőbeli alakulását és az ész lehetőségeit illetően. Számára a vízöntő kor egy felvilágosultabb és szellemibb kor. Sajátos észelvű, optimista, millenarista misztika ez, hit egy élő, szent, megmenthető és élvezhető bolygóban, természetesen nem bibliai, hanem asztrológiai alapon. A legkülönfélebb vallási és szellemi áramlatokban vélik a szakemberek kimutathatónak a New Age hatását. Központi gondolata az egység, a holisztikus gondolkodás, az önmegvalósítás, a kreatív intuíció egyaránt fölbukkannak az ősi keleti vallások európai irányzataiban, a keresztény pünkösdi mozgalmakban, de még úgy tűnik a katolikus egyházban is, hiszen például Martin a panteisztikus New Age lelkiség széleskörű elterjedését tapasztalja számos amerikai katolikus intézményben, beszüremkedését a prédikációkba és lelki gyakorlatokba is. Ilyesmi Európában ritkább. Magyarországon pedig egyáltalán nem jellemző. Hazánkban a New Age hatása némely populárisabb vonulata ellenére is inkább az elit szubkultúrákban jelentkezik, mint a tömegkultúrában, amelyet még talán ős hazájában sem hódított meg, még a legnagyobb divatja idején sem.

0: Kitekintés. Az új vallási jelenségek képviselői rendre megállapítják, hogy a nyugat történetének egyik legjellemzőbb vonása a transzcendenciától, a misztikától való menekülés. Szász Ilma szerint minden nagy vallásnak van misztikus irányzata, legyen az természetmisztika, monisztikus istenségmisztika, szentháromságmisztika, vagy Isten-ember misztika. És azt is hozzáteszi, hogy a különböző vallások misztikusai közelebb állnak egymáshoz, mint ugyanannak a vallásnak nem misztikus híveihez. Berger, Eliade, Lukman és még jó néhány vallástudós ezzel szemben azt bizonyítják, hogy a transzcendencia és a misztikum rendre utoléri az előlük menekülőt, a különböző új vallási és kvázi vallási jelenségekben. Az is igaz, hogy a mai homo religiózus számára az innen-onnan megkapott, megszerzett, megvásárolt misztikum sok esetben az unaloműzés eszköze, egészségjavító terápia, sikeresség növelő kapszula, könnyen-gyorsan megvilágosodás kanyarokat levágó rövid útja, szellemi élményfürdő, magány oldó társas utazás. Ilyen esetekben is lehet első lépés mélyebbre, magasabbra, nagyobb távlatok irányában, ugyanis kilépés a gépies mindennapiságból, a merő pragmatikusból és haszonelvűségből, kilépés önkörömből, befelé én körömbe és felfelé a transzcendencia és misztikum felé. Ezek a misztikumok igen gyakran a zajos világ forgatagában érhetők el, vagy éppen a mindennapi zajokat túlkiabáló zajban, pedig csak a csend időtlenségéből léphetünk át, immár hétköznapi misztikusként, a társadalmi térbe és időbe. És ha az első lépés hiányzik, akkor a második helyett a transzcendensre csak hivatkozó, de annak energiáját, ikletét nélkülöző aktivizmus és teljesítmény jön létre. Nagyon nehéz megállapítani, mi a valódi és mi az álmisztika. Mi az olcsó misztikum és mi az igazi misztérium, miképpen azt is, hogy milyen arányú legyen a világra irányuló keresztény aszkézis és az öncélú, vagyis nem eszközjellegű keresztény misztika megfelelő ötvezete. Ebben Karl Rahner is csak annyit segít, hogy, idézem, az ember társadalmi lény, aki csak akkor létezhet, ha az emberi létezés valamennyi dimenziójában, társadalmi kapcsolatban áll másokkal. És ebből még világosabban megérthetjük, hogy a keresztény vallás egyházi vallás. Ugyanakkor ez az egyház Rahner szerint a misztérium egyháza lehet. A társadalmiság és a misztikum összekapcsolásának módját, vagyis a misztikából, misztika csendjéből születő, belátáson alapuló transzcendensnek önátadó célracionális társadalmi cselekvés mikéntjét és hogyanját nekünk kell itt és most kimunkálni, egyaránt figyelve a misztika csendjére és az idők jeleire. Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották a misztika szerepe az új vallásosságban címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
1: Emmaus.
0: Kamarás István jegyzete.
1: Már csak Kleofás meg a lökött barátja Tóbiás hiányoztak. Ezek a balfékek mindig mindenről lemaradnak, jegyezte meg Jakab, Alfeus fia. Nem csak a 12-ről, de még a 72-ről is, tette hozzá Bertalan. Ebben a pillanatban hallották a kopogást, az ő jelüket. Kinyissuk, kérdezte Tamás óvatosan. Péternél vannak a kulcsok, mondta András egy picikét epésen. Csak a mennyekországa annak a kulcsai, és azok is csak jelképesen. Emest rábíztam Lévi Mátéra. Lévi Máté nagybátran kinyitotta az ajtót, Kleofás és Tóbiás álltak ott, méghozzá a ragyogó arccal. Hát te mitől vagytok ennyire feldobva?
2: Jó hírt hoztunk, mondta Kleofás.
1: Nekünk van még egy annál jobb is, vette át a szót András. A mester megjelent Simon Péternek. Az a helyzet, hogy először az asszonyoknak, de mi csak mit tagadjuk, üres asszonyi fecsegésnek tartottuk, ismerte el Simon Péter. Elfeledve azt, hogy a mester olyan titokban avatta be a szamáriai asszonyt, amilyenekben minket sohasem. Állapította meg András, pici szomorkodással, majd hozzátette, és nem a mi kedvünkért támasztotta fel Lázárt, hanem kizárólag a nővére kedvéért. No és ti? Mi éppen Emmausba igyekeztünk, mert nagyon féltünk Jeruzsálemben. Kezdte Kleofás. Mi tagadás, mi is, ezért zártuk be az ajtót, ismerte el Péter. Nagyon le voltunk lombozódva, csak azt hajtogattuk, hogy ezután mi lesz velünk. Folytatta Kleofás. Akárcsak mi, vallotta be Lévi Máté. Hirtelen szinte a semmiből egy kedves ismeretlen csatlakozott hozzánk, és azt kérdezte, hogy miről beszélgettünk. Kleofás hozzáfordult, de mondja te. Azt mondtam, hogy úgy látszik, ő az egyetlen Jeruzsálemben, hogy mi történt ott ezekben a napokban, közölte Kleofás. Honnan gondoltad, hogy az illető Jeruzsálemből jött? Kérdezte Fülöp. Mintha valahonnan ismerős lett volna, felelte Kleofás, majd így folytatta, mi persze aprólékosan elmondtunk neki mindent, amiről tudtunk. Még azt is, hogy az asszonyok híradása után, biztos, ami biztos, közületek is többen kimentetek a sírhoz, és ti sem találtátok. És erre az illető mit mondott? Kérdezte Barnabás, eléggé ingerülten. Azt, hogy próbálom szó szerint idézni, ó ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen a dicsőségbe? Aztán Mózesen elkezdve az összes profétánál megmagyarázta nekünk, amit az írásokban az eljövendő Isten fiáról írtak. Hát bizony, ezért ugyancsak égyelhetünk titeket, szólalt meg Simon Péter. Közben odaértünk a faluhoz, ő pedig úgy tett, mintha tovább akarna menni, de mi marasztaltuk. De ezt inkább mondjad te, adta vissza a szót Tóbiás Kleofásnak. Azt mondtuk neki, hogy maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Erre ő betért velünk a fogadóba, és amikor asztalhoz ültünk, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekünk. Ekkor nyílt meg a szemünk, és felismertük, de a következő pillanatban már eltűnt. Mi pedig visszafelé jövet azt mondogattuk egymásnak, hogy hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt az úton, és kifejtette az írásokat. Nagy-nagy csend lett, csak nagy sokára szólalt meg János, pedig hát azt is mondta a mester, hogy az utolsókból is lehetnek elsők.
3: Légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.
2: Hitték, hogy föltámadt, hiszen evett velük, és megmutatta nekik sebeit, sőt egy alkalommal 500 embernek jelent meg. Mégis mindvégig volt benne valami furcsa. Például, amikor zárt ajtón lépett be hozzájuk. Folyton azt érezték, mintha már búcsúzóban lenne, és ettől elszomorodtak. Ekkor Jézus összetrombitálta és kivitte őket Betánia közelébe, elvitte őket a légi parádéra. Pillanatok alatt teljesen belefeledkeztek a léggömbök méltóság teljes emelkedésébe, a sárkány repülők sejmes suhanásába, a vadászgépek cikázásába, a műrepülők dugóhúzóiba, az ejtőernyős szélbeugrás csodájába. Jézusnak kézzel lábbal kellett jeleznie, hogy valami nagyon fontosat szeretne mondani. Be kell teljesednie mindannak, amit róla Mózes törvényében, a profétákban és a zsoltárokban írtak. Meg van írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ennek, én meg kiárasztom rátok atyám ígéretét. Ezzel megáldotta őket, és áldásra emelt kezével csodaszépen felemelkedett. Ekkor két fehér ruhás termet mellettük, és megszólította őket. Galileai férfiak, mit álltok itt, égrelmel tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint a szemetek láttára most csodaszépen a mennybe emelkedett. Mert megmondta, hogy csak az megy föl a mennybe, aki a mennyből szállt alá, mondta Péter. Hát persze, és azt is mondta, hogy ő az égből alászállott kenyér, tette hozzá János. Egyszerre minden világos lett, és mindannyian nagy örömmel tértek vissza a Jeruzsálembe.
0: Az Egyházfórum világnézet rovata.
2: Emmaus, légi parádé.
0: Kamarás István jegyzete.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Megváltottak idegenben. A mai ige: Mózes 4. könyve, 23:9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megved bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különznek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Holnap még tart a női csendes napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla: Háj János, a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelki látásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Ha tudod, hogy mi a jó, és nem teszed. A cselekedetek nélküli hit a keresztény élet valóság alapját nélkülözi. A próbát Isten nem azért engedi meg életünkben, hogy összeszorított foggal tűrjünk, hanem azért, hogy kinyíljon a szemünk arra, hogy a jót a gyakorlati életben hogyan kell követni. Isten megpróbál minket, mint egykor Jóbot, hogy ne fattyak legyünk, hanem fiak. A kísértő azt szerette volna, ha kérésére Isten megbünteti Jóbot, de ezt a mi Teremtő Úrunk senkivel sem teszi. Helyette Sátán kezébe adta hűséges szolgáját, de határt szabott a kísértésnek, mert Isten nem hagy senkit az erején felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt elkészíti a szabadulás útját is, hogy el tudjuk azt viselni.

Jób hite, Istennel való kapcsolata vizsgázott. Felesége és a barátok egyaránt arra akarták rávenni, hogy tagadja meg hitét, vagyis azt a bizodalman épülő kapcsolatot, ami eddig összekötötte életét Istennel. De Jób kitartott mindvégig. Az egész könyv arról szól, hogy a próbák okát kereste Jób. A próba akkor éri el célját, ha tudatosul bennünk Isten szándéka. A megoldást a teremtő és megváltó Isten felismerése adta Jobnak. Ezért próbáinak végén így vallja meg hitét. Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek sem, hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban.

Ez a hitvallomás arról szól, hogy Jób a végtelen hatalmú Isten akaratába belesimulva megérti azt a célt, ami az örökrend harmóniáját akarta helyreállítani az ő életében is, amiben a jó végérvényesen győz a kísértő felett. Ezt az áldások örömei között nem értette meg, még akkor sem, ha illő módon hálás volt azért, amit Istentől kapott. A próbáknak egyik nagyon fontos célja az, hogy megtanuljunk a lényegre kérdezni. Ezek leplezik le életünknek azokat a pontjait, ahol szükségünk van arra, hogy jobban Isten akaratához, üdvözítő szándékához simuljon az életünk. Csak így tanuljuk meg tudatosan cselekedni a jót, mert ez a gonosz veresége.

Goethének van egy nagyon érdekes gondolata. Hinnünk kell, hogy még valaki szeretett bennünket, de nekünk is tudni kell szeretni. Ennek a mondatnak a két tagja megfordíthatatlan. Mi a szeretettel úgy találkozunk, hogy észrevesszük, valaki szeret minket. Istennel is így találkozunk. Sokszor a szeretetet nem könnyű elfogadni, hiszen a menny alapelve önző énünktől idegen valóság. De a továbbadáshoz, a jó cselekvéshez is lelki erőre van szükségünk. Mi csak akkor is úgy tudunk szeretni, ha észrevesszük a jóban és a rosszban, a próbában és az áldásban Isten szeretetét. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha jót cselekszünk, nem mi adunk valamit Istennek, hanem rátalálunk életünk igazi tartalmára. A másokkal tett jó, nekünk is jó.

Keveset gondolunk például a Jákobbal találkozó Ézsaura, akit talán úgy látunk, mint önző, agresszív, az elsőszülöttségi áldásra valóban méltatlan embert. Pedig éppen tőle kapunk meg nem érdemelt szeretetre egy nagyszerű példát. Öccse, Jákob, mint ravaszkodó mama kedvence, megfosztotta őt az elsőszülöttségi áldástól. Bizonyára Jákob békés pásztorkodó életformája is ingerelte Ézsaut, a vadászt. Mégsem halt ki szívéből a testvéri szeretet. Azt olvassuk, hogy akkor, amikor hosszú évek bujdosása után Jákob rettegve bátyja jogosnak tűnő bosszújától hazatért, Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak.

mivel a szeretet nem a miénk. Sokszor onnan kapjuk ezt a mennyei kincset, ahonnan a legkevésbé várjuk. Ahogyan Jézus példázata szerint a tékozló fiút várta az atya, úgy várta Ézsau is a lelkiismeretében gyötrődő öccsét, aki előbb Istennel találkozott. A hitre és a szeretetre csak az Istennel találkozó ember képes. Ahhoz, hogy a testvérem megbocsásson, szükségem van előbb tékozló fiúként Istenhez hazatérni.

Ebben a történetben ez a hazatérés a hit próbája. Ez az alapja a hitnek, ami képes arra, hogy szíveket változtasson meg, indulatokat csitítson el és békítsen ki, így segítve át a bajokon. A tékozló fiú a jó cselekvésére tért haza. Nem újabb tékozolni valót várt, hanem az atyai szeretetet élvezte, melyet sokáig nélkülözött. A kibékülés után Ézsau és Jákob másként látta egymást, és másként értette meg a korábbi éveket is. Jákob számára az idegenben eltöltött évek minden megpróbáltatása, értelmes tanúságokkal teli időt lett. Jákob nem taktikából, hanem őszinte meggyőződésből mondta bátyjának, mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám.

Addig nem hiszünk és nem tudunk szeretni igazán, amíg azt gondoljuk, hogy a békesség létrejöttéhez a másiknak, körülményeknek, sőt, az egész világnak meg kell változnia, csak mi maradhatunk változatlanok. Mindnyájunknak szüksége van a hazatérésre.

ezt a változást segíti. Ha készek vagyunk megtenni az első lépést, akkor megtapasztaljuk, hogy atyánk kitárt karral vár.

Krisztus egyházának és a keresztény embernek nem azok a legnagyobb győzelmei, amelyeket tehetséggel, vagy műveltséggel, gazdagsággal, vagy az emberek jó indulatával elér, hanem amelyeket Isten fogadó termében aratt, amikor komoly, küzdő hite belekapaszkodik Isten hatalmának erős karjába. A hit erejét, áldását, hatalmát a bajokban lehet tapasztalni. Megpróbáltatásainkban tanulunk meg szeretni és Istennel járni. Így űzi ki szívünkből a félelmet, ami gyötrelemmel jár.

Az Isten nélkül tervezgető ember veszélyes helyzetben van. Jakab levelének 9. intelme szól erről, ami a mai hajszolt idő után rohanó világunkban is nagyon időszerű. Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmenjünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, mely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondnatok. Ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérdés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.

Az Isten nélkül tervező ember a sátán biztos zsákmánya. Nem kell elvetemült gonoszoknak lennünk ahhoz, hogy míg a jóról, szépről álmodunk, a cselekedeteinkkel mégis sátán győzelmét segítsük elő. Szívesen készítünk terveket az Úrnak, de nagyon nehezen tudjuk Isten tervét magunkra nézve elfogadni. Mulandó páraként akarjuk az örökké való megváltási tervét megvalósítani. A mal élő emberek a mindennapok jövőt építgető álmainak hajszolása közben elveszítik az örök élet lehetőségét, ami a mindennapok apró cselekedeteiben köszönt ránk. Tehetetlenek leszünk ott, ahol tennünk kellene, és elbizakodottak ott, ahol Isten cselekedetére, áldására kellene válnunk.

hanem mulasztásai miatt, amikor a kicsiben, a beköszöntő köznapi dolgokban nem látjuk meg Krisztust. A jó mindig egyszerű. Jézus az utolsó ítéletről szóló példájában arra tanított, hogy a köztünk rangrejtve jelenlevő Jézust a legkisebb felebarátban kell felismerni. A sátánt, a felebaráti szeretet apró, sokszor figyelemre sem méltó tetteivel lehet legyőzni.

0: A hit győzelme.
1: Kötél a szakadék fölött. Kevés hitetlen ember van, de kevés embernek egészséges a hite. A hit egy belső érzékszervünk. A másikba vetett bizalom nélkül elképzelni lehetetlen és nehéz az életünket, viszont az emberekben sokszor csalódtunk. Ezek a csalódásaink csak Istenbe vetett feltétlen bizalmunkban oldódnak fel. Azt kell tudnunk mindig, hogy bármi történik is velünk. Abban valahol elrejtve, ott van a tanulság. Isten a jót és a rosszat egyformán megengedi. De egyik sem jogosít fel bennünket a tehetetlenségre, a passzivitásra. Mindenki hisz és bízik valamiben, mivel enélkül elgondolhatatlan lenne az életünk.

Ábrahám hite Isten gondviselésének napi megtapasztalásából táplálkozott. Nehéz belső harcok árán tanult meg bízni abban az Istenben, akinek ott is 100 útja volt, ahol ő egyet sem látott. De ez érvényes a mi életünkre is. A hit kockázatvállalás. Annak az Istennek a kezébe teszem le az életemet, aki bízik bennem. De a hit mindig cselekvés is, amit mindennapi kötelességeink teljesítése mutat. Éppen Jakab tanít minket arra, hogy az Isten tisztelet nem ér véget a templomba. Szerinte a tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban.

A mai kereszténységnek nem abban van a gyengesége, hogy Isten tiszteleteinek pompája vagy tanításának mélysége kopott meg, hanem abban, hogy hitünk csak a templom ajtajáig tart. Azért van szükségünk a naponkénti megtérésre. A megtérés úgy vezet át az elmélet és a gyakorlat között húzódó szakadék felett, hogy Isten emberekkel kapcsolja össze az életünket.

0: Hitünkről úgy vizsgázunk, hogy Jézus kezét fogva megfogjuk a másik, a mellettünk álló ember kezét, és a kegyelem szakadékon átívelő kereszthídján elindulva emberré leszünk az embertelenségben. Istennek vannak angyalai, de ahhoz, hogy a jó győzzön a gonosz felett, nem angyalokra van szükség. Mi vagyunk Isten simogató tenyere. Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy a szeretetre teremtett ember győzzön.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma ismét Cséki Győzővel és kedves feleségével, Marikával ültünk le, Bibliával a kézben, és arra keressük a választ, hogy mi is az imádság tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy az imádságról, mint dologról mindenkinek van valami elképzelése. Legyen keresztény, ateista, más Istenben hívő ember, hiszen nincs olyan vallás, én ezt kimerem jelenteni, ahol az imádság ne szerepelne valamilyen formában. Talán ez is mutatja azt az ősi űrt, ami a bűneset következtében van bennünk, hiszen Isten eredetileg a saját magával való közösségre teremtett minket. Mi beszélő viszonyban voltunk Istennel az Édenkertben, és ez a megszakadt kapcsolat valahol mindenkiben hiányt generál. Érezzük azt, hogy magunkban kevesek vagyunk. Kéne nekünk valaki, valami, ki hogy fogalmaz, egy magasabb erő, vagy nem is tudom micsoda, ahonnan segítséget és tanácsot kapunk. Mi keresztény emberek ilyenkor év elején imaheteket tartunk. Ez egy régi hagyomány tulajdonképpen, és van is értelme, van is jogosultsága, hiszen szükségünk van, vagy lenne, sajnos így kell fogalmaznom egyre jobban, hogy szükségünk lenne olyan időszakokra, amikor elmélyülünk, elcsendesedünk Isten előtt, ráfigyelünk, kizárjuk a környezetünket, az egyéb hatásokat már amennyire lehet, és keressük az ő akaratát, lelkünkben erősödünk, épülünk, hogy aztán tudjuk a folytatást, lássuk az előttünk levő feladatokat, és erőt is merítsünk hozzá. De még mielőtt nagyon belemelegedek itt a saját gondolataimba, át is adom a szót nektek, tehát hogyan gondolkodjunk az imádságról? Vagy ti mit tapasztaltatok a saját életetekben?
3: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és amikor a téma feljött, hogy az imádságról fogunk beszélgetni, gondolkodtam ezen, hogy mi is az imádság. És én egyszerűen a saját életemre nézve azt tudom mondani, beszélgetés az Atyával. Egyszerűen, amikor én imádkozom, nem a testi forma, hogy térdelek, vagy összekúcsolom a kezem, hanem én azt gondolom, az imádság az a szívnek a megszólalása, és a megszólított pedig az maga az Atya, vagy az Úr Jézus Krisztus, vagy az Úr Jézus Krisztuson keresztül az Atya. Az imádság ez egy beszélgetés, ami nem helyhez van kötve, vagy időhöz, bármikor, bárhol megszólíthatom mennyei édesatyámat, és beszélgethetek vele, elmondhatom neki az én örömömet, félelmemet, elmondhatom neki a terveimet, elmondhatom neki mindazt, ami a szívemben van. Számomra az imádság, és ezt azért mondom így többször el, az nem más, mint beszélgetés az én Istenemmel, az én atyámmal.
2: Ha én ezt most kívülvalóként hallgatnám, ezt a gondolatsort, akkor bennem biztos fölmerülne az, hogy jó, hát igazából véve tulajdonképpen az ember magában is beszélhet már, bocsánat. Elmondom, hogy mi bánt, mi nem bánt, hangosan, némán, megkönnyebbülök talán, és aztán megyek tovább. A beszélgetés kifejezés nekem sokkal inkább egy párbeszédről szólna, de hát hogy lehet egy olyan valakivel beszélgetni, aki nincs itt?
3: Igen, és azért mondtam, hogy beszélgetés, mert amikor én elmondom a mindenhatónak a szívem állapotát, akkor én várom a választ is. És általában, amikor imádkozom, mindig ott van a Biblia a közelben. Vagy ha nincs ott a Biblia, akkor befelé fordulva úgy, ahogy mondtad a bevezetőben, hogy kizárnia a gondolatokat, az érzéseket, és figyelni arra a belső hangra, ami valóban megszólal, ami valóban választad, amikor kérdezem az én mennyatyámat. De van, amikor olvasom az igét, és amiért imádkoztam, pont az ige olvasásban jön egy olyan ige, egy olyan gondolat az ige olvasásban, ami nekem pontosan az én kérdésemre, vagy éppenségre, a félelmemre, vagy vágyamra szólít meg engem az Isten az igén keresztül, vagy éppenséggel Marikával beszélgetek, a feleségemmel, vagy valamelyik testvéremmel a gyülekezetbe, és volt egy imádságom, ahol nem kaptam választ, és akkor mondja az én testvérem az ő gondolatot, és akkor azt mondom, hát itt a válasz. Tehát a mindenható szól hozzánk rengeteg féleképpen, mert ő létezik, ő van. Az ige is azt mondja, hogy nem néma Istenünk van nekünk, nem olyan Istenünk van nekünk, akit fából megfaragtak, vállon kell hordozni, és nincs benne lélek, hanem nekünk olyan Istenünk van, aki megszólal, aki valamilyen úton, módon, legyen az az ige, a lélek, legyen az embertársunkon keresztül, a természeten keresztül, egy reklámon keresztül tud szólni. Ő meg tud bennünket szólítani, ha szívünkben és az elménkben nyitott vagyunk az ő hangjára, ha meg akarjuk hallani őt.
4: És ez az, ami igazából engem, vagy minket, de engem biztos csodálatra indít Isten felé, mert több mint 25 éve vagyunk keresztények, és a mai napig rácsodálkozok arra, amikor imádkozok, és Isten válaszol. Pedig 25 éve hallom a hangját, értem, amit mond, tehát úgy értve, hogy előtte nem értettem, hogy mit mond, meg mit beszél, amíg nem voltam keresztény, de 25 éve minden alkalommal, amikor megértem, hogy ezt most az Isten mondja nekem,
2: Honnan lehet ezt megérteni? Annyiféle hang, annyiféle zavaró zaj, és már bocsánat, harsogó üzenet van manapság körülöttünk, honnan tudjuk, hogy most ezt Isten üzeni?
4: Én sok évig ezt kérdeztem Istentől, hogy Uram, hát honnan tudhatom én azt, hogy te beszélsz én hozzám, és valahogy igazából nem tudom elmagyarázni pontosan, de valahogy a szellemem, az a bensőm érti, hogy amit én most olvasok a Bibliába, az most nem csak a napi ige, hanem azt most pont nekem mondja az Isten. Vannak olyan napok, ugye, vannak olyan ige részek, amikor olvasom, és igen, elolvasom, mert ezt kell tenni, ugye minden nap, elolvassuk az igét, imádkozunk, de van, amikor máshogy szól az az ige. Van, amikor egészen bele szól a szellemembe, amikor az Isten adja a kijelentését, hogy na most ezt pont most neked mondom, mert erre van szükséged. És azt az én szellemem, mert ugye szellemből szellembe megy a kijelentés, azt az én szellemem, az Istentől való szellemem azt érti. Azt érti, hogy ez tőle van. És akkor úgy átjárja az egész bensőmet az a csodálat, az az öröm, az a megmagyarázhatatlan bizonyosság, és az a jó tudat, hogy az Isten megint beszélt velem. Ez valami csoda számomra.
3: Számomra mindig a békesség az nagyon fontos, hogy amiben kérdés volt bennem, vagy aggodalom, vagy félelem, vagy bármi legyen az, abban a témában, ha megszólít engem az ige, vagy hogy mondtam az előbbi feltételeket, békességet ad a szívemben, megnyugvást. Egy olyan érzés ez, amikor a gyerek eltűnik a boltba, és megijed, és keresi a szüleit. És akkor meglátja a szüleit, és átöleli, és akkor azon, minden rendben van.
2: Mégse vesztem el.
3: Valahogy így tudnám én ezt mondani, amikor az Isten úgy hozzánk szól, amikor engem megérint, vagy imádkozunk, és ott vagyunk az Úr előtt a feleségemmel, és kérünk valami vezetést, és akkor egyszer jön egy ige, vagy egy énekdallam, vagy jön egy szó, vagy bármi, és akkor békességem van, fölállok, és azt mondjuk, hogy figyelj, ezt így fogjuk csinálni.
2: Ahogy hallgattalak benneteket, az Úr Jézus szavai jutottak eszembe, amikor azt mondja, hogy az én juhaim ismerik az én hangomat, és idegent nem követnek, csak az én hangomat, és ugye hát itt egy pásztor képe jelenik meg előttünk, és a keleti pásztorok állítólag olyan hangokat adnak ki, amit a ő juhai ismernek egyedül, és csak akkor mennek, hogyha ezt a hangot hallják. Hát nekünk is így kéne ismernünk Isten hangját, vagy így ismerhetjük, hogyha vele élünk.
3: Igen, van egy ilyen kis videóklip, a YouTube-on láttam, hogy egy ember megszólít bizonyos hangon egy csordát, és nem mozdul meg a csorda. Oda megy egy másik pásztor, elkezd azon a hangon szólni, egy másik hangon, és elindultak a bárányok felé. Tehát megdöbbentő volt, és ezzel asszociáltam én is most. És persze most úgy hallgathatja a hallgató, hogy akkor mi mindig halljuk az Úrnak a hangját, tehát ezért szeretnék egy kicsit itt megállni. Vannak dolgok, amikor kérjük az Istent, és nem jön a válasz. És hetekig, vagy hónapokig, esetleg évekig, hogy Uram, most ebben mit akarsz, hogy akarsz, és a várakozó álláspontban vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem akarja elmondani. Valaminek nincs még itt az ideje, valaminek történni kell ahhoz, hogy arra kérdésemre választ kapjak, vezetést kapjak, vagy megértsem az Istennek az akaratát abban a bizonyos dologban. Tehát én azt gondolom, hogy a békesség és a várakozás nagyon fontos az imádságban. Jó várni az Úrra és megadással lenni. Tehát jó várni. A várakozás az nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit az Isten, hanem valamiért nekünk kell arra válaszra várni, hogy megtörténjen az, aminek meg kell történni az életünkben.
4: Szerintem pont ez az a pont, ahol a legtöbb keresztény ember megcsúszik egy kicsit a várakozásban.
2: Hát mert nem szeretünk várni. Olyan társadalmat élünk, hogy mindent azonnal szeretünk.
4: Mert lehet, hogy nem tudjuk beazonosítani, hogy most a várakozás ideje van, hanem azt gondoljuk, hogy nem kapok választ az imámra. Hogy imádkozok, imádkozok, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes helyzet a keresztények életében, én ezt tapasztalom a saját életemben is, hogy kérek valamit, vagy elmondok valamit, vagy szeretnék, oda tárom Isten elé a dolgot, és nem jön a válasz. És még mindig, és egy hónap múlva, fél év, egy év,
2: ki
4: három év.
2: Lehet kényszeríteni Isten
4: válaszát? Nem, semmiképpen. Sem magamtól kitalálhatok dolgokat, de azzal úgy sem megyek semmire. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy tehát ez az a pont, amikor nem kapok választ, és nem kapok választ egy dologban, két dologban, öt dologban, az életemre nézve nagyon fontos dolgokban esetleg, és akkor mit csinál a keresztény? Elcsügged. Akkor minek imádkozzak? Akkor hát ha úgyse válaszol az Isten, és merem mondani, hogy keresztény, mert keresztények azok, akik beleesnek ebbe a hibába, és olyan észrevétlenül szépen lassan eltávolodik a szívünk Istentől. Mert hát akkor hogy is van ez? Hiába beszélek, nem hallgat, nem válaszol, akkor most mi van? Akkor tulajdonképpen mi történik, ugye? Föltesszük azért ezeket a kérdéseket időnként.
2: Igen, hát mit meg úgymond a párbeszéd? Mert ilyen kérdéseket teszünk akkor föl.
4: Vagy hol van a hiba? És akkor megkérdezhetjük Istent, hogy Uram, mit rontottam? Vagy én szoktam mondani, hogy akkor mondd már el, hogy mit csináljak, vagy hogy csináljam, Uram, hogy értsem, hogy valami mozduljon már el, mert ezek azért húsba vágóan fontos dolgok, és még mindig nem, és három éve, négy éve, öt éve, és nem kapok rá választ. És vagy tudok a szívemből egészen hittel Istenre nézni, és bízni benne, hogy valóban nincs még itt az ideje valaminek, és igen, rákényszeríteni magam, hogy tudjak várni, vagy kilépek. Kilépek, és elkezdek másfelé gondolkodni, máshogy gondolkodni, és a szívem szépen lassan, szinte észrevétlenül eltávolodik az Istentől, az imádságtól, a Biblia olvasástól, tehát attól a élő, szoros közösségtől, amire nekem az élethez szükségem van. És talán a mi korunkban az egyik legnagyobb csapdának látom a keresztények között.
3: Igen, mert egy olyan világban élünk, amit azonnal megkapunk. Fölvesszük a telefont, vagy írunk egy e-mailt, és azonnal kapunk rá választ. Megrendelünk valamit, és azt küldik nekünk. Tehát ez tényleg erre van ráállva az elménk. Csak hogy egy konkrét példát mondjak, 6. éve vagyunk Miskolcon, és ugye semmiről kezdtünk. És úgy volt, hogy 2 év után veszünk ingatlant, hogy legyen meg a saját gyülekezeti házunk, és ne béreljünk. És elkezdtünk imádkozni, és nem kaptunk házat, nem kaptunk telket.
2: Meg pedig volt jó a cél.
3: Nem kaptunk olyan albéletet, ami megtetszett volna, ami nekünk megfelel. Rendelkezésünk lát egy bizonyos összeg, és nem volt olyan ingatlan, ami jó. És utána vizsgáltuk a mi kívánságunkat, lehet, hogy mi nekünk nem jó a kívánságunk, akkor...
4: nagyok az igényeink.
3: Nagyok az igényeink esetleg, akkor mást kerestünk. Nem. Utána rádöbbentett a mindenható, rávezetett, hogy nincs itt még az idő. És most 6. éve? Várjatok még, mindig várni kell. És most úgy vagyunk, hogy imádkozunk, kérjük a mindenhatót, hogy amikor eljön az az idő, amikor úgy gondolod, hogy megnyílik az ajtó a gyülekezeti ház megvételére, vagy hogy imádkozunk a dicsőítő csoport, hogy küldjön az Isten olyan zenészeket, hogy ne nekem kelljen, hanem tudjak az ige szolgálatára, az imádságra több időt fordítani az Isten tiszteletben. És nem jönnek zenészek. És akkor, ahogy a Marika is mondta, hogy akkor most bennünk van a hiba, és akkor magunkat kezdtük el vizsgálni, és akkor nem hallgat meg most az Úr, valami nem jól csinálunk. És arra döbbentem rá, hogy a mindenható azt tanította meg nekem ezekben az időkben, hogy tanuljak meg függő viszonyba lenni tőle, napi szinten függő viszonyba lenni vele. Hogy ne függetlenül gondolkozzak, tervezek, hanem a mindennapokba vonjam bele a mindenható Istent az életembe. És szépen hangzik, de sokszor ez nehéz, mert az emberi akarat, értelem úgy tudja, hogy mit kell csinálni, tudja, hogy hogyan kell tervezni a napot, de hogy az Istent abba belehívni és megvárni, hogy ő rendezzel, ehhez egy kicsit hátra kell lépni az egónak.
4: Elmondhatom itt, hogy nekem nagyon sokat segített ebben a helyzetben Dániel könyvéből az a rész, amikor nagyon veszélyes helyzetbe kerülnek, és azt mondják ki, hogy Isten, de ha nem tenné is. Tehát lehet, hogy kérünk valamit, és mi azt gondoljuk, hogy az elengedhetetlenül szükséges a mi szolgálatunkhoz, a mi életünkhöz, a mi munkánkhoz, hát ki hogy van vele, ki mit kér, és azért azt oda kell tenni a szívünkbe talán, ott a legmélyén, a legbenső részünkben, hogy igen, de ha nem kapom meg mondjuk azt a férjet, vagy azt a feleséget, ha nincs meg az a gyülekezet, vagy ha nem kapok olyan házat, vagy akár, ha nem kapok gyereket esetleg.
2: Ó, nagyon sokan imádkoznak.
4: Így van. Tehát ha nem tenné is, de akkor is az én Istenem maradsz, és ennek az egész világnak az Istene, az egyetlen és igaz mindenható Úr maradsz. Tehát nem az én kéréseim megválaszolásától Isten az Isten az én életemben, és ugye más életében. Tehát ne attól legyen Istenem, hanem valami egészen más, másokból. Ugye a szabadítás miatt, az üdvösség miatt. Tehát ha nem tenné is,
2: mert
4: akkor is...
2: ő az Úr.
4: Akkor is ő az Úr. Ő volt, ő van, és ő is lesz az Úr mindörökké.
2: Amikor ezekről a kérdésekről beszélgetünk, fölmerül egy olyan gondolat nagyon sok esetben, hogy hát akkor úgymond mélyebben kell imádkozni, vagy alaposabban, vagy imahadjáratot, bőjthadjáratot kell folytatni. Tehát ez a, mintha nem is tudom, erőcsoportosítás, tehát ilyen emberi, akkor majd mi megmutatjuk. Hogy gondolkodjunk ezekről?
3: Hát én ezt a hithez kötném hozzá. Akinek arra van hite, hogy egy dánieli böjtöt végigcsinál, amiben ugye 14 napig nem esznek húst, azért, hogy az ottani vezetőnek, aki arra kényszerített őket, hogy a király jeledelét tegyék, megmutassák azt, hogy ők még különbek az ő istenükkel. Ezt azért teszik, hogy ne legyenek tisztátlanok. Na most, ha én azért teszem, hogy ezzel Istentől valamit kierőszakoljak, az nem ugyanaz. mert böjtölhetek én 14 napig, és nem eszem húst, azért, hogy az Istentől valamit kicsikarjak. Én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Nem értek vele együtt. De azzal egyetértek, ha azért 14 napig megvonok magamtól valamit, hogy jobban koncentráljak az Istennel való közösségre, hogy abban a 14 napban kikapcsolom a tévét, lerakom a Facebookot, abban a 14 napban nem moziba megyek, abban a 14 napban nem olyan könyveket olvasok, amire igazából nincs szükségem, kinek mi, az segít az Istennel való kapcsolatomat elmélyíteni, és abban a 14 napban a mindenható majd megmondja azt, amit meg akar nekem mondani, vagy velem, vagy általam el akar végezni. Tehát itt azt kell megérteni, hogy önmagamról kell a magam dolgát félretenni, és az Isten dolgára ráhangolódni. Én így gondolom a böjtöt, és így gondolom azokat az imahadjáratokat is, amivel számomra nincs probléma, amikor összejön 5, 6, 8, 20 vagy 30 ember, és azt mondja, hogy most imádkozunk Magyarországért, mert ez biblikus. Imádkozunk az, hogy megtérjenek emberek, imádkozunk a betegekért, imádkozunk a lelkileg megkötöttekért a környezetünkbe, akiket Isten elé hoz, és együtt visszük őket a mindenható Isten elé. Én azt gondolom, ez egy csodálatos dolog, és ebbe én halkabban mondom, hogy még jobban kéne ebben nekem részt venni, mert azt mondja az Úr, hogy kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Tehát az Isten szinte felszólít bennünket, hogy kiáltsunk a szolgálatokért, emberekért, kiáltsunk az Isten országának építésére, hogy hogyan, miképpen tegyük. Szerintem ez jó dolog, és nem lehet kierőszakolni semmit az Istentől.
4: A böjt szerintem egy nagyon-nagyon fontos tevékenység, és a böjtnek és az imának mindenképpen van szellemi háttere. Nem csak arról van szó, hogy mondjuk most megvonok magamtól valamit, és akkor Istenre fogok fókuszálni. Mert nem így van. Nem csak
2: itt. Már most mind a ketten hangoztattátok, és már bocsánat, hogy beleszólok, hogy nagyon sokan a böjtöt kizárólag az ennivalóra értik. És itt a megvonok magamtól valamit, ez egy tágabb fogalom, és én is egyetértek vele, mert szerintem például nagyon sok embernek most az internetet az egy alapböjt lenne, hogyha Istenre akarok figyelni. Folytasd közben nyugodtan.
4: Igen, tehát van egy szellemi háttere, és én is így értettem meg, talán így a hallgatóknak is segítek, hogy megmutatom, nem csak ebben a látható világban, hanem a szellemvilágban is megmutatom, hogy ura vagyok a testemnek. És csak azt adok meg neki, amit én gondolok, hogy megadok neki, és ez lehet összefüggésben az internettel, ennivalóval, szabadidő eltöltésével, akármivel, nem tudom kinek mi. Tehát ura vagyok neki, én uralom a testemet. Ezt csak azért mondtam el, mert kapcsolódik ahhoz, hogy tulajdonképpen imahadjáratok, és hogy mi is az ima, hogy ő, mert nem testből kell, nem a testi gondolkodásunk, az értelmünknek kell, hogy megszabja az imádságot. Az ima az egy egészen más dolog. Én úgy látom, hogy akkor igazán hatékony vagy, talán így nem is lehetne fogalmazni, de akkor...
2: Eredménye?
4: Így talán, amikor tényleg szellemtől vezetetten tudunk imádkozni. Amikor a mi szellemünk kapcsolódik Isten lelkével, Isten szellemével. Mert amíg testi vagyok, addig semmi testi nem mehet be. Még az imádságom se. Az se mehet be Isten elé. De amikor a szellemem kapcsolódik össze Isten szellemével, és ő tudja tolmácsolni Istennek azt, amit én talán nem is tudok kérni, na akkor az már imádság, hogy úgy mondjam. És talán az imádságunk az, ami ki tudja fejezni a fejlődésünket az Istennel való kapcsolatunkban. Mert ugye eleinte, mikor megtérünk, újjászületünk, akkor még megszólalni is alig mertem, és akkor jaj, egy mondatot elmerek mondani Biblia órán, és akkor izgultam, leizzadt a tenyerem, jól mondtam, vagy nem jól mondtam, semmi köze nem volt az imádsághoz. Csak valamit kifejeztem, amit el szerettem volna mondani Istennek. De ahogy halad az idő, az imádságunknak is változnia kell. Ahogy változik az Istennel való kapcsolatom, Jó esetben, ahogy szorosabbá válik az Istennel való kapcsolatom, úgy változik az imádságom minősége is. Ha távolodom az Istentől, lazábbak lesznek az imádságaim, ritkábbak lesznek az imádságaim, de ahogy közeledek vissza az Istenhez, más még a hangvétele is az imádságomnak. Tehát nagyon jól mutatja az imádság, az Istenhez fűződő kapcsolatomat, úgy érzem.
2: Igen, hát egy jó házasságban is, ahogy mennek előre az évek, a házas felek a végén már szavak nélkül is megértik pontosan egymást, mert annyira egymásra hangolódott a két fél.
3: Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy vannak gyermekek, ifjak és vének. Teljesen máshogy imádkozik egy frissen megtért gyermek, mint aki együtt él az ő Istenével, és már lelkileg atya. És teljesen máshogy imádkozik egy ifjú, aki tele van küzdőerővel, harccal, tele van tűzzel.
4: És még az, meg akarja váltani a világot. Még,
3: igen, és nincs azzal semmi gond, és tegye is meg, és csinálja. Én azt gondolom, hogy az Isten ismerete, az Istenhez való bizalom, az Istennek való kiszolgáltatottságom az, ami az imádságban ad egy biztonságot, hogy nem tőlem függnek a dolgok, hanem én hálaadással, közbenjárással, bűnbánattal, dicsőítve, magasztalva tárom föl a mindenható Istennek a kéréseimet, a vágyaimat, terveimet. És ezt úgy, ahogy úgy szoktuk mondani, hogy úgy letesszük az ő trónja elé.
2: Nem fogjuk folytatni a zene után, hiszen nagyon-nagyon sok mindenről kell még beszélgetnünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgetünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Tiszta hegyek napja. Szeptember 26-a a Tiszta hegyek napja. A környezetvédelem fontosságára hívja föl a figyelmet. A kezdeményezés Hanwangyong dél-koreai hegymászó nevéhez fűződik, aki azon kevés hegymászók egyike, aki sorra meghódította a világ legmagasabb, 8000 méter fölötti hegycsúcsait. Útjai során döbbent arra rá, hogy a túrázók, hegymászók, expedíciók rengeteg szemetet hagytak maguk után, ezért elhatározta, hogy a hegyeket újra megmássza azzal a céllal, hogy megtisztítsa azokat. A Tiszta hegyek napja kampányhoz hazánk 2008-ban csatlakozott. Azóta a világ számos országában követik a példát, amelynek nemzetközi védnöke az Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója. Az akció jó alkalom arra, hogy fölhívja az emberek figyelmét a környezettudatos életmódra, hogy megóvják a természet értékeit. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imát, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárot egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívással fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Ma szombaton gyöngén felhős, napos, száraz időnk van, a légmozgás is mérséklődik, és 20-23 fokunk van. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos, száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk már az előző fél órában is, és ott kellett abba hagynunk, hiszen időnk elszaladt, hogy hát az imádságnak azért különböző válfajai vannak, mert kérésünket is elmondhatjuk, hálaadásunkat is, örömünket, bánatunkat. Hát hogy is imádkozunk akkor tulajdonképpen? Folytassuk ezzel.
3: Igen, ott folytatjuk, hogy ugye Istenre visszük a kérésünket, hálaadásunkat, és letesszük Isten trónjához. És én, ahogy olvasom az igét, és ahogy látom, ez az én szemszögömből van, amikor Anna gyereket szeretett volna, és nem adott neki a mindenható, és fölmegy Silóba, és kijönti a szívét Isten előtt, és a főpap azt gondolja róla, hogy részeg, hogy megittasodott, és még meg is inti. És Anna ott az egész lényével öntötte ki a szívét. És én azt gondolom, hogy ez az az imádság, amikor a bensőnket, a fájdalmunkat, a kérésünket, a szükségletünket Istentől várjuk. De eszembe jut, amikor Salamon fölépít a templomot, és leül, és azt kéri, hogy adjon Isten neki bölcsesség, mert ki tudja vezetni ezt a nagy népet, amit rábízott az Isten. Ott viszont arról van szó, hogy van egy élethelyzet, amit meg kell oldani, amiben látja maga kicsiségét, látja a feladatnak a nagyságát. És ott egyszerűen csak elmondja, hogy szükséget érzek valami pluszra, ami bennem nincs. És azt gondolom, ezek azok az igazi szívbe jövő imádságok, amikor nem szépen megfogalmazva, én úgy szoktam mondani, kánaáni nyelven imádkozunk, hanem mikor imádkozunk, akkor a valóságos élethelyzetünkben lévő nehézségeket, kihívásokat visszük Isten elé, tudva azt, hogy nem rendelkezem ezekkel a dolgokkal, ezt tőled várom. Számomra ennyi. Ez az imádság, és lehet az körbe imádkozni ilyen 50-60 igével, ha az nem szívből jön, hanem elméből.
2: Azt olvassuk egy helyen a Bibliában, hogy még nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt, Uram. Már bocsánat, ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy hát akkor minek elmondani, ha úgy is tudja? Hát ő a mindenható Isten, hát aki mindent tud, most hát nem tudja, hogy mi a kérésem.
4: Nem, az előbb én is pont ezt az igét akartam mondani. A Győzőhöz kapcsolódva, amikor azt mondta, hogy vannak ugye fokozatai, hogy ki milyen kapcsolatban van az Istennel, és te mondtad azt, hogy a házaspároknak nem kell mindig megszólalni, mert értik, és akkor jutott eszembe ez az ige. Igen, még nyelvemen sincs a szó. Már a szándékomat is ismeri, és nem kell mondani, ha olyan kapcsolatban vagyok az Istennel. Itt nem az imalistámról van szó, hogy el se kell mondanom, és akkor ő már tudja a dolgát, mit kell Istennek tenni, és majd szépen ide küldi nekem a mennyből azokat az ajándékokat. Nem, itt egészen másról van szó. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor együtt dobban a szívünk, amikor ugyanúgy Istennel, de hasonlóan, vagy egy tudok vele lenni, és akkor igen, ki sem mondom, és ő már egészen tudja azt, és csak egy példát szeretnék itt elmondani, nem nagy dolog, ez egy egész jelentéktelen dolog, és 23 évvel ezelőtt történt, de mai napig is jó emlék nekem ez, és jó érzéseket idéz föl bennem. Mikor megtértünk, anyagilag egy kicsit nehezebben voltunk, és össze kellett válogatnom ugye a ruhatáramat, hogy miben leszek ékes, hogy úgy mondjam, és szép az Isten tiszteleten, amikor megyek Isten elé a gyülekezetbe. És nem volt akkor nekem olyan szép fekete szoknyám, amit én nagyon szerettem volna, hogy azt gondoltam, hogy ez olyan szép ünnepi a gyülekezetbe. És egyszer jött a gyülibe egy kedves testvérnő, és nagyon-nagyon szép fekete szoknyája volt. És úgy megdicsértem, és örültem neki, hogy ő neki már van egy ilyenje. De nem mondtam senkinek, hogy én is úgy szeretnék egy ilyen szépet, amivel Isten előtt megjelenhetnék. Még a férjemnek sem mondtam. És egyszer csak még azon a héten küldtek nekem Budapestről egy gyönyörű, szép, fekete szoknyát. És amikor kibontottam, akkor tudtam, hogy ez Isten volt. Ő küldte.
5: Az imádság az időigényes már, bocsánat, és jelenleg az időszorításában él mindenki, és nagyon sokszor megpróbáljuk hát ott megnyerni az időnket, ahol úgy gondoljuk, hogy megnyerhetjük, és ez bizony sokszor az imádság rovására megy. Az imádság, kimondom úgy, ahogy sokan gondolják, időpocséklás vagy nem időpocséklás, hiszen életerős emberek vagyunk, akik értelemmel rendelkeznek, cselekvőképességgel, vannak terveik, vannak bázisaik, hát akkor kezdjünk hozzá, és hát már bocsánat, minek nyafogni Isten előtt. Ez most nagyon csúnyán hangzott, de van, aki így gondolkodik.
3: Isten igéje jut az eszembe. Fiam, ne legyél túl bölcs önmagadban. Én azt gondolom, ha túl bölcs vagyok önmagamban, akkor nincs szükségem Istenre. És azt mondja az Istennek, hogy akik Isten fiai, azokat Isten szelleme vezérel, vezet. Én nem tapasztaltam azt, hogy csípőből jönnének a dolgok az életembe. Vannak, amik a mindennapokban a mindenható elvégezés, én nem is tudok róla. Áldott legyen érte, majd megtudom. De én azt látom, hogy amikor fontosabb dolgok vannak az életben, amikor dönteni kell, akkor én azt gondolom, hogy azt nem szabad kisporolni, mielőtt döntünk vagy cselekszünk, hanem addig, ameddig a lelkünkben nem kapjuk meg azt a belső bizonyosságot, addig nem érdemes dönteni, nem érdemes lépni, mert én is voltam úgy, hogy Uram, hát tudod az én lefekvésemet és járásomat, ha felkelek, azt is tudod, ha lefekszek, azt is tudod, hova mehetnék a te színed előtt, tehát ott mindenhol jelenlévő Isten vagy, hát csinálom a dolgomat. És egy idő után azt vettem észre, hogy én mindent tudok csinálni, és hát nem is nagyon kell nekem az Istennek a segítsége, csak az áldása.
5: És van ez így magában?
3: Nem. Isten áldása, én azt gondolom, amikor valóban áldást akarunk a mindenható Istentől, akkor rá kell hangolódni az ő szent, csodálatos tervére és akaratára. Hát hisz az ige is azt mondja, hogy azokban a jó cselekedetekben járjatok, amit az Isten előkészített számotokra. Tehát el vannak készítve a dolgok a mi életünkben, napi szinten.
4: Azt mondja az ige, hogy nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Most voltunk nemrégen egy megbeszélésen, és ott az egyik testvér említette, hogy azoknak, akik Isten munkájában foglalatosak, benne dolgoznak, vagy akár vehettem úgy is, hogy bármelyik szolgálónak, aki szolgál, hogy 80% munka van most, és 20% imádság. És úgy gondoljuk, hogy ennek pont fordítva kellene lenni. És ez olyan furcsa, hogy mi az, hogy 80% ima és 20% munka. Ez olyan furcsán lekicsinyli a munkát, pedig az a munka sehogy máshogy nem fog jó gyümölcsöt hozni, és Isten megdicsőülni, ha nem lesz az a 80% és 20% munka. Mert nála nélkül a kezünket nem tudjuk mozdítani, azt se tudjuk, merre induljunk el. Mi azt mondjuk, hogy igen, visszük az evangéliumot, de hova? Kinek? Hogy? Mi módon? Mit mondjak? Melyik részét? Melyikkel akarja megszólítani? Hát magunktól semmit nem tudunk. Mindenhez az Isten kell, és ez jól van így, rá vagyunk utalva, nagyon jól van így, mert mi vagyok én egy ember? Hát nem érhetem én föl az Istennek a nagyságát, a minden tudását, a hatalmát. Hát ő a mindenható Isten. Én csak egy eszköze vagyok, és akkor is örüljek, hogy egyáltalán használ valamire engem, hogy képessé tesz arra, hogy alkalmas legyek bármire is. Hát ez itt a nagy csoda, hogy használ bennünket így, ahogy vagyunk.
5: Igen, én is azt gondolom, hogy itt a
2: fejünkbe kéne rendet rakni már, bocsánat, hogy nem mi vagyunk a főnökök, hanem mi a szolgái vagyunk, igen, sőt, Pál apostol egyenesen a rabszolgákat említi, és ő a mindenható Isten, aki átlátja az egész képet. Mi annyira piciket látunk, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az okosak, meg mi tudunk mindent, miközben még sokszor az életünk apróságait se tudjuk elrendezni, akár a hétköznapi dolgokat, akár még egy vásárlás is, ha már az előbb említetted. Én is nagyon-nagyon sokszor imádkozva indulok vásárolni, meg indultam, amikor kisebbek voltak a gyerekek is, hogy hát ő vezessen olyan helyre, ahol azt találom, ami kell, és olyan áron.
4: És akkor, bocsánat, és akkor, amikor így voltunk fiatalabb korunkban is, hát voltak olyan akciók, és képzeld el, mindig tudtam, hogy Uram, ez most biztos, hogy te intézted, hogy a pénzünket úgy tudjuk beosztani, hogy mindenre elég legyen, és tényleg soha nem szenvedtünk hiányt semmiben. Úgyhogy dicsőség ezért neki.
3: Számomra Dávid a legcsodálatosabb ebben a dologban, amikor Dávidra gondolok, hogy harcba ment, megkérdezte az Urat. Győzött, és nem azt mondta, hogy hát tegnap győztem, adott az Isten hatalmas győzelmet, akkor ma is megyek, és akkor
5: tudom én ezt most
3: tudom
5: már
3: egyedül ezt csinál egyedül is, hanem megállt, és megint megkérdezte az Urat. Vagy amikor egy hadjáratból visszajött, és elhurcolták az egész családot, az egész vagyont elvitték, és megkérdezte, hogy menjek-e utána, Uram? És az Isten mondta, hogy menj utána, és mikor utána mondja, visszhozta az egész családot, és de megkérdezte az Istent, és én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy kérdezzük meg az Istent a dolgokban. És ha válaszol, az csodálatos. Ha nem válaszol, akkor megvan az oka, de akkor is kérdezzük. Én nem hiszem, hogy az Isten belénk fáradna a mi kérdezéseinkben. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban belefárad abban, amikor csak ezt kérjük, azt kérjük, ezt add meg, így add meg Istenem, így csináld Istenem, úgy csináld Istenem, és mint a mi vágyainkat a látható világban, látható szükségleteinket, az Istennek úgy mondjuk, hogy csináld azt, és akkor észre se vesszük.
5: Ő a mennyei nagybácsi, aki az összes kérésünket teljesíti.
3: Én kólautomatának szoktam az mondani testvéreknek, mikor prédikálok, hogy nem olyan az Isten, mint egy kólautomat, hogy bedobok 300 forintot, és azonnal kijön a kóla, és meg tudom inni. Nem így működik az imádság, és nem így működik az Isten. Valamikor várakoznunk kell, valamikor azonnal szól, valamikor nem is kérjük, és mégis szól, hát kiismerhetetlen.
4: A Biblia nagy emberei, hogy úgy mondjam, vagyis azok, akik le vannak írva, hogy számunkra nagy példa legyen, mindegyik tanácsot kért az Istentől. Tehát egyik sem nyert úgy csatát, nem történtek úgy dolgok, hogy neki

0: élnie kellett, de előtte ő is az atyával volt közösségbe. És hogyha a mi Urunknak, az Úr Jézusnak ezt kellett csinálnia, és ő így mutatott ugye nekünk példát, tehát akkor mennyivel inkább nekünk, embereknek, mert hát ő Isten fia volt, itt a Földön is ember, és mégis Isten fia, hát akkor nekünk csak embernek mennyivel inkább kell oda menni az Isten elé, és elkérni. De tudod, talán sokszor beijedünk, hogy ebben a nagyon nehéz, mert jöhetnek nehéz helyzetek, ugye? Váratlan helyzetek.
1: Nagyon-nagyon sok minden beletartozik az imádságba, hiszen közben járok testvéreimért. Talán folytassuk ezzel, hogy hát akkor hogy is imádkozunk? Mi is az imádság? Milyen fajtái vannak? Vagy ezt most tudatosan kell gyakorolnom, most készülnöm, hogy nekem most hálát kell adnom, most ezt kell, azt kell. Hát hogy van ez?
0: Igen, talán nem egészen tudatos bennünk az a dolog, hogy a dicséret és a hálaadó ima közötti különbség talán annyi, hogy a dicséret hasonlít a hálaadó imára, a különbség viszont csak annyi, hogy a dicséret az az Isten személyére fókuszál, a hálaadás pedig a tetteire, és akkor így már is olyan tisztább, jobban el tudjuk különíteni a kettőt, hogy igen, legyünk nagyon hálásak Istennek mindenért, talán mondhatom így, hogy még a lélegzetvételünkért is, mert nélküle még a szívünk sem dobban, ugye? De a dicséret az valami más, az az ő személyének szól. Annak szól, aki ő. És én hát úgy gondolom, ő? Igen, úgy gondolom, hogy az, aki ő valójában nekem, és ez a legfontosabb számomra, hogy nekem kicsoda ő, az csak az ő gyermekei tudják. Aki nem az ő gyermeke, igen, ők is szoktak imádkozni, felkiáltani az Úrhoz, és meghallgatja azokat az imákat is, de az egy egészen más. Az egészen más, mint amikor az ő gyermeke dicséri Istent azért, aki ő valójában, a személyéért. Tehát a kettő között ezt látom különbségnek. Az egyik az, amit tett, értem, vagy másokért, a másik pedig önmagáért dicséri.
2: Igen, és az igében is azt olvassuk, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát itt van az imádságnak egy olyan meghatározása röviden ebben az ige részben, hogy az aggodalom az kizárja a szívünkből a hitet. Tehát semmiért ne aggódjunk. Ne legyen a szívünkben olyan félelem, olyan aggodalom, ami miatt nem tudunk Isten elé járulni, hanem ezt zárjuk ki a szívünkben, és imádságban mondjuk el hálaadással, azt mondjuk, hogy tárjátok fel a szíveteket, és az előző beszélgetésben már elhangzott ez, hogy feltárna a szívemet, és én mindig csak azt tudom mondani, és azért is ismétlem magam, mert nem más az imádság, mint a kitárulkozás Isten előtt. Feltárom magamat, azokat a legbenső gondolataimat, érzéseimet is, amit talán egy embernek sem mernék elmondani, de Isten előtt kimerek tárulkozni. És azt mondja, könyörgésben. A könyörgés számomra az, amikor megint csak látom az életemben, hogy képtelen vagyok megoldani, nincs rá hatalmam, erőm, gondolatom, nincs rá fizikai lehetőségem. A könyörgés például, amikor látom a drogos gyereket, tehetetlen vagyok, könyörögni tudok, esedezni tudok. Az esedezés, amikor megint csak egy kép van előttem, amikor a király elé megy egy ember, és valamit kér a királytól, és esedezik, hogy add meg, kérlek, mert csak te tudod megadni. Na, ez az esedezés. És ez nem csak az, hogy jaj, Uram, hallgass meg imámat, és légy szíves, add meg nekem ezt. És ezt úgy elmondtam, mert hát látom a helyzetet. Ez mélyebbről kell, hogy jöjjön, ez a bensőnkből, a szívünkből, az érzelmeinkből, teljes lényünkkel. Én nagyon szeretem nézni, amikor a zsidók imádkoznak, és verik a mellüket, és az egész testük jár, és én hiszem, hogy

0: azok a zsidó emberek, azok az egész lényükkel, az egész bensőjükkel mennek az örökkévaló elé, és esedeznek, és kérnek. És mi, aki pedig ismerjük az Úr Jézus Krisztust, ismerjük a közbenjárót, aki Isten és ember között közbenjáró, mert más név nem adatott nekünk, mint az Úr Jézus Krisztus neve, hogy mennyire inkább kell nekünk bizalommal, teljes szívvel járulni a mi Urunk Jézus Krisztus által az Atyához, hogy imádságaink, könyörgéseink meghallgassanak, és ami számomra még nagyon fontos az imádságban, az, hogy amit Isten az ő igében megígért, azt ő meg is adja. Nem azt, amit én akarok, hanem amit ő kijelent számomra. Abban hinni, arra ráállni. És sokszor hallom bizonyos testvérektől, hogy én megvallok dolgokat, és fölolvasnak igéket, és hadarják az igéket. És amikor mindig bennem van az, hogy testvér, azért, mert elhadarod, attól még nem fog megmozdulni a menny, meg nem fog megmozdulni a föld, ha az nem a teljes szívedből, hitedből, a teljes lényedből jön az a megvallás, az a Istentől való függés.
1: És egy nagyon fontos dolog, hogy az Isten kijelentése legyen az, amit én megvallok. Tehát nem csak úgy találok magamnak valamit a Bibliában, na, akkor ezt megvallom, és
2: igen,
1: meg lesz.
2: Igen, és én ennél még, bocsánat, durvábbat is hallottam már, hogy valljam meg, hogy nekem, mit tudom én, ilyen kocsi kell, ilyen márka, igen, stb., és akkor majd Isten megadja.
1: Na hát ez az, ami...
0: szörnyű.
1: Igen, szörnyű. Ami Istentől jön kijelentés. Tehát tudjuk, hogy mit jelent ez a réma, a kijelentés, amit én Istentől kapok ígéretet a gyermekeimre, a gyülekezetemre, magamra nézve, na azt valljam meg. Mert azt fogom elmondani csak, ami az Isten szájából származik, amit ő már egyszer kimondott. És ha én azt ugyanúgy kimondom, igen, annak van ereje, annak lesz hatása a szellemvilágban, és lesz hatása a látható világban is. De azokat nem én találom magamnak, nem csak úgy találomra az én kényemkedvemre, a kívánságaimra, hanem azt már az Isten azt mondta nekem, hogy az meg lesz, azt oda fogja adni nekem. Az bátran, és merjünk bátran nagy dolgokat kérni Istentől, mert ő a mindenható Isten is. Ehhez a gondolathoz talán egy történetet, ha felolvashatnék, akkor jobban szemléltetni tudnám, ami a szívemben van ez ügyben. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy történetet, és megjegyeztem. Volt egy király, hatalmas uralkodója egy nagy királyságnak. Egy alattvalója elé járult, és valami nagyon nagy dolgot kért tőle. Olyan nagyot, hogy a király tanácsosainak elállt a lélegzete. Nem tudták elképzelni, mit fog válaszolni a király egy ilyen nagy kérésre. Nem értették, hát hogyan mer ez az ember ilyen nagy dolgot kérni a királytól. Nagy csönd lett. Aztán a királyi válasz így hangzott. A kérésed teljesítve. Az emberünk mosolyogva megköszönte, és eltávozott a király színe elől. Az egyik tanácsos odahajolt a királyhoz, és megkérdezte. Ó, királyom, miért teljesítetted ennek az embernek a kérését, hiszen olyan óriási dolog, amit kért? A király erre azt válaszolta. Az ő kérésének a nagysága megtisztel engem, mert ez az ember hiszi, hogy én nagy király vagyok, és képes vagyok ilyen nagy dolgokat is megtenni. Különben nem mert volna tőlem ilyet kérni. Én azt gondolom, hogy ha nem is megtiszteljük az Istent a mi kéréseinkkel, ugye ez csak egy kis kitalált történet, de merjük hinni, hogy nekünk nagy és mindenható Istenünk van, akinek épp úgy gondja van a kicsiny dolgokra is, ha minden hajam szála, pedig nekem elég sok hajam van, ha minden hajam szála számon van nála tartva, akkor mennyivel inkább gondot visel a nagy dolgokra az életünkben, az országunkban, a gyülekezetünkben, a családunkban. Tehát én azt mondom, hogy ne határozzuk meg, vagy ne határoljuk meg, vagy ne tegyük korlátok közé az Isten cselekvésének módját, vagy nagyságát, hanem engedjük, hogy az Isten úgy tegye a dolgokat, ahogy azt ő akarja. Hát hiszen ő az Isten.
2: Ugye az imádságnak olyan szempontból is vannak különböző fajtái, hogyha így fogalmazom, hogy most egyedül imádkozom, hangosan, magamban, közösségben, férj-feleség, gyülekezetben. Hogy kell imádkozni?
0: A Biblia segít ebben is nekünk, és tényleg csak a Bibliára tudunk hagyatkozni, nem az érzéseinkre, vagy az elgondolásainkra. Kezdjük ott, Jézus mit tanít? Menj be te belső szobádba. Ugye itt az egyéni imádságról van szó. Amikor egyénileg járulok Istenre, olvassuk az apostolok cselekedetét, együtt voltak a felházban, és közösen imádkoztak. Ott a közösségi imát látjuk. De látjuk Pál apostolt a börtönbe, amikor be van zárva, és ott ketten vannak Szilásszal a börtönbe, ott is ketten közös imádságban vannak. Vagy hogy az Úr Jézus mondja, ahol ketten, hárman az én nevemben összejöttök, én jelen vagyok. Ketten, hárman. Tehát én azt gondolom, van egyéni ima, van nagy közösségi ima, van szűk közösségi ima. Én ezt látom az igében, hogy így működnek a ima összejövetelek, az ima lehetőségek. Én szeretek több emberrel együtt imádkozni. Szeretek egyedül is nagyon imádkozni, egyedül lenni van, amikor még nem is a Marikával, hanem egyedül, de szeretek vele ketten is imádkozni. És nagyon szeretem, amikor a gyülekezetbe összejövünk, és hallom a testvéreknek a szívét. Szoktam mondani, olyan jó volt hallani a szívedet. Mert tényleg a szívből származnak az imádságok, és akkor tudjuk, ismerjük fel a másiknak a nehezét, örömét, bánatát, úgy föltárolódik előttünk az emberi szív, amikor közösen imádkozunk.
2: Rangsorolni lehet ezeket, vagy kell, vagy szabad? Inkább így kérdezem.
1: Nem, de talán a legfontosabb, mégiscsak rangsorolásba kezdtem, a legfontosabb az egyéni, amikor én vagyok kettesben az Úrral, és majd csak utána jöhet minden más, mert anélkül nem fog működni. Úgy érzem, hogy anélkül az én saját személyes közösségem nélkül nem fog nagyon működni a közösségi ima sem. Hát ez az én véleményem.
2: Ugyan a hatalmasan megerősödjön a belső ember bennetek, Pál apostol használja ezt a kifejezést.
1: Efézus levélben, igen.
2: Igen, hogy ezért imádkozik.
1: Így van.
2: Hát úgy gondolom, hogy ennek az egyik módja az egyéni imádság.
0: Belső szoba.
1: Mert ott van, én úgy gondolom, ott van olyan idő abban az együttlétben, amikor csak ott vagyok az Isten előtt, és mindent meg tudunk beszélni, mindent el tud nekem mondani, és én is neki, és az nem tartozik senki másra, időnként még a férjemre se, mert azt nekem mondja, azt velem beszéli meg, és ebben van a mi erősségünk, az Isten előtt való öröm a mi erősségünk, tehát amikor én ott vagyok az Isten előtt, és az öröm, igen, van, amikor sírok, de azért az is öröm.
2: Ő megsebezte, be is
1: kötöz. Így van, tehát a sírásom is öröm, mert tudom, hogy olyan fontos dolgokba nyúlt bele, és lehet, hogy nekem fájdalmas, de elengedhetetlen a továbbmenetelhez, és azt írja, hogy ebben van a mi erősségünk. Nem csak az az öröm, amikor hangosan örülünk és örvendezünk, lehet egy olyan belső fajta örömünk is a szíven belül, amit először nem vesz észre, vagy nem tud senki, de én azt az Úrral élem meg. És én úgy gondolom, hogy legelőször ez, és majd innen jöhet a tágabb a férjemmel, a gyülekezettel, a testvérekkel.
0: És ahogy mondta a feleségem, hát vannak olyan dolgok, amit tényleg csak az Istennel tudok négy szem közt megbeszélni, és oda nem fér be más, viszont eszembe jut még a Jakab levél 5. Ott arról van szó, hogy hívjátok magatokhoz a gyülekezet véneit. Tehát van olyan imádság, amikor nekem kell segítséget kérni az imádságban, hogy gyógyítsanak meg, vagy bűnbánat valljátok meg egymásnak bűneiteket. Tehát,
2: hogy
0: meggyógyítok. Tehát, hogy itt most ülök, ezt hozta elém a Szentlélek, hogy van ez a fajta imádság, és amikor imatársat kell kérnem, egy vezetőt, egy feljebb valót, vagy egy szolgálót, vagy egy hitben mély, előbbre való testvért, akivel imádkozok, aki előtt föltárom a szívemet, mert beteg vagyok, gyógyulni szeretnék, vagy éppenséggel nálunk az üdvhadseregben úgy hívjuk, hogy imapad, le lehet rá térdelni, és ott, amikor valaki előre megy, akkor mellé szokott menni egy testvér, és akkor megkérdezi, hogy szeretnéd, hogy veled imádkozzak? Mert lehet, hogy pontosan segíteni kell a másiknak, hogy na most miért imádkozzunk, és akkor az Úr előtt ottan eltöltünk egy kis időt. Mindig hagyunk az Isten tiszteletben egy kis időt erre, hogy előre lehessen menni, letérdepelni. És hát most eszembe jut, hogy itt szolgáltunk a Dobozi utcában, és egy ilyen fából készült pad volt, és tele volt könycseppel. Lehetett látni a könycseppeket.
1: Amikor takarítottam és fényesítettem, akkor mindig látszottak a könycseppek, helyei.
0: Hogy az imádság az valami több, ott valami belül, körülöttünk, megmozdul valami. És mégis, ahogy mondtad előbb, és tényleg ha ebben én nekem is úgy érzem, hogy mennyivel többet kellene az Isten előtt lennem. Nekem
1: is. 80% kellene.
0: És tényleg reggel az ember föggel elolvas az igét, imádkozik, és de valahogy még többet. Még többet, ahogy van az igében, hogy nem csak bokáig, vagy térdig, vagy derékig, hanem megúszva az imádságnak a jelenlétét.
2: Igen, hát Pál apostol több helyen is írja, például a tesszalonikaiaknak is, de máshol is, hogy szüntelen imádkozzatok. Hogy tudjuk ezt megvalósítani? Hát ugye, ha én most egy kicsit így hitetlenkedek, hát el kell mennem dolgozni, ott a gyerek, a háztartás, a nem tudom én mi munkahelyem, hát hogy tudok én szüntelenül imádkozni?
1: Talán úgy lehetne, mert hogy ugye nem tudok közértbe letérdelni, és vagy úgy járulni az Isten szín elé. Talán inkább úgy mondanám, hogy szüntelenül legyünk közösségbe, kapcsolatba az Istennel. Hogy ne legyen az életünkben olyan helyzet, mert szükség van a vásárlásban is az Istenre, vagy a házas életemben, a gyereknevelésemben, a munkámban. Jó, mi lelkészek vagyunk, ez egy más, persze, hogy szükség, enélkül nem, semmit nem tudunk tenni, tényleg semmit, de mondjuk nagyon sokan ugye nem így ebben a pozícióban dolgoznak, hanem csak egy gyárban, vagy egy közértben, vagy egy varrónő, vagy akár, de neki is folyamatosan a szívében, a szellemében össze kell, hogy kapcsolódva legyen az Istennel. Valahogy én ezt így értem, és így élem, és így tudnám megmagyarázni ezt a szüntelen imádságot.
0: Ez igaz, mondja, akár eztek, akár isztok, bármit cselekeztek, Isten dicsőségére tegyetek. Tehát ezt csak úgy tudom tenni, hogyha a szívemben, az elmémben van egy folyamatos tudat, hogy az Úr előtt vagyok, élek, ő általa dolgozom. Én beülök a kocsiba, és indulok egy hosszabb útra, kérem, hogy a mindenható Isten legyen ott, őrizzen meg, vezessen. Tehát bármit teszünk, azt próbáljuk úgy tenni, hogy tudjuk azt, hogy az Istennel kapcsolatban vagyunk, hogy nem szakad meg a kapcsolat közöttünk. Volt, amikor busszal jártam dolgozni, és fogtam a trolinak a fogolckodóját, és közben imádkoztam, és áldottam az Istent. És...
1: De ez nem a kis kamránkban lévő imádság persze, az egy teljesen más, hanem ez egy másik fajtája, de talán itt említeném meg, hogy megtérésünk után mi nem tudtuk ezeket az imádságos dolgokat, semmit nem tudtunk róla, nem nevelkedtünk ilyen családba, ahol ez elő lett volna, és meghívott magához egy kedves testvér, Bozsóki testvérünk a feleségével, Marikával meghívtak ebédre bennünket, és ott láttuk először, hogy evés előtt imádkoznak, és hálát adnak az ételért, és én azt mondtam akkor a győzőnek, mikor ezt megláttam, hogy ezt én is így szeretném csinálni. És ez volt 25 évvel ezelőtt, mi azóta ezt Isten kegyelméből így csináljuk, hogy az egy olyan példa volt nekem, amikor én azt úgy bement a szívembe, annyira kívánatos volt az a fajta hálaadás, hogy ezt bevettük az életünkbe, és onnantól kezdve minden evés előtt hálát adtunk az Istennek.
2: Nekem egy történet jut eszembe, én is úgy olvastam, hogy egy nagyon elfoglalt édesanya, nagyon sok gyermeke volt, a mosogató fölé kiírta nagybetűkkel, hogy itt naponta 3-szor Isten tiszteletet tartanak. És neki az volt az ima ideje, mert hogy volt egy nagy halom mosogatnivaló, és azt mondta, hogy ő nem a mosogatnivalóra koncentrál, hanem a jó Istenre, aki megengedte, hogy ilyen nagy családja legyen.
0: Ehhez kapcsolatosan debreceni gyülekezetünkben volt egy idősebb testvérnő, hát aki nagyon erős, nem protestáns egyházból jött, de oda került az üdvhadseregbe, és ott kezdte megismerni Jézus Krisztus, és egyszer volt egy imádságról való tanítás, és akkor azt mondtam, hogy próbáljátok ki, kedves testvérnők, amikor tényleg sokan mosatlan, hogy imádkoztok közben, dicsőítettek az Istent, nézzétek, hogy mennyire más lesz. És ennek már, hát már lassan, vagy 8, vagy 9 éve, vagy még több is. És ahányszor találkozok vele, mindig azt mondja, hogy Győző, én megértettem, és azóta minden mosogatásnál imádkozom. Olyan jó volt ezt, hogy amit mondunk, azt nem azért mondjuk, mert jól hangzik, hanem azért, mert működik.
2: Még egy pillanat erejéig, egy pár percünk még van, visszatérnék Marikának a példamutatás gondolatához, amit említetted, hogy a bozsóki testvérek milyen szép példát adtak. Nagyon sok olyan emberrel foglalkoztok, akik hát nem keresztény háttérből jönnek. Hogy lehet őket tanítani az imádságra?
0: Most Sajókazára térnék ki, ahol ugye egy roma terep van, és elkezdtük a gyülekezeti munkát, és hát eltelt nem tudom hány hónap, talán év is, amikor elkezdtünk az imádságról konkrétan beszélni, és hát nagyon nehezen ment. Olyan nehezen szólaltak meg. Volt, akinek a keze leizzadt. Volt, aki azt mondta, hogy olyan gomboc van a torkomba. A másik azt mondja, hogy ki akart menni a teremből, amikor imádságról volt szó. Egyszerűen, mert nekik ez teljesen idegen volt. És ezt úgy oldottuk meg, hogy segítettem nekik. Mondtam, mondjátok utánam. És én nagyon-nagyon rövid imádságokat. Nagyon rövidet. És akkor ezt gyakoroltuk. És akkor hozzátettük azt, hogy akkor most a saját szavaddal megszólítva, hogy Úr Jézus Krisztus, köszönöm. És akkor mondd el neki, hogy mit köszönsz neki. Volt egy olyan alkalom, hogy kiraktam egy üres széket a szószék elé, közvetlen, és mondtam, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy itt van. Akkor most ott az a szék, mintha ott ülne a mi Urunk Jézus, és mondd el neki, hogy mit köszönsz meg neki. És így kezdtük el az imádságot gyakorolni.
1: A gyerekeket tanítottam erre a fajta imádságra, hogy evés előtt ugye adjunk hálát, és olyan jó, hogy én is tovább tudom adni ezt a dolgot, mert hogy ők sem tudták, mint ahogy én sem tudtam ezt a dolgot, hogy evés előtt meg kell köszönni az ételt Istennek, és elmagyaráztam nekik, hogy miért. Mert ha az Isten nem adja az erőt, hogy dolgozhassunk, akkor nem tudunk ugye pénzt keresni, és akkor nem tudunk vásárolni. Így elmagyaráztam nekik szépen, egyszerűen és érthetően, hogy miért is kell hálát adni az Istennek az ennivalóért. És akkor volt az az ima, az evés előtti ima, amit leginkább, amikor táboroztatunk, akkor tudjuk ugye alkalmazni, mert akkor étkezünk együtt, és akkor megtanítottam ott annak a 70-80 gyereknek, és most már annyira jól, olyan ügyesen tudják, hogy kimegyek, és azt mondom, na mit csinálunk evés előtt? Hálát adunk, és akkor mondják egyszerre, imádkozunk, és akkor már mondják is, hogy köszönik meg Istennek azt az ennivalót. Úgyhogy csodálatos, és én ugye példamutatásról beszéltél, vagy beszéltünk, talán ők is, majd a családjukba meg tudják tanítani a gyerekeiknek, vagy a feleségükkel, férjükkel hálát fognak tudni adni Istennek azért, hogy gondoskodik róluk.
2: Ugyanúgy, mint ahogy az egész kicsi gyerekeket a családunkba elkezdjük tanítani, ugyanúgy lehet tanítani azokat is, akik az Úr kicsinyei.
1: Így van.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy vállalkoztatok a beszélgetésre. Cséki Győzővel és Marikával az imádságról beszélgettünk. Nem sokat ér ez a beszélgetés, ha csak beszélgetés. Hiszen most jön a gyakorlat, hogy amit beszéltünk, amiről hallottunk, azt apró pénzre váltjuk-e napi gyakorlattá. Hát kívánom, hogy mind a mi életünkben, mind hallgatóim életében az imádság egy élő kapcsolat legyen a mindenható Istennel, a mi édes atyánkkal, hiszen a gyerek is odaszalad az a szüleihez, és beszél velük, mi is mehetünk így Istenhez, mint gyermekei, és higgyük, hogy amit szívünkből feltárunk előtte, ő azt meg is adja, nem tudjuk mikor, és hogy pontosan hogy, de hogy a javunkra, abban biztosak lehetünk, hiszen azt olvassuk, hogy ha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékot adni, akkor mennyivel inkább ad Isten még szent lelket is azoknak, akik tőle kérik. Köszönjük szépen, Marika Győző, nektek is köszönöm.
1: És köszönjük a lehetőséget.
2: Hallgatóim figyelmét is szeretettel köszönjük. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanezen a csatornán. Kulcsár Anikót hallották.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az öröm ideje. Jó szombatot, Sabbat Shalom. Az idén, szeptember 11-én, péntek este ért véget a zsidó naptár szerinti 5786. és beköszöntött az 5787. év. Ekkor vette kezdetét az új esztendő, a Rós Hásana és az ítélet napja is. A két napos ünnep után következtek a félelmetes fenséges napok, az utolsó esély ideje. Ezzel a két nappal vette kezdetét a 10 zsidó bűnbánó nap, melynek betetőzése a Jom Kipur, a bűnbocsánat napja volt, ez szeptember 20-án vasárnap estétől 21-ig hétfő estig tartott. Az engesztelő napon 25 órát beütöltek, bűneiket bántak és megtérést gyakoroltak. A félelmetes napok leteltével következett az öröm ideje. Szukot a három zarándok ünnep egyike, egyben a betakarítás öröm ünnepe. Hét napján a hagyomány szerint a szókában laknak és étkeznek, s ha az időjárás lehetővé teszi, ott is alszanak. A sátor egyszerre emlékeztet a pusztai vándorlás ideiglenességére, és arra a bizalomra, amellyel az ember az örökké való gondviselésére bízza magát. A szukott félünnep tegnap, szeptember 25-én, pénteken este kezdődött, és október 2-áig tart. A szombat bejövetele most, tegnap, szeptember 25-én pénteken 18 óra 17 perckor volt, kimenetele ma, 26-án szombaton 19 óra 18 perc. Izrael Meir Lau nevű rabbia, miért ülünk a szúkában? A szukot a három zarándok ünnep egyike, amelynek mezőgazdasági vonatkozása is van, a betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely négy növényből tevődik össze. A pálmaág, a lülóv, az etrog, a citrusfa gyümölcse, a mirtusz három ága és a fűszfág. Milyen lehetett Mózes, Isten embere a valóságban? Egy talmudi történet szerint Mózes tanítónk egy alkalommal ezt mondta, én nem akarok olyan lenni, mint akit a festő lefesthet, és a varázsló kiolvashat a látszatból, idézi Szerdó Szerbi rabbi, aki mostani írásában arra keresi a választ, hogy milyen lehetett az Isten embere. És ez az áldás, amellyel megáldotta Mózes, az Isten embere, Izrael fiait halála előtt, Mózes 5. könyve 33.1. A profétai képesség, két testrész, az agy értelem és a szív érzelem, a spirituális tisztaság és szentség, a befogadó és kiáradó kettősség mértékének függvénye. Mózes ebben is fölülmúlta a többi profétát. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Dancing, dancing. A Jó Hír Misszió egy 50 éves múltra visszatekintő dél-koreai baptista gyülekezet, mely 50 országban hirdeti az evangéliumot, és több mint 100 tévé és rádió csatorna is rendszeresen közvetíti. Most a Szóla Rádióban is hallható ez a bibliai szeminárium sorozat magyar fordításban.

Jó napot kívánok! Mai alkalommal a János Evangélium 9. fejezetében található vakon született emberről szeretnék beszélni. Ugye ebben a történetben azt olvashatjuk, hogy Krisztus az úton meglátja ezt a vakon született embert. Ez az ember természetesen nem látja viszont Krisztust. A Krisztus volt az, aki meglátta ezt az embert. A vakember nem láthatta Krisztust. A tanítványok is ugyanúgy látták ezt a vakon született embert. És a tanítványok azt mondták, ugye erről az emberről, hogy ez az ember vakon született, és vajon milyen bűnt követhetett el? Vajon milyen bűn miatt lett ő vak? És azt mondták, hogy nem, lehet, hogy nem miatta van, hanem a szülei miatt. Hát ő az anyja mélyében milyen bűnt követett volna el? Biztos, hogy nem miatta van. Biztos, hogy a szülei valamilyen bűnt követtek el, és az ő bűnei miatt szenved ez a férfi. És ugye valójában ők megoldást nem találtak, választ nem találtak erre a kérdésre. És oda mentek Krisztushoz, hogy megkérdezzék. Megkérdezték, hogy Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? És Jézus teljesen más választ adott erre. Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Utána Jézus azt mondja, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

Isten, mikor az embert teremtette, szívet alkotott az embernek. Amikor ebbe a szívbe Isten szavát fogadja az ember, akkor az ember szívében Isten lakozik, és Isten él és munkálkodik benne. Ha az Isten él és munkálkodik benne, akkor ugye már nem az az ember munkálkodik valójában, hanem a benne lakozó Isten. Mikor Isten a kezdetben Ádámot teremtette, azt mondta Ádámnak, hogy a kert minden fájáról ehetsz, viszont a jó és rossz tudásának fájáról ne egyél, mert ha eszel, bizony meghalsz. Mikor Ádám szívében Isten szava volt, Ádám Isten szava szerint élt. Amikor az az Isten szava az ő szívében volt, az az Isten beszéde vezette őt. Viszont Ádám hallott más hangot is. A kígyó hangját hallotta, és azt mondta a kígyó, hogy nem halsz meg, hanem amikor eszel róla, megnyílik a te szemed, és olyan leszel, mint Isten. Tehát a kígyó olyan csábítást adott neki, hogy olyanná lehetsz, mint Isten. És ugye ez nem csak egy átlagos megállapítás volt a kígyó részéről, hanem egy csábítás volt. És az a vágy keletkezett Ádámban, hogy milyen jó lenne tényleg, hogy olyan lehetnék, mint Isten. És ez nagyon csábító volt. És Ádám elhagyta Isten szavát, és evett jó és rossz tudás fájának gyümölcséről. Ez nem Ádám saját szíve volt, hanem a kígyó szavát fogadta. Ádám szívében alapvetően nem volt vágy a jó és rossz tudásának gyümölcséről enni. De mikor ezt a kígyó hangját hallotta, akkor vágy keletkezett benne, hogy milyen jó lenne enni erről a fáról. És jó és rossz tudással szerezni, hogy olyan legyek, mint Isten. Onnantól kezdve eltérő vágyak és csábítások vezették az embert, és körül környékezték meg az embert, mely a bűnbe vitte az embert, és pusztulásra vitte az emberiséget.

És itt vagyunk János Evangélium 5. fejezetében. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Aki Isten hangját hallja, Isten hangja, Isten beszéde, Isten szíve. Hogyha ez az Isten szíve bejön az én szívembe, akkor tényleg, mint Isten életét adja nekünk. A másik út pedig a halál útja, a bűn útja. Krisztus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Itt a János 9-ben, a vakon született ember történetében, aki ezen a napon is szokásos módon kiment az utcára koldulni. Ő ugye nem lát semmit, ezért ő kinyújtja a karját, két kezét, és kéri az embereket, hogy adjanak alamizsnát neki. Kér pénzt, hogy abból tudjon venni ételt, tudjon venni abból cipőt, hogy az élete élhetőbb legyen. Ennek érdekében ő kimegy az utcára korán reggel koldulni. Az, hogy elmenni a Silom tavához is megmosakodni, megmosni az arcomat, ez eszébe se jutott neki korábban. De ugye, Krisztus arra járt, közel ment hozzá. Nagyon érdekes ez, amikor Jézus sárral ugye szemére kente, akkor ugye mondhatta volna azt, hogy jaj, mit csinál maga, ki maga, mit csinál, ne csinálja. De nem ellenkezett. Valószínűleg, hogyha így ellenkezett volna, talán írta volna ezt az ige, de ő csak hagyta, hogy történjen. És Krisztus azt mondta neki, hogy menj el a Siloam tavához, és mosakodj meg. És megvilágosodott ugye a szeme, és úgy tért vissza. Ugye ez a vakon született ember, ő nem látott semmit. Hogy vajon a rózsa piros, az mit jelent? Vajon az, hogy a nap kerek, az milyen? Vagy az, hogy az az erdő gyönyörű, ez mit jelent? Ezeket hallja, de nem látja, ugye? Amikor valamilyen problémáról döntenie kell ennek az embernek, ugye nagyon leegyszerűsödik a probléma megoldás, a kérdéskör, mivel ő maga nem látja, nem tudja leellenőrizni. Amikor megkérdez valakit, hogy elnézést kérek, merre kell menni a Siloam tavához? Ő kénytelen arra menni, amerre az emberek küldik. Ugye, hogyha valaki azt mondja rá, hogy menjen tovább most itt az úton, és az első fordulónál forduljon jobbra, akkor ő kénytelen ezt követni. Persze, egy kedves ember, ha a helyes utat mondja, az jó, de hogyha egy gonosz ember rossz útra vezeti, rossz utat mutat neki, akkor kénytelen arra menni, mert ő nem tudja megkülönböztetni. Ő nem tud a saját jó meglátása szerint döntést hozni, hiszen azt kell fogadnia, azt szerint kell tenni, amit ő hall. Mikor Jézus rákente a sarat az ő szemére, miért teszed ezt? Micsoda ez, amit most rákensz a szememre? Ő nem mondta ezt. Amikor azt mondta, hogy menj a Siloam tavához és mosakodj meg. Ez az ember Krisztus szava szerint ment el a Siloam tavához. És mikor oda ment a tóhoz, mi az, ami ezt az embert a tóhoz vezette? Nem a saját gondolata, hanem a Krisztus szava, Krisztus beszéde volt az. Ha Jézus nem mondta volna neki, akkor ő nem is gondolt volna arra, hogy megmosakodjon a tóban. Ő nem szándékozott oda menni, hanem ő koldult volna tovább, hogy pénzt szerezzen, és vegye meg a kenyerét, a napi kenyerét. Ő ezt az életet akarta folytatni. De ez a beszéd, hogy menj a Siloam tavához, ez egy olyan új szív, ami nem volt neki korábban, és ez Krisztustól jött. Persze, mikor ő koldult, akkor azt a saját jó belátása szerint tette. De a Siloam tavához nem az ő gondolata, belátása szerint, saját szíve szerint ment.

János 13.2-ben azt mondja, ugye és vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskoriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. Ez nem az ő saját szíve volt. Ezt az ördög sugalta, amit Júdás befogadott a szívébe. Házasságot törni. Persze a test azt mondja, hogy paráználkodjon, de ezt a testével teszi az ember, nem a szívével. Amikor a test paráználkodik, ami ezt vezeti, ezt kontrollálja ezt a testet, az a szív, mely kontrollálja a testet, akkor ez a parázna szív, ez honnan jön? Na ez a fontos. Ez a vakon született ember, ő eddig a saját döntése szerint, saját meglátása szerint nem tudott döntéseket hozni. Emiatt Krisztus szavát fogadni és azt szerint tenni nagyon könnyű volt neki. Neki ez nem volt egy szokatlan dolog, neki nem volt ez egy olyan nagyon megerőltető dolog. Ő teljesen elvesztette a saját ítélőképességet, a saját meglátása szerinti döntést. Ha valaki rosszat tudott neki, ő azt szerint kellett, hogy menjen. Ha valaki jót mondott neki, akkor a jót fogadott, és azt szerint tehette. Azt mondja, hogy aki hisz abban, aki engem küldött. Ugye úgy lesz, ahogy én azt mondom. Itt van ez a vakon született ember, aki Jézus szavát hallotta, kit benne, és ment a Siloám tovához, és megmosakodott. Itt van ez a vakon született ember, aki koldult napról napra, és találkozott Jézussal, hallotta őt, és azt gondolta, hogy jó, akkor elmegyek a Siloám tovához. És kérdezi az embereket, hogy merre van a Siloám tova, hogy kell oda menni, milyen messze van, nem nehéz oda találni? Esetleg nincsen meredek rész? Az úton nem veszélyes az út? Mivel nem tudja ő az információt maga előteremteni, ő neki mindig meg kell kérdeznie. De a Siloám tovához ő nem a saját szíve szerint megy, hanem Krisztus szívével megy oda. Krisztus szívével megy, és azaz Krisztus szíve vezeti őt a Siloám tovához. Ezért mondja az ige, hogy aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, mint ahogy ez a vakon született ember tette, és mikor mosakodott, hirtelen valami furcsa dolog történt. Hogy jaj, mi ez? Mi ez itt? Mi ez? Jó, hogy ez a tó? Jó, hogy ez az ég? Meglátt egy új világot? Hogy mi ez, ami mozog? Ez mozog? Jó, hogy ez vagyok én? Először meglátja a tükröződő vízben a saját képét. Ugye így nézek ki. Mi az, ami megnyitotta ennek az embernek a szemét? Az Krisztus szíve volt. Krisztus szíve beköltözött az ő szívébe, és azt szerint kezdett el járni. Mi, akik megszülettünk erre a földre, sok-sok gondolat jön föl bennünk. Vannak benne vágyak, kívánságok, amiket Sátán sugall az ember szívébe. Emiatt hagyjuk el és öljük meg mi ezeket a gondolatokat, és fogadjuk Krisztus szavát a mi szívünkbe. És Krisztus szíve az, ami onnantól kezdve a mi szívünkben vezet bennünket.

Én kiskorom óta jártam gyülekezetbe, nagyon szorgalmasan jártam gyülekezetbe. Mikor 15-6 éves voltam Koreában, akkor háború volt, és nagyon nehéz időszak volt. A háború tényleg kegyetlen. Én azt mondanám a politikusoknak, hogy ne háborúzzanak, a háborút kerüljék el, mert lehet, hogy önök döntenek a háborúról, de akik elszenvedik azt, az rengeteg ártatlan ember. Az én időmben az osztályban az egyharmadának nem voltak, nem éltek már a szülei. Árvák voltak, sokan, akik a háborúban elvesztették a szüleiket, és szeretet nélkül nőttek föl, mely nagyon problémássá tette az ő életüket. Nagyon sokan voltak így. Sok árva volt az én osztálytársaim között, és voltak közöttük tényleg őszinte jó emberek is, de a háború tényleg félelmetes volt. De mi az, ami a háborút kiváltja? Az ember szívében a gonosz lélek dolgozik, mely halálra, pusztulásra viszi

emberek tömegét. És sokan voltak árvák, akik az utcán koldultak. És nagyon borzasztó volt ezt látni. Például itt van ez a háború, mely tényleg kegyetlen és félelmetes, de hogy ezeket, aki kiváltja az emberből, és ebbe az irányba tereli az embert, az a gonosz lélek, mely így dolgozik. És én először, mikor én persze sok bűnt követtem el én, és sokat jártam mások földjére lopni, meg hazudoztam, tolvaj lettem, és utána elmentem a gyülekezetbe, és könyörögtem, hogy bocsássa meg a bűneimet. Imádkoztam, könyörögtem, sírtam. De tudják, mi az igazán csodálatos? És 19 évesen, mikor a szívembe bejött Isten szíve. Róma 3.23-ban azt mondja, hogy mindjárt vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. De a 24. vers csodálatos. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből, Jézus Krisztusban való váltság által. Ez az ige, mely bejött az én szívembe, hogy Isten megigazított engem, azt mondja, hogy megigazultam. És nem azt mondja, hogy igaznak hívlak téged, hanem azt mondja, hogy megigazítottalak. És én utána beszélek arról, hogy hogyan lettünk igazak, megigazulván ingyen az ő kegyelméből. Az én szívemben persze volt komplikáció, hogy te hazudozó vagy, te tolvaj vagy, neked sok bűnöd van, ha meghalsz, a pokolra jutsz. Ez a gondolat mindig ott volt bennem. Hajnalanta én fölkeltem, imádkoztam és könyörögtem az én bűnöm bocsánatáért. És ez az ige küzdött az én gondolataimmal. Nekem az én szívem azt sugallta, hogy én bűnös vagyok, mert én loptam, hazudtam, vétkeztem, én bántottam másokat. Bárki, aki rám nézett, bűnösnek nevezett engem. Nem tudtam ettől megszabadulni. De ami csodálatos, hogy Isten azt mondja, hogy te igaz vagy. Megigazultál. Nem alapból voltál igaz, hanem megigazultál. Hogyan? Hogy Krisztus megváltott bennünket. Így lettünk igazakká. Akkor az én szememben az a szív, hogy én bűnös vagyok, illetve az, hogy megigazultam, ez a kettő egyszerre egy időben nem tud lakozni. Ha megigazultál, akkor nem vagy bűnös. Viszont ha bűnös vagy, akkor nem vagy igaz. Ez a kettő küzdött bennem. De Isten azt mondja, hogy igaz vagy. Te loptál, te hazudtál, de Krisztus megváltott téged. Akkor én a szívemben gondoltam, hogyha Isten azt mondja, hogy igaz vagy, akkor ki mondhat mást, ki mondhat ellent? Ha Isten azt mondja, hogy szent vagy, akkor mondjon bárki bármit, én szent vagyok. Ha Isten azt mondja, hogy megmosattattál, akkor én hiába kiabálok, mondok mást, én megmosattattam. Az én gondolatom nem győzheti le Istent. Ő a királyok királya, és ő az urak ura. És ő nevezett engem igaznak, ő mondta, hogy már nincs több bűnöm. Én engedelmeskedtem ennek az igének.

Amikor Isten szíve bejött az én szívembe, mint ahogy a vakon született ember, amikor Krisztus szíve bement az ő szívébe, megváltozott az az ember. Látott és megváltozott a világ körülötte. Ő lehetett újra most már munkája, felesége, gyereke és boldog élete lehetett. Eddig ezidáig Sátán vezetett bennünket, de most, hogy Krisztus szíve megy be a te szívedbe, és most már Krisztus szava, mely vezet, küzd én értem, legyőzi a bűnt, legyőzi a sötétséget, és világos, áldásos erre az életre vezet bennünket. Krisztus tett engem igazán áldásossá és boldoggá, ezt az életet kívánom mindnyájuknak. Köszönöm szépen!

Pák Okszu lelkész úr prédikációit a www.clfeu.org weboldalon követhetik figyelemmel. Címünk 1147 Budapest, Ilosvai Sejmes Péter utca 110. Honlapunk www.jóhírmisszió.com. Telefonszámunk 0630 407 70 34, illetve 0630 533 81

0: A szokások ereje. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Alakíts ki új szokásokat még ma. Szokásaid meghatározzák a jövődet. Dániel próféta könyve 6. fejezet 11. verse azt mondja, napjában háromszor térden állva imádkozott. Vedd példának bármilyen szokásodat, szorozd be 365 nappal, majd szorozd meg 70 vagy 80 évvel, és már meg is írhatod a saját nekrológodat. Egyszerűen fogalmazva, a nagyszerű embereknek nagyszerű szokásaik vannak. Egy híres író ezt mondja. Minden nap ugyanakkor kelek. Reggel 8-kor kezdek írni, és délután 4-kor hagyom abba. Minden nap ezt teszem. Szokásom. Jézusnak is voltak szokásai. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába. Lukács evangéliuma 4. fejezet 16. vers. Dániel naponta háromszor imádkozott. Az ima élete annyira kiszámítható volt, hogy ellenségei ezt használták fel arra, hogy csapdát állítsanak neki. Jézus azt mondta, ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek. János evangéliuma 8. fejezet 31. vers. Figyeld meg ezt a szót! Kitartotok! Ez a nagyszerűség titka. Sikered a napi rutinban rejlik. Ha komolyan változtatni akarsz az életeden, hagyj fel a rossz szokásokkal, és kezdj felvenni jó szokásokat. Gyakorold az önfegyelmet. Pál Filippibeliekhez írott levele, első fejezet 10. verse azt mondja, tanuld meg megérteni, hogy mi az, ami létfontosságú és valódi értékkel bír. Hogyan tudnád megerősíteni az önuralmadat? Íme néhány alapvető tanács. A. Kezd a napod úgy, hogy a nehezebb dolgokat végzed el először. Ha valami mégis elvonja a figyelmedet, vedd rá magad, hogy visszatérj és befejezd. B. Neveld magadat pontosságra. A késlekedés szokását nehéz megtörni. Ahhoz, hogy le tud győzni, a nevén kell nevezned, vagyis tapintatlan, önző magatartásnak. C. Tervez előre. Minden tovább tart, mint gondolnád, tehát ne várj az utolsó percig. Ha állandóan Damoklész kardja függ a fejed felett, akkor előbb-utóbb gyomorfekét kapsz, de ha elég időt biztosítasz magadnak, az javára szolgál egészségednek és nyugalmat hoz életedbe. D. Fogadd el azok helyreigazítását, akik törődnek veled duzzogás és visszavágás nélkül. A Biblia azt mondja, a tanács megfogadásában bölcsesség van. Példabeszédek könyve 13. fejezet 10. vers. Ha bölcs vagy, örülni fogsz a visszajelzéseknek, és kérni fogod a tanácsot. Kérd Istent, hogy segítsen ellenőrzés alatt tartani fegyelmezetlen gondolataidat, érzéseidet, vágyaidat és viselkedésedet. Ismerd fel, hogy mik az irányítatlan területek az életedben. Ne mentegetőzz, nézz szembe az igazsággal még akkor is, ha fáj, hagyd fel az önsajnálattal és tűzd ki elérhető célokat. Más szavakkal, tanuld meg megérteni, hogy mi az, ami létfontosságú és valódi értékkel bír. Pál Filippibeliekhez írott levele, első fejezet 10. vers.

Ne várj a tökéletes körülményekre. Prédikátor könyve 11. fejezet 4. verse azt mondja, aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet. Túl sokan vannak közülünk, akik csak várakoznak a kikötőben. Szeretnénk, hogy a hajó megfelelő legyen, a hajóhíd tökéletesen legyen illesztve, az időjárás jó legyen, sőt díszes meghívót várunk, mielőtt hajlandóak lennénk elindulni. Azonban a feltételek sosem lesznek tökéletesek. Az álmok nem fognak felénk jönni, nekünk kell elindulnunk feléjük. Valaki így írt erről. Ideje abba hagyni, hogy mindig várjunk valamire. Tökéletességre, ösztönzésre, engedélyre, biztatásra, valaki más megváltozására, a megfelelő személy elérkezésére, arra, hogy a gyerekek kirepüljenek, kormányváltásra, kockázatmentes életre, arra, hogy felfedezzenek, világos útmutatásokra, nagyobb önbizalomra, vagy a fájdalom elmúltára. Ahelyett, hogy ezt mondanád, nincs rá elég idő, mondd, változtatunk a munkamódszereinken. Ahelyett, hogy ezt mondanád, ezt már próbáltuk, mondd, tanultunk a tapasztalatokból. Ahelyett, hogy ezt mondanád, sosem lesz jobb, mondd ezt, megpróbáljuk még egyszer. Ahelyett, hogy ezt mondanád, bajlódjon vele valaki más, mondd ezt, kész vagyok valami újat tanulni. Ahelyett, hogy ezt mondanád, erre én nem vagyok képes, mondd ezt, Isten kegyelméből meg tudom tenni. Vágj bele! Példabeszédek könyve 17. fejezet 24. verse azt mondja, az értelmes ember előtt ott van a bölcsesség, de az ostoba szeme a föld végén kalandozik. A siker lényege az elkötelezettség és a következetesség, viszont a kezdés a legnehezebb. Ez azért van, mert annyi ürügy van arra, hogy mégse vágjunk bele. Íme néhány segítség számodra. Első. Kezd magaddal. Ha azt akarod, hogy a körülötted lévők megváltozzanak, nyújts olyan hozzáállást és tegyél olyan dolgokat, amelyekhez ők is másképpen fognak viszonyulni. Második. Még idejében vágj bele. A kemény munka csak az apróbb munkák felszaporodásának eredménye, amelyeket nem csináltál meg akkor, amikor kellett volna. Az az igazság, hogy a munka már nem is tűnik olyan keménynek, ha felhagysz a folyamatos halasztgatással. Harmadik. Kezd a kisebb dolgokkal. Tedd meg az első lépést. Nem teheted meg a második lépést, amíg nem teszed meg az elsőt. Ha első lépésben átgondolod, hogy mi is az igazán fontos az életedben, akkor már el is indultál a megfelelő irányba. Figyelj! Hit által Ábrahám elindult, nem tudva hova megy. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 8. vers. Ha haladsz, megtudod, hová tartasz. Tedd meg az első lépést.

Első. Az Istennel való kapcsolat szokása. Csendesedj el. Zsoltárok könyve 46. fejezet 11. verse azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Az egyik legnagyobb stresszkeltő tényező, amivel naponta szembesülünk, a zaj. Zajos világban élünk. Ahhoz, hogy csendesebb környezetet élvezhessünk, nekünk kell azt megteremtenünk. Ezért keress egy olyan helyet, ahol senki sem zavar, és tanuld meg élvezni azt, hogy egyszerűen csak csendben vagy egy darabig. Ha magas fordulatszámon működő, időfüggő, eredményorientált ember vagy, akinek túl sok elintézni valója van, de sosincs elég ideje elvégezni, akkor rá fogsz jönni, hogy ez nem könnyű. Ennek ellenére szállj rá egy percet, és gondold át a következő igéket. Első. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ézsaiás próféta könyve 32. fejezet 17. vers. Második. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Zsoltárok könyve 46. fejezet 11. vers. Nem számíthatsz nyugalomra, ha folyamatosan zajos életet élsz. Jézus gondoskodott arról, hogy legyen ideje valahol nyugalomban egyedül lenni. Senkinek sem volt nagyobb életcélja, és senki előtt nem állt örök érvényűbb igény, mint előtte. A Biblia mégis azt mondja, hogy Jézus gyakran visszavonult magányos helyekre imádkozni. Lukács evangéliuma 5. fejezet 16. vers. Biztos lehetsz benne, hogy ha Jézusnak szüksége volt ilyen életmódra, akkor neked is szükséged van. Az Istennel töltött csendes idő létfontosságú a tested, elméd és érzelmeid helyreállásához. Az igazság az, hogy erre rendszeresen szükséged van, tehát ragaszkodj ahhoz, hogy legyen időd erre, és ne hagyd, hogy bárki is elvegye tőled. Szervezd az időbeosztásod Isten köré, és ne várd, hogy Isten igazodjon a te időbeosztásodhoz. Tedd szokásoddá az imádkozást. Lukács evangéliuma 5. fejezet 16. verse azt mondja, ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Ha szeretnél Jézusra hasonlítani, el kell kezdened rendszeresen imádkozni, mert ő gyakran visszavonult a pusztába, és imádkozott. Ne engedd, hogy a puszta szó megfélemlítsen. Ha egyszer Isten jelenléte tudatosul benned, az ő társaságát fogod előnyben részesíteni mindenki másival szemben. Ne ijedj meg a visszavonult szótól sem. Kapcsold ki a tévét, a számítógépet, a mobiltelefont, és csodálatos felfedezésre tehetsz szert. Teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve 16. fejezet 11. vers. Amikor a Biblia azt mondja, szüntelenül imádkozzatok, ez azt jelenti, hogy imádkozz minden nap, ne csak időnként, ne csak akkor, ha bajban vagy. A leghatásosabb dolog, amit tehetsz, hogy imádkozol. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Jakab levele 5. fejezet 16. vers. A buzgó azt jelenti, odaadó, kitartó és eltökélt. Nem az imák mennyisége számít, nem is az, hogy milyen szép szavakat mondunk, nem is a jól szerkesztettség, vagy hogy milyen hosszan imádkozunk, nem számít, milyen hanghordozással mondjuk, nem a módszer számít, vagy a teológiai tudás, Isten nem erre válaszol. Neki a buzgóság számít, annak van nagy ereje. Sőt, ha még imatársad is van, az erő megsokszorozódik. Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. vers. Semmi sem ösztönöz úgy az imádságra, mint az ima meghallgatás. De nem azzal kezdődik, hogy választ kapsz imáidra. Először imádkoznod kell. Imádkozz hittel,
és számíts arra, hogy Isten válaszolni fog.

Győzelmes élet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 9. verse azt mondja, hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Eleged van abból, hogy vereségben élsz? Akkor merülj el Isten igéjében, és alkalmazd magadra. Az egy igevers egy napra az ördögöt távol tartja aranyos szlogen, de ennél sokkal többre van szükség. Valami csodálatos dolog történik, amikor belemerülsz az írásokba. Miközben olvasod a Bibliát, Isten erőt és útmutatást fog adni az életedre vonatkozóan, olyat, amilyet semmilyen más módon nem szerezhetsz meg. Elifáz azt mondta Jóbnak, ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Jób könyve 5. fejezet 18. vers. Ezt teszi Isten, amikor a Szentírást olvasod. Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol az elme is a lélek, az ízületek is a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Mások azt látják, amit teszünk, de amikor egyedül vagyunk Istennel és kinyitjuk a Szentírást, ő leleplezi, kik vagyunk. Ő a felszínre hozza a régi, megoldatlan problémákat és segít megoldani azokat. Szembesít minket makacs szokásainkkal és megmutatja, hogyan győzhetjük le azokat. Rámutat önző és szeretetlen viselkedésünkre és lehetőséget ad a megbánásra és a megváltozásra. Azt mondod, de amikor reggel felkelek, annyi sok dolgom van, hogy nincs időm Bibliát olvasni. Akkor olvasd este, amikor hazaérsz. Azt mondod, mire hazaérek a munkából, teljesen kimerültem, és semmire sem tudok koncentrálni. Át kell gondolnod a fontossági sorrendedet. Az igazság az, hogy arra fordítunk időt, amit akarunk, amit értékelünk, és amit élvezünk. Jézus azt mondta, ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. János evangéliuma 15. fejezet 3. vers. Akarsz-e tisztán élni? Akkor fürözd az elméd Isten igéjében. Hadd áradjon rád, amíg a testiességnek nyoma sem marad.

Második. A dicsőítés szokása. A dicsőítés, mint válasz. Máté evangéliuma 14. fejezet 33. verse azt mondja, a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és dicsőítették őt. Péter vízenjárásának története a következő szavakkal fejeződik be. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és dicsőítették őt. Van itt egy fontos alapelv. Isten megjeleníti magát. Te reagálsz arra, amit ő tett, és dicsőítésben válaszolsz. Iránta érzett szereteted megnő. Lehet, hogy ez egy olyan drámai helyzetben történik veled, mint amilyen a vízenjárás volt. Általában azonban olyan helyzetben történik, amit nagyon könnyen kihagyunk, mint például egy pici halk szólítás, amely ezt csuttogja, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5. vers. John Ortberg írja. Nem azért van szükséged arra, hogy Isten dicsőítsd, mert ez az ő énjének jót tesz, hanem azért, mert dicsőítés nélkül vele kapcsolatos tapasztalataid és örömöd nem teljes. Szükséged van a dicsőítésre, mert dicsőítés nélkül elfelejtheted, hogy nagy Istened van, és végül félelemben fogsz élni. Szükséged van a dicsőítésre, mert enélkül elfeledkezel elhívásáról és belefeledkezel saját magadba. Szükséged van a dicsőítésre, mert enélkül elveszíted a csodálat és a hála érzését, és szemellenzővel baktatsz tovább az életedben. Szükséged van a dicsőítésre, mert természetes hajlamod az önmagadra támaszkodás és a csökönyösség. Márk a vízenjárás történeténél feljegyzi, hogy a tanítványok elcsodálkoztak, mert szívük még kemény volt. Márk evangéliuma 6. fejezet 52. vers. Minden alkalommal, amikor megállsz és megemlékezel arról, hogy Isten mi mindenen vitt téged keresztül, szíved ellágyul, szád pedig kijelenti, áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Zsoltárok könyve 34. fejezet 1. vers.

0: A dicsőítés, mint döntés. A dicsőítés életforma is lehet, a munkában, az iskolában, otthon és zuhanyozás közben is gyakorolható. Elhozza Isten jelenlétét az ő közvetlen beavatkozásával együtt. Azt mondod, néha nem érzed, hogy kedved lenne dicsőíteni Istent. Néha a dicsőítés érzelmi reakció Isten jóságára, máskor akaratlagos cselekvés. A dicsőítés nem olyasmi, amire csak akkor szánod rá magad, amikor kedved van hozzá. A Biblia azt mondja, hogy vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 15. vers. Az Ószövetségben, amikor az ellenséges erők csatarendbe álltak Júda ellen, a név dicséretet jelent, Jósáfát királya kórust küldte a hadsereg elé a frontvonalba, hogy dicsérjék Istent. Micsoda őrült haditerv! De működött! Ahogy dicsőítve mentek előre, az Úr lázadókat támasztotta Júdára támadók között, és azok vereséget szenvedtek. A dicsőítés a hit megnyilvánulása, Isten uralmának kihirdetése. Ha már előre dicséred Istent a győzelemért, csatornát nyitsz meg számára, amin keresztül beavatkozhat körülményeidbe. Bárki tudja dicsőíteni Istent, amikor rózsás az élet, de tanuld meg dicsőíteni őt akkor is, amikor a lövészárokban vagy, és bármi is folytasson ellened háborút, ő le fogja győzni azt. A hálás szív. Zsoltárok könyve 51. fejezet 17. verse azt mondja, nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Dr. Robert Schuller a kaliforniai Kristál Katedrál alapítójának gyermekkorában történt, hogy földjüket szárasság pusztította. Esőért imádkoztak, de az nem jött. Apja, aki rendes körülmények között 100 szekér gabonát takarított be, akkor mindössze csak fél szekérnyit aratott. Schuller meséli. Sosem fogom elfelejteni. Apám kérges tenyerében tartotta kezünket, majd felnézett és imádkozott. Köszönöm, Uram, semmit sem veszítettem. Visszakaptam minden magot, amit tavasszal elvetettem. Míg más gazdák így panaszkodtak, 90 vagy 100 szekérnyit veszítettünk, apám azt mondta nekem. Sose számold azt, ami lehetett volna, különben bukásra vagy ítélve. Ne azt vizsgáld, hogy mit veszítettél, csak arra nézz, ami megmaradt. Bölcs tanács. Semmi sem mutatja úgy a bizalmadat, mint az, ha hálát adsz Istennek, amikor krízis nyomaszt. A hálás szív két dolgot munkál. Első, építi a hitedet. Azért tudunk hitben járni és nem látásban, Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 5. fejezet, 7. vers, mert tudjuk, hogy a körülményeinktől függetlenül Isten a javunkat munkálja. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 28. vers. Dávid azt mondta, magasztaljátok velem az Urat. Zsoltárok könyve 34. fejezet, 3. vers. Magasztalni valamit azt jelenti, hogy nagyobbá tesszük azt. Ha a problémáid helyett Istenre összpontosítasz, akkor Isten nagyobb lesz, a probléma pedig kisebb. Továbbá a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Pál rómabeliekhez írott levele, 10. fejezet, 17. vers. Ha Isten ígéreteit hallod a saját szádból, az hitet ébreszt a szívedben. Tehát kezdj el beszélni. Második. Helyreállítja az életet. Lázár feltámasztása előtt Jézus felnézett az égre és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. János evangéliuma 11. fejezet 41-től a 42. versig. Valami csodálatos történik akkor, ha elkezdesz hálát adni Istennek azért, hogy megment, védelmez és gondoskodik rólad. A hited szárnyalni kezd. Önbizalmat nyersz ahhoz, hogy parancsolj azoknak a dolgoknak, amelyeket az életedben halottnak hittél, hogy életre keljenek. Tehát fejlesz ki magadban hálás szívet.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Szokások Ereje című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhit a címe, megváltottak idegenben. A mai ige, Mózes 4. könyve, 23.9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megved bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különösnek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Október a reformáció hónapja. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa az idén is október 1 és 31 között rendezi meg az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. Ennek keretében az ország különböző pontjain több száz eseményre várják az érdeklődőket. A megnyitó ünnepség október 1-én csütörtökön 18 órától lesz a Deák téri evangélikus templomban, amilyen ígét hirdet Pap János baptista egyházelnök. Közreműködik a Veselényi utcai baptista gyülekezetének kara, a református Calvin kórus, a pünkösdi zenei misszió kórusa, a miskolci metodista Eszterházi és az avasi gimnázium összevont kórusa és az evangélikus luteránia énekkar. 17 óra 30-tól térzenével szolgál az Egressy Béni Református Művészeti Középiskola. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10 óra 45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közé magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Velkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a Szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitóprogramon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekeskönyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyagzene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit.
0: Kulturális programajánló.
1: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban, közölte az intézmény. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Holnap még tart a Női Csendes Napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el, ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban.
0: Egészséget mindenkinek!
1: K. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, Imált, Bőtöt és Békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István Kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárott egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívásra fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell.
0: Kulturális programajánló. Egészséget mindenkinek.
1: Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Egyre melegebb, javarészt száraz az idő. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs. A jelen számítások szerint a jövő hét elejére napos száraz idő körvonalazódik, a levegő pedig tovább melegedhet, beköszönthet a vénasszonyok nyara.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az igaz barát. A legjobb barát néha kegyetlenül őszinte. Néha rávilágít a hibáinkra, sőt, néha ő meri egyedül kimondani, amit hallanod kell. De az is biztos, hogy a legjobb barát az, aki elsőként áll majd ott, hogy fölemeljen a földről, miután hibát hibára halmoztál, és nem fog szólni egy rossz szót sem. Akkor már csak támogat. Leiner Laura.

0: A lelkiposta adását közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Szeptember utolsó napjaiban vagyunk, s a költő szavai pontosan ráillenek ezekre a napokra. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. Valóban meleg, sokszor kánikulába hajló napokat éltünk meg még szeptember második felében is. Ám az ősz kérlelhetetlenül jelzi, lassan az idő majd télire fordul, s legyen bármilyen szép és meleg is az indián nyár, készülni kell a télre, s egyáltalán nem mindegy, hogy a kamrában van-e élelem, s lesz-e mivel fűteni. Bár a mai ember azt hiszi, hogy a boltban úgyis mindig lesz a polcon kenyér, s a gáz

alapige, Lukás 15:11b. Egy embernek volt két fia. Mindannyian hallottunk a tékozló fiúról, aki azt mondta az apjának, apám, add ki a vagyomból a rám eső részt. Ő pedig megosztotta. Lukás 15:12b. Megdöbbentő ez az eset, mert a fiú valami olyant kért, ami nem is létezett, hiszen amíg a szülők élnek, nincs olyan vagyon, ami a gyerekre esik. Akkor van örökrész, ha van halott. Vagyis ez a fiú majdhogy nem azt mondta az apjának, már meghalhatnál, hogy végre örökölhessem a vagyonodat. Az apa, bár valószínűleg fájt ez a kérdés, nem háborodott fel, hanem szétosztotta a vagyont a két fiú között. Tudjuk, hogy a kisebbik hamar eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt. És miután pedig mindent elköltött, elszegődött annak a vidéknek az egyik polgárához, és az elküldte őt a mezejére disznókat legeltetni. Ki lehet ez a polgár, aki örömmel fogadta a tékozló fiút, és aki ma is szívesen fogadja tékozló fiainkat, és elküldi őket saját mezejére disznókat legeltetni? Az biztos, hogy nem Isten népéhez tartozott. A zsidók ugyanis nem ettek disznót, nem is neveltek disznót, mert tisztátalan állatnak tartották. A fiú idegen hatalom alá került. Így van ez ma is, ha az atyai háztól messze kerülünk, hamar esünk a sátán hatalma alá. Hányszor hallunk olyan fiatalokról, akik különböző bandákba keverednek, akiket megrontanak, rászoktatják a drogra és hasonló életet élnek, mint ez a fiatalember. Nem is tudják, hogy Isten egészen mást készített nekik. Mielőtt még nagyon elítélnénk ezt a fiút, jobb, ha tudjuk, mi vagyunk ezek a tékozló fiúk. Te és én. Fogantatásunk pillanatában Isten mindent elrendezett felőlünk. Jót gondolt rólunk, reményteljes jövőt tervezett, csodálatos életet képzelt el nekünk, de attól a perctől fogva, hogy a világra jöttünk, elkezdtük tékozolni ezt az életet, s mindaddig tékozoljuk, míg újjá nem születünk. Kikérjük a ránk eső vagyont, és ami ledöbbentő, Isten ki is adja. Ellát mindenféle képességgel, erővel, adottsággal. Kérdés, hogyan bánunk ezzel a vagyonnal? Mi is messze vidékre költözünk Istentől, és kezdjük tékozolni mindazt, amit Isten nekünk adott. Amíg jól megy dolgunk, nem törődünk vele. Akkor kezdünk eszmélni, amikor elfogy a pénz, az egészség, a képesség, a jólét. Amikor aljamunkát kell végeznünk, és a kapott bér arra sem elég, hogy ellássuk magunkat, amikor képesek lennénk a disznók vájójából enni. Akkor néhányan ráeszmélünk, hogy az atya házában a béres is bűvölkedik, mi pedig ott az idegen földön pusztulunk el, és végre hozunk egy jó döntést. Felkerekedünk, és bűnbánattal visszamegyünk az atyaházába. Béresként indulunk vissza, és nem tudjuk, mi vár otthon ránk. Nem tudjuk, hogy életünk legszebb dolga fog velünk megesni. Az atya Krisztusban elfogad, elénk fut, és mocskosan, koszosan átölel. Hozatja a legszebb ruhát, a gyűrűt, a sarut. A legszebb ruha ott készült a kereszten. Jézus fájdalmából szövődött. Ezt a ruhát nem lehet kiérdemelni, csak ajándékba kapni. Ez a ruha azt jelenti, hogy nem szolgaként, hanem teljes jogú családtagként érhetünk haza. A gyűrű jelzi, visszakaptuk rendelkezési jogunkat a családi vagyon felett, visszakaptuk méltóságunkat, az Isten fiúságot. A saru a szabadság jelképe. Csak a szabad ember hordhatott sarut. A hízott borjú az öröm, az ünneplés, az Istennel való kapcsolatunk helyreállítását, a közös örvendezést jelenti. Amikor a tékozló fiúról hallunk, azt szoktuk gondolni, mi nem ilyenek vagyunk. Mi inkább olyan komoly, kötelességtudó, dolgozó emberek vagyunk, mint az otthon maradt báty. Az igazságérzetünk is talán azt mondatja velünk, hogy igaza van ennek a bátynak, amikor azt mondja, íme, mennyi esztendeje szolgálok neked, parancsodat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál még egy kecsket gidát sem, hogy a barátaimmal vigadjak, amikor pedig

Ez a fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad neki a hízlalt borjút. Lukács 15:29. A testvérek között egy-egy közösségben gyakran van ilyen rivalizálás, amikor a szófogadó, az engedelmes, a megbízható sokkal többet tesz, mint a másik, aki éppen erőszakos, engedetlen, és úgy érzi, mégis ő húzza a rövidebbet. A báty nem kérte ki a vagyonát, de nem is szívesen dolgozott az apai birtokon. Igazából nem szerette az apját, a családi házat, az ottani törvényeket, csak gyáva volt ezt vállalni. Szavai elárulják. Szolgálok neked, parancsaidat soha meg nem szegtem, és nekem sosem adtál. Mennyi vád, mennyi elfojtott érzés, szükség, kívánság! Ha szerette volna az apját, a munkáját, akkor bizalommal fordult volna hozzá, örömmel dolgozott volna, és mert volna pihenni, örülni, a barátaival ünnepelni. Nem kért, mert nem mert kérni. Kitől nem merünk kérni? Akitől félünk, vagy akiben nem bízunk. Ez a fiú otthon maradt, de ugyanúgy tékozolt. Ő nem a vagyon tékozolta, hanem apja szeretetét, bizalmát, jó indulatát, a családi örömet, a békességet, mert csak megjátszotta magát. Mi, akik azt hiszük magunkról, hogy jól vagyunk, lehet, éppen ilyenek vagyunk. Egy ideig tűrünk, aztán kifakadunk. Felszakad a gát, s ami addig a szívünkben felgyűlt, kiömlik. Ilyenkor vádoljuk Istent, és elfordulunk tőle. De mit tett az apa? Tékozolt. Kiment, és kérlelte őt. Mennyi szeretet, gyengétség van ebben a szóban, kérlelte. Az apa átérezte nagyobb fia fájdalmát, pedig igazi fájdalma neki lehetett. Át kellett élnie, hogy az otthon maradt fiú nem ismeri őt. Fájdalmánál csak egy valami volt nagyobb, a szeretete, hiszen azt mondja, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Lukács 15:31. Az idősebb fiú nem vette észre ezt a tékozló, mindent odaadó szeretetet. Ő azért dolgozott, fogadott szót, mert ki akarta érdemelni az apa szeretetét, miközben ő szabad kezet adott neki. Mindene felett rendelkezhetett. Ezért mondtam, hogy ez egy tékozló család. Az első fiú az apa vagyonát, a második a szeretetét, bizalmát tékozolta, miközben az apa mindenét rájuk tékozolta. Isten szeretetét sem lehet kiérdemelni. Nem azért szeret Isten, mert jók vagyunk, hanem mert vagyunk, mert létezünk, mert az övéi vagyunk. Ha elbitangolunk, mint a kisebbik fiú, akkor is szeret. Ha otthon maradunk, de nem élünk az Isten fiúságunkkal, akkor is szeret. És tudjátok miért? Mert van egy harmadik fiú, aki az életét tékozolta el értünk ott, a kereszten. Mi egy ilyen tékozló családtagjai vagyunk. Ki így, ki úgy tékozol, de egy biztos, hogy az Atya tékozló szeretetére mindannyiunknak szükségünk van, és az készen vár. Nem tudjuk kiérdemelni, csak elfogadni, s ha megtesszük, az Atya nekünk is azt mondja, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. Lukács 15:31. Gondolj bele ebbe a mondatba. Lehetsz a hatalmas Isten fia, s a hatalmas Isten mindene a tiéd. Amen. Unger Éva írását hallottuk.

0: A következő percekben Szél Búcsú lelkipásztor kedves történetei közül választottunk ki egyet.
1: Az igazi apát kerestem. Gyere csak ide, Dávid, törte meg nevelő apám hangja a csöndet hajnali háromkor. Kikászálódtam az ágyamból, miközben megéreztem az alkohol szagát. Anyám megpróbálta lecsöndesíteni a férjét. Örökbe akarlak fogadni, Dávid, tudod? Mondta. A nevemre vehetlek? 6 lányod van, és egy fiút szeretnél, gondoltam magamban. Hát én egy hók vagyok, és nagyapám azt mondta, hogy legyek büszke erre. Nem akarok más nevet, mondtam. Jól van, akkor az anyád fog mondani neked valamit. Az édesanyám szeme megtelt könnyel. A te apád nem az igazi édesapád, Dávid. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nem. Hallod, folytatta a nevelő apám, talán így már kell a nevem és az örökségem, hiszen nagyszüleiddel abban a kis bérelt kaibában laktatok. Befutottam a szobámba, becsaptam az ajtót, és fejemet a párnába furva zokogtam egész reggelig. Akkor fölhívtam Hók nagymamát és nagyapát. Gyertek, és vigyetek el, kérlek, könyörögtem. Anyám akkor házasodott meg, amikor várandós volt velem. Gyorsan 3 másik gyermek következett utánam. Mint gyermek állandóan sírtam. Mivel ezzel a helyzettel anyám képtelen volt megbirkózni, odaadott engem az apám szüleinek. 6 éves korom előtt a szüleim elváltak, és anyám hamarosan újra házasodott. Állandóan hányottam, a nyugalom és zűrzavar, Lékanti dohány és bányavidéke, és az előkelő Charlottesville, nagyszüleim szeretete, bátorítása és nevelőapám veszekedése, hivászata és kártyázása között. Aztán 16 éves koromban elkövetkezett egy éjszaka, amikor anyám és nevelőapám elvették az egyetlen biztonságot jelentő dolgot az életemből. Azt, hogy a nagyszüleimhez tartozom, akik mindenre azt mondták, hogy meg fogom tudni csinálni, mert én egy hók vagyok. És most már nem voltam biztos abban, hogy ki az édesapám. A barátaim megismertettek azzal, ami totál biztos, hogy elveszi lelki nyomorúságomat, az alkohollal és a kábítószerrel. Vasárnaponként öcsém és én a templomba mentünk, nagyszüleinkkel, de közben egész héten bulisztunk. Az egyik reggel éppen mosogattam a konyhában, amikor nagyanyám bejött, hogy kávét főzzön. Dávid, kábítószer szagot érzek. Mit? Kérdeztem, és megszagoltam az ingemet, miközben Nagyi egy tányér tojást tett az asztalra. Érzed? Suttogtam öcsémnek. Ő vállat vont, és elfordult. Nagyi visszajött a mosogatóhoz, és halványkék szemei találkoztak az enyémmel. Füvet szívsz? Egy pillanatra láttam a rám tett karjában és szemében a szeretetet. Aztán mégis hazudtam. Nem, Nagyi, dehogy. Ő nem vitatkozott, hanem visszafordult és odaadta nagyapának a vajat, de én nyomorultul összetörve éreztem magam. Hazudtam annak az asszonynak, aki szeret, gondoskodik rólam, és tudom, imádkozik értem. A szobámba futottam, becsuktam az ajtót, és ott ültem, fejemet a kezembe hajtva. A nagyapám még kicsiny vidéki gyülekezetében egyszer hallottam, hogy a lelkipásztor arról beszélt, hogy halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Most újból előjöttek a szavai. Mindnyájan vétkeztek, Róma 3. A Szent Isten kereste a módját, hogy hogyan béküljön meg velünk. Jézus Krisztus, Isten fia meghalt a kereszten, és föltámadt a halálból, hogy örök életet adjon nekem. Nem csak úgy általában gondoskodott az emberek megmentéséről, de rólam, David Hawkról is. Visszaemlékeztem arra, hogy a pásztor azt mondta, hogy Isten kegyelme által leszünk megmentett emberek. Ez ajándéképpen lesz a miénk hit által, nem valami által, amit mi teszünk. Efézus 2. Akkor térdre borultam ott, ahol voltam, és megtört szívemet Istennek adtam. És ő megmutatta nekem az egyetlen nyitva hagyott kaput, a hozzá Jézus Krisztus által vezető ajtót. A következő napon szembe kellett néznem azzal a fickóval, akitől a drogot szoktam kapni. Hű, milyen vacak hétvégén volt, mondta. Minden rosszul sikerült, csak lődörögtem. Nekem nem, mondtam neki. Ezen a hétvégén megismertem Krisztust. Mit mondasz? Kérdezte. Igen, így volt. Hogy megértette-e, és hitte nekem, nem tudom. De azt tudom, hogy én megváltoztam, és nem akartam többé lődörögni. Az Efézusi levél azt üzente nekem, hogy enyém az ő dicsőséges örökségének gazdagsága a szentek között, és az ő mással összehasonlíthatatlan hatalmának az ereje számunkra, akik hiszünk. 1.18.19. Most egy igazi örökséget kaptam, és egy igazi atya szeretetét. A jegyeim egyre jobbak lettek, és az utolsó tanévben már az osztály képviselője lettem. Kosárlabdában és más sportokban pedig díjakat nyertem. Miközben egy keresztény egyetemre jártam, ott összetalálkoztam Amberrel, aki a feleségem lett. Most a gyülekezetünk ifjúsága között munkálkodunk. Velük együtt átélem azt a nagy nyomást, amely az életünkre nehezedik, és így segíteni tudok nekik, hogy alkalmazzák a Biblia igazságait a családi problémáikra. Időnként a családunk összejön, köztük az édesanyám és nevelőapám is. Noha járnak templomba, úgy tűnik, hogy abban az állapotban vannak, amelyben én is voltam egykor. Hallják az igét, de nem ismerik Isten megmentő kegyelmét. Imádkozom, hogy Isten közelebb vonja őket magához, ahogy velem is tette. Most van egy olyan apám, aki segít megmaradni a helyes ösvényen, és tudom, hogy a nevem, David Hawke, be van jegyezve nála az életkönyvébe.
2: 119. Zsoltár. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák, bár csak álhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha.
3: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre. Ajkan fölsorolja a szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
4: Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat. Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor. Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól. Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet. Ha a fejedelmek összeülnek és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik. Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.

0: Betkó András, üdv a királynak! Üdv néked, Jézus, lelkünk hős királya, nagy győzelmednek tanúi vagyunk. Bár sírt vágtak néked kemény sziklába, téged mégis mindenütt láthatunk. Magánál jobbat, tisztábbat, nemesbet nem akar tűrni a bűnös világ, ezer kereszten halálra szegeztek, s te mégis élsz, s lelkünk téged imád. Üdv néked, ki értünk a földre jöttél, s magadra vetted a bűneink terhét, mint nagy úr koldusokhoz beszöktél megnézni a bajt, s szívünk keservét. Kérdezted, mi fáj? Akarsz-e gyógyulni? Fekélyes lázárok mi rád néztünk, s nem tudtunk mást tenni, csak leborulni és sírni azért, hogy törődsz vélünk. Csodálva nézünk, hogy osztott sorsunkat, a testbe zárt lélek vergődését. Szabad lehettél, de bús rabságunknak megízlelted minden szenvedését. Tudod, milyen a köntölázott kenyér, téged is elöntött a verejték. Ó, nehéz, nehéz volt az élet szekér, pogány bűneink jól megterhelték. Üdv néked, király! Szégyeljük magunkat, hogy két évezred folyása alatt el nem készítettük úgy hajlékunkat, hogy jól érezhessed nálunk magad. Jaj, hová is vigyünk, hová vezessünk, mindenütt ott a régi átkos szenny. De kegyelmez, urunk, maradj mellettünk, sötét világunkból, ó, el ne menj. Üdv néked, király! Testvéreim, gyorsan jertek, csináljunk Jézusnak helyet. Feltámadott ő, s élni akar mostan, igényli az én s a te szívedet. Királyunkhoz nem illik kicsinket ér, méltósága betölt száz világot. Hódoljon előtte, mint ki benne él, szórjunk útjára pálmát, virágot. Nincs nagyobb nála, ő a dicső vezér, megvívta érettünk a nagy csatát. Csak rajta, nyomában lelkünk égbe ér, hol üdvvel várja ő hű csapatát. Gyertek, álljunk eléje e nagy napon, szálljon az ének, s szívünk imája, zúgjon fel bizonyságtevő ajkakon, üdv néked, Jézus, lelkünk királya.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy imádkoznak értünk, s köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat.
2: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327 0440, mobil számunk 20-as 565 28 40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, posta címünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, várva leveleiket, e-maileiket, telefonjaikat, Kulcsár Anikót hallották.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 26-án így szól Isten igéje. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Zakariás könyve 9. fejezet 10. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Máté evangélium a 24. fejezet 14. verse. Agrárvidéken élőként mindig egy picit másként nézünk mindenre, mint a fősodor. Tán jobban tudunk örülni a kis dolgoknak, talán jobban megbecsüljük azt, amit kaptunk, mert azt gondoljuk, a kicsiért is nagyon hálásnak kell lennünk. Szeptember vége van, a betakarítások, az egész éves legeltetések utáni hálaadás, a behajtás időszaka. Rengeteget dolgoztunk, most egy kicsit megállunk, hogy igazán örülhessünk, hogy hálát adhassunk mindenért, ami eddig történt velünk. Hálát adhassunk például az állatállomány növekedéséért, a termésért. Kis dolgok ezek, de mégis meghatározók. Talán jobban ragaszkodunk a körülöttünk álló világhoz, hiszen abból élünk. Máté evangéliumában azt is olvashatjuk az előző versben, hogy aki kitart, az üdvözül. Milyen jó lenne ehhez tartani magunkat. Kitartani Isten igényének hirdetésében is, a hozzávaló ragaszkodásban is. Lassan vége az ünneptelen fél évnek, érkezik majd a reformáció ünnepe és az advent. Lesz-e erő és öröm az ünnepléshez, a készüléshez? A reformáció népeként tudunk-e igazán hálát adni, tudunk-e megújulni? Van-e mindennapi megtérés az életünkben? Zakariás ma kinyilatkoztat, érthetővé teszi mára is a Teremtő Isten hatalmát. Máté pedig ma azt helyezi a szívünkre, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás az egyetlen üdvös lehetőség az életünkben ma is. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, fogadd hálánkat az új nap új kegyelméért, mindenért, amit kaptunk tőled az elmúlt nyári időszak során. Köszönjük, hogy te ellátsz minket minden földi jóval is. Uram, kérlek, szólíts meg a mai napon a te igéddel, hogy az életem tiszta igehirdetés lehessen. A szavaim, a másokhoz való fordulásom téged dicsőíthessen. Legyen velem a te kegyelmed és a te áldásod a mai napon is. Amen. Spisák Attila áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Az új szövetségi igény pedig így szólt. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Valami újat teremtek benned. Az öröm felpesdülő forrását, amely átárad mások életébe is. Ne tévezd össze ezt az örömöt a tiéddel, és ne próbáld learatni érte a babérokat. Inkább figyeld gyönyörködve, ahogy átárad rajtad lelkem, hogy megáldjon másokat. Legyél te magad a lélek gyümölcsének tárháza. A te részed az, hogy szorosan mellettem élj, nyitottan mindarra, amit benned végzek. Ne próbáld irányítani lelkem áradását rajtad keresztül. Csak tartsd rajtam a szemed, ahogy együtt áthaladunk majd ezen a napon is. Élvezd jelenlétemet, amely átjár szeretettel, örömmel és békességgel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 3. fejezet, 8. vers. Galata levél, 5. fejezet, 22. vers.

0: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Mózes 5. könyve 8.2.
1: Az embereket általában elsodorják a rendkívüli események. Ha megszokott életük helyett pusztai körülmények közé kerülnek, ahol minden lépés veszélyes, mert életet vagy halált hozhat, ott egyetlen ügy körül forog minden. Életben maradni. Ennek sok arca lehet persze a mindennapokban. Eltartani a családot, megfelelni a főnöknek, sokra vinni anyagiak terén, tetszeni, különlegesnek és érdekesnek lenni. És az ember már ki sem talál az úgynevezett életben maradás ügyeiből. Viszont nincs esemény, ami ne gyarapíthatná ismeretünket, szívbéli tudásunkat az Úrról. Egy szóval, Isten jelen valósága közeli és magától értetődő. Az élet sohasem önmagáról, hanem Istenről szól. Elgondolkodhatunk azon, milyen lenne, ha élményeket hajszoló vágtatásunkban magunk is gyakrabban fedeznénk föl a nagy szeretet jóságának, intéseinek és hihetetlen ajándékainak üzeneteit, s döbbennénk rá, hogy rohanásuk közepette, túlságosan is bevettük magunkat az élet pusztaságába, s beálltunk az Istent felejtők közé. Fogyasztói társadalmunk erre is van berendezve, csak mindig történjen valami izgalmas, különleges. Pedig így jutunk oda, hogy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Jól lehet, életünk sivatagi vándorlásában ma is szól Isten. Az ő igéje éltet, értelmet ad és utat mutat. Tűzoszlopként vezet. Csak éppen követni kell. Beszél hozzánk, szólongat az olvasott, a hirdetett igében, a közösség szent áhítatában, életünk különböző fordulataiban, a világ útvesztős, bár messze nem olyan nehezen megfejthető eseményeiben, és mindenek fölött szól Krisztusban, aki feltámadott úrként él és uralkodik. Ő mindenkor előttünk jár küzdelmes útjainkon. Velünk van a kétségbeesésben, nem hagy el, sem el nem távozik tőlünk, a sivatagos időkben sem.
0: Vigyázó Krisztusom, taníts meg, hogy Isten gyermekének tudnia kell helytállni a napi küzdelmekben, mert a kertet valakinek ki kell gyomlálni, a háztartást rendben kell tartani, és az egészségünkért meg kell tenni a tőlünk telhetőt. Ez a tisztességes önfegyelem útja. De olykor éberen, figyelmesen vizsgálódva azt is észre kell vennem magamban, nem örülte ki a szívem, nem lettem-e telhetetlen, ellenséges, másokat okoló, vagy egyszerűen hitvány és színvonaltalan élettű. A lelki előrehaladásért folyvást tennem kell, a belső takarítás erkölcsi kérdés. Engedd tudnom, hogy van többféle életfeladat, és mindegyiknek megvan a maga előrevivő jelentősége. Tudjam mindig megtenni a magam kötelességét, de soha ne felejtsem el, hogy a legszemélyesebb lelkiismereti feladatom a szent és a közönséges, a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetése. Mindez így igaz, de kérlek, értesd meg velem, miért van az életben annyi homály, félreértés és ellenségeskedés? Köszönöm, hogy általad fölismerem, számomra az Úrnak törvénye, rendelése és parancsolata sokszor mellékessé válik. Szaladok a boldogság után, s az ő akaratát nem keresem teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből. Kérlek, segíts, hogy tegyek jóval több erőfeszítést az isteni igazság megértéséért. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Bartók Béla halála napja. 81 éve 1945-ben, ezen a napon halt meg New Yorkban Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongorista és népdalgyűjtő. Egyedi zenei stílusa a magyar népdalok és a modern európai irányzat ötvözetéből alakult ki. Legismertebb színpadi művei a Kékszakállú herceg vára, a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin. Humanista törekvéseit jelzi a Kantáta profána. Kései művei a második hegedűverseny, a zenekari koncertó és a harmadik zongoraverseny alkotója előtt már megvilágosodott az ember jövőjének reményteljes táblata. Magyar Péter miniszterelnök egyházi emlékeket ajándékoz a pápának. Magyar Péter miniszterelnök vatikáni látogatása alkalmából 1956-os egyházi dokumentumokat ajándékoz Leó pápának. A kormányfő csütörtökön vett részt magánaudiencián a Vatikánban. Ennek során különleges ajándékokkal kereste föl Leó pápát. A kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket vitt magával a találkozóra. A miniszterelnök által vitt ajándékok között szerepelt 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének kalligráfus által kézzel készített leírata. Emellett átadta Vincenti József bíboros emlékiratainak 1974-ben New Yorkban megjelent első amerikai kiadását is. A találkozó csütörtökön 10 óra 45-től volt, amikor Leó pápa négy szem közé magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. Ezt követően a miniszterelnök bemutatta a magyar delegáció tagjait, köztük Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Belkei György Lászlót, a külügyminisztériumi parlamenti államtitkárt. Súlyos kérdések és örömteli találkozások a Szódon. Több mint 300-an vettek részt az idén az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye missziói napján a Szódon, a templomban és a Petőfi iskolában. A szeptember 19-i alkalomra az Úr kegyelméből, a terület összes gyülekezetéből érkeztek testvérek. A nyitóprogramon Bence Gábor segítségével megtanulhattak a jelenlévők néhány olyan éneket, amely a 2030-ban megjelentetni tervezett új énekeskönyvben kap majd helyet. Miért énekel az egyház? Mi a különbség ének és dal között? És mi az a műanyagzene? Ezekre a kérdésekre is választ adott a Fóton működő Evangélikus Kántorképző Intézet igazgatója. Az istentiszteleten Keckó Pál, az Északi Egyházkerület püspöke szolgált ige hirdetéssel, majd fórumbeszélgetés keretében néhány igen nehéz, de annál fontosabb témáról osztotta meg gondolatait Móricz Péter egyházmegyei felügyelő. Érintették a nők helyzetét egyházunk vezetésében, a lelkész utánpótlás nehézségeit, a gyülekezetek létszámbeli fogyatkozásának okait, valamint ezek megoldási lehetőségeit. Október a reformáció hónapja programsorozata. Motto: megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. 145. Zsoltár, 20. vers. Az ünnepélyes megnyitó Budapesten október 1-én 18 órakor lesz a Deák téri evangélikus templomban. Szokás szerint már közzétették azokat a programokat is, amelyeket a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervez októberben. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
0: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Hogyha most vagytok itt először, akkor hadd mutatkozzunk be. Én vagyok Sápi Márk, műsorvezetőtársam pedig Petyár Lóri, vendégünk pedig Koncsár Balázs. Balázs, üdvözlünk az Érted Podcastben.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Üdvözlünk.
0: Akik most csatlakoztok, először még egyet hadd mondjak el nektek, hogy ez a podcast arról szól, hogy megvitatunk mindenféle dolgot, a kapcsolatokat, bűnöket, szolgálatot és mindent, amihez tartozik, és mindezt keresztény szemszögből. Ma pedig a dicsőítésről fogunk beszélni, és ezért hívtuk meg Koncsár Balázst, aki a Zeropágosz zenekarnak a vezetője, dalíró, dicsőítésvezető is lesz, mit hozzáfűzzön ehhez a témához. Biztos sokszor láttátok már Balázst, hogyha máshol nem, akkor klippekben, és csak hadd mondjak erről egy rövid történetet, amit hallottam egy volt gyülekezeti tagjától, és ezt nagyon sok mindent el fog mondani róla, tehát mikor még 10 éves volt Balázs, akkor kint készültek egy zenei darabot előadni, és véletlenül rosszul nyomtatták ki a szöveget. És ezt mondta a zenei felkészítő, hogy húzzák ki azt a szót, hogy Jézus, már pluszban volt benne a szövegben, és mindenki kihúzta, kisetírozta, Balázs pedig aláhúzta, és azt mondta, hogy Jézus nevét nem húzzuk ki. Szóval ez nagyon sokat elmond rólad, és ahhoz, hogy hogyan állsz hozzá a dicsőítéshez, a szöveghez, szóval most ezt szeretnénk tőled megtudni, és kicsit jobban belelátni a történetbe. Kezdjük is a legelején, hogy mi számodra a dicsőítés, vagy hogyan írnád körül? Tegyük fel, hogyha most egy ilyen TEDx-es előadáson vagy, és van 2 perced elmondani, hogy mi ez a dicsőítés, akkor hogyan mutatnád be, hogyha ez egy új fogalom lenne mindenki számára?
3: Én úgy fogalmaztam meg mostanában magamnak, hogy szerintem a dicsőítés egy szóban fókuszváltás. Ugye a kamerán is, amikor kamera bevesz egy képet, akkor el kell dönteni, hogy min van a fókusz. És ami nincs fókuszban azon a kameraképen, az ugyanúgy ott van a képben, de homályos. És azt látom, hogy akár így általában így a dicsőítő életstílusról beszélünk, vagy tehát úgy általában a dicsőítésről, vagy akár így a zenei kontextusban a dicsőítésről, én azt látom, hogy egyszerűen csak Isten dicsőségének, az amúgy is jelenlévő dicsőségének, amúgy is ott lévő dicsőségének a kiemelése és fókuszba helyezése, mintha egyet tekerne az ember a kamerán is. Azt mondja, hogy Istenem, eddig is itt voltál, mindig itt voltál velem, de most rád figyelek, és most szeretnélek csak nézni téged, és kapcsolódni hozzád, és minden más homályosuljon el, és te legyél élesen kirajzolódva. Úgyhogy én talán röviden így foglalnám össze, hogy számomra mit jelent ez, és én is próbálom ezt így gyakorlatba ültetni. És ez azért jó, mert ugye ez így nem kapcsolódik csak egy dicsőítő alkalomhoz. Számomra akár még a zenei éneklős dicsőítés is ezzel az analógiával élve igazából megállok az utcán, és egy olyan élethelyzetben, egy olyan gondolati spirálban vagyok, ami lejjebb húz, akkor megállok, és azt mondom, Istenem, köszönöm, hogy jó vagy, Istenem, köszönöm, hogy szent vagy, más vagy, mint bárki más, és igazából számomra így ennyi a lényeg az egésznek.

0: Ez azért tetszett, hogy amúgy nem kötötted csak a zenéhez, mert ez azt jelenti, hogy én is, akinek nincs jó hangja, például tudunk dicsőíteni. Szóval ez nem csak önöknek szól, mint te, akiknek jó hangjuk van, de hál' Istennek, hogy téged megáldott Isten ezzel az adottsággal, és te hogyan vetted ezt észre, vagy hogyan kaptad az elhívást arra, hogy te dicsőítésvezető legyél, hogyan léptél bele ebbe a szolgálatba?
1: Azt szerintem a második kérdés jobb, mert én nem éreztem egy olyan pontot, hogy jött egy kijelentés és elhívás arra, hogy Balázs, te vezess dicsőítést, vagy legyél dicsőítésben. Kiskoromtól zenélek, és ahol tudtam, zenéltem, és egy adott ponton azt vettem észre, hogy bizonyos emberek, akik körülöttem vannak, felismerik bennem az ajándékot, elkezdenek bele helyezni olyan helyzetekbe, amik kiemelnek a komfortzónából, akár zeneileg, akár így vezetésben is, mert nekem pont a vezetés része az, ami néha küzdelmesebb. Én szívem szerint egy billentyű mögött meghunyászkodnék gyakran a sarokban, és hogy viszont voltak mindig olyan emberek, akármilyen közösségben voltam, tehát ugye itt, ahogy az Erdélyi Baptista közösségben is, ahogy felnőttem, meg aztán később, hogy Budapestre kerültem, mindig voltak olyan emberek, akik előttem jártak, vagy akik tekintélyek voltak fölöttem, és felismerték bennem. Ugyanakkor volt egy szükséghelyzet, és akkor megpróbáltak valahogy oda belehelyezni. Néha nagyon mély víznek érződött ez. Például csak emlékszem, hogy Hargita táborban voltam az egyik nyáron, itt nem is tudom hány éves lehettem, és akkor az ottani, aki ott dicsőítést vezetett akkor, csak egy annyit mondott, hogy egyszer-kétszer hallott gitározni engem, meg énekelni, és annyit mondott, hogy 5 év múlva majd neked kell itt vezetni a dicsőítést, és akkor ez ilyen, én nem is tudtam, eszik vagy isszák ezt, de nagyon-nagyon sokat jelentett, hogy valaki látja bennem azt, hogy nekem erre van ajándékom, elhívásom. És akkor még nem hittem el, meg ilyen szkeptikus voltam ezzel. Nem is tudom, hogy kívántam-e, de ilyen, igazából ez a leglényegesebb dolog szerintem ebben, hogy nem nagyon kerestem ezt, hanem más emberek szükséghelyzetekre reagálva helyeztek bele ilyen helyzetekbe.
2: Nincs benne öngyelöltség, ahogy mondtad meg, hogy mások ezt visszajelezték neked, hogy alkalmas vagy erre, és akkor, hogy kipróbáltad, gondolom ez számodra is bizonyossá vált, hogy Isten használna akkor ebben a szolgálatban.
1: Abszolút, és főleg abban, csak hogy egy konkrét példát mondjak, amikor én jelentkeztem Budapestre egyetemre, akkor kollégiumot kerestem, és az a kollégium, ahol végül laktam, a Veselényi utcai baptista gyülekezet épületében volt, és akkor leveleztem a Kübler Jánossal, a lelkipásztorral, és a levélben, amelyben érdeklődtem a kollégiumi részletek felől, válaszlevében kérdezte, hogy jól látom, hogy tudsz-e gitározni, hogy tudsz gitározni és énekelni, mert évek óta imádkoztak a gyülekezetben valakiért, aki ebben konzisztensen tudja vezetni a gyülekezetet, és akkor nekem az teljesen új volt, hogy én egy gitárral kiálljak, de szombaton reggel felköltöztem Budapestre, szombat délután pedig így esküvőn vezettem gitárral és énekel a dicsőítést, úgyhogy erről a mély vízről beszélek, de én nagyon hálás vagyok amúgy, hogy így alakult, meg mindig kicsit így bedobtak oda, ahol nem volt komfortos.

0: Igen, meg ez is aláhúzza azt, hogy ugye Isten nem a készeket hívja el, hanem az elhivatagot készíti fel, amit nagyon sokan mondanak. És ugye sokan vannak szerintem így, hogy valamilyen közegbe érzik az elhívást, vagy ráerőltetik csúnyán mondva azt, hogy vezessék ők a dicsőítést, mert ők az egyedüliek, akik tudnak énekelni, tudnak gitározni, tudnak zongorázni, és ez nem muszáj egy gyülekezetben legyen, lehet egy házi közösségben, házi csoportban, vagy akár egy családi találkozón is, de tegyük, hogyha van egy ilyen alkalom, kötött vagy kötetlen, akár gyülekezeti, akár házi csoportos, hogyan kellene felkészülni egy ilyen dicsőítésvezetőnek erre a szolgálatra, vagy te hogyan szoktál felkészülni erre, mi az, amit tanácsolnál másoknak is így a felkészülés során? Csak így lépjünk bele a songbookba, és ahol, tehát az a bibliai verses, hogy kinyitjuk a Bibliát, és ahol esik az újunk, azt elénekeljük, vagy mégis mi ennek a folyamata, hogyan szoktál készülni egy ilyen dicsőítő alkalomra, igen.
1: Igen, hát a hogyan kellene, és te hogyan szoktál között azért erősen...
2: Mondd az ideális,
1: mondom az ideális.
2: És nem mondták, hogy te milyen vagy, jó?
1: Jó. Hát elmondom azt, hogy nekem mi a célom, amit néha sikerül elérni, néha nem. De mondjuk külön választanám a lelki-szellemi felkészülést, meg a technikai, vagy hogy először mondanám azt, hogy nekem szerintem... Most azért legintenzívebben mostanában a gyülekezetben, tehát a vasárnapi alkalmon, meg a szombat öt mozgalom alkalmain vezetek dicsőítés, és akkor így ezekből tudok meríteni. De például ugye szombat öt alkalmakon szokott hosszasabb dicsőítés lenni, ahol több felkészülést igényel az egész, és ott az első dolog, ami eszembe jut, ha a felkészülés kapcsán, az mindig az ima alkalom, amikor a vezetőkkel, meg a szolgálókkal, mondjuk csütörtökönként, minden csütörtökön egy-két órát ott töltünk Isten jelenlétében, Isten előtt, és keressük azt, hogy mit akar elvégezni a következő alkalmon. És nagyon sokszor olyankor jönnek fel, ima alatt pengettem a gitárt, és csak jönnek fel olyan dalok, amik majd benne kell legyenek a setlistben, vagy volt már olyan, hogy új dalok, dallamok, amik később Areopagus lemezre felkerültek, egy ilyen ima közösségben születtek. Valahogy számomra mostanában, az utóbbi időben a legmélyebb megélése Isten közelségének gyakran ezekben az ima közösségekben van. És az, ahogy együtt keresünk Istent egy konkrét alkalom menete kapcsán, és hogy mit akar elvégezni az Úr azon az alkalmon, úgy látom, hogy ott lehet olyan szívállapotba kerülni, hogy aztán a köré szépen rendeződik a többi dolog. És egyébként, hogyha mondjuk gyakorlati dolgokra bontanám le ezt az egészet felkészülés szempontjából, tanulom azt, hogy érdemes kiszervezni a dolgokat, tehát hogy ne nekem kelljen a technikussal és megbeszélni mindent, ne nekem kelljen minden beosztást megcsinálni, tehát hogy a gyakorlati dolgokat tanulom, hogy lehet minél jobban kiszervezni.
3: Beosztást értesz ez alatt, ugye?
1: Beosztást, így van, kommunikáció, milyen hangszerek lesznek, stb. De ez az, ami egyelőre még nem sikerül olyan jól. De tanulom azt, hogy kiszervezni azért érdemes, hogy pont ez a fókusz dolog meg tudjon maradni. Egyébként általában úgy szokott nekem kinézni az egész, hogyha mondjuk magamban otthon vagyok, és na most már össze kell rakni azt a dallistát, akkor csendben vagyok, és figyelek, hogy elkezd-e bennem énekelni egy dal. És hogyha elkezd egy-két dal bennem valahogy megszületni, és ilyenkor van néha, hogy olyan dalok jönnek elő, amiket évek óta nem énekeltem, és ha ez így elkezd bennem megszületni, akkor, és van egy-kettő-három ilyen dal, akkor általában azok köré húzom fel a többi dalt. Úgy értem, hogy akkor hangnembe keresek még olyan dalokat, amik közel állnak, könnyen át lehet menni egyikből a másikba, ezek köré, a dalok köré építem ezt így a setlistet, illetve az is fontos ilyenkor, hogy mit értettünk meg mondjuk egy ima alkalmon, hogy mi kell legyen ezen az alkalmon, az alkalom menete. Isten most jobban hív mondjuk egy bensőséges bűnbánatra, hívja az ő népét, mert akkor az is befolyásolja a dalválasztást, vagy most az ünnepnek van inkább az ideje, hiszem, hogy Isten szelleme különböző dolgokat akar elvégezni különböző helyzetekben és alkalmakon, és

másik után, mondjuk, hogy közben ne menjen idő azzal, hogy ez most milyen hangnemben van, még ének következik, stb., hanem hogy akár átfűzni is bátran tudjam szabadabban. De ez ilyen gyakorlatív dolog. Mm.

0: De nagyon jó, meg jó tanácsok meríthetnek azon hallgatóink ebből, akik hasonló szolgálatban vannak.
1: És mennyire szoktál egyeztetni akár a tanítóval, hogy milyen témát vesz, vagy mennyire fontos, hogy ez így kiegészítse egymást?
2: Ez nagyon jó kérdés, mert néha ebben a dilemmában vagyok, hogy mindig olyan jól jön ki, amikor nem egyeztetek, és akkor összevág az egész, és nem akarom ezt elrontani. De általában azért, általában egyeztetni szoktam, vagy meg szoktam kérdezni, de ez nem ilyen hosszas egyeztetés, általában csak egy címet kapok, vagy egy ige helyet, és ezen belül is meg tud történni az, hogy a finom hangolásokat Isten úgy összerakja, hogy így erre ugyanúgy rá tudok csodálkozni, amikor ez van. De ugye ez azért is egy automatikusabb folyamat, mert a tanítóval általában együtt vagyunk ezeken az ima alkalmakon. Uh-huh. És azért már ott egybeforra szívünk, és gyakran már, mondjuk ha a szombat 5 alkalmakról beszélek, akkor gyakran már 1-2 héttel előtte tudom a témát, mert már az annak mentén imádkozunk, és úgy készülünk.
1: Uh-huh. És már itt vagyunk így a gyülekezeti alkalmak alatt, akkor hogyan látod te, milyen szerepe van a dicsőítésnek egy ilyen gyülekezeti alkalom alatt? Mert ugye megvan mind a két spektrum, van az is, ahol a dicsőítés csak egy ilyen kitöltésnek használják két szolgálat között, meg van olyan, ahol a dicsőítés egy külön show műsor, csúnyán mondva, a gyülekezetekben. Szerinted hogy képzelt el Jézus, vagy Isten, mint a dicsőítést az ő gyülekezetében, hogy mi ennek a helye, mi ennek a célja, hogyan kéne ezt gyakoroljuk, mi a helyes mennyisége, vagy akár minősége így a dicsőítésnek?
2: Nagyon jó kérdés. Mikor azt kérdezed, hogy hogyan képzelt ezt el Jézus, nekem csak így eszembe jut az a sztori, amikor az utolsó vacsora után mennek az Olajfák hegyére, és fel van jegyezve, hogy zsoltárokat énekeltek, és nagyon-nagyon ott lettem volna, hogy halljam, hogy az ott akkor milyen volt, mert lehet, hogy valami hasonlót képzelt el, akkor is, ha nem 12 ember, hanem mondjuk 120-szal vagy 12 000-rel, de szívben valami hasonlót. Nem tudom, szerintem nem lehet erre egy egyértelmű választ adni. Szerintem ennek van kulturális aspektusa is, ami önmagában nem jó, ha a kultúra határozza meg a gyülekezet életét, de nem szerintem nem vonatkoztathatunk el, hogy minden gyülekezetnek van egy kultúrája, egy zenei nyelve is akár. Alapvetően viszont én ugyan azt látom, hogy kevésbé hiszek az ilyen átmenő dalokban, hogy énekeljünk egy éneket, hogy legyen mi alatt persejezni. Inkább azt látom, hogy akkor legyen egy külön elkülönített idő arra, amikor nem feltétlenül csak dicsőítésben, de dicsőítésben, imában, közben rövid bizonyságok vagy üzenetek megosztásában legyen egy elkülönített idő arra, amikor az emberek ilyen módon tudnak találkozni Istennel, ilyen módon tudnak fókuszt váltani. És néha ez a fókuszváltás, amiről beszéltem az elején, azt látom, hogy főleg a mai társadalomban, meg a mi generációnkban nem elég egy ének, és nem elég két ének, addig, hogy ahhoz, hogy szívben megérkezzen.

0: Egyszerűen sokkal más, itt megint a kulturális aspektus jön be, hogy sokkal másabb a mai generációknak a működése, és sokkal másabb hatás éri őket, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt a gyülekezetekben.
1: Igen, meg hogyha már így Jézus életét említetted, ugye a Chosen sorozatban is sokszor azt látjuk, hogy csak így együtt lazulnak a tanítványokkal Jézus, és ugye énekelnek, mikor nincs mit csináljanak, vagy akár egy áitatozás beszélgetés után elképzelem, hogy együtt énekelnek és éneklik ezeket a zsoltárokat. És valahogy én ide tudnám becsatolni, hogy a dicsőítés az sokszor elmondja a szívnek az állapotát, de ahogy ezt elmondja, javít rajta. Mert ahogy kimondjuk, hogy mi van bennünk, és te is mondtad, hogy a többfajta dicsőítés lehet. Van az a bűnbánó, van dicsőít, van öröm, melteli, meg stb. És hogyha ezeket elmondjuk, akkor Jézus úgy finomra hangolja a mi szívünket, hogy fiam, tudom, hogy most szomorú vagy, de hogy nézél rám. És hogyha a dicsőítés annyira hosszú, hogy erről elveszi a figyelmet, akkor az is baj, de hogyha túl rövid, és nem segít úgy ráhangolódni az Isten tiszteletre, Isten tiszteletére, meg a tanításra is, amit Isten üzenni akar nekünk, akkor lehet, hogy kicsit így el tudja venni a figyelmet a lényegről. Szóval én így lőném be ezt a középmércét.
0: Abszolút, ez nagyon jó megközelítés, meg olyan jó ez a kettőség, amit mondasz, hogy kifejezi azt, ami van az emberben, és ezt a zsoltárokban is annyira látom ezt a kettőséget, és nagyon szeretem annak az őszintességét, ahogy a zsoltárok megközelítik Isten jelenlétét és szentségét, hogy Isten jelenlétében és szentségében sem kell bármit elrejtenem abból, ami a szívem legmélyén van. Ez a kettőség szerintem fontos. És egyébként akkor egy gyülekezet pedig, vagy egy gyülekezeten belül egy dicsőítésvezető pedig kemény harcokkal harcolja meg azt, hogy hogyan tudom leginkább ebben a gyülekezetben, ezekkel az emberekkel, hogyan tudom őket leginkább szolgálni abban, hogy oda segítsem ehhez a szívállapothoz. És ez egyik gyülekezetben más, mint a másik gyülekezetben szerintem.
1: Nagyon durva, hogy pont ezt a harc szót használtad, mert hogyha ránézünk a dicsőítésvezetőkre, akkor nem azt látnánk, hogy most kemény harcosok, nyilván azok vagytok lelkileg, de hogy egy olyan szolgálatnak képzeljük el, ami tök menő, kiáll, és akkor minden csaj értük rajong, meg azok nem azt a vérbeli harcosoknak képzeljük el őket, és akkor kicsit visszatérnék arra, amit beszéltünk az előbb, hogy ugye a dicsőítésnek van egy lelki, meg egy technikai része is. És hogy tudod azt megélni, vagy hogy tudod olyan irányba terelni a gyülekezetet, hogy az a közös éneklés az valóban egy dicsőítés legyen, és ne csak egy koncert legyen. Az én személyes példámból sok több emberrel beszéltem már azt, hogy megvitattuk azt, hogy ha kiállítasz egy tök profi szakembert oda a színpadra, és ő énekel azokat az énekeket, amiket mi éneklünk, de nincs megtérve, akkor az dicsőítése vagy nem? Rá tudnak-e hangolódni az emberek, vagy nem? Tudja úgy vezetni csak az énekek és a dallamok által az emberek szívét, mint egy olyan ember, aki nincs megtérve? Mert hogy ezen többfajta gondolkodás van ugye ezen a téren, és te hogy állsz ez hozzá? Mi a különbség szerinted egy dicsőítés csak egy koncert között?
0: Szerintem Isten bármit el tud végezni, de kérdés, hogy mi a célra vezető, meg mi az, amit rendszerré kellene tenni. Én azt nagyon-nagyon a szívállapotban keresem erre a kérdésre a választ. Úgy fogalmaztam meg, hogy mondjuk, hogy mit különbözteti meg a dicsőítést az előadástól, a dicsőítés vezetést egy showtól, az, hogy ha magamban a szívemben én, mint mondjuk dicsőítésvezető, vagy aki a dicsőítésben szolgálok, a szívem legmélyére nézek azon a ponton, akkor az a legfontosabb nekem, hogy az az ember, aki bejött ebbe a terembe, 2 óra múlva, amikor kimegy ebből a teremből, az a fontosabb nekem, hogy mit gondol rólam, vagy az lesz a fontosabb hogy nekem, hogy mit gondol Istenről majd, amikor kilép ebből a teremből. Hogy milyen képe alakult ki a zenélésemről, arról, ahogy csináljuk ezt az egészet, esetleg ezt elmondja, hogy hát de jó volt ma a dicsőítés, vagy volt egy találkozása azzal az Istennel, aki megváltoztat, és lehet, hogy a szentség miatt találkozik a bűneivel, meg önmagával is, de hogy nagyon nem mindegy, hogy az én szívemben mi van, hogy hova akarom őt elvinni, és néha, amikor a saját néha azért lesz előadás, és nekem is sokszor azért volt előadás a dicsőítés vezetésem, mert úgy éreztem, hogy nem vagyok elég jó, valahogy be kell bizonyítanom, hogy elég jó vagyok, és akkor már egyből önmagadra, akaratlanul is önmagadra irányítod a figyelmet, mert valamit be akarsz tölteni magadban, egy űrt, ami ordítja belül, hogy nem vagy elég jó, és valahogy jól kell csináld, de hogyha Isten kegyelméből fel tudok szabadulni ebből, akkor szabad vagyok arra, hogy egyen hátrébb lépjek, és az őszintén a szívem mélyén az legyen, hogy mit fognak gondolni Istenről ezek az emberek, és hogyan fognak találkozni vele. És szerintem hosszú távon mindenképp a szívállapot fogja meghatározni az, hogy ebből mi lesz.

0: És sokkal fontosabb akkor szerinted a előadónak, tehát jelen esetben a dicsőítésvezetőnek a szívének az állapota, mint a hallgatóságé? Tehát, hogy a te szíved állapota sokkal inkább hozzájárul az, hogy egy szolgálok és valóban dicsőítésen veszek részt, mint az, hogy előadok.
1: A sokkal jobban azt nem mondanám, de szerintem valamennyivel jobban.
0: Aha. Szép.
1: Ezért vagyok, mert ezért vezető, ezért dicsőítésvezető, hogy elől menjen ebben, és nyilván lesznek, akikhez nem tudlak csatlakozni, de ahol ketten vagy hárman együtt vannak az ő nevében, Jézus is jelen van, és hogy ez nem arról szól szerintem. Nyilván nagyon sokat számít az, hogy milyen szívállapottal jönnek az emberek. Én vannak ilyen emlékeim, amikor kirázott a hideg, hogy többet nem akarok dicsőítést vezetni, mert egyszerűen egy olyan falat éreztem köztem is az emberek között, de az emberek is emberek között is, és az emberek is Isten között is, hogy nagyon nem éreztem, hogy működne az egész. És ilyenkor meg így kell nyelnem egyet, és azt mondanom, hogy akkor most, mintha csak a szobámban lennék, és Isten és én, és akkor most kicsit figyelmen kívül hagyom azt, hogy úgy érzem, hogy ők nem veszik az adást, és csak így Istennel vagyok kettesben.
0: Nagyon jó. Ez nekem új. Ez nagyon jó lelkület. Tehát, hogyha tényleg így álltok ti hozzá a dicsőítésvezetők, ez követendő példa is. Úgy köszönjük.
2: És szeretném, hogy most kicsit beszélnénk az Areopágoszról is, ugye a zenei alakulatnak, aminek te is a tagja vagy, hogyha tudnál mesélni ennek a megalapításáról, honnan jött az ötlet, honnan jött a vezetetés, honnan jött a névnek az ötlete?
1: Igen, ez egy olyan élethelyzetben alakult meg, az én élethelyzetemben az Areopágosz, vagy úgy indult el, hogy volt egy körülbelül 4-5 éve, egy olyan pontra jutottam, ahol így tudtam, hogy Isten helyezett a dicsőítés szolgálatokba, meg úgy unblock a zenei szolgálatokba egyáltalán, de nem tudtam, hogy ez egy hosszú távú dolog, vagy ez egy időszakra szól. És eljutottam egy olyan pontra, ahol nem tudtam meggyőződésből azt mondani, hogy Isten engem a jövőben ebben akar látni, és nagyon megküzdöttem, vagyis nagyon nehéz volt, mert nagyon szeretek zenélni, de tudtam, hogy ha Isten hosszú távon nem erre hív, akkor másba kell fektetnem az energiámat, és akár másban képezni magam, stb. De így nagyon jó volt így megtapasztalni. Ott viszont elég egyértelműen beszélt Isten arról, hogy hosszú távon is ebbe hív. Akkor viszont utána adta magát, hogy ez nem egy magányos harcos történet, és tudtam azt is, hogy voltak már ilyen dalkezdeményeim, amiket megírtam, meg szerintem dalaim is, igen. És tudtam, hogy akkor Isten nem egyedül hív ebbe a harcba, hanem harcostársakat ad mellém, elkezdtem imádkozni. Egyébként akkor is már ugye dicsőítést vezettem rendszeresen szombat 5 alkalmakon, és azokból a zenészekből, akikkel ott gyakran zenéltem együtt, így egyenként leültem velük, megkérdeztem, hogy szívesen elmondtam, hogy mi a helyzet, mi a látás, az elhívásomat a zenével kapcsolatban, és nagyon-nagyon hamar egy húron pendültünk, hogy úgy fogalmazzak így. Olyan érdekes, hogy ugye 8-an vagyunk a zenekarban, 7-en indultunk, most már 8-an vagyunk, de nagyon-nagyon egymásra vannak hangolva, úgy látom, hogy egyenként az elhívások, és így összeadódik, mint egy puzzle az Areopágosznak az elhívása, úgy, hogy most már kb. Szinte senki nem szolgál a szombat 5-be rajtam kívül, meg még egy srácon kívül, de mégis valahogy úgy a szívünkön van, úgy, hogy már van, aki nem is Budapesten lakik, de valahogy így azt érezzük, hogy az Areopágosz valahogy az elhívásunk egyenként is, és együtt is. És egyébként a névválasztás az egy vicces történet. Én valamikor, nem tudom, gyerekként olvastam a Bibliát, Apostolok cselekedetei 17. rész. Néztem, hogy Pál ott beszél az Areopágoszon, Aténban. Ugye az Areopágosz egy ilyen, kb. Egy ilyen vallásügyi bizottságnak a helyszíne volt Aténban, ahova oda tették Pált, hogy akkor beszélj nekünk erről az ismeretlen Istenről. És mi olvastam gyerekként, azt nézem, Areopagus, ez nagyon menő hangzik, ha egyszer lesz egy zenekarom, akkor ez lesz a neve. És amikor
0: az... ebben nem alkazok lesznek a zenekari tagok.
1: Igen, hát nem épp így volt, de voltak érdekes beszélgetések ezzel kapcsolatban, mert az első találkozón, amikor azt mondtuk, hogy azt látjuk, hogy Isten hív valamibe, álljunk bele, na mi lesz a nevünk, és akkor elmondtam, csak így hirtelen eszembe jutott a semmiből ez a sztori, és akkor a csapat felének nagyon tetszett, a másik felének nagyon nem, meg nehezen megjegyezhető, mindenki aerónak fogja mondani Areó helyett, öregek nem tudják beírni YouTube-ra, és akkor így létrehoztam egy chat csoporttot a csapattagoknak, és úgy az volt a címe, hogy Areopagus kérdőjel, mert még nem tudtuk, hogy akkor bevállaljuk ezt a nevet, és akkor a dobosunk átírta a kérdőjelet felkiáltójára is. Azóta nem volt senkinek reklamációja ezzel most kapcsolatban. Úgyhogy igen. Egyébként az Areopagus név azért nagyon jól lefedi az elhívásunkat is, hogyha egy ilyen rövid, nem tudom, szlogent kellene megfogalmaznunk, akkor azt fogalmaztuk meg, hogy Areopagus az ismeretlen Istenről. És szeretnénk, amellett, hogy így Krisztus Egyházának adni olyan dalokat, amikkel tudnak kapcsolódni Istenhez, amellett így szeretnénk valahogy mi is keressük még ezt, hogy pontosan hogy, de valahogy megszólítani a nem keresztény szubkultúrát, tehát nem csak a keresztény szubkultúrát, hanem a kívülállókat is. És ott Pál, ahogy mondja az Areopagus-i beszédét, akkor ugye hivatkozik az ő költőjükre, és azt mondja, hogy ebben az Isten, ismeretlen Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, és szeretnénk, hogy ahogy így Isten hangját megjelenítjük ezekben a dalokban, olyan is, aki nem ismert eddig Istent, valahogy felismerje azt, hogy ez az az Isten, aki most ezen a dalon keresztül beszél hozzám, ez az az Isten, akiben amúgy élek, mozgok és vagyok, csak számomra még ismeretlen, és hogy ez az ismeretlen Isten valahogy ismerté váljon, vagy a félre ismert Isten megismerhetővé váljon így a dalok által. Úgyhogy ez így nagyon végül azért is maradtunk szerintem emellett a név mellett, mert ami a szívünkben van, az nagyon jól lefedi ez.

0: Hú, ez szép ez a történet, meg tetszik, hogy Isten ugye többeteket vezetett ebben, nem csak egy ilyen egyéni látás volt, és kellett húzogasd a többieket magad után, hanem együtt kívántátok egy szívvel, egy lélekkel, és ugye a dicsítésben is fontos, ezt gondolom, pláne így csapatszinten, hogy egy szívvel menjetek bele az egészbe, de gondolom meg feltételezem, hogy voltak nektek is ilyen kanyarok, meg döccenők, amikor nem ment minden terv szerint, hogyha tudnál ezekről is mesélni, hogy egy ilyen profi zenekarnak a vezetésében, vagy előremenetelében milyen kihívásokkal találkozhatok csapatként, és hogyan szoktátok ezeket kezelni?
1: Tulajdonképpen egy kihívást emelnék ki, az pedig, amit már említettem is az előbb, hogy más élethelyzetekben vagyunk, mint amikor elindult a zenekar, és van, aki már elköltözött Budapestről, nem ott él, van, aki közben gyülekezetet plántál, például a dobosunk, és úgy amlok az életben kevesebb időt töltünk együtt, mint az elején, és van ebben valami szép is, de ugyanakkor nem szeretnénk azt, hogy ilyen high school reunion, tehát ilyen érettségi találkozó érzete legyen mindig annak, amikor együtt zenélünk. És talán most pont egy olyan helyzetben vagyunk, amikor én is vezetőként, úgy zenekarvezetőként így nehéz volt felismerni azt, hogy nem Isten szerint priorizáltam, és Isten hívott abba, hogy fektessek bátran az Areopágoszba, mint zenekarba, és valahogy süket voltam erre, vagy nem figyeltem arra, hogy megfelelően priorizáljak, és olyan jó viszont igazából arra a kérdésre a válasz, hogy ezeken hogyan kerekedünk felül, mindig az ima volt, azt láttam. Most is, ahogy így kijött ez a nehézség, vagy így rossz volt látni vezetőként azt, hogy mások amúgy tennének többet bele a zenekarba, a többi zenekari tag, és néha, mintha nálam akadna el a dolog, mert mint vezetőként nem tudok olyan szinten beleállni. És ez a helyzet, vagy ez a nehézség igazából egy online imaközösséggel oldódott fel, vagy ott tudtuk ezt megbeszélni, ott tudtunk Isten elé menni, és így kérni, hogy csak így, Istenem, hogyha ez továbbra is a szíveden van, és priorizálunk kell, akkor segíts, nyisd meg az utat erre. És olyan jó volt, hogy így megnyílt az út, és ebbe a fél évben már többet tudtunk bevállalni, mint mondjuk az elmúlt fél évben. És egyébként a zenekar elején, legelején az volt, hogy próbanapokat jelöltünk ki, de azt mondtuk, hogy legelőször csak így ima közösségben és közös dicsőítésben vagyunk Isten előtt, és amennyi idő marad, annyit próbálunk. És általában ebből az lett, hogy reggel 9-kor találkoztunk, és ilyen délután 2-kor kezdtünk próbálni, mert annyira magához vont Isten, vagy így ott voltunk Isten előtt, egymásért imádkoztunk, hogy ez úgy gondolom, hogy olyan megalapozása volt az egésznek, amit azóta se bánok, és lehet, hogy az első albumunk zeneileg jobb lehetett volna, ha több időt töltünk ott a próbákkal, de nem cserélném le most azt az időt, amit ott Isten előtt töltöttünk.
0: És amíg beszéltünk a negatívumokról, beszéljünk kicsit a pozitívumokról is. Van-e ilyen legkiemelkedőbb, legemlékezetesebb dicsőítő alkalom, amin eddig részt vettetek?
1: Nagyon nehéz lenne kiemelni egyet. Mindegyik a maga nemében volt szép, de amit mondjuk az Areopágosszal talán amit kiemelnék, gondolom erre vonatkozik a kérdés, az elmúlt fél évben nem nagyon vállaltunk semmilyen szolgálatot, kivéve egy iskolában körülbelül 40-50 általános iskolás gyereknek zenéltünk. És izgalmas volt, mert akkor játszottuk először az új lemezünkön levő dalokat, és még azelőtt nem játszottuk őket így egyben, és akkor hogy fog megszólalni élőben. De közben elsőstől 8-osig gyerekek ott voltak, mászkáltak, volt, aki figyelt, volt, aki nem. És közben így Andris, az egyik vokalistánk így elmondta az evangéliumot, és csak nagyon megtisztelő volt úgy ott lenni, hogy igazából ez 40 olyan gyerek, akik csak így rácsodálkoznak az egészre, a maguk gyermeki csodálkozásával, és nincsenek elvárásaik felénk, és amúgy csak örülnek, hogy ott vannak, kivéve azt az egy-két nyolcadikost, aki már annyira nem szívesen volt ott, de sulis program volt, ezért ott kellett lennie. És ahogy a gyerekek egyébként válaszoltak az evangéliumra, meg látszott, hogy megérintette őket egy-két dal, amiket nem is gondoltam, hogy egy hatodikos vagy ötödikes megérinthet egy ilyen komoly témákról szóló dal. Nekem ez kiemelkedő volt, és csak örültem, hogy ez pont az olyan időszakban volt, ahol így nagyon nehéz volt priorizálni az Areopágos nekem is, és hogy örültem, hogy semmi más nem vállaltunk be, de ezt így be tudtuk vállalni, és ez egy nagyon különleges dolog volt.
0: Mint egy kicsit olyan kis elővetítés, hogy az új album, és akkor lássuk, hogy hogyan reagálnak rá, de akkor ezek szerint jó visszajelzést kaptatok.
1: Igen, igen. Andriska az első osztályból neki nagyon tetszett, az biztos.
2: De tartogathat így is meglepetéseket, hogy te egész másra számítasz, és olyat szólít meg, akire nem is gondolsz. Igen, ez is szép.

0: Hogyha még tudnál nekünk egy kicsit mesélni a dalírásról, hogy hogyan működik ez nálad, vagy nálatok, hogy csak úgy improvizálsz, meghalasz egy jó dalmat, és akkor hú, erre kéne érni egy szöveget, vagy pedig így a Bibliából fogsz egy jó teológiai gondolatot, és arra is egy dallamot, hogyan szokott ez nálad működni, hogyan kapod az ihletet?
1: Általában hát tudok beszélni, elsősorban beszélek arról, ahogy nálam működik ez, és ez is változó. Az egyik verzió, amit mondtam, hogy például az új lemezünk a Négy égtáj felől, nek a címadó, a lemez címét adó dal a Négy égtáj felől, az pont egy ilyen szombatötös ima alkalmon jött, amikor Isten előtt voltunk, és akkor játszottam egy akkordkört, miközben többiek imádkoztak, és jött egy ilyen két sor, hogy összehívlak most a Négy égtáj felől, jöjj közel népem, jöjj és tündökölj. És aztán az úgy folytatódott, hogy volt ez a két sorom, azt kitettem egy Insta-sztoriba, és akkor a basszusgitárosunk, aki egyébként a producerünk, ő gyorsan mondta, hogy zuhany alatt annyira megihlett az egész, hogy még gyorsan volna hozzá ötlete, és akkor összeültünk, és akkor befejeztük igazából a dalt ketten. De egyébként ez a ritkábbik verzió, hogy tudok csapatban dolgozni, hogy őszinte legyek dalírásban, próbálok ebbe fejlődni, de általában az van, hogy egy refrénnek egy-két sora jön dallammal és szöveggel együtt egyszerre, akkor előveszek egy hangszert, vagy egy zongorát, vagy egy gitárt, játszogatom körbe, figyelek, hogy jön-e más hozzá, vagy ha épp olyan, akkor csak így Isten előtt vagyok, és figyelek, hogy akar-e adni mást hozzá, de általában ez ilyen 3-4 sor szokott lenni, és ez a legnehezebb része, hogy van a 3-4 sorod, és ott ül a hangjegyzeteidben, és az viszont munka, hogy utána leülni, és akkor abból egy dalt formálni, hogy ne legyen az egész erőltetett, hogy valahogy ugyanazt tudja elmondani, ami az eredeti ihletettségben benne volt. Egyébként egy másik dalunk az igazság által például az úgy született, hogy a 4-es-6-os villamoson mentem, és csak így, ahogy mondtad a teológiai igazságot, csak így az Ézsaiás 54 járt bennem, hogy azt mondja ott az ige, hogy igazság által leszel erős, nem kell félned az elnyomástól, sem a pusztító dögvésztől, céltéveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meg az utolsz minden nyelvet, amely perlekedni mer veled. És akkor ezen így gondolkoztam, és akkor csak jött ez a kis dalom, hogy igazság által erős leszel, nem kell már félned, ha rátörnek éjjel is. Szóval egy 4-es-6-os villamoson is jött az egész, és ilyenkor csak gyorsan veszem elő a hangjegyzetemet, és gyorsan feldudolom magamnak, ami aztán remélhetőleg értelmezhető állapotban lesz ahhoz, hogy utána bármit
2: kezdődik. Zakatol a villamos alatt?
1: Igen, a villamos, hát a 4-es-6-os nagykörút háttérzajával. Egyébként a Bíz bennem, az egy másik dal az új lemezünkről, az pedig Viki, aki énekli, ő írta Annával, a csellósunkkal is. Ők is pedig csak így összeültek egy ilyen barátnős találkozóra, ha jól tudom. Elkezdtek dicsőíteni, elkezdtek így imádkozni, és így Isten elé menni, és így érződik a dalon, hogy a szívük legmélyéből jött fel az a dal, és úgy tudom, hogy ott helyben estem, befejezték azt a dalt. És talán ezzel a dallal rezonálnak a leginkább most. A számok mindenképp azt mutatják, és nekünk is ez volt az első dal, amire tudtuk, hogy na, nem tudjuk, hogy mi lesz a következő lemezen, de a Bíz bennem az biztos benne lesz, mert hadd mondjak el Vikiről, ő a másik dalszerző. Legtöbb dalt vagy én, vagy Viki írjuk. Még akkor is a így csapatmunkában néha. De egy sztorit hadd mondjak el Vikiről. Egyszer valami próba miatt mentem a lakásra, ahol ő lakott, és akkor el kellett próbálnunk valamit, gondoltam, akkor kipróbálom a gitárját. És a gitárján látom, hogy itt a tetején eléggé meg van rongálódva a fa. És akkor kérdezem, hogy ezzel itt mi történt. És azt mondja a legnagyobb természetessége, hogy ja, nagyon sokszor szoktam sírni, amikor dicsőítek, és a könnyeinek a helye kimarta a gitárnak a burkolatát, és szerintem ez nagyon sokat elmond Viki szívéről. hogy olyan szinten éli meg az Istennel való kapcsolatának a magasságait és mélységeit a dalokban, hogy abból tudnak ilyen dalok születni.
0: Ez szép.

0: Úgy pont hallottam egy interjút a Shane-nel, és ő is mondta, hogy beszéltek a pásztorral, és mondta, hogy hát délután erről fogok prédikálni, és 12 óra volt, és azt mondta, oké, írok egy dalt erről. Tehát így 7 óra leforgás alatt ő írt egy dalt, és annyira szép, hogy Isten ennyire meg tudik vetni, hogy ami ott nála van, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy ezt átveszünk tőle, és előadjuk a legjobb tudásunk szerint.
1: Igen.
0: És még egy kérdést így zárásként, hogy mit tanácsolnál valakinek, aki szeretne dicsőítésvezető lenni, vagy már az, de mégis úgy érzi, hogy el van akadva, és szüksége van még valamire, vagy te mit tanácsolnál a fiatal Koncsárd Balázsnak esetleg?
1: Ha úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy mit tanácsolnál annak, aki szeretne dicsőítésvezető lenni, akkor lehet, hogy egyből azt mondanám, hogy ne akarjon, vagy eleve furcsa nekem, hogyha valaki nagyon szeretne dicsőítésvezető lenni, vagy nagyon szeretne egyáltalán dicsőítésben szolgálni. Nem azt mondom, mert ha őszinte vagyok, én is álmodoztam arról, hogy mások előtt fog zenélni gyerekként, vagy nem tudom, hogy Pintér Béla, hát mindig Rongyosra hallgattam, és akkor én is mindig elképzeltem, hogy Pintér Béla vagyok, vagy nem tudom, így a szobámban. De egy adott ponton igazából szerintem el kell jutni abba a szívállapotba, hogy amúgy nekem mindegy, hogy dicsőítésvezető vagyok, vagy nem. Sőt, szerintem én most, akiket próbálok mentorálni dicsőítésvezetésben, azt keresem, és van pont egy ilyenre példa, hogy nagyon nem szeretne az lenni, de látom rajta az ajándékot, és na, hogyha egy ilyen szívállapot van, akkor abból tudom biztosan, hogy nem lesz rossz vége, és bátran fektethetek bele. És viszont, hogyha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy mit mondanék a fiatal Koncsárd Balázsnak, vagy mit mondanék annak, aki tudja, hogy erre hívja Isten, és tényleg ebben van a helye, akkor egyszerűen csak azt mondanám, hogy aki a kevesen hű, arra tudnak csak sokat bízni, hogy ha ez a kevés, ez annyit jelent, hogy legelején, hogy megtanulod magadat belevezetni a dicsőítésbe, és ott otthon a belső szobádban, az Istennel való személyes közösségben megtanulod ezt a fókuszváltást, hogy a szíved hogyan tud fókuszt váltani, és meglátni Isten dicsőségét, és megvallani Isten dicsőségét, vagy aztán egy kis házi csoportban, vagy nem tudom, a családodban. És hidd el, hogy lesznek olyan emberek, és Istennek gondja van arról, hogy ha aztán nagyobb dicsőítő szolgálatban akar látni téged, bár nem hiszek abban, hogy nagyobb vagy kisebb szolgálatok lennének, de hogyha nagyobb léptékű dicsőítő szolgálatban akar látni téged, akkor meg lesz a szükséghelyzet, és meg lesz az ember, aki téged belehív ebbe a szükséghelyzetbe. Én ezt látom, hogy semmiképp ne helyezkedj, hanem legyél hű abban, ahol vagy, és aki a kevesen hű, arra sokat fognak bízni.
2: Én ezt nagyon ráhúznám. Légy hű a kicsiben, és Isten majd többet is bíz rád, vagy mondhatjuk azt, hogy fel fog emelni. És ne azt készes, hogy hova emelkedhetek, hanem úgy, Uram, úgy érzem, ebben kell helytállnom, és ő majd kiformálja.
0: És ez ugyanúgy alkalmazható minden szolgálati területre, vagy akár még munkára is, hogyha abban a kis feladatban nem vagy jó, akkor nem leszel jó a nagy feladatban se. És hogyha jó vagy, akkor meg valaki észrevesz, vagy Isten arra vezeti őt, hogy észrevegyen téged.
2: Ha figyeltük a válaszaidat, vagy a monológiaidat, Balázs, akkor nagyon sokat meríthetünk. Tehát ez a podcast, én most így többet hallgattam, nagyon sokat meríthetünk, bármilyen szolgáló is vagyunk, és ez tanulságú szolgálat. Tehát átvetíthetők ezek az igazságok, vagy amiket te megész, és köszönöm.
0: Köszönjük szépen, és hallgatóinak is köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!

Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Megváltottak idegenben. A mai ige Mózes 4. könyve 23:9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megved bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különösnek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Holnap még tart a női csendes napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Szeretett gyülekezet, közösen énekeljük énekeskönyvünk 311. énekét. Oly szent a szeretet, mely minket egyesít.

Mindenható Isten, édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusnak áldott és szent nevében keressük színedet és orcádat. Megköszönjük végére mérhetetlen jóságodat, szeretetedet, melyel körülvettél bennünket. Urunk, hálások vagyunk azért, hogy Te a hétköznapokban is eligazítottál bennünket, hozzád fordulhattunk, és tőled kérhettünk segítséget. Hálások vagyunk a Szent Szombatért, a Teremtés emlékünnepéért, azért, hogy néped gyermekeit összegyülekezhettek e hajlékba, e házban. Urunk, kérünk téged arra, segíts, hogy küldetésünket is be tudjuk tölteni. Urunk, nagyon sokszor elhatározzuk azt, hogy néked kívánunk szolgálni, és cselekedni kívánunk, és nagyon sokszor csak ígérjük ezt a cselekvést, segíts, hogy ez a mai naptól kezdve valóság legyen. Kérünk téged arra, hogy ezek értelmében hallgass meg könyörgésünket, légy közöttünk, és légy mindenkor velünk. Ez a mi kérésünk, Urunk. Érdemünk nincsen, hanem a Szent Fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgassál meg kegyelemből. Amen.

Páskujné Kovács Erzsébet, vegyed a szívemet. A kívánságom, édes Istenem, hogy a tied legyen az életem. Az életemben minden tett, gondolat, te irányíts ösvényt, utakat a lábam előtt, és fogjad a kezem, az elmém, a szívem. Igen. Mert ez a földi út nagybetűs hazugság. Elveszi az élet tőled kapott jussát a szívünket. Az érzésünket megcsalja, becsap. Mindig ígér, mégis adós marad. Útjain szövevény bűnkuszált a boglyok, amikbe de sokszor én is belebotlok. Ezért kívánom, Istenem, hogy a tiéd legyen az életem. Nálad béke van, gyógyulás, irgalom. Úgy fáraszt, hogy ki sem mondhatom a hiába valóság, a hazugság. Vegyed az életem tőled kapott jussát a szívemet. Legyen a tiéd, hogy megtarthassam benne beszédedet.

0: ige hirdetés alapgondolatát, Királyok első könyve, 19. fejezet, 9-től 13. verséig olvasom. És beméne ott egy barlangban, és ott hála. És ímé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondanéki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték. És csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő orcáját palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ímé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondta. Mit csinálsz itt, Illés?
1: Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. Kisgyerekkorom óta gondolkodom azon, hogy miért van az, hogy minél közelebb érünk Jézus második eljöveteléhez, annál kényelmesebben tudunk aludni. Miért van az, hogy a 10 szűz, amikor már hosszú ideje várakoztak, és tudják biztosan, hogy nem sokára jön a vőlegény, hiszen már hosszú idő eltelt, miért aludnak el mindnyájan? Miért van az, hogy Laodicea langymeleg, hiszen soha a világtörténelemben annyi jel nem mutatta még Jézus visszajövetelét, mint ma. Jézusnak vissza kell jönni, ez egy észszerű dolog ma. Vagy pedig az az észszerű, hogy a világnak a sorsa az az lesz, hogy önmagát megsemmisíti. Az önmagát megsemmisítő világban úgy gondolom senki nem hisz. Viszont tönkrement az ember kapcsolata önmagával, tönkrement a másikkal való kapcsolatunk, társadalmi kérdések ezernyi problémáját megoldani nem tudjuk, és tönkretettük a világunkat is, és így az Istennel való kapcsolatunk is megromlott. De hiszen mi ezt tudjuk, hiszen mi prédikáljuk azt, hogy Jézus visszajön, mi büszkén szoktuk mondani, hogy a teljes igazság birtokába vagyunk, akkor miért van az, hogy alszunk? Talán elfáradtunk? De hát előtte se dolgoztunk olyan nagyon sokat, legalábbis az Úr munkájába. Miért alszunk akkor? Mi ennek az oka? Van az alvásnak egy nagyon érdekes formája, és ez a nagyon érdekes forma talán úgy lehet mondani, a depresszív alvás. A depressziós alvás. Ilyen alvás volt Jónás alvása a hajó fenekén, amikor mindenki azt nézte, hogy hogyan mentheti az életét, Jónás akkor is kényelmesen tudott aludni. Akik alvászavarba küzdenek, annak irigylésre méltó ez az alvás. Pedig nem az. Illés élete a mi számunkra példa. Jakab levelében azt olvassuk, hogy Illés hozzánk hasonló ember volt. És elmondja azt, hogy imádkozott, és nem esett 3,5 évig az eső, utána ismét imádkozott, és esett az eső. Most Jakab nem azt akarja mondani, hogy Illés ilyen esőcsináló imádságot tudott, amit elmondott, és akkor nem esett az eső, amikor elmondta még egyszer, akkor meg esett az eső, hanem itt egészen másról van szó. Illés az Isten embere volt, de hozzánk hasonló ember. És mi is azért vagyunk itt, mert szeretnénk Isten embereivé lenni. Szeretnénk azt, hogy Isten használjon bennünket. Szeretnénk azt, hogy Isten a mi életünkön keresztül embereket mentsen meg. Mikor megkeresztelkedtünk, erre tettünk fogadást, és komolyan gondoltuk. És ez újra és újra eszünkbe jut, ezért van az, hogy mi nagyon sokszor szeretnénk, hogyha megújulás, felüdülés jönne a mi életünkben. Szeretnénk azt, hogyha lelkileg jobban állnánk, hogyha közelebb volnánk Jézus Krisztushoz, aki nem sokára jön. Éppen ezért tekintsünk csak át Illésnek ezt a történetét, amiből egy részletet olvastunk csak, Királyok első könyve 19. fejezetéből, De úgy tekintsük át, hogy a mai élet mai problémáira keressünk mai választ Isten igéjéből. Illés rettenthetetlen proféta volt. Nem átallott odaállni Ahab elé, és elmondani az üzenetet, hogy 3 esztendeig nem lesz eső. Illés engedelmes proféta volt, mert nem félt elmenni Kérit patakjához, amiről tudhatta, hogy elsők között fog kiszáradni, hiszen mindenki tudta Izraelben, hogy a Kérit patakja az nem is patak, hanem Kérit patakja az nem más, mint egy vádi, egy ilyen időszaki vízfolyás csak. Engedelmes proféta volt, mert az Úrnak engedett, és nem a sareptai királynál kopogtatott, hogy adjon néki enni, hanem egy özvegyasszonynál, aki fát szedegetett, hogy az éhhaláltól mentse a fiát és önmagát. Isten embere volt. És az Isten emberének is elfogy nagyon sokszor a hite. A hit az nem egyszerűen egy elméleti dolog. Nem úgy fogyott el Illés hite, hogy azokról a hitigasságokról, amiről meggyőződött, most már nem volt olyan biztos bennük. Nem úgy fogyott el a hite, hogy azt mondta, hogy nincs is Isten, vagy nem is olyan az Isten,

kezünkbe a Bibliával, érvelünk, és biztos jól is tesszük. Akkor hát miért fogy el a hitünk? Mit is jelent, hogy nagyon sokszor elfogy a hitünk? Miért van ez? Talán azért, mert késik Jézus. Én úgy gondolom, hogy felesleges arról álmodozni, hogy elkésik-e Jézus, vagy nem. Jézus pontosan időbe fog jönni. A késedelemről meg csak annyit tudunk a Bibliából, hogy hosszan tűr érettünk. Ezért hát egy kicsikét magunkba kell nézni, és mérlegre kell tenni a mi hitünket, hogy miért és hogyan hiszünk, és mit is jelent a hit a gyakorlati életünkben. Nézzük ezt a történetet. Kármel hegye. Illés istene, és ezt kétszer aláhúzom, istene győz. Lényegében a Kármel-hegyi csoda, nagyon jól ismeritek, 18. fejezet leírja, az nem azt jelenti, hogy Illés valami nagyszerű dolgot tett. A bálpapok vagdalták magukat, kiáltottak az Istenhez minden, vérbe forgó szemmel mindent megtettek, hogy tűz emészze meg az áldozatot. Illés csak összerakta az oltárt faragatlan kövekből, ahogy ez kellett, körülárkolta az oltárt, rátette az áldozatot, és bőségesen leöntötte vízzel, hogy nehezebben gyulladjon meg, és ő csak fohászkodott. Csendben fohászkodott. És a Kármel hegyén Isten cselekedett. Nagyon érdekes, hogy ez a fejezet hogy kezdődik. Szeretném, hogyha megkeresnétek, és nem elégetnétek meg abban, hogy egy részletet felolvastunk ebből a szakaszból, 19. fejezetet, hogyha egy kicsit megnézitek, akkor itt nagyon sok minden érdekességet találunk, és menjünk lépésről lépésre, levonva ebből a gyakorlati következtetéseket, és hogy is van. Úgy kezdődik, amikor Ahab elmondta Jezábelnek mindazt. Mit? Tovább olvasom. Amit Illés tett, hogy a prófétákat megölte karddal. Itt kezdődik az első probléma. Isten ebben a világban mindig rangrejtve cselekszik. Embereken keresztül, jókon és rosszokon keresztül. Círuszt is, aki egy pogány volt, szolgájának mondja az Isten. Ebben a világban rangrejtve embereken, jókon és rosszakon keresztül, alkalmasokon és alkalmatlanokon keresztül az Isten cselekszik. A problémánk ott kezdődik, és ez egy látási probléma, hogy nem vesszük észre, hogy a dolgok mögött ott áll Isten, és ő az, aki cselekszik. Mi úgy látjuk, ahogyan Ahab is látta. Ahab látta, hogy Illés lényegében semmit nem tesz. Ahab látta, hogy még le is öntötte vízzel az áldozatot. Ahab látta azt, hogy egyszerre csak megnyílt az ég, lecsapott a villám, és meggyulladt az áldozat. Mindenki mondta, Isten cselekedett. És mire Ahab hazaért, erről felejtkezett el. Csak azt tudta, hogy mi történt, de azt, hogy a történetek mögött ott állt az Isten, ezt elfelejtette. Mit csinált Illés? De nem ez az érdekes, hanem az igazi érdekesség az, hogy Illés is elfelejtette, hogy mit csinált az Isten. Mert amikor Ahábtól meghallotta Jezabel, aki Baál tisztelő volt, az atyái vallását tisztelte, hogy a bálpapokkal mi történt, hát akkor Jezábel ilyen asszonyi nekibuzdulással, fogadkozással, ez közmondásszerű volt, például megtaláljuk Rut könyvében is egy más előjellel ugyanezt a fogadkozást, ugyanezt a nyelvi motivumot, azt mondja, úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem vele, amit azokkal tett. Elhangzik egy ilyen asszonyi fogadkozás, kifigyel erre oda. És az érdekes az, ahogyan ez Illésre hat. Arra az Illésre, aki eddig rendíthetetlen volt. Arra az Illésre, aki semmitől nem félt. Aki bátran odaállt Ahab elé, aki bátran vállalta az egész életet. Mert tudta, hogy a dolgok mögött ott áll az Isten. Isten népe életében a probléma mindig ott kezdődik, hogy mi le tudjuk vezetni a dolgokat úgy, hogy ez ezt tette, jól vagy rosszul, az azt tette, jól vagy rosszul, vagy ez történt.

Ként, és nem tesszük fel a kérdést, hogy hol volt az Isten. Pedig hívőnek lenni tudjátok, mit jelent? Annak az elfogadását, hogy velem történhet jó és rossz, de egy valami nem. Véletlen. Mert minden dolgunk mögött ott áll az Isten. Ez a látásmódbeli hiányosság vezet Laodicea alvásához. Nem látom azt, hogy nem úgy van, hogy Isten valahol ott nagyon messze fent van az égbe, és onnan a fenti égből úgy lelenéz, hogy na mit is csinálnak a hetedik napot ünneplő adventisták, tényleg vannak-e vagy nem. Nem is bízza az angyalokra, hogy valami nagy könyvbe írják, hogy kik a jók, meg kik a rosszak, és kik a fekete pontot, meg piros pontot, hanem a mi életünk, az benne van az Isten tervébe. Isten rajtunk keresztül cselekszik. De csak akkor tudja ezt a cselekedetét Isten elvégezni, ha mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs véletlen. Ott vagyunk a tenyerén. Ha nem az emberi oldalát látjuk a dolgoknak, hanem az emberitől egészen ellátunk az Isteni. Ezzel hogy állunk? Ezután a történetben egy nagyon érdekes dolog következik. Azt olvassuk tovább, hogy Illés megijedt. A rettenthetetlen Illés. És abban a pillanatban, ami félelmünk teljesen jogos, és teljesen emberi, és teljesen valóságos, hogyha elfelejtkezünk Istenről, akkor van okunk félni. Szembe úszunk az árral, szembe fúj a szél. És Illés megijedt. És mit csinál ez a megijedt Illés? Ez is nagyon érdekes. Azt mondja, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beer-Sébába, legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Ez a verset úgy lehetne összefoglalni, hogy Illés diszidált. Diszidált Izraelből, az északi országrészből, a déli országrész legdélibb városába, Beer-Sébába, és még ott is elment a pusztába egy napi járóföldre. Szín egyedül. Nem csak diszidáló emberek vannak, mi nagyon sokszor hívő emberek is diszidálni akarunk a világból, a nehézségek elől, onnan, ahová az Isten elhívott minket. A hithiány egyik legbiztosabb jele ez a diszidáló képesség. Elbújunk. Az emberek szeme elől. A társadalom színe elől. Begubózunk, abból nem lehet baj. Vigasztaljuk magunkat, hogy igen, így várjuk Jézus, semmi közünk a világhoz, holott nekünk küldetésünk van a világba. Futunk, hogy az életünket mentsük. És ez legalább annyira logikátlan, mint ahogy Illés futása logikátlan volt. Több mint 100 kilométert kellett futni Illésnek, hogy elérjen Beer-Sébába. Samáriától Beer-Sébába majdnem 200 kilométer. Óriási rohanás volt. És azt gondolná az ember, hogy Beer-Sébába még jól kilihegi magát Illés, és azt mondja, na, ez egy jó futás volt, uram, most már hát elmentem a baj elől. De nem ez következik. Elmegy meghalni a pusztába Illés. Beer-Sébába már félsivatagos terület, alig-alig van növényzet, nincs mit enni, bebetörnek a vadállatok, és Illés azt teszi, hogy keres egy összkomfortos rekettyebokrot, az eredeti szöveg ez körülbelül egy rekettyebokor, ez egy nagyon szép bokor, diszkertekben lehet itt is látni, egy szép, csíkos, tölcséres virágja van, elég kevés árnyékot ad, de hát más nem volt, egy ilyen rekettyebokrot keres. És mit csinál Illés? Azt, amit mi is ilyenkor szoktunk tenni, alszik. Eljött meghalni a pusztába. Ez teljesen logikátlan, otthon is meg lehetett volna halni, esetleg még hősi halált is lehetett volna halni. Na de hát az az Illés, aki eddig soha se félt, miért veszti el a szeme elől Istent? És ez a legnagyobb kérdés nagyon sokszor a hív ember életében is. Miért van az, hogy mi nagyon sokszor elveszítjük a szemünk elől Istent? Ha vitatkozni kell, hogy van-e Isten vagy nincs, ezer érvünk van.
Ha a tapasztalatokat kell mondani a múltra nézve, azt nem felejtettük el, hogy Illés is el tudta volna mondani Kármelig az összes tapasztalatát. Csak Illés számára a múlt időbe került az Isten. És a hit meggyengülése egy ember életében mindig akkor következik be, amikor az Isten a múlt időbe kerül. Ugye egyszer régen. Valahogy a jelenünkből esik ki az Isten. Hiszünk még a jövőben, hogy jön dicsőséggel Jézus Krisztus, el is képzeljük, hogy hogy lesz. Vitatkozunk még azon is, hogy az Arany utcán tényleg aranyból lesz a kövezet, és kövezete lesz-e, vagy aranyflaszter lesz. Múltkor hallottam ezt, csak azért mondom. Meg az, hogy hogy volt Jézus idejében, arról is szoktunk vitatkozni. De hogy itt van Jézus, és az én életemben nincsen véletlen. Ó, nem. Inkább elmegyünk meghalni, aludni. Ez az a lelki állapot, amit úgy lehet mondani, hogy Laodicea alvásának az állapota. A diszidáló ember, az életből diszidáló ember az élet értelmét veszti el. És most egy nagyon furcsát fogok mondani. Úgy Jézust várni, hogy én elvesztem az élet értelmét, és én csak a jövőben menekülni akarok Jézus országába, és csak visszaemlékszem, hogy régen-régen voltak tapasztalataim, vagy a Biblia régi történetei igazak, így nem lehet várni Jézust. Itt csak egy összkomfortos ilyen rekettyebokrot lehet szerezni, és várni lehet a halált. Íme az Isten prófétája a rekettyebokor alatt. Laodicea alvásának a képe. Valahol embermentesen, küldetésmentesen akarjuk élni az életünket. Hát akkor hogy lehet ebből az álomból felébredni? Nézzük a történetet tovább. Mit tesz Isten? Isten nem hagyja az ő népét magára. Ez a kegyelem. A kegyelem nem az, hogy valami csoda folytán aludni hagyja szegény, elfáradt prófétát, aki érdemeinek legmélyebb elismeréseként még a rekettyebokor alatt is aludhat, talán egy szép virágzó rekettyebokot rendel oda neki Isten, hogy még kényelmesebben aludjon. Nem, nem ez történik. Mi nagyon sokszor ezt szeretnénk. Uram, hagyj békén engem. Nyugdíjas hívő nincs. Jön egy angyal. Az Isten küldötte. És nagyon érdekes, hogy mit mond az angyalról az ige. Ez az angyal trombitálhatott volna, nem? Az angyal valami óriási mennydörgés és villámlás között lecsaphatott volna, és ébresztőt kiálthatott volna a prófétának. Nem ezt teszi az angyal. Figyelitek, a Biblia mit mond? Egyszer csak egy angyal érintette meg őt. Az angyal úgy jön, hogy érint. Hozzánk is így jön az angyal. Érint. Úgy gondolom, hogy ti mindjárt tudjátok, hogy mit jelent ez. Ti életetekben is volt, biztos vagyok benne, mindjártok életében. Néha az Úr egy valami cselekedeten keresztül, egy szón keresztül, egy mondaton keresztül, egy simogatáson keresztül. Egyszerre csak úgy megmelegíti a mi szívünket. Úgy lehet mondani, hogy érint. Halkan és szelíden. Ébrezget. Lényegében a mi életünkben minden szombat akkor éri el a célját, hogyha ezeket az érintéseket megérezzük. Ha ezek az érintések eljutnak mi hozzánk, a mi szívünkig. Ma Isten megkérdezi tőlem, tőled, érezted ezt az érintést. De ezzel az érintéssel együtt jár valami. Azt olvassuk itt, és azt mondta neki, hogy kelj föl, és egyél. Mind a kettő nagyon fontos a lelki életben is. Kelj föl. Vedd észre, hogy nappal van. Vedd észre azt, hogy nem az alvás a megoldás. Nem lehet belealudni a saját magunk sajnálatába. Kelj föl. És még mód van rá, egyél. És erről gondoskodik is az angyal. Ott van a illatos, kövön sütött kenyér,
ilyen lepénykenyér volt az ókori ember napi tápláléka, és ott a korsó víz. Egyél. Hányszor érintette a szívünket az ige? Hányszor éreztük úgy, hogy valamit mondott most nekünk az Isten? Hányszor etetett és itatott meg a lélek italával az Isten? És mi mit csinálunk? Talán az, mint Illés, nem? Illés elvette a kenyeret, megette a kenyeret, talán még azt is kimondta, hogy köszönöm szépen, és utána mit tett? Azt olvassuk, evett, ivott, majd újra lefeküdt. Tovább aludni. Mi Istennek ilyen tovább alvó gyermekei vagyunk. Amikor Péter második levelében az Új Szövetség beszél arról, hogy Krisztus második eljövetelének a reménysége az mit jelent, harmadik fejezetben, akkor azt mondja, hogy azért írom ezt néktek, atyám fiai, hogy serkengetés által erősítselek titeket. A serkengetés, vagy magyarosabban, ez szép magyaros ez a serkengetés, de mai szóval kifejezve, ébrezgetést jelent. Az ébrezgetés az egy gyakorító forma, azt jelenti, hogy többször is csinálja ezt velünk az Úr. Mindig a gyerekkorom jut eszembe, édesapám ébresztett bennünket iskolába, mi ilyen rendhagyó gyerekek voltunk, mint minden gyerek, lefeküdni nem szerettünk, felkelni meg szintén nem szerettünk, ezért apunak jó, erős hangja volt, akik ismerték, tudják, megkiabált, fiúk, ébresztő. Mindjárt felébredtünk, mert mennydörgött az édesapánk, és akkor én még mindig visszaaludtam egy kicsit. És ezt többször meg kellett csinálni. Sokszor eszembe jut ez a kép. Így van velünk Isten is. De olyan közel érezzük magunkat, azt érezzük, hogy felébredtünk, aztán eszünk, iszunk, és egy kicsit még visszabóbiskolunk, mint Illés. De az az érdekes, hogy Isten nem fárad el. Jön a másik angyal, a másodszor is az angyal. Szintén visszatér, megérintette, ezt mondta, kelj fel és egyél. És még valamit mond. A másodszori érintésnél az angyal még valamit mond. Kelj fel, egyél, mert erőd feletti út áll előtt. Isten utat mutat nekünk. És elmondja azt, hogy Isten erőnk feletti útra akar vinni bennünket. Hívő embernek lenni, hetedik napot ünneplő adventistának lenni, az azt jelenti, hogy erőnk feletti utat adott nekünk az Isten. Ránk bízott embereket, aki már kínlódott egy-egy emberi problémával, mások problémáival, hogy segíteni akart, az tudja azt, hogy az ember első érzése a tehetetlenség érzése. Az ember úgy beleszédül, hogy mennyi dolgunk van ebben a világban. Hát éppen ezért mentünk el aludni, mert ezeket nem akarjuk látni. De fel kell ébrednünk az erőnk feletti útra. Fel kell ébredni arra, hogy Istennek erőnk feletti útja van előttünk, és el kell mennünk egészen ennek az ételnek az erejével, mint Illésnek a Hóreb hegyéig, az Isten hegyéig. Arra a helyre, érdekes a héber szövegben határozott névelő van, és azt jelenti, hogy arra a helyre, arra bizonyosra, így lehetne talán magyarul kicsit közelebb hozni, ahol Mózessel találkozott az Úr. És egészen el kell menni az Úrig. Isten sokszor azért engedi meg a nehézségeket, a próbákat, a sivatagba szunyáló és a sivatagba pihengető népének, mert ő azt akarja, és azért táplál bennünket, azt akarja, hogy elmenjünk az Isten hegyéig. Mert újra kell vele találkozni. Az ébredés az nem úgy jön létre, hogy jókat prédikálnak a prédikátorok, jó belelkesítenek bennünket, és lelkesedéssel elkezdünk rohangálni össze-vissza, hogy hun az ellenség, hadd harcoljunk, hanem az ébredés az azt jelenti, hogy elmegyünk az Isten hegyéig. Találkoznunk kell vele. És ez történt Illéssel is. És Illés hosszú fáradtságos úton, ez több száz kilométer, eljutni a Hóreb hegyéig,
40 napos út. Megérkezik Illés, és megszólal a hang. Mit csinálsz itt, Illés? Egyszer hallottam egy prédikációt, ebben erről a kérdésről a prédikátor teljesen jogosan azt mondta, hogy ez a Biblia egyik leglogikátlanabb kérdése. Illés erre széttette volna a kezét, uram, akartam én idejönni, nem akartam idejönni. Hogy kérdezhetsz ilyet, hogy mit csinálok itt? Hát azt te tudod. Mit csinálsz itt, Illés? A okos válasza Illésnek ez lett volna, uram, te tudod. De figyeljük meg, hogy mit válaszol Illés. És ez nagyon érdekes, mert ez a mit csinálsz itt, Illés, ez kétszer is megismétlődik, sőt, Illés válasza is kétszer megismétlődik szóra ugyanúgy a szövegben. A tizedikben és a 14. versben. Nézzük csak a 10. verset. Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael férje elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Igazat mondott Illés? Igen. Jót mondott Illés? Nem. Figyeljük meg, hogy miért nem. Miről beszél Illés? Illés beszéde, hogy én és ők. Velem mi történt, és ők milyenek. És ebben az én és ők beszédben mindig ott van a feltételezés. Nézzük, azt mondja. Nagyon buzgolódtam az Úrért, a seregek Istenért. Illés még mindig nem látja, hogy Isten cselekedett. Illés még mindig azt látja, hogy én, Illés, a seregek Istenért mit tette. Azt nem látja, hogy Isten mit tett érte. Az énje eltakarja az Istent. Bár igaz, amit mond. Tényleg nagyon buzgolkodott az Úrért, a seregek Istenért. És akkor nem azt mondja, hogy Uram, te ebben segítettél, és nem is én buzgolkodtam, hanem te cselekedtél rajtam keresztül, én csak eszköz voltam, te voltál az, aki tettél, nem. Hanem jön az ők. Mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet. Igaz ez? Általában igen. Lerombolták oltáraidat. Igaz ez? Igaz. Prófétáidat pedig fegyverrel megölték. 17. fejezetben olvashatjuk, hogy igaz. És megint önmagára néz. Egyedül én maradtam meg. És az én életemre is rátörnek. Hol van az Isten? Figyelitek, Isten népének az alvása mindig e körül forog. Én és ők. És az Isten nincs. Nincs jelen. Igazat mond a próféta, csak látszik, hogy a próféta szemének van baja. És akkor Isten nem vitatkozik. Nagyon egyszerű dolog történik. Úgy olvassuk tovább. Az Úr azt mondta, na, most gyere ki a barlangból, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És Isten nagyon sokszor gondoskodik arról, hogy minden ilyen barlangból, amiben mi szeretünk bebújni, ahol csak én vagyok, meg ők ott nagyon messze, akik veszélyeztetik az életemet. Ebből kijöjjünk. És úgy, minden emberi védekezés nélkül álljunk meg az Úr színe előtt. És akkor az Úr elvonul. Elvonul Illés előtt. Azt olvassuk, mikor elvonult az Úr, nem is áll szóba Illéssel, csak elvonul az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. Biztos Illés arra gondolt, na ez jó, ez kellene, ilyen Isten kell, visszamegyek, és Ahábnak, és Jezabelnek, majd jön velem az Úr, és akkor hegyeket szaggató szélben majd megtudják megint, hogy ki az Isten. De utána ott az elkeserítő, legalábbis Illés számára elkeserítő mondat, de az Úr nem volt a szélben. Azután a szél után földrengés következett. Ez is nagyszerű lett volna, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de a tűzben sem volt az Isten.
Mi nagyon sokszor szeretnénk, hogyha a Jóisten úgy erősítené meg a hitünket, hogy Uram, bizonyítsd magadat, tégy valami nagy csodát. Olyan jó lenne az, hogyha mi is kinyújtanánk a kezünket, és a vakok látnának, olyan jó lenne, olyan szenzációs lenne, hogyha a lapok rólunk írnának az első oldalon. Isten tud tüzet is, földrengést is, hegyeket a szaggató szélt is hozni, csak nincs benne az Isten. Jézus is ilyen volt. Az evangéliumoknak a legérthetetlenebb része az, hogy amikor Jézusnál valahol úgy megerősödik a Jézus körül élő embereknek a hite, akkor Jézus elmegy és ott hagyja őket. Vagy meggyógyít valakit, akkor azt mondja, nem mondd el senkinek. Nagyon sokszor olvassuk ezt. Jézus nem a szenzációk Istene. Mi szeretnénk Istenből valami szenzációt csinálni. De Isten nem a szenzációk Istene. És akkor Isten csak mégis jön. Halk, csendes hangban. És ebben a halk, csendes hangban van benne az Isten. Mi, akik ilyen látványos, amerikai stílusú evangelizációkra szocializálódtunk, nagyon sokszor azt hiszük, hogy az Isten az ott van, ahol valami óriási szenzáció van, és ahol hangosan hirdettetik az Isten neve, ezért nagyon sok keresztény ember úgy gondolja, hogy ki kell állni az utcasarokra, és üvöltve olyan hangerősítőkkel kell mondani az evangéliumot, hát, ha így megtérnek az emberek, ijedtünk be a nagy hangtól. Meg Isten ma is halk, csendes, szelíd hangon jön, mert az igazi történés nem az utcán, hanem a szívben történik, nem? Neked is a szívedben történt, nem? Itt szólalt meg valami, és ma sincs ez másképp. És az Isten még egyszer megkérdezi ezt az Illést, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hát ha én Illés helyében lettem volna, nagyon bosszus lettem volna, Uram. Nem elég, hogy nem vagy benne a földrengésbe, a szeljeket épő szélbe, meg a tűzbe, még egyszer engem azzal kérdezel, hogy mit csinálsz itt, Illés? Hát én nem tudok mást mondani, és elmondja még egyszer Illés ugyanazt. Szó és betű szerint. Hogy én és ők. És még mindig nem látja Illés azt, hogy hol van az Isten. Hogy az Isten az az örök jelen idő. Van egy nagyszerű professzor, kedves barátom, Johnson testvér, az Andrews Egyetemen most már nyugdíjas professzor, az egyik könyvében ezt írta le. Isten az, aki sohasem megy el. Egy nagyon nagy mondat, nem? Illés ezt nem érti. Azt nem érti, hogy Isten végig ott volt vele. Isten sohasem megy el. És ezért panaszkodik, hogy mit csinálsz itt, Illés, erre a kérdésre. Azt mondja, igen, mert a felette igen haragszom, mert én ezt csináltam, ők meg azt. Hányszor vagyunk így, én azt csináltam, ők pedig azt. És Uram, te is láthatod, hogy mennyire igazságtalanak és igazságtalanok az emberek velem, rajtam keresztül talán egy kicsit veled is. És Illéssel Isten másodszor sem vitatkozik, hanem megkapja az Istentől a házi feladatot ez az Illés. Nagyon érdekes ez a házi feladat. Három személyes ügyet kell elintézni. Azt olvassuk itt az igében tovább. Menj, kelj ismét útra, pusztán át Damaszkuszba. Hát ez legalább 1500 kilométer. Én nagyon lázongtam volna, Uram, miért kellett ide jönnöm? Menj Damaszkuszba. És amikor odaérsz, kent fel, hazaelt Arám királyává. Pont Arám királyává mondtam volna én, hát ez halálos ellenség az én országomnak. És később pedig erről a hazaerről tudjuk, hogy Hazael volt az, aki az északi országrész megsemmisítésében a fő részt vállalta. Mégis az Úr azt mondta, látod, én ide is elküldelek, ha nem nagyon akarsz a te néped között lenni, akiről csak rosszat tudsz mondani. Aztán azt mondja, ezután Jéhút, a nimsi fiát kelt fel Izrael királyává. Aztán meg azt mondja, Elizeust az Ábéjel,
Melólái Sáfár fiát pedig kent fel profétává magad helyébe. Te se vagy nélkülözhetetlen. Illés ez bizonyára úgy hatott, mint a hideg zuhany. Ezt a feladatot Illés csak akkor tudja ellátni, és Laodicea is csak akkor ébredt fel igazán, hogyha valami történik a szemünkkel. És ez az egész történet ide csúcsosodik ki. Miközben elmondja Isten, hogy ezeken az embereken keresztül, akik épp úgy szolgái lesznek, jók és rosszak, az Isten tervének, mint ahogy Illés is szolgája volt az Isten tervének, Isten mond valamit. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, aki nem csókolta meg azt. És itt van Laodicea ébredésének az igazi titka. Az ébredés az nem a lelkesedésünkkel kezdődik. Az ébredés az a szemünkkel kezdődik. Sokszor szoktam mondani, már tudjátok kívülről, hogy Isten Laodiceának nem lábkenőcsöt adott, hogy gyorsabban rohanjon az evangéliummal, hanem szemgyógyító írt. Nem? De ez a szemgyógyító ér nem arra szolgál, hogy ki mit csinál rosszul. Mert akkor csak az Illési panaszig lehet eljutni, hogy Uram, te tudod, hogy én, és ők. Ez a szemgyógyító ér arra szolgál, hogy látod-e a 7000-eket. Azokat, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt, és nem csókolgatták azt. Istennek népe van ebben a világban. Ez a nép nem egyenlően a 7. napot ünneplő adventista egyházzal. Én hiszem azt, hogy 7. napot ünneplő adventista egyházban is sokan tartoznak az Isten népéhez. De vannak 7000-ek. Ha most Jézus utolsó időkről elmondott beszédére gondolunk, arról, amiről a legutóbbi alkalommal beszéltem, és a hírnökben olvasható is, a hitetés alkalmairól, akkor a feloldás ott is az, aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek. És én szeretném aláhúzni, hogy ez az evangélium, nem valami általános evangélium, hanem ez a látásmód, amely keresi azokat az embereket, akik nem tartottak térdet a Baál előtt, és nem csókolgatták azt. Keresi az Isten népét. Azokat az embereket, akiknek a szívében Isten szent lelke dolgozik. És meglátja ezeket. Nekünk látásmódra van szükségünk. Amíg nem erre gondolunk, hanem arra, hogy majd lelkesebben többet, statisztikát így emeljük, a grafikon így emelkedjék. És nem pedig a szemünk gyógyul, Isten szemgyógyító írjától, hogy mi lélektől lélekig, szívtől szívig lássuk azt, hogy hol dolgozik az Isten lelke, hol akar engem használni az Isten, és nem én, és nem ők, hanem Isten rajtunk keresztül, bennünk és általunk, akkor fogunk felébredni igazán. Mert ezért érint ma az Isten, mint Illést a pusztába, ezért ad kenyeret és vizet, ezért ad erőt az erőnk feletti úthoz, ezért mutatja meg magát sokszor úgy, mint halk, csendes, szelíd hang, ezért kapunk feladatokat, mert látnod kell a 7000-eket. Adja az Úr, hogy így lássunk. Az ő szemgyógyító írjával. Amen. Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megállottunk előtted, hogy te néked köszönjük meg Illés példáját, aki hozzánk hasonló ember volt, ahogy az íge írja. Látni szeretnénk, tanulni tőled. Te nem csak a fizikai vakokat gyógyítottad meg, amikor a földön jártál, hanem a mi vakságunkat is el tudod venni. Köszönjük, hogy ezt megérthettük. Köszönjük azt a lelki erőt, ami nem a miénk, de te adni akarod.
adj nekünk hitet az elfogadáshoz. Áld meg az előtted álló gyülekezetet. Te látod a bajainkat, problémáinkat. Te látod a gyengeségeinket, de te látod azt a munkát is, amit a te szent lelked végez egyen-egyenként a mi szívünkbe. Köszönjük ezt te néked. Adj nekünk békét, áldást, szeretetet. És a te végtelen kegyelmed úgy vezessen bennünket, hogy mi mindvégig hűségesen te melletted maradjunk. Áld meg a gyengéket, te erősítsd őket, mert te megígérted a pogácsát és a korsó vizet. Add, hogy a te érintésed az ő szívüket is érintsék. Kérünk téged, add, hogy mi bizonságtevőit tudjunk lenni. Jézusért kérünk, hallgass meg ezt az imánkat. Amen.

Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket, hogy mint lelketek, mint testetek fedhetetlenül őriztessék meg az ő eljövetelének nagy napjára. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Tiszta hegyek napja. Szeptember 26-a a Tiszta hegyek napja. A környezetvédelem fontosságára hívja föl a figyelmet. A kezdeményezés Han Wang-yong dél-koreai hegymászó nevéhez fűződik, aki azon kevés hegymászók egyike, aki sorra meghódította a világ legmagasabb 8000 méter fölötti hegycsúcsait. Útjai során döbbent arra rá, hogy a túrázók, hegymászók, expedíciók rengeteg szemetet hagytak maguk után, ezért elhatározta, hogy a hegyeket újra megmássza azzal a céllal, hogy megtisztítsa azokat. A Tiszta hegyek napja kampányhoz hazánk 2008-ban csatlakozott. Azóta a világ számos országában követik a példát, amelynek nemzetközi védnöke az Alpinista Szövetségek Nemzetközi Uniója. Az akció jó alkalom arra, hogy fölhívja az emberek figyelmét a környezettudatos életmódra, hogy megóvják a természet értékeit. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imád, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. Fontos, hogy a keresztény ember törődjön testi egészségével. A katolikus szeretetszolgálat mintegy 2000 emberről gondoskodik nap mint nap. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, mondta Spányi Antal, székesfehérvári megyés püspök. Arról beszélt, hogyan segíti a katolikus egyház az időseket és a hozzátartozóikat. Szeptember 21-én az Alzheimer világnapon Székesfehérvárott egészségügyi szűréssel hívták föl a figyelmet a betegség megelőzés és a korai fölismerés fontosságára. Régi mondás, hogy épp testben, épp lélek. Fontos, hogy a keresztény ember, a katolikus ember törődjön testi egészségével, amennyire módjában áll, sportoljon, és legyen egészséges az életvitele, egészséges az életmódja, mondta a főpásztor. Fontos, hogy amikor valaki az egészséges állapotot veszélyeztetve éli meg, akkor találjon támaszt és segítséget. Ilyen, amikor megpróbáljuk megelőzni a betegséget fölvilágosítással, beszélgetéssel, különböző programok szervezésével. A gyermekek a legkiszolgáltatottabbak. Pápai fölhívás az elvándorlók és menekültek világnapja elő. Leó pápa szeptember 23-án a szerdai általános kihallgatás végén sürgető fölhívásra fordult mindenkihez, hogy vállaljon felelősséget azokért a fiatal migránsokért és menekültekért, akik útjuk során erőszaknak, kizsákmányolásnak és súlyos traumáknak vannak kitéve. Szeptember 27-én vasárnap tartják az elvándorlók és menekültek világnapját a katolikusok. Az idei világnap témája akár csak egy és egy gyermekek közül. A fölhívás 4 nappal az elvándorlók és menekültek 112. világnapja előtt hangzott el. Ez a felhívás a következő. Mindenkit felelősségvállalásra szólítok föl. Mindenki érezze magát felelősnek e fiatalok életéért, akiket mindig védelmezni és segíteni kell. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az igaz barát. A legjobb barát néha kegyetlenül őszinte. Néha rávilágít a hibáinkra, sőt, néha ő meri egyedül kimondani, amit hallanod kell. De az is biztos, hogy a legjobb barát az, aki elsőként áll majd ott, hogy fölemeljen a földről, miután hibát hibára halmoztál, és nem fog szólni egy rossz szót sem. Akkor már csak támogat. Leine Laura.

0: és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Mózes 5. könyve 8.2.
1: Az embereket általában elsodorják a rendkívüli események. Ha megszokott életük helyett pusztai körülmények közé kerülnek, ahol minden lépés veszélyes, mert életet vagy halált hozhat, ott egyetlen ügy körül forog minden. Életben maradni. Ennek sok arca lehet persze a mindennapokban. Eltartani a családot, megfelelni a főnöknek, sokra vinni anyagiak terén, tetszeni, különlegesnek és érdekesnek lenni. És az ember már ki sem talál az úgynevezett életben maradás ügyeiből. Viszont nincs esemény, ami ne gyarapíthatná ismeretünket, szívbéli tudásunkat az Úrról. Egy szóval, Isten jelenvalósága közeli és magától értetődő. Az élet sohasem önmagáról, hanem Istenről szól. Elgondolkodhatunk azon, milyen lenne, ha élményeket hajszoló vágtatásunkban magunk is gyakrabban fedeznénk föl a nagy szeretet jóságának, intéseinek és hihetetlen ajándékainak üzeneteit, s döbbennénk rá, hogy rohanásuk közepette, túlságosan is bevettük magunkat az élet pusztaságába, s beálltunk az Istent felejtők közé. Fogyasztói társadalmunk erre is van berendezve. Csak mindig történjen valami izgalmas, különleges. Pedig így jutunk oda, hogy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Jól lehet, életünk sivatagi vándorlásában ma is szól Isten. Az ő igéje éltet, értelmet ad és utat mutat. Tűzoszlopként vezet. Csak éppen követni kell. Beszél hozzánk, szólongat az olvasott, a hirdetett igében, a közösség szent áhítatában, életünk különböző fordulataiban, a világ útvesztős, bár messze nem olyan nehezen megfejthető eseményeiben, és mindenek fölött szól Krisztusban, aki feltámadott úrként él és uralkodik. Ő mindenkor előttünk jár küzdelmes útjainkon. Velünk van a kétségbeesésben, nem hagy el, sem el nem távozik tőlünk, a sivatagos időkben sem.
0: Vigyázó Krisztusom, taníts meg, hogy Isten gyermekének tudnia kell helytállni a napi küzdelmekben, mert a kertet valakinek ki kell gyomlálni, a háztartást rendben kell tartani, és az egészségünkért meg kell tenni a tőlünk telhetőt. Ez a tisztességes önfegyelem útja. De olykor éberen, figyelmesen vizsgálódva, azt is észre kell vennem magamban, nem örült-e ki a szívem. Nem lettem-e telhetetlen, ellenséges, másokat okoló, vagy egyszerűen hitvány és színvonaltalan élettű. A lelki előrehaladásért folyvást tennem kell. A belső takarítás erkölcsi kérdés. Engedd tudnom, hogy van többféle életfeladat, és mindegyiknek megvan a maga előrevivő jelentősége. Tudjam mindig megtenni a magam kötelességét, de soha ne felejtsem el, hogy a legszemélyesebb lelkiismereti feladatom a szent és a közönséges, a tiszta és a tisztátalan megkülönböztetése. Mindez így igaz, de kérlek, értesd meg velem, miért van az életben annyi homály, félreértés és ellenségeskedés? Köszönöm, hogy általad fölismerem, számomra az Úrnak törvénye, rendelése és parancsolata sokszor mellékessé válik. Szaladok a boldogság után, s az ő akaratát nem keresem teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből. Kérlek, segíts, hogy tegyek jóval több erőfeszítést az isteni igazság megértéséért. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkeztünk előadás sorozatunknak egy újabb állomásához, és ez a szárdiszi gyülekezet számára szól. Olvasom a jelenések könyve 3. fejezet 1. versétől Isten igéjét. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljesnek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Sárdisban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Lídia fővárosa Kis-Ázsiában, Szmirnától, mintegy 80 kilométerre keletre található. Egykor Krőzus, a dúsgazdag Krőzus király fővárosa, székvárosa volt, mely ezután a Perzsa birodalom, majd ezt követően a Szeleukida birodalom, majd ezt követően a Római birodalom része volt.

Napjainkban nem csupán ennek a városnak gazdag története az, amely elgondolkoztatja az arra tévedő turistát, hanem az is, hogy a jelenések könyvében ez a város a hét gyülekezetek egyikét jelzi. Egy nagyon híres történész ezt mondta. Nincs város egész Kis-Ázsiában, amelynek nagyobb kontrasztja lenne dicső múltja és az akkori jelene között, mint a melankolikus, alvó várossá vált János idejében Szárdisz városa volt. A város eredetileg egy 500 méter magas fennsíkon épült fel. Később túlterjeszkedett, és mivel már a fennsíkon nem volt több lehetőség, ezért elkezdett a völgyekbe és a még mélyebben fekvő területekre is építkezni. Ezért a település rajza is bemutatja ennek a városnak és ennek a kornak az óriási hanyatlását. Az ősi Szárdisz városából ma csupán egy kis szegény falucska maradt meg. És bizony, a turista nem figyelmesen nézi az útba igazító táblákat, akkor a főútvonalon el fog robogni emellett a kis falucska mellett. Szárdisz a tengerparttól 100 kilométerre fekszik. Krisztus előtt, a 7. században a gazdag Krőzus királynak volt ezen a területen a székhelye. Különböző irányzatok keletről, nyugatra, nyugatról, keletre, különböző filozófiai irányzatok, vallási irányzatok találkoztak ebben a városban. Krőzus király, aki a magyar nyelven is tökéletesen ismert, hiszen ha valami nagyon nagy kincset akarunk mondani, vagy gazdagságot, akkor azt mondjuk, hogy hát Krőzus minden vagyona sem elég. Tehát Krőzus még gyakorlatilag több mint 2,5 évezreddel később is az európai nyelvekben is nagyon sok mindent jelent. Tehát Krőzus Krisztus előtt 560-tól 546-ig uralkodott. A Szárdisz városát arany Szárdiszként ismerték ebben az időben nemzetközileg, hiszen minden aranyból volt. Szárdiszban készítették az első arany és ezüst pénzérméket, így a mai modern pénz szülővárosának is tekinthetjük ezt a várost.

Kűrosz, aki nagy hódító volt, a perzsáknak legyőzhetetlen hadvezére volt, meghódította ezt a térséget is. Azt tudjuk, hogy Krözus király annyira biztos volt a győzelmében, hogy még csak nem is rendezkedett be védelemre. Ez lett a veszte, és Kűrosz megölte. Természetesen ezt követően is ez a térség a perzsa birodalomnak egy nagyon fontos székvárosa lett, egy nagyon fontos birodalmi központja volt, és a leírások arra utalnak, hogy ebben az időszakban a város nevét Spardára vagy Szfardára változtatták. És ha Abdiás könyvének a 20. versét, mivel Abdiás könyve csak egyetlen fejezetből áll, ezért nem mondok fejezetcímet, tehát a 20. versét elolvassuk, akkor ott fogunk találni egy Szefarád nevezetű várost, ahová a számozott zsidókat deportálták még jóval Krisztus születése előtti évszázadokban, és ez Szárdisz városa volt. Két évszázaddal Kűrosz győzelmei után megjelenik egy másik győztes hadvezér, Nagy Sándor, Alexandrosz, aki szintén harc nélkül, vagy legalábbis mondhatjuk, hogy harc nélkül foglalta el ezt a várost. És Krisztus előtt a rómaiak viszont 189-ben kezdtek el uralkodni. Szárdisz befolyása akkor kezdett halványabbá válni ebben a térségben, amikor Krisztus után 26-ban Róma egy fontos templom építési kérelmét a városnak visszautasította, és Szárdisz helyett Róma gazdag támogatását ennek a templom építésé kapcsán végül is Szmirna nyerte el. Ettől az időtől fogva a város befolyása egyre inkább csökkent. Ezt követően azonban római császárok, főként Tiberius, de az első század végén élő Claudius is bőkező adományokkal látta el ezt a várost, segítette a városnak az újjáépítését, és az egyik kiemelt projekt az volt, hogy a város vízvezetését biztosítsák, ami 20-30 kilométer távolságból érkezett. Természetesen Szárdisznak is volt egy kis folyócskája, de ez nem volt elég a városnak. A Pactolus folyó, amely egy fő folyó volt, a Hermász folyó mentén volt található, és gyakorlatilag ez a két folyó biztosította a város és a környéknek a vízellátását. Sokan próbálták megfejteni, hogy honnan szerezte a város a gazdagságát, hiszen Krözus idejében a város szinte aranyvárosként volt emlegetve a történészek és az emberek képzeletében. Minden aranyból volt, és mérhetetlen gazdagsága volt a városnak. Nos, geológusok úgy vélik, hogy a Pactolus folyóból, ami a város környékén egy kis mellék folyócska volt, rendkívül gazdag volt aranyban, és innen mosták, illetve termelték ki az aranyat, és Krözus gazdagsága innen származik. És hogyha elmegyünk erre a területre, bizony, itt is nőnek szép, csodálatos virágok és növények, ami ennek a városnak a gazdagságát, hatalmát

Két részből áll ez a város. Az egyik a fennsík, az általam korábban említett fennsík, és egy néhány kilométerre a mélységben épült templom együttes, illetve a városnak a másik része. És most menjünk és nézzünk ide le, hiszen ezt a várost meghatározzák a hegyoldalak. Nem csupán az igaz, hogy ez egy kiemelt hegyre épült város, hanem az is, hogy a környezetét hatalmas hegyek borítják el, és talán nem is gondoljuk, hogy milyen fontos volt ez az ókorban stratégiai szempontból, hiszen egy fennsíkról sokkal, de sokkal könnyebb volt a várost védeni, innen messzebb el lehetett dobni a követ, vagy a hajítódárdát, és fölfele viszont meglehetősen nehéz volt harcot folytatni az ellenség részéről. A Biblia előtti korokból, tehát még János apostol ideje előtt ismert volt az úgynevezett ezer domb temető, amely a várostól egy 10 kilométer távolságra található, és ma is lehet látni azokat a kis hantokat, aminek az alján ott vannak az ősi temetkezési helyek. Mások, a gazdagabbak, az előkelőbbek sziklába vájt sírokba, üregekbe temetkeztek, a még gazdagabbak és még tehetősebbek pedig sírkamrákba. Ezeket a sírkamrákat dúsan, gazdagon díszítették freskókkal, mozaikokkal vagy arany díszítéssel, és ezeket nevezzük nekropolisznak, vagyis halott városnak, ugye? A nekro az a halott, a polisz pedig a város, a halott vagy a halottak városának. Szárdisz kereskedelmi tevékenysége a gyapjú feldolgozásából vált ismerté. Szárdiszban szőtték az ókori Közel-Kelet leghíresebb gyapjú szövetét, az úgynevezett bíbort. A bíbor szövőknek külön utcájuk, külön negyedük volt, és ez a bíbor egy ilyen lilás színű színárnyalatot jelent. Szárdiszban a kereszténységet megelőző időszakban is nagyon sok vallási elem megtalálható volt. Így Artemis istennőnek, ennek a római istennőnek, de hát azt is mondhatnám, hogy ebben az időben az egész római birodalomban ismerté vált istennőnek volt egy hatalmas nagy temploma, aminek itt a romjait láthatjuk. Ez a templom a negyedik legjelentősebb épület, építmény, amit ión stílusban megmaradt az utókorra is, amit az építészek valamilyen szinten megismerhetnek. Artemis a Diana istennővel volt azonos, és Krőzus, ennek a birodalomnak a királya, hihetetlenül gazdagon feldíszítette ezt a templomot. Mindenhol arany, ezüst, a falakon a bíbor szövetek arannyal voltak szőve. Végül is Krisztus előtt 499-ben az Ion lázadás idején ezt a mérhetetlen gazdag templomot elpusztították. A császárság tisztelete János apostol idejében, a kereszténység idejében, az első században nagyon erős volt a városban. A birodalmi templom megépítésén ennek a városnak a vezetői versenyt folytattak, és mindent megtettek azért, hogy Tiberius, aki nagyon közkedvelt római császár volt, Tiberius császár tiszteletére felépíthessék. Krisztus után 17-ben a térségben egy hatalmas nagy földrengés volt tapasztalható, amelyben a legtöbb
templom elpusztult, és azok a hatalmas, gazdagon díszített paloták is mind rommá váltak. Igaz, hogy a római császár Tiberius nagyon nagy segítséget biztosított, és ezután még részben helyre tudták állítani ennek a templomnak a gazdagságát. Mikor találkozott ez a térség, és mikor találkozott Szárdisz a kereszténységgel? Pál apostol az apostolok cselekedete 19. fejezetének 10. verse szerint 2 évig tartózkodott Kis-Ázsiában, és ebben az időben valószínűleg több hónapot is eltöltött itt, amikor elhozta az evangéliumot. Azt is el kell mondjuk, hogy az Új Szövetségben sehol máshol ennek a városnak a neve nem fordul elő. Természetesen nem meglepő, hiszen ez a város volt az, aki mindig csak a múltjából akart élni, de a jelenében, az akkori jelenében soha semmit nem tett meg azért, hogy a dicsőséges múlt valamilyen módon megismétlődjön, fennmaradjon. És rendkívül találó, amit János apostol feljegyez, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ez a város kívülről egy csodálatos élőváros volt, de ha bementek a látogatók és eltöltöttek ott János idejében néhány napot, hetet vagy hónapot, rá lehetett jönni arra, hogy ez a város valójában egy halott város. Közös kísértése az az emberiségnek, és én azt hiszem, hogy nekünk, 20. 21. században élő embereknek, hogy mindig a múltban éljünk, és a múltról beszéljünk, és a múlt dicsőségét akarjuk valamilyen módon a jelenbe élvezni, de keveset teszünk azért, hogy a múlt dicsősége valamilyen módon fennmaradjon.

úgy tűnik, hogy világosan látja nem csak János, hanem a városban lévő keresztények is, hogy a valóság éles ellentétben áll a látszattal. Úgy tűnik, hogy ez a város él, de közben halott. Rendkívül találó ez a protestantizmusra a reformáció időszakában is. A reformációnak is az volt a lényege, hogy mintha élne, de közben minden elhalt. Olyan dolgokkal foglalkoztak a reformátorok, ami nem feltétlenül lett volna az ő hivatásuk. Belekeveredett Luther is mondjuk a németországi parasztfelkelésbe. Elítélte. Calvin is mágiára küldte Szervet Mihályt, aki másképpen hitt, másképpen értelmezett dolgokat a Bibliából. Miközben a protestantizmus pont azért kelt fel a középkor elnyomása ellen, hogy mindenki szabadon, közbenjáró nélkül imádhassa Jézust, Istent, a Szent Háromságot. És közben nem veszik észre ezek a reformátorok, akik hallatlan nagy és értékes dolgokat tettek, hogy az a nevük, hogy élnek, de nagyon hamar halottá válik a reformáció. És ha visszanézünk Sardisba, akkor azt látjuk, hogy valami csodálatos kőforrogások voltak. Olyan, mintha csipkéből verték volna ki. Mintha ez a kövek ma is tudnának beszélni, és meg tudnának szólalni. És ennyi bevezető után azt tudjuk mondani, hogy Krisztus úgy szól a gyülekezetéhez, a szárdiszi gyülekezethez, mint akinek a 7 csillag, a 7 gyülekezet csillaga, a 7 lélek a kezében van. Krisztus elmondja, hogy ő ura ennek a gyülekezetnek. Krisztus ura ennek a történelemnek. Látja, hogy mi az, ami szemben áll a valósággal. Látja, hogy mi az, ami csupán látszat. Látja az erényeket, és látja a hibákat. Látja a bűnöket, és látja a kísértéseket. Látja a győzelmeket, és az elbukásokat. Egy halotthoz szól Jézus. Máskor is szólt már Jézus halotthoz. De most másképp. Valahogy fel akarja ébreszteni. Valahogy fel akarja rázni ezt a kort. Mert ebben a korban is vannak nagyon sok pozitív történések. Ez a város 2 alkalommal pusztult el. És hihetetlen intelligenciával fogalmazza meg János apostol, és mind a 2 pusztulás, tehát Kűrosz idején 549-ben, illetve Antiochus Epifanes korában, Krisztus előtt 218-ban, mind a 2 alkalommal éjszaka pusztult el, amikor a város aludt. És azt mondja, Jézus, ennek a kornak élő kereszténységének, ha tovább alszol, elpusztulsz. Nem fogsz felébredni álmodból. És ezért hangzik a reformáció korában is, hogy ébredjenek fel. És ezért hangzik ma is hozzánk is ennek a gyülekezetnek az üzenete. Nehogy azt higgyük, hogy csak Sardis aludt. Nehogy arra gondoljunk, hogy csak a reformáció aludt. 1514-től 1798-ig. Nem csak ebben időben élő keresztények aludtak, hanem alszik a 21. század kereszténye is. Sardis itt van bennünk, itt van közöttünk. Minden alvó gyülekezetben ott van Sardis. Minden emberben, aki a múlt nagy értékeit akarja csak kirakni a gyülekezet kirakatába,
vagy a saját lelki életének kirakatába, ott Szárdisz alvása újul meg. Ébredj fel, Szárdisz! Ébredj fel, város! Ha nem, akkor ismét el fogsz bukni. És ez történelmi tény. Ez be is következett.

Dévényi Erika, ébredés. Kiállt egy hang a magas fellegekben. Szinte csak egy rezdülés. Egy pillanatnyi csendben halkan szól. Füleknek nem is hallható. A szívek érzéke csak, mivel fogható. Menni kell, sietni, hisz szólít ez a hang, mely szelíden hív, lágyan simogat. Kétkezi munkás eldobja szerszámát, a karmester leteszi vezénylő pálcáját, az alkotó is felejti anyagát, s a tudóst sem érdekli többé már a nagyság. Senki sem ad, vesz. Nem kell semmit tenni, csak menni kell, menni a hívó szóra, menni. Az emberek felkelnek, gyorsan felöltöznek, semmi más csak lepel, mit magukra vesznek. Kitárják ajtajuk, s a hangot keresve mindenki elindul, a hívó szót követve. Ki erre, ki arra gondolja a hangot, s csak halad, nem nézve már a sokaságot. A nagy kavarodás szinte káosz is lehetne, hiszen senkinek sem egyforma az élete. Kinek balra, kinek jobbra visz az útja, van, aki hamarabb, s van, aki később ér oda. És soha nem is tudjuk, mikor elindulunk, hogy hol van az a pont, ahol meg kell állnunk. De ez a hívó szó most valami más. Egy pontra irányítja a sok elágazást, egy léptékkel lépteti az ember tömeget, hogy az adott helyre egyszerre érjenek. S ott, azon a szent helyen, csendben, alázatban széttekinthetünk az ember folyamban. Leplük most már nem csak testüket fedi, hanem összes bűnüket leleplezi. Az égből esőként hull le a Szentlélek, elönti a megtisztult emberi lelket. Hófehérsége a lepelre villan át, lemosva róla a hosszú út porát. És akkor ott, ahol megérint a végtelen, ahol alul marad minden értelem, ahol látod barátod és ellenséged, amint karöltve nézik az eget, ott, ahol nincs többé bőrszín és vagyon, nincs győztes, vesztes és nincs hatalom, csak emberek vannak, tiszta emberek, kik csodálják egyként dobbanó szívüket. A szeretet szóval szól, hisz egy nyelvet beszélnek. Sosem ismert emberek is testvérek lesznek, nem látsz mást az ember tömegben, csak Isten gyermekeit, fehér lepelben.

csodálatos képzőművészeti alkotások, csodálatos mozaik, csempék, lapok vannak kitéve. Ezért hangzik a gyülekezet felé a felhívás, a parancs. Minden időben élő keresztény gyülekezet felé, hogy ébredj fel, nyisd ki a szemed, láss, értsd meg helyzetedet. Az éber vigyázás nem csupán a történelmi múltban volt fontos, hanem úgy gondolom ma, Jézus eljövetele előtt legalább olyan fontos. Majd utána a levél feddései a város történelmi tragédiából veszi a példák sorozatát. És egy picit az efézusi levélre asszociálhatunk vissza. A sorok üzenetéből, mintha az efézusnak mondott üzenetnek a vízhangját, az echóját hallanánk. Egyfajta visszafelé való mozgást, egyfajta visszafelé való gondolkodást fedezhetünk fel. Mintha az efézusnak a bukott, romlott oldalát látnánk Szárdiszban, amiben még azért nagyon sok jó megmaradt. És a szárdiszi gyülekezetnek is van valamije. Efézusnak és Szárdisznak mondja a Jelenések könyvében Jézus, hogy van valamit. És az a nagy probléma, hogy Szárdisz nem értékeli azt, ami még valami megmaradt a múltból. Mert ő egy vízióban, ő egy más világban él. Szárdisz nem a földön jár, hanem a történelmi múltban. És a gyülekezet ugyanolyan ígéretet kap Jézustól, mint az efézusiak, vagy legalábbis hasonlót. Az efézusiak az életfájáról ehetnek, a szárdiszi hűségesek pedig megtartatnak az élet könyvében. Fel lesznek továbbra is jegyezve. Mind a két helyzet feltételez egy ünnepélyes találkozást Jézussal. Ahogy a város éjjel bukott el, Jézus megígéri a szárdiszi gyülekezetnek, hogy éjszaka fog eljönni hozzájuk, mint a tolvaj. És meg fogja lepni a szárdisziakat, mint ahogy a történelemben már kétszer meglepték. A szárdisziaknak is, ahogy a reformációnak is, egyetlen egy menekülési útja van. Vissza a forrásokhoz. Ezért mondja Szárdisznak, hogy emlékezzél meg, hogy honnan vetted az evangéliumot. Emlékezzél!

Ez a reformációra is igaz, hiszen a reformációnak volt egy jelmondata. Ad fontána, vissza a forrásokhoz. Testvéreim, menjünk vissza mi is a forrásokhoz, amelyet már-már sokszor elfelejtettünk, amelyet csak talán régi, megfakult könyvekből olvasunk, megfakult képeslapokból, vagy fényképekből, vagy egy-egy idős testvér személyes beszámolójából tudunk és ismerünk. Menjünk vissza a forrásokhoz, mert ezek a források tudnak éltetni bennünket. És azt mondja, akik nem fertőztették meg a ruháikat. A fehér ruha az valami ünnepélyes alkalom volt Közel-Keleten. A fehér ruha, különösen a Római Birodalom idejében is, az mindig egyfajta megtiszteltetés volt annak a számára, akivel találkozom. Ha valakivel találkoztam, és a ruhámon folt volt, akkor nem csak önmagamat minősítettem le, hanem azt a szemét is, akivel találkozom. Fehér ruhában kíván Jézus találkozni a szárdiszi hűségesekkel, akiknek még valamiük van. És ez a nagy vacsorához kapcsolható. A Jelenések könyvében található nagy vacsorához. És egy kicsit a fehér ruha bennünket is emlékeztet saját keresztségünkre. Hiszen mindannyian ott álltunk egyszer Krisztus előtt hófehér ruhában. Vajon ejtünk-e és ejtettünk-e foltot saját fehér ruhánkon? Szárdiszban nem mindenki romlott, mert vannak olyanok, akik nem szennyezték be a ruháikat. Vannak olyanok, akik vigyáztak a ruháikra. A ruha és a jellem, a ruha és az Istennel való közösség, közelség kapcsolata világos. Ha ellent állunk a kísértésnek, a ruhánk tiszta marad. És jól jegyezzük meg, a fehér ruhán csak az első foltot fogjuk megsiratni. Utána már minden mindegy. Szárdisznak a fehér ruha jelentette Jézus találkozásával való ünnepi hangulatot. Testvéreim, vissza kellene találnunk a Szentírás tanulmányozásának öröméhez.

Abba kellene hagynunk azt a protestáns háborút, amelyet a protestantizmus kialakulása óta öröklünk, és adunk át generációról generációra, amelyet sokszor nem csak magánéletünkben, hanem gyülekezeteinkben is képviselünk. Saját ruhánkra kellene vigyáznunk, és nem a másik ruháján kellene keressük a foltot. Akik nem emlékeznek a történelemre, azok arra vannak ítélve, hogy a történelem rajtuk fog még egyszer megismétlődni. És úgy gondolom, hogy Szárdisz keresztényei a mindennapi életben, az átlag keresztény belesüllyedt a pogány világba. Nem voltak mások a szárdiszi átlag keresztények, mint az átlag pogányok. És testvéreim, mi másak vagyunk? Nem járt át bennünket is a szekuláris, elvilágiasodott világ gondolata. Néha nem úgy gondolkodunk mi is. Kisebbségben vannak Szárdiszban, akik megőrizték az elődök lelkületét. Őket maradéknak nevezhetjük. Szárdisz nevéből kihallatszik egy görög szó. Sterisszon. Szárdisz, sterisszon. Tehát, ha egymás után mondjuk többször, akkor ez a görög szó sejlik ki belőle, aminek a jelentése maradék. Szárdiszban volt egy maradék. A maradék marad benne az élet könyvébe. A maradékot nem törli ki Isten az élet könyvéből. A maradék győztes lesz. A maradék mellett Krisztus fog tanúskodni. Testvéreim, mi mást mondhatnánk befejezésül? Tartozzunk a maradékhoz. Aki győz, fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Vajha ezek mi lehetnénk az ő kegyelméből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Krisztus példázatai. Barátok a hamis mammonból. Lukács evangéliuma 16. fejezet, az elsőtől a 9. versig.

Krisztus első eljövetelekor a világ már nagyon eltávolodott Istentől. Az embereket jobban érdekelte a mulandó, mint az örökkévaló, és fontosabbnak tartották a jelen dolgait, mint a jövőt. Az ábránt képeket valóságnak, a valóságot pedig ábránt képeknek látták. Nem fogták fel hitben a láthatatlan világot. Sátán az élet dolgait nagyon érdekesnek és vonzónak mutatta be, és kísértéseivel rabul ejtette az embert.

Krisztus azért jött, hogy ezt az értékrendet megváltoztassa. Meg akarta törni az embereket elvakító és behálózó varást. Tanításában igyekezett hidat verni a menny és a föld követelményei között, hogy az emberek figyelmét a jelenből a jövőbe irányítsa. Arra szólította őket, hogy a mulandó dolgok hajszolása helyett készüljenek az örökké valóságra. Vala egy gazdag ember, mondta, kinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. A gazdag ember minden vagyonát e szolgájára bízta, de a szolga nem volt becsületes, és ura rájött arra, hogy rendszeresen meglopja. A gazdag ember elhatározta, hogy elbocsátja szolgáját, és maga elé rendelte, hogy elszámoltassa. Mit hallok felőled? Kérdezte. Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. A sáfárnak, tudva, hogy elbocsátják, három választása volt. Dolgozik, koldul vagy éhezik. És ezt mondta magában. Mit míveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek. Mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondanéki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. A hűtlen szolga másokat is becstelenségbe vitt. Az ő javukra megkárosította urát, és az adósok ennek elfogadásával elkötelezték magukat arra, hogy barátjukként befogadják otthonukba. És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. E földies ember megdicsérte megkárosítója éles eszűségét. A gazdag ember dicsérete azonban nem Isten dicsérete volt. Krisztus nem dicsérte meg a hűtlen sáfárt, csak e jól ismert esetet kihasználva szemléltette azt a leckét, amelyre meg akarta tanítani hallgatóit. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, mondta, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. A farizeusok kifogásolták, hogy a megváltó a vámszedők és bűnösök közé vegyül. Krisztusnak azonban nem csökkent e bűnösök iránti érdeklődése. Továbbra is munkálkodott értük. Látta, hogy foglalkozásuk sodorta őket kísértések közé. Körülvették őket a bűn csábításai. Az első rossz lépést könnyű volt megtenni. A nagyobb becstelenségekhez és bűncselekményekhez vezető út pedig meredek lejtő volt. Krisztus minden eszközzel igyekezett megnyerni őket a magasabb céloknak és nemesebb elveknek. Ez a szándék vezette, amikor elmondta a hűtlen sáfárról szóló történetet.

A példázatban bemutatott eset megtörtént a vámszedők között, és a vámszedők magukra ismertek a példázatban. Megragadta figyelmüket, és saját becstelen életük rajzából tanulva sokan megértették a példázatban rejlő igazságot. Krisztus tulajdonképpen a tanítványoknak mondta el a példázatot. Elsőként ők kapták az igazság kovászát, és nekik kellett megismertetni másokkal. Krisztusnak sok olyan tanítása volt, amelyet a tanítványok először nem értettek, és sokszor úgy tűnt, hogy ezek a tanítások már-már feledésbe merülnek. A Szentlélek befolyására azonban a tanítványok később tisztán visszaemlékeztek ezekre az igazságokra, és eleven erővel tolmácsolták őket a gyülekezethez csatlakozó új hívőknek. A megváltó a farizeusokhoz is szólt. Nem adta fel a reményt, hogy rájuk is hatni tud szavaival. Sok farizeus szívében már ott élt a mélységes meggyőződés, és amikor az igazság hallása közben a Szentlélek érintette szívüket, sokan közülük Krisztus hívei lettek. A farizeusok megpróbálták Krisztust rossz hírbe hozni, azzal a váddal, hogy a vámszedők és bűnösök közé vegyül. E példázatban Krisztus a dorgálást visszafordította a vádolókra. A jelenetet, amelyről közismert volt, hogy a vámszedők között játszódott le, a farizeusok elé tárta egyrészt, hogy rávilágítson eljárásukra, másrészt, hogy megmutassa hibáik helyrehozásának egyetlen útját. A hűtlen szolgára ura azért bízta vagyonát, hogy jótékony célra fordítsa. Ő azonban saját magára költötte. Ez a vád Izraelnek szólt. Isten kiválasztotta Ábrahám magvát. Erős karral kiszabadította az egyiptomi szolgaságból, és szent igazságok őrzőjévé tette a világ áldására. Reá bízta az élő kinyilatkoztatásokat, hogy tolmácsolja a világosságot másoknak. De Isten sáfárai ezeket az ajándékokat a maguk gazdagítására és dicsőségére használták. Az öntelt, önigazult farizeusok hűtlenül kezelték a javakat, amelyeket Isten azért adott nekik, hogy az ő dicsőségére használják. A példázatbeli szolga nem gondoskodott jövőjéről. A javakat, amelyekkel másoknak kellett volna szolgálnia, csak ő élvezte. Csak a jelenre gondolt. A sáfárság elvesztése esetén semmit sem mondhat magáénak. De gazdája vagyona még kezében volt. Elhatározta, hogy e vagyonnal bebiztosítja magát a jövő nélkülözései ellen. Ezért más program szerint kellett cselekednie. Ha másoknak ad, ahelyett, hogy magának gyűjtene, barátokat szerezhet, akik befogadják, amikor gazdája kidobja. Ez vonatkozott a farizeusokra is. Várható volt, hogy megfosztják őket a sáfárságtól, és előre kellett gondoskodniuk jövőjükről. Csak mások javának keresésével használhattak önmaguknak. Csak Isten ajándékainak osztogatásával gondoskodhattak örök sorsukról.

A példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket. Hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és nyomor enyhítés.

az életszükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja: adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. Lukács 12.33, 1 Timóteus 6.18, Lukács 14.13. Megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és minden igát széttépjetek. Az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosót házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és az elepet lelkűt elégítsd ki. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ézsaiás 58.6.7 és 10. Márk 16.15. Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei?

Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra és telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetekre, vágyaik kielégítésére, mértéktelenül drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel és halállal viaskodnak. Tömegek pusztulnak el úgy, hogy nincs, aki szánakozna rajtuk, vagy részvéttel hajolna feléjük. Az emberek meglopják Istent. Javaik önző felhasználásával megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna reá. Hűtlenül kezelik az Isten által rájuk bízott javakat. Az Úr kijelenti: ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Nosza immár ti gazdagok, gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Dőzsöltetek e földön, és dobzódtatok. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Malakiás 3:5-8-9. Jakab 5:1-3-ig. 5:4. Mindenkinek vissza kell adnia a reábízott javakat. A felhalmozott vagyon semmit sem ér a végítélet napján. Nem lesz semmi, amit az ember magáénak mondhat.

Ki életét földi kincsek gyűjtésével tölti, nem olyan bölcs és gondos, mint a hűtlen sáfár, és kevésbé törődik örökké való sorsával, mint a hűtlen sáfár földi érdekeivel. A világosságnak ezek az állítólagos követői nem olyan bölcsek, mint e világ fiai. Róluk mondta a próféta, amikor látomást látott az ítélet napjáról. Odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ézsaiás 2:20-21. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő, bűnös embernek. Szenteljétek ti is magatokat erre a munkára. Használjátok Isten ajándékait erre a célra. Akkor mennyei lények lesznek társaitok. Szívetek együtt dobban az ő szívükkel. Jellemetek hasonló lesz az ő jellemükhöz. Az örök hajlékok elakói nem lesznek idegenek nektek. Amikor a földi dolgok elmúlnak, a menny kapuinak őrei szívesen fogadnak titeket. A mások áldására fordított javak visszatérülnek. Sok jót lehet tenni a gazdagsággal, ha helyesen használjuk.

0: aki Krisztus életprogramját követi, látni fogja Isten országában azokat, akikért a földön dolgozott és áldozott. A megváltottak hálásan emlékeznek azokra, akik megmentésükben közreműködtek. A menny különösképpen értékes lesz azoknak, akik híven végezték a lélekmentés munkáját. A példázat tanítása mindenkinek szól. Mindenki felelősséggel tartozik a Krisztus által kapott ajándékokért. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az Úr azt akarja, hogy tolmácsoljuk másoknak azt, amit az örök és láthatatlan lények közölnek velünk. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik emberek figyelmeztetésére és mentésére. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól. Adj számot a te sáfárságodról. Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk kárhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Márk 8.36. Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük. Legnemesebb céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít. Ezt mondja, drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Ézsaiás 13.12. Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot. Az egész világ barátságánál többet ér Krisztus megváltottainak barátsága. A legpompásabb földi palotához való jogcímnél többet ér, hogy jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyeket Urunk készít. Ezért távozott a földről. Minden földi dicsőítésnél többet érnek azok a szavak, amelyeket megváltónk intéz hűséges szolgáihoz. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Máté 25.34. A javaikat tékozlóknak Krisztus még most alkalmat ad a maradandó gazdagság megszerzésére. Ezt mondja, adjatok, néktek is adatik. Szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak. Elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Lukács 6.38, 12.33. 1 Timóteus 6, 17-19. Hadd menjen vagyonod előtted a mennybe. Halmozd fel kincseid Isten trónjánál. Szerez jogot Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához.
1: Ellen Gould White, Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

Füle Lajos, sakkfigura. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom. De jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha ne talán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked.

0: A napversét elmondta Arhip Márta.
1: Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Krisztus példázatai, Konkoly a búza között. Máté 13:24-30-ig és 37-43-ig. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A szántóföld a világ, mondta Krisztus. Ezen Krisztusnak a világban levő egyházát kell értenünk. A példázat Isten országáról és a megváltás munkájáról szól. Ezt a munkát Isten az egyház által végzi. Jól lehet, a Szentlélek az egész világon jelen van, és mindenütt munkálkodik az emberi szívekben, de a gyülekezetben kell növekednünk, és az aratás idejére beérnünk. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. A jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. A jó mag azokat jelképezi, akiket Isten igéje, az igazság szült. A konkoly azt a csoportot példázza, amely a téveigés, a hamis elvek megtestesítője, gyümölcse. Az ellenség pedig, aki a konkolyt vetette, az ördög. Sem Isten, sem angyalai soha nem vetnek egyetlen olyan magot sem, amely konkolyt terem. A konkolyt mindig Sátán, az Isten és ember ellensége veti. Keleten az emberek néha úgy álltak bosszút ellenségükön, hogy a frissen bevetett földjüket behintették valamilyen kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában nagyon hasonlított a búzához. A búzával együtt felnövekedve kárt tett a termésben, bajt és veszteséget okozva a szántóföld gazdájának. Sátán is Krisztussal szembeni gyűlöletből szórja a gonoszság magvát Isten országának jó magvai közé, és vetésének gyümölcséért Isten fiát hibáztatja. Behoz a gyülekezetbe Krisztus nevét valló, de jellemét elutasító embereket, akik által Istent meggyalázza, a megváltás munkáját hamis színben tünteti fel, és az emberek lelki életét veszélyezteti. Krisztus szolgáit elkeseríti, ha észreveszik, hogy a gyülekezetben álhívők keverednek az igazak közé. Szeretnék megtisztítani a gyülekezetet. A gazda szolgáihoz hasonlóan kiszakítanák a konkolyt. De Krisztus ezt mondja nekik: nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell zárni a gyülekezetből. De a jellem és az indítékok megítélését nem reánk bízta. Annál sokkal jobban ismer minket. Ha megpróbálnánk a gyülekezetből kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha gyarló ítélőképességünkre hallgatva járnánk el velük, talán reményük utolsó szikrájától is megfosztanánk őket. Számos olyan embert fog Isten elmarasztalni, aki ma hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a mennyben, akikről fele barátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján. A konkoly és a búza együtt nő az aratásig. Az aratás a kegyelem idő vége. A megváltó szavai nagy türelemre és mélységes szeretetre tanítanak. A konkoly és a jó mag gyökereinek összefonódása példázza azt a szoros kapcsolatot, amely a látszathívők és a hű tanítványok között fennállhat a gyülekezetben.
elátszott hívők valódi jelleme nem mutatkozik meg teljesen.

0: Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat tanítását. Amikor Sátán, a csaló, a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságosságát és szeretetét. Az Isten jóságával szembeni kétely olyan lett volna, mint a bűn és jaj keserű gyümölcsét termő rossz mag. Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán, mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és a föld ura Sátánnal? A világnak nincs joga a gyülekezet méltatlan tagjai miatt kételkedni a kereszténység igazságában. A hívőket pedig ne csüggessze el e kétszínű testvérek jelenléte. Mi történt az őskeresztény egyházban? Ananiás és Safira a tanítványok közé állt. Simon mágus megkeresztelkedett. Démást, aki elhagyta Pált, hívőnek tartották. Júdás Iskariótes is apostolnak számított. A megváltó nem akar egyetlen lelket sem elveszteni. Júdással való esetét azért jegyezték fel, hogy lássuk, milyen türelmes a megátalkodottal. Kér bennünket, hogy legyünk mi is olyan elnézők, mint ő. Azt mondta, hogy az idők végéig lesznek a gyülekezetnek képmutató tagjai. Krisztus intése ellenére egyesek mégis igyekeztek a konkolyt kiirtani. Az állítólagos gonosztevők megbüntetéséhez az egyház igénybe vette az államhatalmát. Azokat, akik a bevezetett tantételekkel nem értettek egyet, börtönbe vetették, megkínozták, megölték. A felbújtók pedig azt állították, hogy Isten akaratát tolmácsolják. Az ilyen tetteket azonban nem Krisztus lelke, hanem Sátán sugallja. Ez Sátán módszere, amellyel a maga uralma alá akarja vonni a világot. Az egyház hamis színben tüntette fel Istent az állítólagos eretnekekkel szembeni eljárásával. Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra, és arra, hogy ne bízzunk önmagunkban. Nem minden mag jó, amit a földbe vetnek. Az a tény, hogy valaki a gyülekezet tagja, még nem bizonyítja kereszténységét. Az éretlen zöld konkoly kalásza nagyon hasonlított a búzájéhoz. Amikor azonban a szántóföld már fehér lett az aratásra váró kalászoktól, az értéktelen gyomnövények nem hasonlítottak a teli, érett kalászok súlya alatt hajladozó búzához. A kegyességet színlelő bűnösök egy ideig keverednek Krisztus igaz követőivel, és Sátán számít arra, hogy a kereszténység látszata sok embert megtéveszt. De a világ aratásakor semmi hasonlóság sem lesz a jó és rossz között. Lelepleződnek azok, akik a gyülekezet tagjai lettek ugyan, de nem léptek közösségre Krisztussal. Isten hagyja, hogy a konkoly a búza között nőjön, és élvezze a napsugár és az eső áldásait. De az aratáskor megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt. Malakiás 3:18. Krisztus maga dönti el, hogy ki méltó a mennyei családhoz. Szavaink és cselekedeteink alapján ítél meg minket. A hitvallásnak semmi súlya sincs a mérlegen. Jellemünk dönti el örök sorsunkat. A megváltó nem mondta, hogy egyszer majd minden konkolyból búza lesz. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig, a világ végéig. Akkor majd csomókba kötik a konkolyt, hogy megégessék, a búzát pedig Isten csűrébe gyűjtik. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Akkor az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
1: Ellen Gould White Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhít a címe, megváltottak idegenben. A mai ige, Mózes 4. könyve, 23.9. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Gondolatok az ígéről. Ugyan ki szeretne pogányok között lakni úgy, hogy közéjük számláltassék, hiszen még nekünk is, akik magunkat keresztényeknek mondók között élünk, sokszor olyan nehéz teljes odaadással szolgálni az Urat. Akkora a keveredés, hogy az ember sokszor szeretne valahol magányosan élni. Az az Úr nyilvánvaló akarata, hogy népe más úton járjon, mint a világ fiai, és az övéi határozottan és félreérthetetlenül különbözzenek a világtól. Isten megváltott és elhívott bennünket, és lelki életünk alapján lényegesen különbözünk a világ fiaitól. Semmi keresni valunk tehát a hiúság vásárában és a romlottság városában. Helyünk a keskeny úton van, amelyen minden igazi zarándoknak az Urat kell követnie. Ez adjon nekünk békességet, amikor a világ kinevet vagy megvet bennünket. Sőt, segítsen abban, hogy egyenesen örömmel tudjuk elfogadni a gúnyt, mint ami Istennel való szövetségünk velejárója. Nevünk egy másik könyvben van fölírva, nem ugyanazon magból valók vagyunk. A mi otthonunk máshol van, mint ahol ők laknak. Nem ugyanazon Úrnak szolgálunk. Ezért érthető, hogy a világ megved bennünket, és nem számlál saját fiai közé. Ha egyszer már bizonyosak vagyunk e felől, hogy Isten a megváltottak közé sorolt bennünket, akkor nem bánjuk többé, ha a világ különösnek tart, és magányosságra kárhoztat bennünket. Holnap még tart a női csendes napok Pilis Csabán. A metodista egyház szeretettel várja a nőket néhány nap elcsöndesedésre, feltöltődésre és közösségre. Az időpont szeptember 24-től kezdődött és 27-én zárul. A helyszín Pilis Csaba, Bétel evangélikus missziói otthon. Elkezdődött az Európai Baptisták éves találkozója. Elkezdődött az Európai Baptista Szövetség 2026-os konferenciája az albániai Durrësben. A magyar baptistáknak ezúttal is népes képviselete van. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadás sorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás szeptember 29-én, kedden 18 órától lesz. Molnár Lilla, Háj János a Géza gyerek, a lét elviselhetetlen állandósága címmel tart előadást. Az előadások látogatása ingyenes, ajánlott hozzájárulás 2500 forint. Az irodalmi művek ismerete nem feltétele a részvételnek. 75%-os megjelenés esetén a hallgatók oklevélben részesülnek. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói és meghívott előadói szeretettel várnak minden érdeklődőt erre a 15. kurzusra, amelyen tudományos igényességgel, tudományközi párbeszéddel és a Biblia iránti hagyományos evangélikus elköteleződéssel kínálnak lehetőséget ismeretszerzésre és ismeretbővítésre. További információ a Szabad Egyetem honlapján érhető el. Ugyanitt történhet a jelentkezés is. A helyszín az Evangélikus Hittudományi Egyetem Budapest 14. kerületében, a Rózsavölgyi köz 3-ban. Az időjárásról. Kezdődik az őszi melegedés. Vasárnap folytatódik a kissé felhős, napos száraz idő, mérsékelt szél, és már 21-25 fok valószínű. Hétfőn is derült, napos száraz idő várható, a légmozgás mérsékelt marad, és már 23-26 fokra nő a csúcs.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mostani adásában. Közös gondolkodásunk keret címe így szól, a megajándékozottság életszemlélete. Ezt a címet akkor és úgy tudjuk igazán megérteni, ha az előző 7 központi gondolatát, az érzelmi kompetenciák fejlesztését újból magunk elé idézzük. Akkor arról volt szó, hogy ennek a rádiósorozatnak a szívverése, a szívdobbanásai valójában mind-mind arról szólnak, hogy miképpen tudjuk a bennünket vezérlő energiákkal megtöltő érzelmeket olyan módon használni, hasznosítani, hogy azok valóban bibliai szóval éve áldásunká váljanak. Ebben az összefüggésben használtam azt a képet, hogy az érzelmi kompetenciák fejlesztése az arról szól, hogy a zabolátlanul kiáradó és ilyen kontextusban pusztító erejű áradatot a folyó medrének szabályzása révén megszelidítsük, erőművet építsünk rá, és az azzal termelt energiát jóra, szépre, nemesre használjuk, hasznosítsuk. Nos, ez a fajta átlényegítés történik akkor, amikor érzelmi kompetenciáink fejlesztése révén megtanuljuk azokat az energiákat hasznosítani, amelyek az érzelmeinkben megjelennek. Ha nem tudjuk őket hasznosítani, akkor pusztító erejűek lesznek. És ebben a pusztító erejű kiáradásban ne csak az agresszióra gondoljunk, hanem minden olyan mértéktelen, aránytalan érzelemre, amely nem csak, hogy kiárad és elborít mindent, hanem olyan értelemben is pusztító erejű, hogy nem tudjuk szabályozni, nem tudjuk arányosan ahhoz kapcsolni, ami fogadókészséget eredményezne a másik oldalon. Ki ne ismerné azt az élethelyzetet például, amikor valakinek a túláradó szeretete inkább riasztóan hat. Ő azt nagyon nagy dolognak, vagy úgy is mondhatnám, hogy különleges dolognak tartja, mi pedig talán akár viszolygunk is tőle, idegennek, erőltetetnek hat. Nos, ezek a példák voltak azok, amelyeknek kapcsán elindultunk ebben a nagy témakörben, az érzelmi kompetenciák fejlesztésében, és most, amikor az érzelmi kompetenciák fejlesztése nagy területen belül most tovább lépünk, akkor az érzelmi kompetenciáink céljáról lesz szó, vagyis a megajándékozottság életszemléletéről. Mert hogy tulajdonképpen minél fejlettebben, minél gazdagabban, sokrétűbben tudjuk az érzelmeinket hasznosítani, annál inkább tudatosul bennünk, hogy az életünknek a legfőbb értéke a megajándékozottság, vagy úgy is megfogalmazhatnám, hogy az életünk valójában arra szolgál, hogy ajándékká váljunk egymás számára. Nos, ezt a tézist, vagy úgyis mondhatnám, ezt a tételmondatot szeretném most lépésről lépésre kibontani a mai gondolkodási keretünkben. Onnan kezdeném, hogy a megajándékozottság az valójában egy életszemlélet. A megajándékozottság nem bizonyos pontszerű eseményekhez kapcsolódik, tehát amikor ajándékot kapunk, valami különleges dolgot, egy drága ajándékot, amihez kötődik valakinek valami különleges megszólítottsága, aki úgy érzi, úgy gondolja, hogy most ezzel a különleges ajándékkal szeretne bennünket megajándékozni. Nem ilyen különleges alkalmakról, eseményekről van szó, hiszen példának okáért, amikor a vőlegény jeggyűrűt vesz a mennyasszonyának, és megajándékozza ezzel a különleges ajándékkal, akkor ez valóban egy ilyen különleges élmény, egy különleges üzenet, de az a különleges élmény és az a különleges üzenet az nem arról a gyűrűről szól, nem arról az egyszeri, megismételhetetlen pillanatról, amikor átadja megkérve mennyasszonyának kezét, választottjának kezét, és így jelzi számára, hogy a jövőt, a közös jövőt vele képzeli el, hanem ez a fajta ajándék, ez ugyanakkor egy életre szóló megajándékozottságot jelent, legalábbis abban az esetben, ha ezt az ajándékot komolyan vesszük. Ha megkopik a fénye, bármint most nem a jeggyűrűre gondolok, hanem ennek az élménynek a fényére, tehát ha megkopik a fénye, és nem tisztogatjuk, és nem ápoljuk, és nem figyelünk oda, hogy ez az ajándék, ez a kincs, ez újból és újból életünknek hajtómotorja legyen, akkor a kapcsolat is megkopik, megerőtlenedik, és végül sajnos törvényszerűen egy belső szakadáshoz vezet. Éppen ezért hangsúlyozom azt, hogy a megajándékozottság életszemlélete tulajdonképpen a hajtómotorja az érzelmi kompetenciáink fejlesztésének, hiszen éppen arról van szó, hogy arra törekszünk, azon dolgozunk, hogy mindaz, amit kaptunk, mindaz, ami a miénk, az ne váljon üressé, ne üresedjen ki, ne veszítse el varázsát, fényét, vonzerejét. És ezt a pótlékot, úgymond, ezt az újból és újból felragyogó drága kincset, ami az életünknek egy különleges szakaszában miénk lehetett, nos, ezt az megújító erőforrást, ezt az érzelmeink biztosítják. Ha az előző példánál maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy-egy évforduló, amelyet ugye a házasságkötések kapcsán, például az ezüst lakodalom és a többi hasonló évforduló jelez, szóval egy-egy évforduló alkalmat ad arra, hogy a házaspárok visszatekintve az elmúlt időszakra elmondhassák, újból ajándékká válunk egymás számára, újból megerősítjük, hogy ajándékként éljük meg az életünket veled, melletted, de ezek az évfordulók is tulajdonképpen csak akkor működnek, hogyha ez az érzelmi támogatottság mögötte van. Ha nincs, akkor enélkül az érzelmi támogatás nélkül, enélkül az érzelmi megerősítés nélkül az ajándék kiüresedik, elhomályosul, szertefoszlik. Talán ezekből az előző gondolatokból már látszik, hogy az életünknek a legmagasabb életminősége a megajándékozottság életszemlélete. Amikor dacára annak, hogy annyi minden az életünkben megpróbál bennünket arról meggyőzni, hogy ez vagy az az ajándék most már nem időszerű, nem aktuális, nem fontos. Nos, ennek dacára, ha újból és újból fel tudjuk szítani a szívünkben, a lelkünkben, a személyiségünkben az ajándék szépségének a lángját, akkor ez valóban az érzelmi kompetenciáinknak a legmagasabb minősége. Valóban egy olyan drága kincs, amelyet nem szabad, hogy bárki is elraboljon tőlünk. De hogyan tudjuk ezt a csodálatos lehetőséget az életünkben megtartani? Hogyan tudjuk az érzelmeinket valóban olyan irányba fejleszteni, hogy ez a fajta megajándékozottság valóban az életünknek egy meghatározó életminősége legyen? Ha törekszünk erre, ha vágyunk erre, akkor egy nagyon fontos lépés, egy nagyon fontos felismerést kell magunkévá tennünk. Ez pedig arról szól, hogy újból és újból meg kell értenünk az életünk szépségeit, értékeit, azokat akkor tudjuk igazán felfedezni, ha törekszünk a lényeges dolgok befogadására. És ezt azért hangsúlyozom, mert ma, amikor annyi minden zúdul ránk, annyi hatás, annyi információ, annyi különböző oldalról érkező, rábeszélő szó, akkor ez a képesség, vagyis a lényeglátásra való törekvés képessége, ez szinte életmentő képesség. Ha fenn akarjuk tartani az érzelmeinkben rejlő energiát, ha nem akarjuk megengedni, hogy ezek az energiák, ezek szétfolyjanak és partalanná váljanak, akkor törekednünk kell arra, hogy az életünk energiái, érzelmi energiái mindig a lényegesre összpontosítsanak. És a lényeges, ami valóban fontos, az mindig az ajándék elfogadása lesz. Nem az, hogy magunkat fejlesszük, nem az, hogy valamiféle érdekes, vagy úgy is mondhatnám, hogy valami csúcsélményt közvetítő, nagy dolgot, érzelmi ősrobbanást átéljünk, hanem az, hogy újból is újból egyre érzékenyebbé váljunk azokra a kincsekre, amelyek ajándékként megkészítettek számunkra. Pál apostol ezt úgy fejezi ki, hogy az egész életsorsunk tulajdonképpen semmi más, ha helyes pályán mozog, mint az előre megkészített jó cselekedetekben való járás. Nem mi találjuk ki tehát az életünket, nem mi vagyunk azok, akik a sorsunkat igazgatjuk, hanem ha valóban erre a különleges életminőségre, a megajándékozottság életszemléletére akarunk törekedni, akkor újból és újból rácsodálkozhatunk hálás szívvel mindazokra a nyitott ajtókra, amelyek kinyílnak előttünk, amelyek arra bátorítanak, hogy menjünk be, fogadjuk el a nekünk megkészített jó cselekedetek lehetőségét. Föladva azt a belső kényszert, amivel nagyon sokan az életüket alapvetően derékba törik, hogy a jót, az előrevivőt kizárólag magukban keresik. És miután nem találják meg, ezért az egész életükbe belekeserednek. Pedig valójában ott van a jó, ott van a szép, ott van a nemes az életünkben, csak nem belülről fakad, nem mi vagyunk azok, akik magunkból kicsiholjuk, hanem ajándékként kapjuk, ha nyitott a szívünk, ha elfogadjuk, ha készek vagyunk rá, hogy ez az ajándék valóban beépüljön az életünkbe. És ahhoz, hogy ezt a fajta életszemléletet, a megajándékozottság életszemléletét most jobban megértsük, ismét egy őstörténettel, egy bibliai őstörténettel szeretnék példálózni. Ebben az őstörténetben egy olyan ember áll előttünk, aki erős akaratú, igazi vezérűrű személyiség. Abban a kolóniában, vagy úgy is mondhatnám inkább, hogy klánban, amelyben ő mozog, egyértelműen ő a hangadó. Amit ő mond, javasol, azt a többiek szó nélkül, ellenkezés nélkül követik. És ez az ember ráadásul a saját közegében elismert szaktekintély.

A háta mögött van most a parton, ahová hajóikat kihúzták, ezek inkább ilyen mai szóval élve, inkább nagyobbacska csónakok, vagy egy kisebb bárka. Nos, azzal a csalódottsággal mossa most, és foltozza a hálókat, mondván a többieknek is, hogy legalább valamilyen módon használjuk ki az időt, hogy egész éjjel dolgoztak, de hiába, mert nem fogtak semmit. És ahogyan ott a parton tevékenykedik, egyszer csak egy sokaságot lát oda menni, és a sokaság egy ember köré csoportosul, aki megkéri őt, hogy engedje meg, hogy a hajója orrából szóljon a tömeghez, megengedi persze, közben végzi a dolgát, és ahogyan úgy félfülel hallgatja ezt az embert, sok mindent nem is ért abból, amit mond, de azt érzi, hogy a szavai azok különleges kisugárzással bírnak, hiszen ő is olyan ember, akinek a szavai határozottak és másokat mozgósító erejűek, de most érzi, hogy ezek a szavak sokkal többet hordoznak magukban, ezek nem egyszerű lelkesítő szavak, nem útmutató szavak, hanem ezekben a szavakban hatalom van. És amikor ez az ember ott a csónak orrában befejezte mondani valóját, odafordul történetünk hőséhez, és azt mondja néki, hogy evesz ki a mélyre, és vesd ki a hálót. És ez az üzenet, ez egy nagyon furcsa üzenet. Mert nyilvánvaló, hogy ez a fajta üzenet egy olyan ember szájából hangzik el, aki nem halász, aki nem ért a szakmához, aki nem tudja azt az alapvető dolgot, hogy nappal nem lehet halászni, nappal nem lehet eredményesen végezni ezt a tevékenységet, hanem csak éjszaka, amikor a halak a sötétségben a víz felszínére jönnek. Vagyis pestésen szólva hülyeséget beszél ez az idegen. Amit mond, az szintiszta marhaság. De mégis történetünk hőse, akinek keresztneve Péter, megérzi, hogy ezekben a szavakban hatalom van. És azt mondja kereshetlen szavakkal, hogy nézd, egész éjszaka nem fogtunk semmit, de a te szavadra, mert érzem, hogy ezek a szavak nem üres szavak, a te szavadra kimegyünk és kivetjük a hálót. És így történik. Oda hívja a többieket, kifutnak megint a bárkák, kivetik a hálót, és most mi történik? A hálók annyira megtelnek hallal, hogy szakadoznak a teher súlya alatt. És most jön a lényeg. Amikor kijönnek a partra, akkor Péter leborul ezelőtt az idegen előtt, és azt mondja, menj el, Uram, tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ez a mondat, ez egy nagyon erőteljes, nagyon nyilvánvaló, nagyon egyértelmű mondat. Ez a mondat nem arról szól, hogy kedves Kovács úr, legyen szíves, távozzék, hanem itt az Úr kifejezés, az az a kifejezés, amelyel egyedül az élő Istent illeti a korabeli zsidó ember, aki felismeri, hogy itt nem egy egyszeri emberrel, nem egy vándortanítóval, nem egy csodarabbival van dolga, hanem az élő Isten fiával. És ez a felismerés miből is jön? Abból, hogy abból az ajándékból, amely most kézzelfogható módon megjelenik az életében, a csodálatos halfogás ajándékából megérti, hogy itt sokkal többről van szó, hogy itt közel jött hozzá valaki, akinek az egész világ mindenség a kezében van, aki egy szavával elő tudja hozni a nem létezőből a létezőt, aki egy kudarcos éjszaka után egy szavával győzelemmé fordítja a vereséget. Péter apostol, mert róla van szó, ő ez a csodálatos halfogást átélő főhősünk, Péter apostol megérezte, hogy ez az idegen, aki neki valami olyasmit mond, ami teljesen ellenkezik az ő élettapasztalatával, az ő tudásával, hogy ennek a

0: Az idegennek igaza van. Megérezte, hogy mindaz, amit ő mond, az megint csak Pál apostolt idézve egy előre megkészített jó cselekedet, amelyet, hogyha elvégez, akkor az életében, vagy úgy is mondhatnám, hogy fölvállal, akkor az életében egy különleges ajándék fog megjelenni. És így vagyunk ezzel mi is, mind a mai napig. Az ajándékok, az előre megkészített jó cselekedetek nem logikusak. Nem illeszkednek bele az életünk megszokott menetébe. Nem igazolják az életszemléletünket, az életfelfogásunkat. Nem fogják kiszolgálni a titkos, vagy akár nyíltan is fölvállalt vágyainkat. Az előre megkészített jó cselekedetek meghökkentenek. Az előre megkészített jó cselekedetek felülírják a vereségeinket. Az előre megkészített jó cselekedetek egy újabb lépésre hívnak, pont azon a területen, ahol eddig kudarcot vallottunk. És ennek kapcsán beszél arról, megint csak ez az ős történet, hogyha megteszed az első lépést, ha fölvállalod azt, amit egyébként szerinted teljesen logikátlan, és amelyre egyértelműen azt mondanád, hogy nem, hát ezt aztán biztos nem, ha megteszed, akkor minden jó, minden szép, minden valóban téged meggazdagító, ráadásul megadatik néked. És ez a ráadás az életünknek a tulajdonképpeni lényege és értelme. Ez a ráadás, ami az életünket valójában át tudja formálni, amikor nem az elsődlegesen számunkra fontos, hasznos, elképzelhető utakon járunk, és azokat próbáljuk mindenáron tűzön, vízen keresztül megvalósítani, és ha nem sikerül, akkor pedig kesergünk is egy derékba tört életet siratunk, nem, hanem amikor végre kinyílunk arra, hogy valóban ezeket a meghökkentő utakat, amelyek csendes, szelíd hanggal megszólítanak bennünket szívem legmélyén, ezeket a csendes, szelíd utakat fölvállaljuk, sőt, továbbadjuk lehetőségüket. Beszélünk róla. Elmondjuk, képviseljük, hogy az élet az nem ott bontakozik ki, amikor igazodunk mi is azokhoz a klisékhez, és divatokhoz, és mindenféle álságos mintákhoz, amelyeket reklámoznak, hanem az élet ott bontakozik ki, amikor Péter apostolhoz hasonlóan mi is azt mondjuk, hogy egész éjjel haláztunk, vagyis amikor mindenki azt mondja, hogy most kell csinálni, és nem történt semmi, és nem sikerült semmi, de a te szavadra kivetem a hálót. Érzem ezt a belső ösztönzést is, ezért fölvállalom. Igen, fölvállalom, hogy elindulok egy olyan úton, ami egyébként teljesen logikátlan, ahol azt mondták nekem, hogy nem terem babér, ahol nincs sikerre kilátás. És mégis átélem és megtapasztalom, hogy életem legnagyobb örömét, boldogságát, ajándékát élem meg. Én így kívánom mindannyiunknak, hogy ez a fajta meggazdagító ajándék, ez a fajta új életszemlélet lehessen a miénk, és így tudjuk átélni, hogy érzelmeinkben rejlő energiák valóban áldásunkra szolgálnak. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

A talentumok. Máté evangéliuma 25. fejezet, a 13-tól a 30. versig. Krisztus az olajfák hegyén második adventjéről beszélt tanítványainak. Felsorolt jeleket, amelyek jövetelének közelségét jelzik. Arra szólította tanítványait, hogy vigyázzanak és legyenek készen. Figyelmeztetését megismételte. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Azután elmondta, mit jelent vigyázni. Az időt nem tétlen várakozással, hanem szorgalmas munkával kell tölteni. A talentumokról szóló példázatnak ez a tanulsága. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat.

A pénz. Isten anyagi eszközöket is bíz az emberre. A gazdagság megszerzéséhez is ad képességet. Isten nem azért ad pénzt, hogy magunknak szerezzünk vele megbecsülést és dicsőséget, hanem hogy hűséges sáfárokként Isten felmagasztalására és megdicsőítésére használjuk fel. Egyesek azt gondolják, hogy anyagi javaiknak csak egy része az Úré. Miután ezt az egy részt félretették vallási és jótékony célokra, a maradékot sajátjuknak tartják, amelyet felhasználhatnak úgy, ahogy nekik tetszik. Nincs igazuk. Minden, amink van, az Úré, és számot kell adnunk neki arról, hogy miként használtuk fel. Minden egyes fillér felhasználása tanúsítja, hogy szeretjük-e Istent mindenek felett, és fele barátainkat, mint magunkat, vagy nem. A pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak, és ruha a mezítelennek. Eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügye előbrevitelére használjuk fel. A felhalmozott vagyon nem csak haszontalan dolog, de átok is. A lélek számára állított csapda, amely kiöli az emberből a mennyei kincsekhez való ragaszkodást. Az ilyen vagyon az, amely felhasználatlan talentumokról és elmulasztott alkalmakról tanúskodik majd az ítélet napján, és elmarasztalja tulajdonosát. A Szentírás ezt mondja. Noszaim már ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészti a ti testeteket, mint a tűz. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiált, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Jakab 5:1-4. Krisztus nem hagy jóvá semmiféle pazarlást vagy meggondolatlan pénzkiadást. Tanítványaihoz intézett, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen, szavaival, minden követőjét takarékosságra oktatja. János 6:12. Akik felismerik, hogy a pénz Istentől kapott talentum, azok beosztással fognak élni vele. Érzik, kötelességük takarékoskodni, hogy adakozhassanak. Minél többet költünk hivalkodásra és vágyaink kielégítésére, annál kevesebb marad az éhezők táplálására és a mezítelenek felruházására. Minden fillérrel, amelyet fölöslegesen adunk ki, megfosztjuk magunkat a jó cselekedetek egy-egy drága lehetőségétől. Ugyanakkor Istent is megraboljuk attól a tisztelettől, amely a reánk bízott talentumok kamatoztatásával őt dicsőítené.

Kedvesség és jó indulat. Kedvesség, jó indulat, nagy lelkűség, lelki érzékenység, értékes talentumok, amelyek súlyos felelősséget helyeznek tulajdonosukra. Mindegyiket Isten szolgálatában kell kamatoztatni. De ezt sokan elmulasztják. Örülnek képességeiknek, de ennyivel be is érik, és nem szolgálnak velük másoknak. Azzal áltatják magukat, hogy valami nagyszerű és jó dolgot hajtanának végre, ha alkalom kínálkozna rá, ha a körülmények kedveznének nekik, és várnak az alkalomra. Megvetéssel nézik a gyarló, kicsinyes zsugorit, aki még egy kis alamizsnát is sajnál a szűkölködőtől. Látják önzését, és tudják, hogy felelősséggel tartozik hűtlenül kezelt talentumaiért. Nagy önelégültséggel hasonlítják össze magukat e szűkkeblű fele barátaikkal, és a saját állapotukat sokkal kedvezőbbnek érzik. De becsapják magukat. Felhasználatlan képességeik puszta birtoklása növeli felelősségüket. Akinek meleg szíve van, Isten iránti kötelessége jó indulatot tanúsítani, nem csak barátai, hanem mindenki iránt, aki segítségére szorul. A társadalmi előnyök szintén talentumok. Fel kell használni őket mindazok érdekében, akikért felelősséggel tartozunk. Az a szeretet, amelynek melegét csak néhány ember élvezheti, nem szeretet, hanem önzés. Az a szeretet nem szolgálja mások javát, sem Isten dicsőségét. Akik kihasználatlanul hagyják mesterük talentumait, még azoknál is bűnösebbek, akiket annyira megvetnek. Hallaniuk kell majd, ismertétek mesteretek akaratát, de nem cselekedtétek. A felhasznált képességek megsokszorozódnak. Képességeink, ha használjuk őket, gyarapodnak. A siker nem a véletlen vagy a sors játéka, hanem Isten gondviselésének gyümölcse, a hit, a józan igyekezet, a tiszta élet és a kitartó munka jutalma. Az Úr azt akarja, hogy minden képességünket használjuk. Ha ezt tesszük, nagyobb talentumok sáfáraivá tesz. Nem természet fölötti eszközök útján ruház fel hiányzó képességeinkkel, hanem a meglevők használása közben adja őket, és együtt munkálkodik velünk, hogy minden egyes képességünk megsokszorozódjék és fejlődjék. Minden őszinte, szívből fakadó áldozatos szolgálattal képességeink gyarapodnak. Miközben engedjük, hogy a Szentlélek eszközként használjon minket, Isten ereje munkálkodik bennünk, és segít régi hajlamaink megtagadásában, erőszakos természetünk legyőzésében és új szokások formálásában. Ha a lélek parancsát értékeljük és megfogadjuk, egyre több isteni erő befogadására, több és jobb munka végzésére tesz képessé minket. Szunnyadó képességeink megelevenednek, a gyengék pedig új életre kelnek. Az Isten hívására engedelmeskedő, alázatos munkás biztos lehet a menny segítségében. Már az is nemesíti jellemét, ha nagy és szent felelősséget vállal magára. Ez az elhatározás tevékenységre serkenti legnagyszerűbb szellemi és lelki képességeit, erősíti és tisztítja gondolkozását és szívét. Csodálatos, hogy az Isten hatalmába vetett hittel milyen erőssé válhat a gyenge ember, milyen álhatatos lehet igyekezetében, és milyen sok és nagyszerű eredményt érhet el. Aki szerényen elindul kis tudásával, és elmondja azt, amit tud, miközben szorgalmasan igyekszik tudását növelni, tapasztalni fogja, hogy a menny minden kincse kitárulkozik előtte. Minél inkább törekszik a világosságot továbbítani,
annál több világosságot kap. Minél nagyobb igyekezettel, de felebaráti szeretettel próbálja Isten szavát megmagyarázni másoknak, annál jobban megérti ő maga is. Minél inkább használjuk ismereteinket és képességeinket, annál jobban bővül a tudásunk, és szaporodnak talentumaink. Krisztusért tett minden erőfeszítésünk áldást sugároz vissza ránk. Ha anyagi javainkat az ő dicsőségére használjuk, többet kapunk vissza. Amikor imában tusakodva igyekszünk másokat Krisztushoz vezetni, a mi szívünk is az isteni kegyelem megelevenítő befolyása alá kerül, és a mi szeretetünk is nagyobb mennyei buzgósággal izzik. Egész keresztény életünk valóságosabb, elmélyültebb és áhítatosabb lesz. A mennyben aszerint értékelik az embert, hogy mennyit képes felfogni Istenből. Ez az ismeret a forrás, amelyből minden képesség fakad. Isten úgy teremtette az embert, hogy minden képességét Istenből merítse. Isten pedig állandóan kapcsolatot keres az ember értelmi világával. Megtisztel azzal, hogy Krisztus munkatársai közé fogad. Hirdethetjük kegyelmét a világnak, hogy jobban megismerjük a menny dolgait. Ha Krisztust szemléljük, nagyszerűbb és tisztább képet kapunk Istenről, és eközben jellemünk átalakul. A jóság és az embertársaink iránti szeretet természetünké lesz. Olyan jellemet fejlesztünk, amely Isten jellemének mása. Miközben egyre jobban hasonlítunk Istenhez, egyre többet tudunk felfogni belőle.

Az egy talentum. Az az ember, aki egy talentumot kapott, elmenvén elássa azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét. Aki a legkisebb ajándékot kapta, kihasználatlanul hagyta képességét. Ebben figyelmeztetés rejlik mindazok számára, akik úgy érzik, hogy képességük kicsisége felmenti őket Krisztus szolgálata alól. Ha valami nagy feladatra volnának képesek, boldogan vállalkoznának rá. De mivel csak kicsi dolgokban szolgálhatnak, úgy vélik, jogosan nem csinálnak semmit. Nincs igazuk. Az Úr a képességek elosztásával megpróbálja a jellemet. Az egy talentumát parlagon hagyó ember hűtlennek bizonyult. Ha 5 talentumot kapott volna, mind elásta volna, akár csak azt az egyet. Az egy talentum hűtlen kezelésével tanúsította, hogy lebecsüli a menny ajándékait. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Lukács 16:10. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok. Jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Az ember a legkisebb feladatokban való hűtlenségével is megrabolja alkotóját az őt megillető szolgálattól. Az ember hűtlensége visszahat reá. Nem lesz részese annak az áldásnak, erőnek és jellemszilárdságnak, amely csak az Istennek való feltétlen engedelmesség útján kapható meg. Krisztustól távol, az ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követ el a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni Istennek, a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Az élet apróbb ügyeinek kezelésénél melengetett hibáit beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki. Szokásainkkal jellemünket formáljuk. Jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Isten azt akarja, hogy mind az élet legkisebb dolgaiban, mind a legnagyobbakban megismertessük országának elveit az emberekkel. Krisztus földi életében arra tanított, hogy fordítsunk nagy figyelmet a kis dolgokra. A megváltás magasztos munkájának terhe állandóan lelkére nehezedett. A tanítás és gyógyítás a legvégsőkig igénybe vette lelkét és testét. Nem feledkezett el legigénytelenebb szolgái szükségleteiről sem. Meghallott minden segélykiáltást. Észrevette azt is, amikor a tömegből egy szenvedő asszony hozzáért. A hit legkisebb jelét sem hagyta válasz nélkül. Amikor Jairus leányát feltámasztotta, figyelmeztette a szülőket, hogy gyermeküknek ennie kell. Amikor nagy hatalmánál fogva kilépett a sírból, nem tartotta méltóságán alulinak, hogy összehajtsa és gondosan helyre rakja a halotti ruhákat, amelyekben eltemették. Nekünk, keresztényeknek az a feladatunk, hogy Krisztussal együttműködjünk a lélekmentésben. Szövetségkötéssel vállaltuk ezt a munkát. Ha nem végezzük, hűtlenek vagyunk Krisztussal szemben. Hogy teljesíthessük ezt a feladatot, Krisztus példáját kell követnünk, aki híven, lelkiismeretesen figyelt a kicsi dolgokra.
A hívő ember eredményes munkájának és jó befolyásának ez a titka.

Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. De azok se csüggedjenek, akik kevés talentumot kaptak. Használják azt, amiük van, és ügyeljenek lelkiismeretesen jellemük gyenge pontjaira, igyekezve Isten kegyelméből erőssé tenni őket. Minden tettünket hűség és becsületesség szője át. Ápoljuk magunkban azokat a tulajdonságokat, amelyek képessé tesznek feladataink teljesítésére. A hanyagság és figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Sokan a legdurvább hibákra is elég mentségnek tartják a feledékenységet. Pedig ők is kaptak értelmet, akárcsak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, és szokjanak le a feledékenységről. A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. A nagyszerű igazságokat a kis dolgokban is alkalmazni kell. A gyakorlati vallást bele kell vinni a mindennapi élet apró feladataiba is. A legmagasabb rendű képzettség minden ember számára az Úr szava iránti fenntartás nélküli engedelmesség. Sokan úgy érzik, hogy haszontalanul élnek, és nem tesznek semmit Isten országának építéséért, mert foglalkozásuk nem közvetlenül kapcsolódik a valláshoz. Nincs igazuk. Ha olyan munkát végeznek, amit valakinek meg kell csinálnia, ne vádolják magukat azzal, hogy Isten nagy családjának hasznavehetetlen tagjai. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a legkisebb feladatokat sem. Minden becsületes munka áldás, és ha lelkiismeretesen látjuk el, felkészíthet nagyobb megbízatásokra. Isten legmagasabb rendű szolgálatként fogadja el legkisebb szolgálatunkat is, ha teljes odaadással végezzük. Semmilyen áldozatunk sem kicsi előtte, ha őszinte szívvel és örömmel hozzuk. Krisztus arra szólít, hogy bárhol vagyunk, vállaljuk azt a feladatot, amely éppen kínálkozik. Ha családunk igényli szolgálatunkat, végezzük el szívesen, hogy otthonunkat kellemessé tegyük. Ha anya vagy, neveld gyermekeidet Krisztusnak. Ez épp úgy Istenért végzett szolgálat, mint a lelkészé a szószéken. Ha a konyha a munkaterületed, igyekezz tökéletes szakács lenni. Készíts egészséges, tápláló és ízletes ételeket. És miközben a legjobb hozzávalókból főzöl, gondolj arra, hogy értelmedet a legjobb gondolatokkal kell megtöltened. Ha a földet kell művelned, vagy bármi más foglalkozást kell űznöd, végezz ott is jó munkát. Figyelj arra, amit csinálsz. Minden munkádban képviseld Krisztust. Tégy úgy, ahogy ő tenne a helyedben. Bármilyen kicsi is a talentumod, Istennél van hely számára. A bölcsen használt egy talentum ellátja a maga feladatát. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten művére. Ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogjuk nézni, és a Jézus iránti szeretet életerővel hatja át minden vállalkozásunkat.
talentumaink helyes felhasználásával pedig aranylánccal kapcsolódunk a mennyei világhoz. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Sok keresztény azonban valami nagy feladatra vár. Mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégítené becsvágyukat, nem teljesítik lelkiismeretesen az élet köznapi kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, amikor bizonyságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Mialatt valami nagy feladatra várnak, elmúlik az élet teljesítetlen céljaival és elvégezetlen feladataival.

a számadás. Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velük. Amikor az úr elszámoltatja szolgáit, minden egyes talentum kamatját jól megvizsgálja. Az elvégzett munka árulkodik a munkás jelleméről. Aki 5 talentumot kapott, és az is, aki 2-t, haszonnal szolgáltatta vissza urának a reábízott képességeket. De semmi elismerést nem igényeltek. Talentumaikat kapták, és más talentumokat szereztek. A kölcsön kapott talentumok nélkül azonban nem lett volna nyereség. Tudták, hogy csak kötelességüket teljesítették. A tőke az úré volt, a haszon is az övé. Ha a megváltó nem árasztotta volna rájuk szeretetét és áldását, elvesztették volna az örökérvényű kincseket. Mégis, amikor a gazda átvette a talentumokat, olyan elismerésben és jutalomban részesítette a munkásokat, mintha minden az ő érdemük lett volna. Arca sugárzott az örömtől és elégedettségtől. Boldog volt, hogy megállhatta szolgáit. Minden szolgálatért és minden áldozatért megjutalmazta őket. Nem mintha ezzel tartozott volna, hanem mert szíve túláradt a szeretettől és melegségtől. Jól vagyon, jó és hű szolgám, mondta. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Isten iránti becsületesség, hűség és a szeretetből végzett szolgálat kivívja a menny elismerését. A Szentlélek minden sugallatát, amely az embert jóságra indítja és Istenhez vezeti, feljegyzik a mennyei könyvekben, és az ítélet napján Isten megdicséri munkásait. Amikor a munkások meglátják azokat, akiket Isten általuk mentett meg, együtt örülnek az Úrral. A mennyben is szolgálhatnak Istennek, mert a földön végzett szolgálatukkal alkalmasak lettek a mennyei szolgálatra. A földön kialakított jellemünket és itt végzett szent szolgálatunkat híven tükrözi majd a mennyben elfoglalt helyünk. Krisztus ezt mondta önmagáról. Az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Máté 20:28. Ez volt munkája a földön, ez munkája a mennyben is. Krisztussal e világban végzett szolgálatunk jutalmaként, több talentummal és tágabb térrel vele dolgozhatunk az eljövendő világban is. Eljövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta vala, mondta: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, ami a tiéd. Így mentegetőznek azok az emberek, akik Isten ajándékait semmibe veszik. Istent szigorú zsarnoknak tartják, aki csak azért figyel rájuk, hogy hibáikat kikémlelve megbüntesse őket. Azzal vádolják, hogy azt követeli, amit nem adott, és ott akar aratni, ahol nem vetett. Sokan szívükben könyörtelenséggel vádolják Istent, mert igényt tart javaikra és szolgálatukra. Pedig csak azt adhatjuk neki, ami egyébként is az övé. Tőled van minden, mondta Dávid király, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked. 1 Krónika 29:14. Minden Istené, nem csak a teremtés, hanem a megváltás által is. Ennek az életnek minden áldása, és az eljövendő életé is, a golgotai kereszt jegyében árad reánk. Ezért hamis az a vád, hogy Isten kegyetlen gazda, aki ott is arat, ahol nem vetett. A gazda nem utasítja vissza a gonosz szolga vádját,
bármennyire jogtalan, hanem érveit ellene fordítja, és megmutatja, hogy magatartására nincs mentség. Isten olyan lehetőségekkel és eszközökkel ajándékozta meg, amelyekkel talentumát kamatoztathatta volna a gazda javára. El kellett volna helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, mondta, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Mennyei atyánk nem igényel sem többet, sem kevesebbet, mint amennyinek elvégzéséhez képességet adott. Nem helyez szolgáira elhordozhatatlan terheket. Ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Zsoltárok 103.14.

mindazt, amit igényel tőlünk, az ő erejével meg is tudjuk cselekedni. Valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle. Lukács 12:48. Isten felelőssé tesz személy szerint mindenkit, aki egy jótával is kevesebbet tesz annál, mint amire képességet kapott. Az Úr pontosan felméri a szolgálat minden lehetőségét. Fel nem használt képességeinkkel épp úgy el kell számolnunk, mint azokkal, amelyeket kamatoztattunk. Isten számon kéri mindazt, amit képességeink helyes felhasználásával elérhettünk volna. Aszerint ítél meg minket, amit meg kellett volna tennünk, de nem tettünk, mert képességeinket nem Isten dicsőségére használtuk. Ha nem is veszítjük el örök életünket, az örökké valóságban látnunk kell képességeink kihasználatlanul hagyásának következményeit. Az az ismeret és képesség, amelyet megszerezhettünk volna, de nem szereztünk, örök veszteség marad. Ha pedig teljesen Istennek szenteljük életünket, és munkánkban útmutatását követjük, akkor az eredményért ő vállalja a felelősséget. Isten nem akarja, hogy csak feltételezzük becsületes erőfeszítéseink sikerét. Nem is szabad gondolnunk a kudarcra, hanem együtt kell munkálkodnunk Istennel, aki nem ismer kudarcot. Nem szabad gyengeségünkről és tehetetlenségünkről beszélnünk. Az ilyen beszéddel azt tanúsítjuk, hogy nem bízunk Istenben, és nem hiszünk igéjében. Ha terheink miatt zúgolódunk, vagy nem akarunk eleget tenni Istentől kapott kötelezettségeinknek, akkor valójában azt valljuk, hogy Isten kegyetlen gazda, aki olyant kíván, amihez nem adott képességet. Sokszor hajlunk arra, hogy a restszolgát alázatosnak mondjuk. Az igazi alázatosság egészen más. Nem jelent szellemi törpeséget, a törekvések hiányát, gyáva meghunyászkodást, sem pedig a kudarctól félve a terhek lerázását. Az igazán alázatos ember Isten erejében bízva végrehajtja a menny szándékát. Isten maga választja ki az emberi eszközöket. Néha egészen egyszerű embereket a legnagyobb feladatokkal bíz meg, mert hatalma az emberi gyengeség által mutatkozik meg. Nekünk megvan a saját mércénk, és ahhoz mérten jelentjük ki az egyik dolgot nagynak, a másikat pedig kicsinek. Isten azonban nem a mi normánkkal mér. Ne gondoljuk, hogy Istennek nagy, ami nekünk nagy, vagy ami nekünk kicsi, neki is az. Nem a mi feladatunk megítélni képességeinket, sem pedig megválasztani munkánkat. Vegyük fel az Isten által nekünk szánt terhet. Hordozzuk az ő nevében, és nála keressünk mindig nyugalmat. A szívvel, lélekkel, vidáman végzett szolgálat dicsőíti Istent. Örül, ha hálásan vállaljuk feladatainkat, és ha boldogan fogadjuk azt a megtiszteltetést, hogy munkatársai lehetünk.

az elvesztett talentum. A gazda ezt az ítéletet mondta ki a rest szolgára. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Minden fel nem használt képesség elgyengül és elsorvad. Törvényszerű, hogy a munka éltet, a tétlenség pedig öl. A mások áldására használt képességek gyarapodnak. Ha az ember csak önmagának szolgál velük, megfogyatkoznak és végül megszűnnek. Aki nem adja tovább azt, amit kapott, végül nem lesz mit adnia. Megindít egy olyan folyamatot, amely lelki képességeit elkorcsosítja és végül elpusztítja. Senki se gondolja, hogy önző, öncélú élet után beléphet urának örömébe. Az önzetlen szeretet örömét nem élvezheti. Nem alkalmas a mennyre. Nem tudná értékelni a tiszta szeretet légkörét, amely betölti a mennyet. Az angyalok hangja és hárfájuk zenéje nem szerezne örömet neki. Számára a menny tudománya talány volna. Az ítélet napján azok, akik itt a földön nem munkálkodnak Krisztusért, akik sodródnak az árral, akik minden felelősséget leráznak, akik csak magukra gondolnak, akik csak a maguk tetszésére élnek, a gonoszokkal együtt lépnek az egész föld bírája elé, és a bíró ugyanazt az ítéletet mondja ki rájuk, mint a gonosztevőkre. Sokan, akik magukat kereszténynek vallják, nem törődnek Isten kívánalmaival, és nem is látnak ebben semmi rosszat. Azt tudják, hogy az Isten káromló, a gyilkos, a házasságtörő büntetést érdemel, de ami őket illeti, élvezik a vallásoskodást. Szívesen hallgatják az evangéliumról szóló prédikációkat, és ezért kereszténynek tartják magukat. Bár egész életüket öncélúan élték le, mégis meglepődnek, a vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet hallatára, akár csak a példázatbeli hűtlen szolga. A zsidókhoz hasonlóan összetévesztik az áldások élvezését az áldások kamatoztatásával. Sokan azzal a kifogással vonják ki magukat a keresztény szolgálatból, hogy alkalmatlanok rá. De vajon Isten az oka ennek? Nem, dehogy. A saját restségük következménye, és rajtuk múlik, ha ez az állapotuk állandósul. Már most tapasztalhatják saját jellemükben a vegyétek el azért tőle a talentumot ítélet kihatásait. Visszaéltek a kapott talentumokkal, és ezért kialszik életükben a Szentlélek fénye, az egyetlen világosság. A haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ez az ítélet megpecsételi azt a döntést, amelyet ők maguk hoztak örök sorsukról.

Bátorító és reményt adó üzenet azoknak, akik szenvednek. Világunk a szenvedés világa. Gyakran halljuk, hogyha Isten valóban annyira jó és mindenható, akkor miért van a világon ez a mérhetetlenül sok szenvedés? Miért van háború, bűnözés, nincstelenség, annyi katasztrófa, természeti csapás, gyógyíthatatlan betegségek, járványok? Miért engedi meg Isten a vérontást, az éhséget, azt a rengeteg nyomorúságot? Mit tudunk felelni az ilyen és ehhez hasonló, nyugtalanító kérdésekre, melyek minden korban ismételten felvetődnek, és próbáljuk megadni a választ? Hiszen nincs olyan nap, hogy ne történne valamilyen szerencsétlenség, tragikus esemény. Szüntelen halljuk a hírekben, valahol földrengés áldozataivá hajléktalanná váltak emberek százai, vagy tűzvész perzsel föl megállíthatatlanul mindent maga körül. Máshol lezuhant egy repülőgép, több helyen árvíz pusztít és hullámsírba temeti, amit csak elér. Lehetne a végtelenségig sorolni a nyomorúságok különféle fajtáit, de mit érünk el vele? Csak azt, hogy egyre jobban elcsüggedünk, és reményt vesztettek leszünk. Míg a világ fennáll újra meg újra, keresni fogjuk a feleletet kérdéseinkre, amelyek sokszor megválaszolatlanok maradnak, mert képtelenek vagyunk a szenvedés titkát megfejteni. Ezeket tapasztalva és látva, hogyan tudjuk bemutatni a szeretet Istenét azoknak az embereknek, akik a tragédiákat látva eldobták hitüket?

Ezt hallunk, vagy esetleg a szívünk mélyén mi magunk is megfogalmazunk, soha ne feledkezzünk el arról, hogy Istentől csak jó származik. Kezdetben, amikor földünk a mindenható kezéből kikerült, minden jó, tökéletes, kimondhatatlanul szép volt. Nem volt betegség, fájdalom, szenvedés, halál. De valaki megzavarta ezt az összhangot, mert Lucifer, az angyalok fejedelme, alkotója ellen fordult, és az embert is engedetlenségre csábította. Sajnos Ádám és Éva hallgatott a kísértő szavára, és ezzel elindult a szenvedések sorozata. Sátán pillanatok alatt egyik bajt hozza a másik után. Kezenyomát láthatjuk a félelmetes jégverésekben, tornádókban, viharokban. A nemzeteket, az embereket szembeállítja egymással. Elsöpri a termést, aminek következménye éhénység és nyomor. A gonoszság fejedelme mindent elkövet, hogy magáról elterelje a figyelmet, és Isten jellemét hamis színben tüntesse fel. Saját magát az emberiség jótevőjeként mutatja be, és közben pusztító munkát végez. Azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy minden rossz, ami történik, Istentől származik. A Szentírás azonban határozottan tanítja, amit Jakab apostol így fogalmazott meg. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Többen felteszik a kérdést, ha ez így van, akkor miért engedi meg Isten a gonosznak, hogy gyötörje a föld lakosait? A válasz nagyon egyszerű, mert az ember átengedte a föld feletti uralmat az ördögnek. Vajon Isten miért nem pusztította el Lucifert? Mert az el nem bukott világok lakói és azok az angyalok, akik nem követték őt a lázadásban, nem értették volna meg Istennek e tettét. A lázadó angyal olyan jól álcázta igazi valóját, hogy ártatlannak vélték. Ezért az Úristen időt adott ellenfelének, hogy az egész univerzum számára világossá váljon jelleme.

Isten szeretete az ember és a világunk iránt, még a szenvedés közepette is megnyilatkozik. Megtehette volna, hogy magára hagyja, vagy megsemmisítse a bűnbe esett embert. De nem ezt tette, hanem szánalommal hajolt le hozzá, hogy segítsen rajta. Megígérte, hogy egyszülött fia feláldozásával megváltja az ős ellenség fogságából. A mindenható Isten fékezi Sátán ártó tevékenységét, határt szab neki, és felajánlja védelmét mindazoknak, akik hozzáfordulnak oltalomért. Isten nem feledkezik el egyetlen teremtményéről sem. Ha védő és oltalmazó karját nem tartaná szüntelen felettünk, és egy pillanatra is abba hagyná gondoskodását, e világ visszahullana a semmibe. Megváltási tervében, bölcs előre látásával, mindennek, ami velünk történik, még a kellemetlen dolgoknak is, célja és helye van. Megnyugtató tudat az, hogy nem a vak véletlen irányítja életünket, hanem az a valaki, akinek tudta nélkül még a hajunk szála sem hullhat a földre. A 91. Zsoltár szerint, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az, tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Összes aggodalmunkat, félelmünket hozzá vihetjük, mert néki gondja van

Már számtalan miért van az ember életében, de ezekre a miértekre is egyszer fény derül majd. A szenvedéssel kapcsolatban minden töprengésünk csak töredékes. Választ egyedül Isten tud adni. És adott is, amikor az Úr Jézus életét áldozta érettünk a Golgotán. Egyben biztosak lehetünk, hogy nem Isten az oka a szenvedésnek, és ne feledjük el, ő sohasem ejt hibát. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak is útjai, akkor is legyen bennünk az a bizonyosság, hogy velünk van, és minden a javunkra válik. Szerető Urunk a rosszból is jót tud kihozni, akkor is, ha most nem értjük. Ránk törhet vadul ezernyi baj és veszély, de ha gyermeki hitünk van, akkor megértjük, hogy ő mindig a legjobban vezet. Simuljunk bele az ő erős és hatalmas kezébe, és bízzuk életünk, sorsunk, jövőnk rá, mert ott a legjobb helyen van, hiszen gondunkat viseli, amióta csak vagyunk. Vigasztaljon meg az a tudat, hogy Isten törődik velünk, és nem közömbös a fájdalmunk láttán. Sohasem vette semmibe, nem hagyta figyelmen kívül az elnyomottak sóhaja. Nem rejtette el arcát, hanem mindig meghallotta, amikor valaki segítségért kiáltott hozzá. Ne feledjük, ami velünk történik, az előbb mindig Isten elé kerül. Ennek ellenére, hogy ezt tudjuk, mégis vannak olyanok, még hívő emberek között is, akik keserűen megjegyzik. Nincs értelme a szenvedésnek. Valóban nincs. Ha van, honnan tudhatjuk? És mi az? Mert a szenvedés nem valami ráadás az életünkre, hanem velejárója. Olyan természetes emberi sors, mint maga az élet vagy a halál.

Mi a szenvedés értelme? Erre a nagy kérdésre Isten nélkül semmit sem tudnánk válaszolni, mert a szenvedés egészen értelmetlen, életzavaró körülmény, ha valaki Isten nélkül gondolkodik róla. Aki Isten nélkül keresi a szenvedés értelmét, csak a veszteséget látja. Csak azt érzi, hogy valami, amit nagyon szeretett volna, nem sikerült. Ezért haragszik és összeroppan miatta. Az Isten nélkül szenvedő ember a legszerencsétlenebb és a legszánalomra méltóbb teremtés a világon, mert nem lát kiutat és megoldást problémáira. Nincsen kibe kapaszkodjon, nincsen reménye és vigasztalója. De aki ismeri az örökkévaló Istent, az a szenvedések közepette is bizakodó és reménykedő. Mert van kire támaszkodjon, és van kitől erőt kapjon az újrakezdéshez. Soha ne feledjük, hogy a szenvedést nem Isten teremtette, hanem az ember bűne hozta a világra. Azóta mindig volt, van és lesz mindaddig, amíg el nem jön az új ég és új föld. És addig mindig aktuális lesz ez a két kérdés, miért van és mi a célja a szenvedésnek ezen a világon. Ez Isten gondviselésébe vetett hitünk legtitkosabb vonása, amely az ő jelenlétét és távollétét mutatja be egyszerre. Ezért van az, hogy az isteni gondviselést sokan félreértik. A gondviselés nem azt jelenti, hogy munkánknak mindig meg lesz a gyümölcse. Megtörténhet, hogy a miért kérdéseinkre nem kapunk választ. De fogadjuk el, hogy Isten a megpróbáltatásokat és a kerülő utakat is megtette lépcsőfoknak örök célunkhoz. Jézus nem ígért követőinek fájdalomtól, kísértéstől, próbától mentes életet. De biztosít arról, hogy terheinket nem egyedül kell vinnünk, mert ő segít azokat hordozni. Vele már sokkal könnyebb lesz megtenni az előttünk álló, ismeretlennek és nehéznek látszó útszakaszokat. Ugyanakkor bízhatunk abban, hogy ígérete szerint hamarosan visszajön értünk, amikor vége lesz minden szenvedésnek. A Biblia utolsó lapjain álló bátorító és reményt adó üzenet hangzik számunkra, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A szenvedéseinket, fájdalmainkat az örökké valóság fényében látva megértjük majd szerető Istenünk vezetését életünkben, mert ő a legsúlyosabb próbák és nyomorúságok között is velünk van, kézen hordoz, és sohasem hagy magunkra.

Kárpáti Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba adása. A stúdióban a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
2: És Blejer Gábor.
1: Vendégünk pedig egy rendkívül színes személyiség, Rados Virág újságíró, írónő. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, Virág, köszöntünk.
3: Én is köszöntelek benneteket. Üdvözlöm. És minden hallgatót.
1: Ahogy készültem fel a mai interjúra, rengeteg téma ötlött az eszembe, hiszen már régen ismerjük egymást, és nagyon sok minden szóba került már privát beszélgetéseink alkalmával, de most kezdjük azért a leghivatalosabban, hogy bemutassunk téged a közönségnek, a rádió hallgatóinak is. A könyveidről szeretnék elsősorban beszélni, amik eddig megjelentek, a Bipoláris, a Visszakapott élet, a Bántalmazó házasság, az Inflagranti és az Ádám asszonyai. Bevallom őszintén, hogy kellett egy kis segítség, hiszen nagyon termékeny író vagy. Ezek közül, a regények közül melyik áll hozzád a legközelebb?
3: Nehéz választani, sőt nem is tudok és nem is akarok, mert mindenben olyan vagyok, hogy azt szeretem legjobban, amit éppen csinálok. Tehát mindegyik regényemben egy olyan problémát igyekeztem megfogalmazni, a regényformába önteni, és valamilyen módon, hát, ha így fogalmazhatok, művészi szintre emelni, amely engem akkor foglalkoztatott, de ugyanakkor nem csak az én egyedi esetemről van szó, vagy az én érdeklődésemről, hanem sok-sok más emberéről is, tehát azt is mondhatom, hogy ezek általános problémák, hiszen valamennyien megtörténhet, hogy pszichés problémánk van, akár külső vagy belső okokból, mindannyiunkkal előfordult már, hogy megbetegedtünk, akár súlyos vagy könnyebb betegségben, vagy hozzátartozónkat vesztettük el ilyenben. Ugye ez a Visszakapott élet történetére vonatkozik. Mindannyian vergődtünk rossz vagy olyan kapcsolatban, ami nem elégített ki bennünket, és biztosan az is sokakkal előfordult, hogy olyan partnerekkel találkoztak, akik nem igazán voltak hozzáillők, és a szerelmi háromszög is egy általános jelenség. Tehát, hogyha egy külön-külön nézem a könyveimet, akkor mindig az van a homlokterében annak, amiről gondolkodom, amiről az a könyv szól, hiszen nem lehet mondani azt, hogy mondjuk a szerelmi háromszög okozta lélektani problémák, azok kisebbek, mint a rossz partner kapcsolatok okozta gondok általában. De hogyha azt kérdezed, hogy melyik a legelkötelezettebb könyvem, ezek nyilván, hogy az első háromra gondolok, itt ugye a Bipoláris, a Visszakapott élet, vagy a Bántalmazó házasság, hogy ezek mindannyian társadalmi kérdésekről is szólnak úgy, hogy szeretnének hatni az emberekre, és hát én azt gondolom, hogy a társadalom egészére, vagy legalább az olvasóknak egy körére, akkor az a Visszakapott élet, ami a rákbetegségről és a rákbetegségből való meggyógyulásról szól, a saját történetemet vettem alapul, hogy ebből táplálkozik a regény cselekménye. Mert itt ugye élet-halál kérdéséről van szó, tehát a mentális problémából ki lehet evickélni úgy, hogy az ember vagy meggyógyul, vagy ha ez gyógyíthatatlan betegség, akkor megtanul vele együtt élni. Akkor a rossz házasságból is, a rossz kapcsolatból is ki lehet jönni, el lehet válni, szakítani lehet, új életet lehet kezdeni. De a rákbetegségnél sokszor élet-halál kérdés forog kockán. Még akkor is, hogyha nem halálos az a rákbetegség olyan értelemben, hogy nem fog rögtön meghalni az illető, hiszen van olyan ismerősöm, aki áttétes mellrákkal él, kezelések mellett most már nagyon hosszú ideje, évek óta, és hát ki lehet tolni az életidőt. Viszont ugye hát mégiscsak, hogy az élet, arról van szó, hogy az élet a legértékesebb kincsünk, a legnagyobb kincsünk, és erre hogyan lehet vigyázni az ott esetben. És én ezt akartam, hogy ezt mutattam be a Visszakapott élet című regényemben.
2: És te hogy látod, mert olyan témákat és dolgokat hozol fel, specifikusan például itt a rákbetegség, hogy kezelik ma azt az emberek, mert írtál róla a problémaként felhozod. Szükséges, hogy erről megtanuljunk beszélni, illetőleg a környezetedben? Hogy látod, mennyire tabu téma ez?
3: Mindenképpen nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk, mert az hozzásegít a megoldáshoz. Ugye itt is sok olyan, a hősnőm olyan sok olyan helyzetbe kerül, akkor miután megtudja, hogy beteg, hogy azzal szembesül, hogy az emberek nem szeretnek, nem akarnak beszélni a betegségről, és ami még fájóbb talán egy rákbetegnek, és én ezt átéltem, hogy nem tudják, hogy hogyan beszélnek róla. Tehát olyan ügyetlen mondatokat vágnak a szerencsétlen betegnek a fejéhez, hogy sok ember például úgy próbálja az egészet átélni, ezt a betegséget, hogy nem is beszél róla, mert hogy őt senki ne nézze betegnek. Tehát ez is egy probléma, hogy betegként kezelik azt, aki beteg, és akkor akár hímes tojásként bánnak vele, vagy pedig másfajta diszkriminációval illetik. Ugye külföldön ezért is fogalmazzák meg például a gyógyíthatatlan betegségben szenvedőkről, hogy mondjuk most mondok valamit, valaki autista, hogy nem autista a ő, hanem autizmussal élő ember. Tehát őt nem az jellemzi leginkább, hogy rákos, vagy valami más betegsége van, hanem hogy ő olyan ember, mint bárki más, aki most adott esetben beteg, és ezen a téren segítségre szorul. És tabu téma. Tehát azt látom, hogy nem akarnak az emberek beszélni róla. A Bipoláris című könyvemnek óriási sikere volt talán a téma egzotikuma kapcsán is emiatt, mert az egy kicsit mindig ez egy ilyen érdekes, különleges terület, hogy valaki elmebeteg, pszichés problémája van, pszichiátriára kerül, bolondokázába. Azt gondoljuk, hogy ez velünk nem történhet meg. Pedig ez is megtörténhet, bárkivel megtörténhet, nem tudjuk, hogy van a genetikai kódunkat, nem látjuk, ez az egyik, és olyan életesemények is közrejátszhatnak, ami oda visz minket a pszichiáter orvos rendelőjébe, vagy nem viszel, és hát abból is problémák lehetnek. De azt a könyvemet úgy vették idézőjel már az elején, mint a cukrot, a visszakapott élet iránt nehezebben támad föl az érdeklődés, mert az embernek az volt az első információjuk, hogy a rákról szól, és ő a rákról nem akar olvasni, mert ő a rákot vagy átélte, vagy az ismerős átélte, vagy abban halt meg a rokona, a szeretett családtagja, és neki elég volt az az időszak, és köszöni szépen nem, vagy pedig nem akar, egyáltalán nem akar, sőt olyat is hallottam, hogy ő azért nem akar a rákról beszélni, vagy olvasni, vagy gondolni rá, mert akkor veszélybe kerül az egészsége, és ő is megbeteghet daganatos betegségből. És ez egy felvilágosult, művelt, viszonylag fiatal orvos szájából hangzott el. Nem is tudtam rá, mit mondjak, hogy reagáljak.
1: Ezekre nagyon nehéz reagálni, de nagyon örülök, hogy ilyen kényes témákat feszegesz, hiszen én magam is saját bőrömön, illetve a családban tapasztaltam azt, hogy igenis ezek a dolgok, akár a rák, akár, amit említettél, az autizmus tabu téma, nekem a nagyobbik kislányom él autizmussal, és én is megpróbálom a magam szintjén, a magam életében kitágítani azokat a határokat, hogy ne egy betegségként kezeljük, hanem egy állapot, amivel igenis együtt lehet élni, és csodálatos életet lehet ezzel együtt élni. De mennyire volt neked nehéz megírni a saját tapasztalataidat ebben a két regényben? Mert ha általánosságban beszélünk, az talán egy kicsit könnyebb, vagy talán megkönnyítetted az utadat az, hogy minden szó, amit leírtál, gyakorlatilag elevenen érintett.
3: A Bipoláris, bár az 2011-ben jelent meg, azt én 2009 nyarán írtam, és a 8 évvel azután, hogy megszületett a diagnózis, és én már hát régen együtt éltem ezzel a betegséggel, és már békében, tehát megbékéltem azzal, hogy nekem ez a betegségem van, és orvosi kontrollra jártam, járok azóta is, szedem a gyógyszereket, amikor kell, akkor ágygyógyszer az orvosom. Vannak persze kellemetlen időszakok, mert sose lesz olyan az életem, mint egy úgymond egészséges emberé, vagy akinek nincs ilyen problémája, de én ezt elfogadtam, és hát az év nagy részében azért csak annyiról szól, hogy bekapkodom a gyógyszereimet reggel és este. Az év kisebbik részében hát vannak ilyen húzós hetek, amikor vagy nagyon fönt vagyok, vagy nagyon lent vagyok, de aztán ez kiegyensúlyozódik, amit az orvosomnak és a gyógyszereknek köszönhetek. Az, hogy én ezeket megírtam, az nekem inkább, sokkal inkább hát írói, szakmai feladatként éltem meg, nem annyira érzelmi feldolgozásaként a problémáknak, mert én azt gondolom, hogy amíg az ember nyakik benne van egy problémában, addig nem lát igazán ki belőle, nem tud messziről ránézni, elég távolról ahhoz, hogy azt megfogalmazza úgy, hogy az másoknak is érthető legyen. Most mondok erre egy mondatot, amivel ezt így közelebbé lehet tenni. Amikor én újságírónak tanultam, akkor azt mondta az első szerkesztő, az úgy szeretek ilyen, hát hogy mondjam, érzelmes, megható szövegeket megfogalmazni, ez nekem nagyon ment mindig. És hát amikor az elején voltam, akkor még annyira nem sikerült, és azt mondta a szerkesztőm, hogy úgy csináld, hogy ne te sírj, az olvasó sírjon. Ez mindenben így van, hát előadó vagy, te is tudod, hogy ne te sírj, a közönség sírjon.
1: Azért néha nehéz megállni.
3: Igen, de amikor, vagy ne te nevess, a közönség nevessen. Szóval láttam komikusokat, akik nem bírták, és elnevették magukat a színpadon, és körülbelül a poén 90%-át, vagy a hatás 90%-át vonja el.
1: Igen.
3: Le. Szóval ez nekem ez már, szóval, hogy mondjam, egy pontot tettem a dolgok után, amikor megírtam már egy ideje, és már feldolgoztam, és nekem olyan volt megírni, hogy pereg előttem egy történet, hát mondjuk adott esetben, hogy az én történetem, amit alapul vettem, és én azt szavakká, mondatokká formálom.
2: Azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert egy kulcsmondatot már elmondtál, a tabu, tehát tabukat állítunk. Mi lehet ennek a kulcsa, talán a szégyen, hogy az emberek szégyelik azt, hogy esendőek, bajaik vannak, ez, és objektíven beszélni, mert lehet, hogy egész másképp haladna a társadalom, hogyha egy kicsit másképp állnánk ez a dologhoz hozzá.
3: Ez biztos, hogy az esendőség az nem számít az emberek szemében erénynek, hogy finoman fogalmazzak, sőt, hibának érzik. Az a gyengeséget, sőt, a mai mentalitás, bár lehet, hogy mindig volt ilyen, hogy az erős férfi, meg az erős nő, az nem sír, maximum otthon a sarokban, de azt csak ő tudja. Az erős, tehát erős ember nem kér segítséget, bár itt már áttevezünk egy másik témára, de valóban itt végül is ezekben a könyvekben, ugye nálam ugye tulajdonképpen mind a háromban, mind az ötben feltárul az embereknek, a szereplőknek az esendősége. És amikor ezekről beszélek, ezekről a problémákról, mindig kapok olyan visszajelzéseket a neten, mert általában azt szoktam figyelni, vagy hát onnan lehet kapni, ugye Facebookról például, hogy hát milyen őszinte, hogy milyen őszinte voltál, és jaj, de jó, hogy ilyen őszinte. És én mindig csodálkozom ezen, hogy hát miért ne lennék őszinte, hogy mit kéne megjátszanom, mit kéne eljátszanom. Hát lehet, hogy szerencsém van, de nekem soha nem származott hátrányom sem abból, hogy bipoláris vagyok, sem abból, hogy rákos voltam. Végig dolgoztam a rákkal kapcsolatos kezelések időszakát is, még utána nagy utalmat is kaptam a főnökömtől, mert annyira elismerte ezt a teljesítményt. Úgyhogy ilyen megkülönböztetésben nem volt részem. Bár az is igaz, hogy én újságíróként egy bohémabb közegben mozgok, mint mondjuk egy bank tisztviselő, lehet, hogy ott másképp néznének az ember, ezt nem tudom, de én azt gondolom, hogyha nyíltabban, vagy őszintében, ha tetszik, én azt mondom, inkább nyíltabban, vagy mernénk beszélni a problémáinkról, akkor könnyebben tudnánk egymástól segítséget kérni, és lehet, hogy pont olyanoktól kapnánk, akikkel kapcsolatban nem is álmodtuk volna, hogy segítenek. A mondás szerint ugye ahol legközelebb a szükség, legnagyobb a szükség, ott legközelebb a segítség. Ez a népi mondás, ez működik az életben is. Szóval valóban beszélnünk kellene róla. Arról nem is beszélve, hogy ezek társadalmi problémát is okozó gondok. Tehát mind a mentális zavarok, mind a rákbetegség most már olyan széles réteget érint, ami befolyásolja akár a munkaerőpiaci helyzetet, mert az emberek egy nagy része kiesik a munkából azért, mert megbetegszik, mondjuk sok bipoláris van, aki azért nem tud dolgozni, mert nem kapja meg, vagy nem tudja megkapni, vagy nem kér megfelelő segítséget, jönnek a rossz időszakok, és akkor képtelen ellátni a munkáját. Akkor ővel rá már nem számítanak. Pedig ha
1: nagyon komoly témákat érintünk, de most tartunk egy kis szünetet, és visszatérünk, mert még sok megbeszélni való van hátra ezzel kapcsolatban. Arra kérem a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, egy rövid szünet, egy kis zene következik, és jövünk vissza.

0: Itt vagyunk ismét, ez a Merkaba. A stúdióban a vendégünk Rados Virág írónő. Az előző 15 percben rendkívül komoly témákat érintettünk Virág könyveivel, regényeivel kapcsolatban. Most egy picit, ha megengeded, váltsunk könnyedebb vizekre, hiszen a legutóbbi regényed, az Ádám asszonyai, már egy kicsit, tényleg nem találok jobb szót, könnyedebb stílusban íródott. Mi inspirált arra, hogy ezek után a nehéz és a társadalmi kérdéseket feszegető regényeid után egy ilyen vicces novella gyűjteménnyel állj elő?
1: Az igaz, hogy az Ádám asszony is könnyedebb, ugye a szerelmi háromszög és annak feldolgozása, hát valóban talán más, mint egy halálos betegségből való kigyógyulás, de a korábbi regény az még könnyedebb, mert az novella regénynek neveztem, tulajdonképpen egy novella hűzér, ugye az inflagranti. Hát itt egy kis dac volt bennem, amikor én ezt elhatároztam, hogy megírom, mert a sok méltatás mellett értek olyan bírálatok az első három után, hogy hát ezek nagyon-nagyon nyomasztó témák, és nehéz témák, és a másik meg az, hogy én nem dolgoztam fel őket némelyek szerint elég mélyen. Most én ezt nem nagyon értem, mert a mély, az tanultam magyar szakosként esztétikát, az nem esztétikai kategória, de hát Istenem, vannak, akik arra használják, nem tudom, hogy ők mire gondoltak. Lehet, hogy nagyon kellett volna boncolgatni minden egyes ponton, oldalakon keresztül a főhős lelki állapotát, és talán én ezt nem tettem ilyen nagyon zsúfolt metafora készlettel, hanem annak hiányával inkább a történet gördülékenységére helyeztem a hangsúlyt. És akkor azt gondoltam, hogy na jó, akkor írok nektek egy könnyedet.
0: És a nekünk alatt a nőket, csajokat érted?
1: Mert ilyen, hát bárkit, ilyen... mert vannak azért, jó, hát főleg nőknek szól azért ez a könyv, azt valljuk be, mert nők vannak a sztorik középpontjában, de férfiak is olvasták, úgyhogy voltak ilyen férfi, voltak elismerő férfi méltatások, de az volt a legérdekesebb, amikor jöttek olyan visszajelzések már az elején, mikor megjelent, hogy na hát, ez csak a felszín, hogy ez milyen könnyed, igazából ezek nagyon mély történetek, és hogy ezek nagyon komoly problémára világítanak rá a társkapcsolatok területén, és hát én jót röhögtem, hát a klubrádióban is szerepeltem vele, és mint az első hárommal, aztán kérdezte a szerkesztőm, hogy hát miért akarok megint menni, és mert ez nem olyan komoly, hát mondom, figyelj, nem a szerkesztőm, a kiadom. És hát mondom, hogy figyelj, hát ez is van olyan komoly, mint kiderült némelyek, azt mondták, hogy nagyon komoly, és akkor lett egy komoly műsor, mert hát úgy szokott lenni, hogy a kiadó szervezi a sajtót, és a komoly könyveknek, hogy a komolyabb orgánumokba szervez megszólást a megjelenéskor, a könnyedebb könyveknek, a legtűröknek, meg a lájtosabb orgánumokban, amik én szórakoztatom is.
0: Tehát az inflagranti a könnyedebb műfajt képvisel, és ezek után az Ádám asszonyai melyik kategóriába sorolódik a te rendszeredben?
1: Hát én ezt nem úgy írtam, ezt én úgy írtam meg, hogy hallottam, és ismertem a történetet, tehát a történet, tehát azt magát, a történet magját, azt saját magam találkoztam vele, egy nagyon kedves ismerősöm, aki már nem él, volt abban a helyzetben, hogy elvált tőle a férje, ott hagyta egy nála 10 évvel fiatalabb nő kedvéért, már középkorúan, és aztán mégis valami egészen furcsa módon, ahogy a regényben is később megmutatkozik, a nő élete része maradt. És ez az ismerősöm képtelen volt a volt férjétől elszakadni. Tehát nem tudta lezárni vele a kapcsolatot, nem tudott új kapcsolatba, hanem mindig a Lacira várt, és akkor a Laci mindig a Laci telefonját várta, aki tényleg telefonált is minden nap, még anyagilag is támogatta, meg visszajárt hozzá. És hát ebből a második házasságban is baj lett, és akkor ezt a dolgot végig gondolva dolgoztam föl a történetet az Ádám asszonyaiban, hogy mi történik azzal a három emberrel, aki ilyen szituációba kerül.
0: A Facebook oldalon olvastam, hogy értelmiségi családból származol, amire nagyon büszke is vagy, és hogy rengeteg könyvet körül téged gyermekkorodban, és már akkor kijelentetted, hogy ha nagy leszek, író leszek. Tényleg tudatosan készültél erre a pályára, soha nem vonzott semmi más?
1: Hát dehogy nem, nekem is eszembe jutott, hogy színésznő leszek. Aztán eszembe jutott még olyan is, amikor nyári diák voltam, és műszaki rajzot kellett rajzolni, hogy fú, milyen jó dolog ez, és műszaki rajzoló leszek. De mindig érdekel, tehát mindig jó fogalmazó voltam, szívesen írtam dolgozatokat magyarból, és végül is magyar szakot végeztem az orosz mellett. Magyar tanárként kezdtem a pályámat, aztán újságíró lettem, szóval sok minden mutatott abba az irányba. És sokan biztattak is, hogy te annyira jól írsz, hogy nyugodtan írhatnál egy regényt akár.
2: Anno az újságíró írás hogy kezdődött, milyen típusú cikkeket írtál, vagy hogy alakult az újságíró pálya?
1: Ez úgy alakult, hogy egyszer csak nem volt maradásom a tanári pályán, pedig sikeres tanár voltam, de úgy 5 év után kifulladt nálam. És akkor vetődött fel, családban és kupak tanácsot ültünk, hogy mi legyen, és hogy próbálja meg az újságírást. Elvégeztem egy újságíróiskolát, egyébként akkor az újságíróiskola volt a MUOSZ-nak a Bálint György újságíróiskolája, és hát ott egy kicsit belekóstolhatott az ember a szakmába, és aztán engem valaki bemutatott a Népszabadságnál egy szerkesztőnek, és elkezdtem dolgozni a Népszabadsághoz. Először kis tudósításokkal kezdtem, meg ilyen apróbb munkákkal, és írtam mindenfélét, általános belpolitikát is írtam általános gazdasági újságíróként is, dolgoztam, milyen mindenevő voltam, de valahogy mindig a kultúra felé sodródtam. Tehát előbb-utóbb kiderült az, hogy mégiscsak a kultúra az, és az irodalmi eszközökkel írt riport, ami nekem leginkább megy. És ezt is szerettem legjobb, hogy egyre kellett vigyázni. Mindig mondta a szerkesztőm, hogy Rados, ne legyen lila. Ugye, mert hogy bölcsészként, egy kicsit ugye, a pályám kezdetére úgy tekintettek a szerkesztőségben, hogy na, a kis tanárnő itten bekopogtatott újság, csókolom, újságíró akarok lenni. És nehezen fogadtak el, mint tehát így egyenjogú újságírót. De aztán végül is sikerült, és hát most már mennyi?